0: legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal. És utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
2: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
3: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
2: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bünténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hsu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, mindjárt a meccselén adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a 2-t kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerinte műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok, akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább jutni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság Olaszországban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot. De a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Ragunat Trinidad és Tobago-i partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát az már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalag címekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, Kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Higgyünk meg, tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendező ország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak. Ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagy...

0: to dust. All that I adore.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Rekord 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

Számos Európa-bajnoki érem, BL döntős csapatok több sportágban, Európa csúcs atlétikában. Ilyen volt a magyar sport első fél éve 2026-ban.

0: Az új év beköszöntével nem sok nap telt el eseménytelenül a magyar sportban. Január 10-én ugyanis elkezdődött a férfi vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott felkészülése nem sikerült tökéletesre. Ennek ellenére mégis éremesélyesként utazott a szerb fővárosba a Varga Zsolt vezette csapat. Egyértelmű aranyeséről azért nem lehetett beszélni, mert hazai medencében a szerbek szinte verhetetlenek. Ez sajnos januárban is bebizonyosodott. A csoportkörben a franciák, a montenegróiak és a máltaiak legyőzésével kezdett a magyar válogatott, majd a középdöntő első meccsén a hollandokat is legyőzték a mieink. Két mérkőzés volt hátra, a házigazda szerbek és a VB címvédő spanyolok ellen kellett kivívni a legjobb négy bejutást. Szerbia ellen óriási küzdelemben és némi bírói ellenszélben egy góllal maradt alul a magyar csapat, így a spanyol meccsre maradt a döntés. A tavalyi VB döntő két csapatából csak az egyik juthatott be a legjobb négybe. 11-11 után jöttek az ötméteresek, Fogár Soma pedig kettőt is védett, visszavágtak a fiúk az elveszített szingapúri VB döntőért. Az elődöntőben a görögöket is legyőzte a magyar csapat, jöhetett a szerbek elleni finálé. Itt viszont nem sikerült a visszavágás, a szerbek 10 hétre nyertek, Magyarország a tavalyi VB után az idei EB-n is ezüstérmes lett. Varga Zsolt szövetségi kapitány az Európa-bajnokság után a Nemzeti Sportrádióban Palok Balázs vendége volt.
1: A nagy ősi rivális otthonában. Azért ezt akkor is tudtad, amikor mentetek, hogy itt azért, hát finoman szólva, nem minket fognak támogatni.
2: Ebben 100%-ig biztos voltam, pláne akkor, amikor megláttam magát az arénát, hogy mekkora, és úgy összességben végig gondoltam, hiszen lehetett látni azt is, hogy azért a csoportmérkőzéseken, az összes többi csapatnak a mérkőzésén, hát azért ebben a hatalmas nagy arénában, azért még hogyha kijött az a 800, kötőjel 1000-1500 ember, az is szinte csak lézengetett abban a hatalmas teremben, arénában, és azért úgy gondoltam, hogy nyilván itt azért meg lesz az a nyomás, meg fogják kapni azt a segítséget, azt a hazai pálya segítségét, ami hát ilyenkor talán nem mondanám azt feltétlenül minden, tehát én idézőjelben, de jár, vagy hogy ilyenkor elképzel az ember, tehát ebben nekem is volt egyfajta elképzelésem, hogy ez így lesz.
1: Persze, ha a magyar válogatott kimegy bármelyik világeseményre vízilabdában, akkor az alapvető elvárás, hogy minimum a négybe legyen, döntőt játszom, vagy nyerjen, mert egy ötödik helynél már azt mondják, hogy kudarc. Erre is felkészültetek?
2: Nehéz előre felkészülni arra, hogy kudarc élmény, mert arra így szerintem inkább csak azzal tud készülni egy csapat, hogy nagyon erős kohézió van. Nagyon erős kohéziót épít ki az ember, egy biztonságos környezetet, amikor tudjuk azt, hogy van egy utunk, amin elindultunk, és ezt az utat végigjárjuk, akkor is, hogyha vannak göröngyök, zökkenők, mélypontok, kudarcok. De ehhez azt gondolom, hogy nagyon, ezzel csak úgy lehet felkészülni ezekre az eseményekre, hogyha egy nagyon erős belső csapatkohézió van, mert az bírja ki ezeket az ilyen típusú kudarcokat, amiből tovább tud építkezni, hiszen azért a világ, illetve amikor halljuk ezeket az általános mondásokat, hogy a siker az tulajdonképpen az előtte lévő kudarcoknak a következő lépése, nem? Tehát, hogy a hányszor volt előtte kudarc, még eljutottunk odáig, hogy sikerül valami. És ezekben nyilván vannak igazságok. Tehát, hogy a kudarcok nélkül nincsenek sikerek. Tehát ez tényleg az éremnek a két oldala. Én mindig azt mondom, hogy a kudarc élmények, bármennyire is nem szeretjük, vagy nem kívánjuk őket magunknak, de a kudarc élményeknek a mélyén, amikor ott vagyunk benne és ülünk abban a gödörben, ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, ha ténylegesen dolgozunk tovább, és nem veszítjük el a hitünket, mert nyilván lehet azért olyan csapás is. De hogyha megmarad ez, akkor mindig ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, a legfontosabb megoldásokat a következő időszakra.
1: Nekem felsejlik egy kép az EB-n, amikor volt ugye az év legjobb jajnak a díját adója, akkor ugye a vízilabda válogatott tagjai is megjelentek fönt a kivetítőn, és akkor Fogár Soma mondta, jól emlékszem rá azt, hogy nem beszél már sokat, mert már biztos éhes Vámos Marci, és hogy ne kell sokat várni, hogy ő is elmondja a beszédét. Tehát azért ez azt bizonyítja, hogy nagyon jól együtt van ez a társaság.
2: Igen, jó hangulat, abszolút jó hangulat a jellemző, és azt gondolom egy fontos célnak is. Egyébként ott is együtt volt a csapat, együtt néztük végig, csak nyilván akik érintettek voltak, hogy ezen akkor ők küldtek oda előre, mert úgy gondolom, és ez egy közös ilyen csapat élmény is volt, hogy együtt tudjunk ünnepelni abban a pillanatban is azok, akiket éppen megválasztottak az év csapatának.
0: Amint véget ért a férfiak tornája, kezdődött a nőké. Funchalban, Portugáliában ugrottak medencébe a tavaly szintén VB ezüstöt szerző magyar lányok. A csoportkört hasonlóan sikeresen vették, mint a fiúk. Románia és Portugália mellett a spanyol csapatot is maga mögé utasította a magyar válogatott. A középdöntőben Hollandiától egy gólos vereség, Izrael ellen magabiztos győzelem következett, ez pedig elődöntőbe jutást jelentett. A VB címvédő Görögország ellen 8-8-as döntetlennel ért véget a 4x8 perc, jöhettek az 5 méteresek. Három kör után 3-2-re vezettek a görögök. Az EB újonc a meccsen egy másodpercet sem védő Golopenca Szonya ekkor viszont 2-5-öst is védett. Szilágyi és Tiba belőtte a magáét, a női válogatott is bejutott a döntőbe. Ott ismét Hollandia jött szembe. 10-10 után viszont ezúttal nem sikerült jól az 5 méteres párbaj. A tavalyi dupla VB ezüst után idén dupla EB ezüst. Férfi és női válogatottunk is második lett az Európa-bajnokságon. Cseh Sándor szövetségi kapitány Szabó Szilviával beszélgetett a kontinens tornáról.
3: Összességében mindenhol nagyon jó volt a médiából a visszajelzés felénk, tehát tényleg nagyon korrekt kérdések, tényleg látszott, hogy őszinték a gratulációk. Én mondjuk személy szerint nyilván kevesebbet szoktam foglalkozni a médiával, de ugyanakkor meg napi kapcsolatban vagyok azért egy-egy újságíróval, és hát igen, és azt gondolom, hogy jó, nyilván ez a kérdés ez mindig felmerült, hogy most akkor ez egy elvesztett ezüst, vagy megnyert ezüst, vagy elvesztett arany, igen, de alapvetően nagyon-nagyon kellemes, és nagyon-nagyon-nagyon jók voltak a kérdések. Nekem egyébként egy picit már kellemetlen volt a sajtótájékoztató, mert azt gondolom, hogy az edző az úgy hozzá van szokva ahhoz, hogy azért őt nem nagyon, vagy nem kell, hogy dicsérjék, ne inkább így fogalmazok, és a játékosoktól azért volt egy-két kellemes kritika, ami alapvetően jól esik az embernek, de bevallom őszintén, hogy engem mindig egy picikét úgy kellemetlen helyzetbe hoz, ha egy játékos dicséri az edzőt, úgyhogy ilyen értelemben nagyon jó érzés volt, de már örültem, hogy vége lett.
4: Az lehet, hogy akkor majd erről is talán beszélünk, hogy a férfi játékosok és a női játékosok között mi a különbség. Talán a lányok hamarabb kimondják, jobban lelkíznek, nem? A véleményüket lehet, hogy még ez hozzá kell szoknod, vagy ezt így meg kell
3: szoknod. Lehet ez is, de előfordul ez férfiaknál, és én inkább ezt azért mondom, mert ez nem biztos, hogy a legjobb tulajdonságom, de hogy nagyon hamar át tudok lépni a következő fázisba. Tehát tulajdonképpen nagyon örültem sok mindennek, leginkább az útnak, az eltöltött napoknak, annak, hogy olyan, ahogy hozzáálltak a játékosok, ahogy meccseket játszottunk, amilyen színvonalon tudtunk játszani, és nem azt mondom, hogy mindegy, mert nem mindegy, hogy arany vagy ezüst, de alapvetően az életem vagy az életünk nem változott volna meg, ha most nem egy ezüst, hanem egy arany lógna a nyakunkba, elnézést. Viszont már másnaptól, és most a mai nap meg már pláne egész egyszerűen csak a feladatokat nézem, gondolkodok, hogy mit lehetne, hogy lehetne, sőt, milyen kritikát fogalmazok meg egy-egy játékos felé, és nyilván ilyenkor azért olyan furcsa ez, hogy most akkor megdicsérik, vagy jó szavakat mondanak. Persze, összességében ez egy nagyon jó dolog, de igazából én már hozzászoktam ahhoz, hogy inkább ne dicsérjenek.
4: Majd az olimpiai győzelem után
3: hát, reméljük.
4: Legyen így. És egyébként az Európa-bajnokság óta eltelt időben te elemeztél mérkőzéseket, visszanéztél jeleneteket, agyaltál, értékeltél, vagy hogy telt ez a pár nap?
3: Nem, vissza nem néztem. Egészen a döntőig ugye nyilván minden mérkőzést visszanézünk, elemzünk, de ilyenkor már utána nem szoktam. Leginkább, mikor a legközelebbi válogatott összetartás lesz, addigra kezdek el felkészülni, teljesen más dolgokat dolgoztam. Elkezdtem a tavaszi programot összerakni, elkezdtem összeírni a játékosoknak ki, mibe kell fejlődni. Tehát nagyon sokat dolgoztam, mert ilyenkor ilyen nagyon hiperaktív az ember agya, nagyon sok érzés van benne, nagyon sok ilyen friss élmény, és ezeket nagyon szeretem ilyenkor kihasználni, ilyenkor a legélesebb az ember, hogy a jövőt elkezdje megtervezni.

Ban fedettpályás atlétikai világbajnokságot rendeztek a lengyelországi Torunban. Elsősorban Molnár Attilára irányult a figyelem, mert a 24 éves atléta az év elején Európa csúcsot futott fedettpályán 400 méteren. A toruni VB-n is döntőbe jutott, ezúttal viszont elmaradt a bravúr. Molnár Attila hatodik helyen végzett, ahogy 4x400-as férfi váltónk is. Pozitív meglepetés volt a több próbázó Szűcs Szabina szereplése. A honvéd sportolója ötödik helyen végzett 5 próbában. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokságra viszont bizakodva készülhet több magyar atléta is. Molnár Attila akkorra tervezi a csúcsformát, Kozák Luca magyar csúcsot futott 100 gáton májusban, Halász Bence pedig versenyről versenyre 80 méteren túl dobja a kalapácsot. Hogy ez mire lesz elég Birminghamben, az augusztusban kiderül.

0: áprilisban újabb Európa-bajnokságok következtek. Ezúttal küzdősportokban, előbb a judó, majd a birkózó EB-n szurkolhattunk a magyar indulóknak. A tatamin a 70 kilósok között címvédő Özbas Szofi volt a legnagyobb reménységünk. A honvéd judokája szépen végig is ment az ágán, legyőzte többek között a tavalyi EB-döntős ellenfelét, a görög Telcidut is. A döntőben a francia Oskorn pedig nem sokáig bírta. Özbas Szofi 51 másodperc után leszorította ellenfelét, folytást kezdeményezett, a francia pedig lekopogta. Kevesebb, mint egy perc alatt megnyerte második EB aranyát is a magyar versenyző. Özbas Szofi Szabó Szilviának nyilatkozott.
1: Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
2: Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
1: Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztök lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt. Ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő csinálta, ezért maga a technika, amit én kikaptam, én ipont, és így tudtam győzni.
2: Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád?
1: Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai, minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne, de tényleg nem tudnám ezt megmondani, melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt

0: azt a mai napig őrzöm magamban.
1: Amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad?
0: Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy egy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és ennyi a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
2: A Tbilisi judo ebi után kezdődött Tiranában a birkózók kontinens viadala. 6 magyar érem jött össze, 3 ezüst és 3 bronz. Kötött fogásban Szőke Alex és Vitek Dáriusz lett második, Lévai Zoltán és Fritz Róbert harmadik, míg szabad fogásban Bajcev Vladislav ezüst, Muszukajev Iszmaje pedig bronzérmes. A Magyar Birkózók Szövetsége részéről a szakmai igazgató Bácsi Péter értékelte az eseményeket.
3: Ami nem változott, az a munka. Folyamatosan dolgoztak a fiúk és a lányok, és én azt gondolom, ennek azért meg is van az eredménye. Nyilván van bennem is egy kis hiányérzet, hiszen azt gondoltam, hogy azért egy aranyérmet fogunk tudni szerezni, bár azért az mindig nagyon képlékeny. Láttuk, hogy azért a döntőben milyen apró dolgokon múlik, illetve a helyosztókon is. Tehát összességében azt gondolom, az, hogy 6 érmet szereztünk, az mindenképpen nagyszerű teljesítmény. Pici hiányérzet, hogy a női szakág nem tudott most érmet szerezni, illetve az, hogy elmaradt ez az aranyérem, de azt nézzük, hogy 17 versenyzőből 10 is tudtak éremért birkozni. Én azt gondolom, az mindenképp egy pozitívum a jövőre való tekintettel. És hát, ami a jövőben se fog változni, az, hogy keményen kell dolgozni, még keményebben, hiszen jövőre már az olimpiai kvalifikáció elindul az év elején, és a jövő évi Európa-bajnokság, az pedig már kvalifikációs verseny lesz. Úgyhogy ez mindenképp azt gondolom, hogy egy pozitívum, hogy ennyire tudtak ott lenni, és a jövőben akár ezek komoly értékes pontokat jelenthetnek az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

0: Május közepén az országutakra lehetett figyelni itthon. A Tour d'Hongrie idén Dél-Magyarországon karikázott végig. A magyar országúti kerékpáros körversenyt összetettben Jakob Söderqvist nyerte. A legjobb sprinter a belga Tim Merlier lett. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 2020 után visszatérő Walter Attila szerezte meg, míg a hegyi pontversenyt Vetter Erik nyerte. A piros trikós Vetter Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
1: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel meg eredménnyel zárni ezt a Tour d'Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meglett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
2: Ez a piros trikó egy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
1: Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk, így a csapattal, meg én is, így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig.
0: Május végén pedig a futballvilág figyelt Magyarországra, egészen pontosan a Puskás arénára. Itt rendezték meg ugyanis a Bajnokok Ligája döntőjét, a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapását. A londoniak a 6. percben Havertz góljával szerezték meg a vezetést, a PSG Dembele 11-esével egyenlített a 2. félidő derekán. A hosszabbítás nem hozott gólt, a 11-es párbajban pedig a párizsiaktól csak Mendes, míg az Arsenalból Eze és Gabriel is hibázott, a Paris Saint-Germain megvédte címét a Bajnokok Ligájában.

0: A BL döntők sorozata júniusban folytatódott, szintén Budapesten, a női kézilabda 4-es döntővel. A Győr 31-30-ra legyőzte a Brest csapatát az elődöntőben, majd a fináléban egy másik francia együttes, a Metz jött szembe. A franciák Vámos Petra és Albek Anna kiváló játékának is köszönhetően 31-29-re nyertek, így bár két magyar játékos is BL győztes lett, a Győrnek az ezüstérem jutott. Néhány nappal ezután Máltán a vízilabdázók játszottak 4-es döntőt, férfiak és nők egyaránt. Mindkét nemnél a Ferencváros volt érdekelt magyar szempontból. Az FTC női csapata az elődöntőben legyőzte a címvédő San Andreu együttesét, a döntőben viszont, bár Gurisatti Gréta egymaga 7 gólt is szerzett, döntetlen után 5 méteresekkel az Olimpiakos diadalmaskodott. Egy győzelem és egy vereség jutott a férfi csapatnak is, igaz fordított sorrendben. Az elődöntőt a Barcelona nyerte a Ferencváros ellen, amely a bronzéremért éppen az Olimpiakos győzte lett 16-13-ra. A végső győztes a Barcelona lett, soraiban Vígvári Vincével és Burján Gergellyel. Ekkor már zajlott a portugáliai kajakkenu EB, melynek éremtáblázatát Magyarország nyerte. 4 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet szereztek a magyar sportolók. Első lett a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Csorba Zsófia, a kajak 4-esek 500 méteres versenyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású hajó, míg K1 1000 és 5000 méteren is diadalmaskodott Kőhalmi Emese. A 24 éves kajakos Jó Andrásnak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2-1-es számban sikerült ugye EB-t nyernem, hatalmas nagy öröm volt, tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni. Most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság, arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1 1000 és K1 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szám. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
1: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000 meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a 4-esbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a 4-es az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmester milyen szerepet szán neked?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni. Azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
0: Alig húzták partra hajóikat a kajakosok Portugáliában, vívóink pástra léptek Tallinnban, szintén Európa-bajnokságon. Egy arany, egy ezüst és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 3. helyén zárt a magyar csapat. Muhari Eszter párbajtőr egyéniben lett 3., a csapattal 2., míg Szatmári András kard egyéniben szerzett bronzérmet, Szilágyi Áronnal, Rab Krisztiánnal és Dallos Benedekkel kiegészülve csapatban pedig első lett a magyar együttes. Rab Krisztián Keszi Dórának nyilatkozott a győztes döntő után.
3: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot, aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal a 4-be jutásért, és voltak nehéz pillanatok, talán mindegyik asszóban volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon, nagyon jól támogattuk egymást, ha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül két sima sima győzelmet sikerült maradni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük. A döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, szintén úgy vívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni, és hát végig hátrányba vívtuk végig az asszot, és az utolsó 3-5-ösben sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogunk, hogy megvan zsinóba a harmadik cím.
4: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy, mit tud ez a román válogatott?
3: Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon lereagáltuk, és végül kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
0: Ekkor pedig már zajlott a labdarúgó világbajnokság is, amely jelenleg már az egyenes kieséses szakaszban tart. Több meglepetés született is, de a java talán még hátra van. Az év második felében dől el, ki lesz a világbajnok, de számos kiemelt sportesemény vár még ránk 2026-ban. A teljesség igénye nélkül Formula 1-es magyar nagydíj, vívó, kajakkenú, birkózó és judó világbajnokság, úszó és atlétikai EB, labdarúgó nemzetek ligája. Lesz mire figyelni július 1-től is. A Nemzeti Sportrádióban pedig természetesen mindenről beszámolunk.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

I'm tired of talking.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány, majdnem egy teszkosszott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Elbert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
3: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
2: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
3: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
2: több mint tükör átgázolt
3: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helyen, rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória, szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
2: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett. Itt a nyári időszaka náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
3: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha azt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
2: Az MTK-ra is.
3: Az MTK-nál játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
2: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel elősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótlásko játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
2: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
3: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albertról is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, hogy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdő csapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász van, de elment az AS Rómába, egyelő az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mint egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez, akit ugye Albert Fulani épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja Húri használni.
2: Húri Horgas termetét,
3: igen. Gondolkodtam, hogy ezt nőnél ott tudom megfogalmazni, úgyhogy te segítettél, hogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
2: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
3: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
2: hiszen hogy... a Fradi nagyon jó szezont ment is, nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a név.
3: Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára.
2: Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
3: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
2: Mondjuk ez egy elég nehéz társaság jött.
3: Hát az össze. Egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén igen. Beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
2: van.
3: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
2: Bergen
3: nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát szomorú nagyon. Számomra, igen, hogy igen. A költségvetése az ennyit csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
2: érni. És ráadásul én úgy tudom a számokat, nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
3: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
2: de ezzel most mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
3: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az
2: Mission Impossible, az a lehetetlen kategória, igen.
3: Már egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
2: Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak reálisan állunk.
3: Curaçaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam is mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon járt, a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
2: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kiválásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
3: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polákovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
2: Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
3: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi
2: kör. Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
3: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszútávú munka.
2: Több száz gyerek van, ugye? Több száz gyerek, 200-300,
3: és ez, nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
2: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
3: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
2: Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
3: Most a női vagy a férfiről beszélünk. Igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó, viszont egy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mint Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrültje a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
2: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
3: Ja, ez a Videoton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
2: De ők vállalják a Videoton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
3: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
2: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál, tehát egy...
3: Hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
2: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
3: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek. Tehát, hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
2: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simpel Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert hogy Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
3: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással rúgott. Én szerintem ezekre érdemes
2: volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve...
3: Hát inkább kérés, persze. Hát, ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Igen, jó
2: ezt én,
3: volna.
2: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik az, aztán ellen meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy több lett.
3: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, ha hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadiont, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
2: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
3: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
2: Helyén van a női válogatottunk?
3: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
2: Olaszországban. A klubok, Gábor, ha összeírtad
3: a klubokat, tényleg, várján, igen, klubok, is.
2: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted, csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
3: Nagyjából ugyanaz.
2: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, ne jöhetnek a nevek.
3: Tehát hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, a Brémában játszik Németh Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna, Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát
2: van,
3: nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Fürdős Beatrix, ő a Nürnbergben volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
2: Na, van ezt, hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligában majd.
3: Ha minden igaz, akkor Cottbusba, de ebben nem mellénk megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Löwenben, és ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Löwenben, Vincebori játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sípos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatá. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogy ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosok ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimmel jutottak vissza.
3: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, mert különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűznék ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
2: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye az
3: de szerintem ez jó.
2: De ez jó?
3: Én ezt okay. Azért látom jónak.
2: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
3: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
2: U19-es, ugye?
3: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Már volt ilyen, hogy az angolok jöttek Telkibe Európa-bajnoki selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008-2009-2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyjogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
2: Divatú szóval menedzselésben.
3: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetés tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
2: Vágó Fannival kezdtük, ugye, hiszem, ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
3: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
2: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik.
3: Szóval abszolút, én tiszteletbe tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtől 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
2: Igen, erről sokat beszéltünk.
3: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában a magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúk erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
2: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
3: Próbálok óvatosan fogalmazni. Jó, én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson. Tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hatása. Annyiban igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha hát
2: igen,
3: ilyen van magyarul.
2: Igen, azért úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
3: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
2: Hát a nőiben talán még annyi sem.
3: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom, vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futballban oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben. Először is mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége. A másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában. Azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
2: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
3: Ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Eva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és zárja be, egyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
2: Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor, és bocsa, közbeszólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb, hogy mi van az U19 alatt, látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük. Tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
3: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
2: Létszámban, darabban,
3: meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
2: Igen, nem, ezt akartam mondani,
3: ez nem női labdarúgás specifikus.

0: Hogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
1: Nem együtt, hogy nehogy félreértse
0: valaki. Igen, bárki is félreértené, de hát függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga marad, nem, azt nem is tudom.
1: Nem tudunk róla, hogy más
0: jó,
1: lenne.
0: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint, csak hogy itt volt, illetve az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája 10. része, Németh Kornélt hallották.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Da da da da da.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: podcaston, az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. Sporthelyünk mai adásában a kajakkenu és az evezés világába látogatunk. Irány a Sugovica és a Mogyi Bajai Vízi Sportklub. Tartsanak velem! Bent is vagyunk már a klubtelepen, de megálltunk rögtön a bejárat után, hiszen akkor egy picit nézzünk körül, és aki ebben segít majd nekem és nekünk, az nem más, mint Hoffmann Mónika, a klub elnöke. Hát nagyon-nagyon sok minden köszönhető neked, de majd erről is beszélünk és beszélgetünk. De egy picit akkor álljunk itt most meg, hiszen rögtön mellettünk van egy épület, amiről majd nyilván mesélsz nekünk, de itt van rajta egy térkép, és a kajakkenu pont. Ugye a Petőfi szigeten vagyunk, és ez itt a kajakkenu pont, ahol gyakorlatilag a telep létezik. A Dunáról van egy kis sziget, amit ugye Sugovica vesz körül. Hát itt állunk most, de akkor egy picit hozzuk ide a hallgatókat. Mit is látunk pontosan, vagy hogy is néz ki ez a telep? Hogyan kell elképzelni egyáltalán egy kajakkenu telepet manapság Magyarországon?
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy a Bajai kajakkenu pont egy kicsit más, mint egy átlagos kajakkenu vízitelep, mert itt az élsport és a szabadidősport, élménysport egybe van. Úgyhogy mi nem csak az élsporttal foglalkozunk, hanem azzal is, hogy mások is jól érezzék magukat, akik nem minden nap szeretnének edzeni, hanem csak egyszerűen jól érezni magukat. Lent vagyunk a Petőfi szigetnek a legcsücskébe, a legvégébe, gyakorlatilag egy kis elszigetelt rész. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy kis ékszerdoboz ez a vízitelep, tele növénnyel. Biztos közre játszik az is ebben, hogy nőként vezetem ezt a vízitelepet, de a kollégáimmal nagyon-nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretjük a növényeket, és hát ez kellően sok munkát is hoz nekünk, vagy okoz nekünk, de ez az életünk gyakorlatilag.
2: És akkor menjünk vissza egészen a kezdetekig, hiszen ugye azért itt mellettünk vannak olyan kis épületek, amit ugye a kezdetekkor kaptatok, és amiből az egész elindult, de azért azt se felejtsük, hogy most már nagyon-nagyon szép épületekkel bővült, és ezt mind-mind önerőből a saját magatoknak köszönhetitek. Hogyan kezdődött egyáltalán ez a sportklub, hiszen azért volt itt korábban egy sárkányhajó szakosztály, de akkor menjünk vissza a kezdetekig.
3: Hát a kezdetekre, hogyha teljesen visszamegyünk, akkor 2009-re kell visszamenni, amikor is egy páran barátok úgy gondoltuk, hogy létrehozzuk a Bajai Sárkányhajóklubot, vásároltunk két sárkányhajót, és úgy gondoltuk elsősorban, hogy csapatépítésekkel fogunk foglalkozni, valamint az iskolákat, hátrányos helyzetűeket teljesen ingyen evesztettük, és próbáltunk nekik egy lehetőséget adni arra, hogy más sportágat is ki tudjanak próbálni. Ez volt 2009, 2013-ig ment ez folyamatosan, addig mindig más helyszíneken voltunk. Költöztünk jobbra-balra, az ifjúsági szállóra, ki a kagylóhoz, de mindenhol valahol csak megtűrtek voltunk, mert ugye nem a sajátunk volt. És 2015-ben kaptuk ezt a helyszínt meg a várostól, úgyhogy ide hordták a városnak a zöld hulladékát, itt egy kis erdő volt, ami szabadon nőtt, úgyhogy rengeteg fát kellett sajnos kivágnunk, de még többet próbáltunk, meg ültettünk is ugye a helyére. És gyakorlatilag 2016-ban kezdődött meg ennek a vízitelepnek a létrehozása. Amit itt mondtad, legelőször 4 darab konténer volt, amit kaptunk a Kajakkenu Szövetségtől. Abba egy picit helyesbítenék, hogy nem teljesen önerőből csináltuk, hanem rengeteg állami támogatásból. A helyszínt az önkormányzattól kaptuk, és a felépítményeket meg gyakorlatilag a Kajakkenu Szövetségen keresztül, plusz szponzorokon keresztül tudtuk ezt az egészet megvalósítani.
2: És úgy említett, hogy igazából ilyen formában 2016-ban indult az építkezés, és mondhatom azt, hogy a sikersztori, hiszen abból a két darab sárkányhajóból egészen hihetetlen hajóparkotok és egészen hihetetlen telepen állunk most itt tényleg. Egy picit azért közben akkor sétáljunk és járjunk be mindent is, de hogyha már itt éppen elsétálunk két sárkányhajó mellett, akkor szerintem egészen biztos, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a sárkányhajó. Segítsünk egy picit nekik.
3: Hát a sárkányhajó egy 12,5 méter hosszú hajó, amiben egyszerre attól függően, hogy ez most, amit én mondtam, ez egy 20 személyes hajó, azaz, hogy 20-an tudnak evezni, plusz egy dobos van és egy kormányos. Itt ugye van valaki, aki segít abba, hogy egyenesen tudjunk haladni, és ez a kormányos, én azt gondolom, hogy magát a sárkányhajózás nem rekordra, súlyra való tekintette, bárki egy fél óra alatt meg tudja tanulni, persze nem versenyszinten, de olyan szinten igen, hogy jól érezze magát, és egy kellemes testmozgása vagy élménye legyen a sárkányhajózásból.
2: És hogyha már a sárkányhajókról beszéltünk, akkor itt van mellettünk a hajótároló konténeretek. Hát első ránézésre nem akarok hazudni, de szerintem 50 plusz hajóparkkal rendelkeztek, és ahogy még mondtad is, mielőtt bekapcsoltuk a felvevőt, hogy bizony egy ilyen kis egyesülethez képes, mint ti, hát biztos, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó hajóparknak minősül ez.
3: Igen, 2013 óta, mióta a kajakenóval foglalkozunk, folyamatosan vesszük a hajókat. Arra mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy jó minőségű hajókat vegyünk. Az azt jelenti, hogy két hazai gyártótól, a Hóditól és a Kapétól vannak a hajóinknak a nagy része, de ezen kívül Néló és Plastex hajókkal is rendelkezünk. Például a kenusaink szinte csak Plastex hajókkal mennek, és azt gondolom, hogy ez azért elég különleges, vagy ritkaság azért egy ekkora egyesülettől, mint mi vagyunk, de mondom, mindent ennek rendeltünk alá, hogy a gyerekek alatt jó technika legyen.
2: Beszéltünk most már akkor a sárkányhajókról, a kajakról és a kenuról is, hiszen ugye itt gyakorlatilag az evezés minden lehetséges módja megvan, és közben szép lassan mindjárt odaérünk a Sugovicához. Itt is eveztek egyébként, vagy itt zajlanak az edzések, tehát hogyan képzeljük el ezt egészen pontosan?
3: Igen, 2019-ben épült meg a szabadidő központunk, aminek egy 118 négyzetméteres konditerme is van, ahol gyakorlatilag a téli edzéseket és a kiegészítő edzéseket tudjuk tartani. A környezetünk tökéletesen alkalmas a kinti futásokra, és ahogy itt sétálunk lefelé, ugye itt rögtön egy 15 méterre itt van a Sugovica is, ahol ugye saját lejárunk van, saját stégünk van, ahol a gyerekek vízre tudnak szállni.
2: Itt állunk a Sugovica partján, szép lassan beköszöntött a tavasz, és hát mondhatjuk azt is, hogy most a telep ébredezik a téli álmából. Hogyan tovább? Mik most a következő tervek az előttetek álló hónapokban?
3: Hát először is a vízitelep az ki fog nyílni, és gyönyörű zöld lesz, és már a madárcsicsergést gondolom hallják a hallgatók is. Gyakorlatilag jövő héten kedden a nagyokkal elindulunk Montenegróba, egy melegvízi edzőtáborba 9 napra. Közben festés lesz itt, felújítások, úgyhogy nem áll meg az élet. És amikor visszajöttünk, akkor folytatódnak itt a kicsikkel, nagyokkal közösen a vízi edzések, sőt nem sokára már versenyek is kezdődnek.
2: Hiszen ugye említettük a versenysportot és az élménysportot, amely bizony a kettő együtt él, és nem tud létezni az egyik a másik nélkül. Ha már most a versenyzőkről beszélünk, ha kajakkenu, akkor mindenki az olimpiai sikerekre gondol, de ugye tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon sok fiatal edz, nagyon-nagyon sok fiatal versenyezés sportol. Hányan vannak most nálatok a klubban, és hát egyáltalán hogyan kell elképzelni a szakosztálynak, illetve a klubnak a versenysport részét?
3: Hát jelen pillanatban olyan 40 fiatal sportolónk van, akik edzenek napi szinten, és ez föl szokott duzzadni a 60 főre körülbelül a nyáron. Ugye vannak, akik jönnek és mennek, ugye ez sajnos mindenhol így van. A lemorzsolódása, vannak, akik csak a nyári időszakba jönnek, de én azt gondolom, hogy ezzel sincs semmi probléma. Szeretnénk azt, hogy akik hozzánk járnak, és ez azért általában így is van, ők jól érezzék magukat. Elsősorban versenysport van, mert sajnos, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ők szabadidős sportolók, akkor elviszik az élsportolókat is, de azért próbáljuk azokat is kiszolgálni, és azoknak is élményt nyújtani, akik nem szeretnének versenyezni. De szerencsére csak egy-két ilyen gyerekünk van.
2: És akkor egy picit nézzünk vissza a múltba is, és hogyha már említettük a társadalmi szerepvállalást, egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy éppen a paraszakákban egy nagyon-nagyon komoly siker is kapcsolódik a klubhoz, nem is kell olyan messzire visszamenni az időben.
3: Igen, a 2016-os olimpián Suba Róbert második helyezett lett parakenuban. Gyakorlatilag őt a férjem készítette föl a versenyre, az utolsó egy évet a Szegedi Vízisport Klubnál töltötte, de bajai színekben indult az olimpián.
2: és ugye aki tényleg csak az eredményeket nézi, az mindenféleképpen büszke lehet erre, viszont ez itt a Mogyi Bolyai Vízisportklub, azért a Mogyi, mint a főszponzorotok, és aki ugye odaállt mögétek, azért büszke lett, de ahogy említetted nekem, őket legkevésbé sem az eredmények érdeklik.
3: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, akár a Mogyival is, vagy pedig a Siber pincészettel, de ugyanígy a Magdi Konyhasúnyóval, vagy az MLKFT-vel, ugye őket is említhetném, mert mindenki már évek óta támogatja, hogy a legelső a Siber pincészet volt, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen eredményeket érünk el. Mindenki örül az eredményeknek, de a legfontosabb az, hogy hány gyereknek, hány fiatalnak, hány felnőttnek tudunk élményt adni. Hány gyerek fordul meg a vízitelepen az évek során, vagy éppen az adott évben, amiről beszélünk majd most 26-ban, és ebben minden beletartozik. Nem csak azok a gyerekek, akik ide járnak és sportolnak, hanem azok is, akik több százan, akik mondjuk egy vízivándoron lejönnek, vagy családosan megjelennek egy vízitúrán, vagy csak kibérelnek egy hajót és elmennek maguk itt evezni. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert több lábon is tudunk így állni, meg nincs az a kényszer, hogy csak a versenysport után kapunk támogatást, ami azért lássuk be, elég nagy gond lenne akkor.
2: Előző válaszodban említetted a nyarat, és bizony akkor jöhetnek majd azok az élménykajak, azok élménykenúzók és azok a túrák is, amik tényleg nagyon-nagyon sok embert, nagyon-nagyon sok osztályt, nagyon-nagyon sok gyereket vonzanak, és hát hála Istennek azért itt nagyon-nagyon komoly állami programok vannak a háttérben, aminek köszönhetően tényleg a fiatalok mozognak, a fiatalok egészséges és boldog életet élnek itt Baján is. Mik is ezek pontosan?
3: Hát az Aktív Magyarország támogatásával két forrásból is kapunk programokat, vagy lehetőséget, kvótákat, aminek nevezzük. A Magyar Kajakkenú Szövetségen keresztül például a vízi vándortábort, ahol 5-600 gyerek is megfordul egy szezonban nálunk. Ugye mi vagyunk a felelősek, konkrétan én az Alsó-Dunai szakasznak, ami Dunaföldvár, Paks, Fajsz, Pörbölyi Ökocentrum, és úgy jönnek le Bajára, és ugye itt azért a bajai víziturizmus mellett az egyéb városi turizmus is nagyon szerepet játszik, mert ugye itt költik a pénzüket, itt mennek el boltba, megnézik a látványosságainkat, és ez mellett, ugye, ami még a Kajakkenú Szövetségen keresztül jön, ez a vízitesi, ami testnevelés órák keretén belül általában egy ilyen másfél órás program az osztályoknak, jelentkezhetnek, és ők általában sárkányhajóznak, kivéve akik nagyon vagányak, mert ők azért túrakenukkal is vízre mehetnek, de általában sárkányhajóval szoktunk nekik vízitesi órákat tartani. A másik lábunk viszont a Magyar Vízitúra Szövetségen keresztül érkezik. Ott van egy olyan programunk, ahol a fiatalok és családok vízhez szoktatása. Gyakorlatilag itt is vagy iskolások jönnek, vagy családosok jönnek egy-egy délelőtti, kora délutáni vízitúrára. És amit mondjuk én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az a pedagógusok, vagy pontosabban oktatásban dolgozók vízitúrája, amiben nem csak a pedagógusok tartoznak bele, hanem a technikai dolgozók, akár még tényleg a takarítóktól kezdve a műszaki dolgozókig mindenki. Ők eljönnek egy vízitúrára, és utána kapnak egy ebédet. Ami ebbe szerintem zseniális, hogy közelebb hozzuk őket a vízhez, a természethez, és utána, amikor vízitesire ki kell hozni a gyerekeket, akkor nem félnek. Szóval egy kicsit érzékenyítjük a pedagógusokat arra, hogy ez nem egy ördögtől való a vízitúra, nem egy annyira veszélyes, szerintem különben nem veszélyesebb, mint egy kerékpáros túra. Ezen kívül foglalkozunk még a sajátos nevelésű igényű gyerekekkel is, hogy például az egymiből az idén is 250 gyereknek van lehetőségük kijönni, vízitúrázni, itt lenni, egy kis programon van, olyat adunk nekik, amit gyakorlatilag máshogy nem kapnak meg. A Mogyi is támogatja ezt a programot, úgyhogy mindenki kap egy kis szatyorba egy pár Mogyis terméket, és tényleg boldog, mosolygó arcok mennek el tőlünk.
2: Bejöttünk a Szabadidő Központba, de rögtön álljunk is meg itt az ajtó után, hiszen nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a tábla, ami itt rögtön fogadja az érkezőket, amin az a felirat áll, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Azt hiszem, hogy itt, ha valaki a sport mellett dönt, legyen az főleg fiatal, akkor ad neki egyfajta életszemléletet.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy a kajakkenú nem egy könnyű sport. Egy, nagyon sokféle sportágat ölel magába. Kettő pedig, ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Én sokszor szoktam azt mondani a gyerekeknek, hogy akkor hagyd abban, vagy akkor add föl, ha én föladom, én soha nem adom föl. Szóval én tényleg mindig addig megyek mindenbe, amíg el nem érem azt, amit szeretnék. Lehet, hogy ez nem azonnal történik meg, lehet, hogy egy-két évet valamire várnom kell, de ugyanezt próbáljuk a gyerekekbe is elültetni, hogy elkezdesz valamit, akkor csináld addig, ameddig úgy gondolod, hogy megéri neked. És ez később, és látszik, hogyha megnézzük egy kicsit a kajakkenu világát, akkor egy nagyon összetartó társadalom. És felnőttként, akik már felnőttek, azok is, hogyha bármi probléma van, akkor segítik egymást. És ez most az elmúlt időszakban többször jött velünk szembe.
2: Menjünk mi is egy kicsit tovább, és elsétálunk itt a, hát mondhatjuk azt, hogy a dicsőség táblák és a falon lévő fényképek mellett, Bonyai Reginától Suba Róberten át, és ugye a fiad is itt van, majd róla is beszélgetünk, meg talán lehet, hogy vele is, de egy picit sétáljunk beljebb, és ahogy elmegyünk az öltözők, illetve a főnök asszony feliratú szoba mellett, akkor itt a következő állomásunk, hiszen meg annyi trófea és különböző elismerés, és van itt egyébként kettő, ami neked szólt név szerint, és ugye amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy sok mindenre nagyon büszke vagy, de van itt két dolog, amire különösen.
3: 2024-ben egymás után két díjat is sikerült kapnom. Az egyik Révész Máriuszéktől az Aktív Magyarország díjat, és még ugyanakkor a Bajaváros sportjáért díjat. Én azt gondolom, hogy mindkettőre borzasztó büszke vagyok, viszont egyik se csak az én érdemem. Szóval én úgy gondolom, hogy ez, ami itt kint van, ez egy csapat érdeme. Az, hogy személy szerint ugye valakinek meg kellett kapnia, és az én voltam, de csapat nélkül ez nem ment volna. Szóval ez a kollégáimmal, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt években, ez egy közös elismerés.
2: És akkor még két lépéssel beljebb, és itt is vagyunk, ugye, hát mondhatjuk azt, hogy itt van nagyjából egyszerre minden, megint csak egy olyan idézet, ami szerintem minden dolgozó és sportoló fiatalnak kell, hogy inspirációt adjon. Egy álom, csak egy álom egészen addig, amíg úgy nem döntesz, hogy igazzá teszed. No hát itt van bordásfaltól kezdve kondigépek, egy fitnessterem, de itt mellettünk a sarokban már egy kis közösségi terület, persze díszítések a falon itt is, fényképek és minden, amire büszkék lehettek, de azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni.
3: Igen, és az idézet azt gondolom, hogy talán tényleg legjobban jellemez minket, mert volt egy álmunk 2016-ban, sőt 15-ben, mert 2015-ben készültek el a tervek erre a vízitelepre, akkor szinte mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Viszont én nem ismerek lehetetlent, és a kollégáim se szerencsére. Gyakorlatilag már a készen van a vízitelep, most már gondolkoznunk kell, hogy mi az, amit fejleszünk, de minden évben van valami, amivel még pluszba ki tudjuk egészíteni, amivel plusz tudunk adni azoknak, akik hozzánk járnak. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és nagy köszönet, aki ebbe bármilyen legkisebb kapavágással is részt vett, a kollégáimtól, a szülőkön keresztül, a szponzorokon keresztül mindenki, mert egy igazi paradicsomot hoztunk létre, aminek én azt a nevet adtam, hogy ez a test és a lélek műhelye. És gyakorlatilag így éljük a mindennapjainkat is.

0: mellettem most már Hoffmann Antal, a kajakosok edzője. Említettük már Suba Róbertet, aki a paralimpián ezüstérmet ért el. A te vezetéseddel készült fel és kvalifikálta magát, de ugye Suba Róbert nem feltétlenül volt mindig kajakos. Hogy is volt ez pontosan?
1: Először kenus volt, és akkor utána kiderült, hogy parakenu nincsen az olimpián, hanem csak kajak van, és akkor így átváltott kajakra, és akkor kezdtük mi a közös felkészülést, és akkor volt rá egy évünk, és akkor a következő szezonban már úgy sikerült, hogy a VB-n elért egy harmadik helyezést, EB-n meg egy második helyezést, és akkor ebből kvalifikálta magát az olimpiára.
0: Ugye a többi már történelem paralimpiai ezüstérmes, viszont ha már kajakról és kenuről is beszélünk, és ugye azt is tudom, hogy beszélgettünk korábban, ti evesztetek Mónikával. Mennyiben más mondjuk egy kajakos, és mennyiben más egy kenus felkészítése, ugye hiszen jelenleg te most a kajakosokat edzed?
1: Hát nagy különbség nincsen egyébként. Ami kívülről látszik, az, hogy a kajakosok azok mind a két oldalon eveznek, tehát ugyanúgy használják mind a két oldalt. A kenusok pedig vagy jobbosra, vagy balosra készítik föl magukat, és akkor ők már abba is maradnak. Tehát ők már nem is váltanak ott oldalt. Nagyjából ennyi, ami látszik, az egyik az térdel, a másik ül a hajóban, de a kajakos is ugyanúgy használja a lábát, meg enyhebb bicikliző mozgást végez, ami külső szemlélők számára annyira nem feltétlen látszik, de egyébként az egész testét használja, hogy hajtsa a hajót.
0: És ugye, ha már mondjuk Suba Róbert ezüstéméről, a paralimpiáról beszélgetünk, akkor magasra tette a lécet, viszont most is nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal dolgozhatsz. Ki az, akire különösen büszke lehet most a klub?
1: Hát fiatalokkal dolgozom egyébként, így van egy válogatottunk, a Kallós Szofi, aki most elérte, de ő most U14-es, tehát ő még igazán fiatal, feltörekvő korosztály, aztán ez hová növi ki magát, azt majd látjuk, de itt még látunk egyébként több fiatalt, aki, hogyha oda teszi magát, akkor még elég messzire elérhet, de ez igazából csak rajtuk múlik.
0: És akkor ki mástól kérdezhetnénk ezt meg, mint egy edzőtől, ha egy fiatal éppen sportolni szeretne, akkor miért tegye ezt éppen itt, és miért mondjuk a kajakkenut és az evezés sportágat válassza?
1: Én ezt azért szeretem, ezt a sportágat, mert ez kint van a szabad levegőn. Tehát nem egy tornateremben van, nincsen bezárva. A négy fal közé, kimegy a levegőbe, jól érzi magát. Igaz, kicsit oda kell figyelni, hogy jó idő legyen, mert akkor lehet igazán élvezni, de kint a szabad levegőn én szerintem sokkal többet ér a mozgás, mint egy tornatermi hangulatban.

0: főnök asszony irodájában ücsörgünk, a mosolyok már megvannak, és ez a lényeg, és a sportszakmai koordinátor ül velem szemben, Kékesi Gabriella, aki édesanyából és szülőből avanzsált ugye ide, hát mondhatjuk így, hogy minden essé, hiszen ugye a gyermekeid ide jártak, járnak sportolni, aztán valahogy idehozott az élet téged is.
1: Igen, üdvözlök mindenkit. A három gyermekem van itt igazából aktívan, abból kettő napi rendszerességgel jár edzésre. Egy kicsit kijár, de a szabadidősportban segít és támogatja nagyon az egyesületet. Ő is versenyző volt, egy sérülés miatt abba kellett hagyni a versenysportot, viszont elszakadni nem tud. Annyira szeret itt, hogy nem tud elszakadni.
0: És akkor mi hozott ki téged úgy, mint nem édesanya?
1: Mint nem édesanya? Igazából még a gyerekek a vízen voltak és edzettek, megláttam a feladatokat, a problémát, és úgy jól esett itt lenni és csinálni.
0: És akkor mivel foglalkozik egy mindenes, ugye mondhatjuk ezt, hogy mindenes?
1: Ától Z-ig mindennel. Ha kell, fát metsz, füvet nyír, sebet lát el, éhező gyereket etet, ruhát keres, ruhát var, vagy csak egy lelket ápol.
0: Tehát gyakorlatilag egy pótmama.
1: Igen, igen, maci mama.
0: És ugye, hát nem csak édesanyja, és nem csak sportszakmai koordinátor, de illetve nem mondom, hogy nem csak édesanyja, egy nagyon büszke édesanyja is vagy egyben, hiszen azért a klubnak voltak korábban nagyon nagy sikere is, ha már mindenféleképpen sportsikerben mérünk, és most úgy tűnik, hogy a méltó utódokhoz most van egy olyan kis utód itt, aki válogatottsági szintig vitte, márpedig ő az lányod.
1: Igen, ő most már harmadik éve a kajakenu válogatott erős tagja. Neki szerelem. Az élete a víz, az élete a kenuzás. Nem is gondol másra, csak erre.
0: Valaki azt mondja, hogy vízre küldi a gyermekét, akkor lehet, hogy a mai világban nagyon sokan megijednek vagy félnek, mert az veszélyes. Ezeket a teóriákat hessegessük el, és akkor mint édesanyja, miért jöjjön valaki mondjuk éppen ide, és miért kajakozni, vagy miért választva ezt a sportágat, mert gyanítom, hogy akkor ez itt abszolút teljesen biztonságos, jó helyen van, jó környezetben van, és ahogy ugye korábban már hallottuk, itt nem csak a testet, de a lelket is ápoljátok.
1: Igen, alapjába véve a Kamarás Duna, ez egy nagyon védett, csendes, nem folyóvíz, egy állóvíz. Folyamatos edzői felügyelet mellett vannak a gyerekek a vízen, mentő mellénybe, stabil hajókba, felügyeletek alatt, nagyon jó kis csapatba, tehát mindenki a korosztályának megfelelően van beosztva, és úgy edzenek nagyjából a fejlettségi szintekkel együtt. Rendkívül jó fejleszti a koordinációt, a testet, és mivel, hogy oda kell figyeljen a gyerek, nem buhóckodhat, ezért nagyon-nagyon szépen fejlődnek. Nagyon komoly összetartó közösség alakul ki, a nagyobbak között annyira, hogy szabad időben is összejárnak, ha kell misére mennek minisztrálni, vagy éppen kitalálták, hogy ők most futóversenyre készülnek, és együtt elmennek még szombaton hosszú távot futni. De a születésnapokat is együtt ünneplik meg. Ugyanezt próbáljuk a kicsiknél is, hogy ők is érezzék, hogy jó egy közösségbe tartozni, ahol biztonságban vannak, odafigyelünk rájuk, nem kallódnak el. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos a mai világban.
0: És talán ami a legfontosabb az az üzenet, hogy igenis a gyermekek és a fiatalok sportoljanak, éljenek teljes, egészséges és boldog életet.
1: Így van. Épp testben, épp lélek.

0: kint ülünk most a kajakkenu ponton. Az idő nem túl kegyes hozzánk, meglehetősen hűvös van, úgyhogy nem leszünk hosszúak. Három fiatal ember, két fiatal hölgy és egy fiatal úr ül velem szemben, illetve mellettem. Itt a kajakkenu klubnál azt mondták, hogy az övék a jövő. Kérek szépen gyorsan egy-egy bemutatkozást.
1: Én Kalló Szofia vagyok, kajaknői válogatott kerettag.
0: Pro és kontra, majd mert kérdezzük a kenusokat is, miért kajak?
1: Azt tetszett meg nekem, még régebben.
0: És mióta kajakozol?
1: Olyan 2 éve.
0: Mondjuk további 2 év múlva, vagy esetleg 10 év múlva, hol látod magad, mennyire fontos neked a kajak, mennyire fontos neked maga a sport, és mit szeretnél elérni?
1: Nagyon fontosnak tartom, hát inkább ilyen karrierszerűnek, a sporttal szeretnék majd tovább tanulni, és szeretnék világbajnok, Európa-bajnok lenni későbbiekben.
0: És akkor jöjjön most egy kenus.
2: Kékesi Brigitta vagyok.
0: Miért kenu?
2: Számomra a kajak az annyira nem fogott meg, a kenu sokkal inkább érdekesebb volt a mozgás formája is, és sokkal jobban tetszett.
0: És egyébként neked milyen érzés személy szerint, hogy ugye édesanyád is itt dolgozik a klubnál, egyfajta példaképő neked, vagy igazából te vagy példakép a fiatalabbaknak, hiszen ugye te is válogatott kerettag vagy.
2: Igen, szerintem jó, mert bármi van, hozzá tudok fordulni, és sokkal egyszerűbb minden.
0: Viszont nincs egyfajta elvárás, és ugye ezért is kell jól teljesíts, vagy inkább magadnak akarsz elvárásokat teljesíteni. Neked mik a céljaid hosszú távon?
2: Mindenféleképpen szeretnék több nemzetközi eredményt is, meg továbbra is egészségesen ott maradni az élem.
0: És ugye a fiatalember velem szemben...
3: Engem Siber Dávidnak hívnak, én kenus vagyok, ifjúsági maraton világbajnok 5. és Európa bajnok 5.
0: Viszont te ugye nem vagy még válogatott kerettag, ez hogy működik egyébként, hogy mehettél, vagy hogy mész úgy világbajnokság, hogy nem vagy a válogatott kerettagja?
3: Volt egy maraton válogató Győrben, ott az első meg a második helyzet mehetett ki nemzetközi versenyre. Én a második helyzettel mentem ki párosban, de viszont válogatott tag úgy lehettem volna csak, hogyha az Európa-bajnokságon első helyzet, vagy a világbajnokságon első, második és harmadik helyzet lettem volna.
0: Viszont azt hiszem, hogy ez is egy hatalmas nagy motiváció neked, hogy akkor a közében elérd ezeket az eredményeket.
3: Természetesen a jövőben is szeretnék kimenni nemzetközi versenyre, ott is jobb, akár még dobogós helyezéseket is elérni, és hát ez nagy motivációm, hogy még kimenjek nemzetközi versenyre.
0: Miért éppen maraton?
3: Hát így nem azt mondanám, hogy pont a maraton, de akkor az sikerült csak, de szeretnék a jövőben azért sprintre is menni, mert nekem azért az így jobban szívemhez áll.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Baján vagyunk, egészen pontosan a Sugovica partjához lesétáltunk ismét, itt a Stég alattunk, és velem szemben most már Bonyai Regina. Azért beszélgetünk veled elsősorban, mert egy olyan életpályamodellt szeretnénk bemutatni, ami igazából mindenkinek adott lehet bármilyen sportban, de ugyan itt neked ez a Bajai Mogyi vízisportklubnál megadatott, hiszen nagyon-nagyon sikeres versenyzőből lettél, ugye most már édesanya, és hát most itt dolgozol nagyon sokféle minőségben. Picit beszélgessünk a sportkarrieredről, hiszen van miről.
4: 13-ban kezdtem, akkor 14 éves voltam, viszonylag úgymond még későinek számítottam. Napi 4 edzéssel végigvittem a nyarat, és akkor sikerült a serdülő válogatott kerettagként bekerülni. Rekövetkező évben már kint voltunk az IFI VB-n is, EB-n is, és akkor így szépen sorban minden egyes évben kint voltam Síkvízen is, és nagy részben maratonon is a nemzetközi versenyeken. Van IFI VB második helyezése, van felnőtt EB harmadik helyem, és ugye az U23-ban is van egy síkvízi párosban, egy EB harmadik helyem.
0: Ugye amikor bementünk a székházba, vagy hát a központba, akkor ott volt egy olyan felirat, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Ha a kajakkenu sportág önmagában nem egyszerű, akkor a maratoni szakága szerintem különösen nehéznek tűnik. Egy ifjú hölgy, mi visz rá téged, vagy mi vitt rá téged, hogy ezt válaszd?
4: Igazából első körön nem tudom megmondani, azt tudom elmondani, amit éreztem legelőször, mikor ezt a hosszú távot kellett csinálnom, hogy saját magammal küzdök, nem is a versenytársaimmal, hanem a magam démonjai küzdöm le, és olyan jó érzés volt mindig kiszállni, hogy na, akkor megint meg tudtam csinálni, és még jó helyezést is értem el, viszont utána másra mindig azt mondtam, hogy soha többet. Viszont valamiért mindig visszahúzott oda a szívem. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam magamról, meg az egész sportágról. Szerintem sokkal élvezetesebb, mint egy másfél-két perc, vagy egy 30 másodpercről beszélünk.
0: És ugye azt mondtad, amikor sétáltunk le ide a Sugovica partra is, hogy hál' Istennek azért most már, mikor megkérdeztem, ugye itt róttad te is a köröket és a kilométereket, hogy hál' Istennek most már a motorcsónakban teszed, de azért gyanítom, hogy még mindig hiányzik néha maga az evezés és a kajakkenu.
4: Az elején annyira még nem, tudom, amikor még leüllepszik a dolog, de egyre inkább jó nézni őket, és azt gondolom, elképzelem, hogy én is ott evezek, de viszont a kicsik, akik most kezdenek, azokat általában én viszem ki PC2-ben, hogy meglegyen az a biztonsági érzet, és akkor jól esik, úgy szállok le, hogy jó volt. Tavaly ősszel is, amikor már a kisfiam nagyobb volt, akkor a nagyokkal többször mentem el hosszú távot evezni, és jól esett.
0: Hiszen ugye élsportolóban most már edzőként is, ugye ahogy mondtuk, boldog édesanyaként is tevékenykedsz. Mennyiben más az volt, hogy megvan a saját picurkád a gyerekekkel foglalkozni?
4: Türelmesebb lettem, sok mindent tanultam, azért az én kisfiam azért egy igazi örökmozgó, nem is vártam más, ugye sportoló szülőknek a gyereke. Azt érzem, hogy amit az anyukák, ahogy féltik a gyerekeiket, és azt hiszem, hogy egy kicsit lenyugodtam, és próbálom őket úgy terelgetni, mint ahogy a fiamat is terelgetem most, úgyhogy tényleg teljesen más, hogy látom már ezt az egészet, attól függetlenül, hogy még csak 2 éves lesz. Igazság szerint azt gondolom, hogyha bárki attól tart, hogy ez a vízisporták, ez veszélyes és félelmetes, és azért nem merik hozni a gyerekeiket. Óva intem őket attól, hogy ne, mert igazság szerint a természetben van egész nyáron a vízen, a levegő, az élmény, amit kaphat, és a társaság is jó, úgyhogy szívesen várunk mindenkit, úgyhogy ne féljenek a szülők.
5: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Mogyi Bajai Vízisportklubba látogattunk. Nyágúi Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: A Sportháj mai házigazdája a Bonyarcvasegyi Lidó Strand, amely többek között gazdag sport lehetőségeiről is híres, és ezért is kedvelik az ide látogatók, na és azért is, mert balatoni viszonylatban a legnagyobbak közé tartozik. A hely elnyerte már korábban a legsportosabb strand címet is. A vízi sportok mellett azonban beszélünk még labdarúgásról, tartsanak velünk, én Vera Emese vagyok. Pali Robert Bonyarcvasegy polgármestere fog minket itt a Lidó Strandon körbevezetni, és hát a választás azért is esett többek között a Bonyarcvasegyi strandra, mert hogy többször is elnyerte már a legsportosabb strand címet. És mielőtt tényleg itt a körbejárást megkezdenénk, azért itt van egy focipálya, tehát összességében azt hiszem, hogy a nagy község, mondhatjuk, hogy nagy hangsúlyt fektet a sportra, mert itt egy hatalmas kiírás is van, hogy Bonyarcvashegy ese, tehát itt most koncentrálódik azt hiszem a sport.
1: Igen, a nagy községünknek a szemlélete az, ami ilyenkor nagyon fontos. Az pedig az alapszemléletünk a következő, ezt még hajnali háromkor is tudnélik egy bonyarcvashegyi lakosnak, ami úgy szól, hogy a bennünk lévő tudást, szorgalmat, tehetséget és jó akaró szándékot szeretnénk előtérbe állítani, kiaknázni. Ez lehet elméleti vagy fizikai tudás, akár kapcsolati vagy tapasztalati tőke. Lényeg a tudás megosztás. Tehát a tudás megosztáson vagyunk, illetve hogy az embereket nem megosztani kell, nem összekovácsolni, tehát az emberi értékeknek az előtérbe helyezése a legfontosabb. És ez az a fő szemlélet nálam, az én fejemben, mivel én ide születtem a Balatonra, ami azt jelenti, hogy nem érdem itt élnem, sem azoknak, akik szerintem otthonuknak választották, vagy a Balatonok körzetét, ez nem érdem, hanem adomány. És adományként veszem, és a szemléletemet is tükrözi, és ez azt jelenti, hogy nálam a fejemben a turisztika, a művészet, a kultúra és a sport az egy prioritásom van. Ami nekünk a sport, vagy a művészet, az mind a turisztika is. Ami turisztika, az nekünk mind egy brand. Most már nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, tehát meg kell tanulnunk minden településnek, meg magunknak is embereknek az önmenedzselésre. És a sport révén, hogy ez begyűrűzik így már a bölcsöde, óvoda, általános iskolánkhoz, a közösségekhez, a sportegyesületeinkhez, és így a lakosságnak a minél nagyobb mozgósítását azra, hogy nem kivetem mi a versenysportra megyünk rá, nem sem támogatjuk a versenysportjainkat, de hanem a tömegsportra, illetve családi rendezvényekre megyünk, hogy minél jobban meg tudjuk szerettetni az emberekre, a mozgásoknak az örömét, és mindenkinek más lehet a mozgás. Valakinek egy séta, valakinek az erdőben egy túra, valakinek a bicikli, valakinek az úszás, a száppozás, a vízibiciklizés. Sok olyan sport van, amit itt ki tudunk használni. Mi a lehetőséget szeretnénk biztosítani azok számára, akik igénylik, és a másik pedig az igényt felkelteni szeretnénk azok számára, akik még csak most gondolkodnak, vagy valami motivációt szeretnének kapni.
0: Az, hogy a strand elnyerte már a legsportosabb strand címet, az minek köszönhető? Mert hogyha körbenézünk, és nem ezen a bejáraton jövünk be, hanem a másikon, mert egy több bejárat is van itt a strand felé, akkor látunk ott strandröplabdapályát, többször rendeztek már itt korábban strandkézilabda bajnoki fordulókat is. Most, ahogy járkáltam itt a nagyközségben, azért láttam kiírva, hogy strandrögbi mérkőzések is lesznek majd. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a cím itt a Lidó Strandé legyen?
1: Most is az alapvető szemléletem múlik minden. Nagyon sok a világunkban, így Magyarországon is, de az egész világunkban a szöveg, a beszéd, a duma, és kevesebbek a tettek. És mi azt valljuk, hogy ha annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne miről vitatkozni. És mi a példákat szeretnénk mutatni, legfőképpen saját magunkon a példát. Tehát nem példaképek szeretnénk lenni, hanem a példát mutatni. Ami azt jelenti, hogy mi a strandunkra, alapvetően nem csak nyári élményhelyként tekintünk, hanem a fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy egy egész évben nyitva tartó, nagyon sok élmény gazdagságot nyújtó találkozási, tehát generációk közti találkozási és rekreációs központként működjön a strandunk éves szinten. Tehát véletlenül sem 3 hónapban gondolkodunk, az, hogy 3 hónapban a strand üzemelés működik, az egy dolog nálunk, de mi arra koncentrálunk, hogy ezt 12 hónapban tudjuk üzemeltetni. Olyan 4 évszakos beruházásaikat teszünk, ami akár a vizes blokkra van, hogy egész évben nyitva tudjuk tartani, 2-t is, vagy éppen gasztronómiai szolgáltatásban vannak vállalkozók, akik egész évben nyitva vannak. A játszótéri elemekre is arra figyeltünk, hogy lehessen egész évben használni, minél több generáció tudja mondjuk egyszerre is használni, vagy éppen mozgásukban korlátozottak is tudják, és a pályáinkon, akár az élőfüves műfüves, vagy élőfüves pályánkon, vagy a kézlabda nagyságú pályán, vagy éppen a homokos pályánkon, akár a futballt, akár a röplabdások, mindenki meg tudja találni azt az amatőr szinten is azt a örömet, amit tud nyújtani egy sport, és akkor jó, mert minden játéknak hiszem, mert minden, ami játékról szól, az pusztán önmagáért való, és a játék az maga egyedül is már a létezés egyik formája, és a játék az mindig kreatív élmény. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek, a felnőttekkel, a családdal, vagy éppen nagypapi, nagymamival, vagy ma csak maguk között, hogy nem a gép előtt vannak, hanem maguk között játszanak a gyermekek, de akik itt is ismerkednek meg, tehát nyaralós, vagy helyi erőben gondolkodunk. Nagyon fontos nekünk a szemlélet, és itt köthetnek hosszú távú vagy rövid távú barátságokat, amik visszatérőek is.

0: Kalapom.
1: Éppen trambulinok mellett állunk, ez is azért magában foglalja a sportot, de azok, akik itt laknak Vonyaszvashegyen, ők is járnak a Balatonhoz, a Balaton partra, vagy elsősorban azért inkább a turisták, az ide látogató vendégek?
2: Szintén jó kérdést tett fel, szerkesztőasszony. Következő a helyzet. Szinte majdnem minden Balaton településnél ez jellemző is. A következő, hogy a helyi lakosság, mi 2756 állandó lakossal rendelkezünk, májustól ez megnövekedik 2-3 vagy éppen a 4-szeresére. Tehát egy időben van olyan nap, akár egy szombat, vagy vasárnap, vagy péntek, ahol mondjuk 8000 vagy 9000 ember van a nagykösségünknek a területén, a közigazgatási területén. Ez egy óriási nyomást, üzemeltetési nyomást terhet tesz a kollégáimra, a település üzemeltetésre, mert el kell mondanunk, hogy teljesen más egy igény a helyi lakosságnak a nyárral való kapcsolatban, meg teljesen más egy igény egy

0: kezdeményezéseink, de a sport így szűrődött be a közösségünk révén, hogyha a vonyarcas egy állandó lakosoknak mondjuk a 60%-a nem látogatja a strandot, mert már vagy idősebb korú, vagy nincs kedve hozzá, mások az elképzelései, a gyermekek már kirepültek, nincs, de attól még nagyon büszkék, és büszkék vagyunk a Lidó strandunkra, hiszen ez a kirakatunk nekünk Bonyolazas egy nagy községében. Tehát szabadon sétálható, járható az év minden egyes napján. Mi nem zárjuk be este 9-kor, vagy éppen 10 órakor, vagy éjfélkor, mint mondjuk a körülöttünk lévő településeknél. Nálunk ez nyitva tart hajnali 4 óráig, mert ott van egy karbantartási idő reggelig. Akik úszni jönnek, már korábban őket beengedjük. Természetesen, mert van, aki már 6 órakor vagy 7 órakor lejön egy törölközővel, természetesen helyet adunk ennek a jó dolognak, viszont szinte 24 órában üzemel a strandunk. Ennek a bevétele, mivel fizetős strand vagyunk, járul hozzá a nagyközségünknél a fejlesztésekhez, az aszfaltburkolásokhoz, a csapadékvizelvezetéshez, és itt van az egyik bevételi forrásunk. Ha ez nem lenne, nekünk nincs ipari parkunk vagy egyéb más bevételi forrásunk, ez az egyetlen egy van az építményadón vagy az idegenforgalmi adón kívül, amivel nagyon jól kell sáfárkodnunk, észszerűen és fenntarthatóan kell gondolkodnunk. Ahogy mondtam, a szemlélet a legfontosabb, és azok a kollégáim, akik hasonlóképpen szemlélettel és alázattal végzik a feladataikat, mint ahogy példát mutatunk akár mi képviselők is, mert ezen múlik sok minden, hogy fejben hogy döntöttünk dolgokat el, és az, hogy kivitelezzük.
1: Sokat beszéltünk már itt a különböző sportágakról, és a vízi sportok is szóba kerültek azért. Az kijelenthető, hogy a legnagyobb vonzerő azért mégiscsak maga a Balaton.
0: Igen, ez így van. Maga a Balaton nemzeti kincsünk, és nagyon jó lenne, hogyha az itt élő emberek, a Balatonon élő emberek, vagy a Balatont választó, otthonuknak választó emberek kezdenék a legjobban értékelni ott, ahol most élünk. Mert azt látom, hogy nagyon sokak inkább kiveszni szeretnének a Balatonból, tehát sok élvezetet, sok profitot mondjuk, de vissza nagyon keveset raknak belőle. Mindenki csak egy pici szeletet vesz ki belőle, és akkor ott fogunk tartani, hogy elfogyunk ezzel. Ezért is kell minél jobban. Ha mi nem védjük meg itt, ahol vagyunk, más nem fogja helyettünk. És nekünk a sportosság, ahogy említette, a vízisíp pályával a legnagyobb a Balaton, háromban, Siófokon, Balatonfüreden és Vonyarcasegyen, vízisí és végbordpálya. Ez a leghosszabb és a legújabb pályánk, ami itt van, itt is van oktatás, már reggel kezdődik a strand keleti oldalán. A nyugati, ott van egy felnőtt játszótér is ezen az oldal, kondi gépekkel, így nevezzük a felnőtt erősítő gépeket. És akkor a strandunknak a nyugati oldalán pedig ott van ott az a központi rész, ahol a vízibiciklik, ahol a szörfözést oktatják táborok segítségével is, tehát heti szinten táborok vannak gyermekeknek, és a vízzel kapcsolatos vízbiztonságot, a vízi járműnek a kezelését, használatát tanuljuk meg, mert a Balaton egy szeszélyes, különösképpen meg kell tanulni a Balatonnak az éghajlati változásait, hogy ezt biztonságosan tudjuk, illetve ott van mögötte a három olyan homokos pályát felvonultató egységünk, ami három azonos kézlabdapályát tudunk, vagy futballpályát tudunk kialakítani, ahol a röplabdázók, a futball, vagy éppen csak a labdázás szerelmesei, vagy tollaslabdázói veszik birtokba. Ami még unikális, hogy tulajdonképpen ezeket este 9 óra után ki is világítjuk, mint a homokos pályánkat, még 11 óráig, ha van rá igény, akkor tovább, mint az élőfüves pályánk is világítással vannak, az 3x50 méteres pálya, 2x5 méteres kapukkal, és akik még szeretnének 9 óra után egy ilyen csiles hangulatban lenni, mégis nyáron van szó, akkor mi ezeket a lehetőséget megadjunk. Említette még a nemzetközi rugby beach bajnokságot. Igen, ez most már az ötödik olyan lesz, ahol tényleg nemzetközi, tehát Új-Zélandról, Németországból, Franciaországból is jönnek, ez is egy egyedülálló kezdeményezésünk. Akkor talán én voltam az a polgármester, aki nyitott egy új olyan sportágnak a népszerűsítése, vagy Magyarországon még nem volt a rögbi, de külföldön óriási népszerűséget élvez, és itt is nálunk, ahogy látható, hogy amikor megérkeznek a látogatók, akár a kézlabdán, akár a rögbinél, hogy mennyire motiválja az embereket a sportágra, és kicsit sokkal jobban lelkismeretükre hatva elkezdik a mozgást. Már megérte akkor, ha csak egy mondat, vagy egy gondolat megmarad, vagy egy

0: Egy picit kitekintünk a strandról, mert hogy beszéltünk itt korábban már Vonyarcvashegy sport életéről, mert hogy azért itt komoly futball élet is folyik.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat, Szabó Szilárd vagyok. Én vagyok a Vonyarcvashegy FC-nek az egyik edzője. Szerencsére nagyon sok gyermekünk van, akik szívesen látogatják az edzéseinket, mindig itt vannak, ha tehetik. Hetente kétszer edzenek nálunk, közel 70 gyerek edz nálunk. Ha azt nézzük, hogy az iskola 200 fő alatti létszáma rendelkezik, ez a 70 fő igenis magas létszámnak számít, és ez hozzátartozik, hogy nem csak a helyi gyerekeket, vagy az iskola a beiskolázási körzetéből érkező gyerekeket tudjuk bevonzani, hanem Kesztely, illetve más települések gyerekei is jönnek hozzánk. És minden programban, amit külön szervezünk nekik, abban is szívesen részt vesznek, és a legfontosabb ebben nem csak a foci, a játék szeretete, hanem a közösség építés. És ennek keretében vannak különböző rendezvényeink is.
0: Azért ez a sportélet, meg ez a futballélet, ez nyáron egy picit még jobban aktivizálódik?
1: Mi úgy gondolunk erre, hogy nagyon fontos a szeptembertől május-júniusig tartó időszak, amelyet főleg a szakma tesz ki. De ez az időszak már mindenkinek inkább a nyáról, a vakációról szól, és ennek keretében azonban, hogy ne felejtsék el, és ne szakadjanak el teljes mértékben az egyesülettől, nyári tábort szervezünk, két alkalommal is. Ezekre is közel 70 gyerek jön, tehát ebből látható, hogy tényleg népszerűségnek örvend, nem csak a környékbeli gyerekek, hanem vannak, amikor Budapestről is ide érkeznek, akik visszajáró táborozóink, és ennek nem a szakma a lényege. Picit focizunk, picit jól érezzük magunkat, fürdünk a Balatonban. Azt gondolom, hogy gyerekeknek ilyenkor nem csak a szakmára van szükség, hogy focizzunk és újabb gyakorlatokat tanuljunk meg, hanem hogy együtt legyenek és pihenjenek végre, hiszen hosszú a tanév, tehát nekünk azt is bele kell kalkulálni, hogy itt a tanév végén vagyunk, és a tanév azért hosszú volt nekik és felfáradtak, tehát ilyenkor már nem várhatjuk el tőlük, főleg ebben a nagyon melegben, hogy ugyanazt az intenzitást csinálják és tegyék bele azt a munkát, amit elvárunk tőlük évközben.
0: Igen, és hát lehet, hogy a budapesti szülők éppen így tervezik a szabadságukat, hogy akkor a gyermek közben elmehessen egy edzőtáborba. Polgármester úrral éppen ki volt kapcsolva a felvevő, de itt beszélgettünk. Létezik egy érték vagy elnevezésű program, aminek szintén sok köze van a sporthoz.
1: Azt gondolom, hogy ahogy korábban említettem, a közösség építése az egy nagyon fontos melléktermék, ha lehet így fogalmazni, a labdarúgásnak, a sportnak. Ennek keretén belül indult meg az egyesület és a polgármester úr és az önkormányzat keretében ez az érték vagy rendezvény sorozatunk. Ezt szeptemberben és májusban szoktuk megrendezni. Itt valóban a labdarúgás a központi elem, de emellett azt szorgalmazzuk és arra tesszük a hangsúlyt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat tudástól, képességektől függetlenül. Mindig picit azért próbáljuk fejleszteni, és mindig próbálunk egy kicsi újat hozni bele. Ennek fejében megvan az a része is, ahol versenyszerűen egy kupa formájában összemérik tudásukat a környékbeli csapatok, de emellett lehetőség van a gyerekeknek, hogy mindenki saját tudása szerint focizgasson, kipróbálhassa, hogy mit tud, és emellett több kísérő rendezvény van, mert nem csak arról szól, hogy most a labdarúgást kell ebben mindenképpen megjeleníteni, hanem jiu-jitsu bemutató, illetve egyéb torna bemutatók is helyet kapnak. Volt, amikor freestyle foci bemutató is helyet kapott a programban, amellett ilyen blazepod reakciófejlesztő eszközünk is van, amit kipróbálhat bárki, kortól, nemtől, függetlenül, és megnézhető, hogy mire képes, a többiekhez képest, de semminek sincs tétje. Legfontosabb, hogy együtt jól érezzék magukat, és a közösségben legyenek. Emellett a szülők is nagyon aktívak, hiszen az idei évben a fő menünk hamburger és palacsinta volt, és a szülők önkéntesen ajánlották fel palacsinta készítésüket, és 800 darab palacsinta készült erre a rendezvényre, amelyben a szülők beálltak, segítettek és kiszolgálták a vendégeket, és mindegy szálig hamburgertől, palasintástól elfogyott minden, és még lett volna rá igény.
0: Ezen nem csodálkozom, mert sportolás közben azért megéhezik az ember, és egy labdarúgó edző mennyire tekint ki a különböző sportágakra? Ilyenkor igen, egyébként nem, vagy máskor is?
1: Azt gondolom, a sport az nem csak egy területet fed le, hanem nagyon sok képességet. És mi a labdarúgó edzőknek is nagyon fontos, hogy minden sport erősségeit alkalmazzuk és használjuk ebben a sportágban. Vannak olyan gyerekeink, akár akik több sportágat is kipróbálnak mellette párhuzamosan, és azt mondjuk, hogy szíve joga, sőt, segíti a mi felkészülésünket is, hiszen abban a képességében, amiben nem a labda rugás vagy éppenséggel a labdával érintés kap szerepet, máshogyan fejleszti őket, akár fejben, akár pedig együttműködésben a pályán, vagy éppenséggel a győzni akarás, illetve a teljesítmény elérése érdekében.

0: Imre Tibor vagyok, a Vonyaszasi Vízisport Egyesületnek az elnöke.
1: Sokat beszéltünk már itt akár a polgármester úrral, vagy éppen Szabó Szilárd labdarúgóedzővel a vonyacvasegyi strandon űzhető sportokról, de azt hiszem, hogy talán a vízisportok a legfontosabbak, bár ezen nyilván mindenki más megsértődik, de azért nyáron azt hiszem, hogy nagyon kiemelkedő és nagyon nagy az igény és az érdeklődés a vízisportok iránt, és hát te nagyon benne vagy, és itt nem csak kajakozásról, meg vízibicikliről beszélhetünk, hanem nagyon sok minden másról is.
0: Így van, ugye az új idők elhozták azt, hogy úgy sportágok jelentek meg a vízen. Régebben ugye a szörf volt az, ami előtérbe került, viszont mostanában ez a hidrofoilos dolgok kezdenek egyre jobban a köztudatba jönni. Ez nem az a lényege, hogy viszonylag nagy sebességgel az ember a víz fölött repül, és nincsen hullám. Tehát teljesen egy ilyen megnyugtató érzés. Ennek van egy elektromos változat, illetve nálunk ki lehet próbálni a szélelhajtott változatot is, egy ilyen 1-2 órás tanfolyam után.
1: Azért ez annyira új, hogy szerintem nagyon sokan a hallgatóink közül még nem is láttak, nem is hallottak róla, nem láttak ilyet. Nagyjából elmondtad, hogy miről van szó, de egy picit, hogyha belemennénk a részletekbe, ez úgy néz ki, mint egy szörfdeszka, csak nem teljesen.
0: Igen, ez ugye úgy néz ki, mint egy szörfdeszka, egy kicsit kisebb. Ugye az elektromos változatban van egy 7,5 kW-os motor, amit egy joystickkel tulajdonképpen a rajta fekvő, térdelő, majd később álló ember irányít. A különböző fokozatok vannak, egy olyan 1-2 órás oktatás után már el lehet sajátítani azokat az alapokat, hogy már nagyon, nagyon nagy fán tulajdonképpen ez az elfoilozás. Utána aztán, hogyha valakinek valaki érdeklődik, akkor a wingfoilt is megmutatjuk. Az egy picivel bonyolultabb, mivel a széllel működik, a kezünkben van egy úgynevezett wingernyő, és ugye a deszka, hogyha megfelelő sebességgel megyünk a vízen, mint a szörfnél, itt aztán kiemelkedik a vízből, és száll a víz felett.
1: De azért nyugtass meg, hogy a hagyományos sportok is még ugyanúgy népszerűek, mint az elmúlt években, évtizedekben voltak, tehát jönnek ide kajakozni, szörfözni, vízibiciklizni sokan.
0: Így van, tehát a klasszikusok azok megmaradtak, ez ilyen extra tulajdonképpen, és a legdinamikusabban fejlődő szegmens igazából. A szörfözés az egy kicsit úgy elmarad a régi időktől, de különböző ilyen gyerekcsoportjaink vannak azért nekünk még Németországból is, akik direkt ezért jönnek ide. Tehát a szörfözés, a jollevitorlázás, kajakozás, vízibiciklizés, ezek azért megmaradtak ugyanúgy, mint régen.
1: Itt említettél 1-2 órás oktatásokat, de itt azért akár, hogyha valaki mondjuk életében nem szappozott, de szeretné kipróbálni, tehát itt többféle oktatás is van, többféle sportágat vagy sporteszközt kipróbálhat úgy, hogy mondjuk semmilyen előképzettsége nincsen, ebben is segítetek?
0: Így van, tehát ha valaki bérel nálunk mondjuk egy szappot, és azt mondja, hogy soha nem szappolt, akkor így megmutatjuk neki egy 5-10 perces ilyen kis intróba, és utána igazából nem egy bonyolult dolog, tehát ha nincsenek nagy hullámok, akkor bárki egy 10-15 perc után már simán tud szápolni. A kajakozásról is így van, tehát még nem ült kajakba, megmutatjuk, hogy fogja az evezőt, hogyan kell húzni, az sem ördöngőség. A többi sport azért viszont egy picit több előképzettséget igényel, meg azért azt ne felejtsük el, hogy állóképesség is kell azért ezekhez a sportokhoz. Tehát az mindenképpen jó, hogyha valakinek van egy kis alapállóképessége, ugye az több ideig tudja űzni a sportot, jobban bele tud jönni.
1: És ha minden igaz, akkor táborokat is tartotok. Oda a gyerekek azért jönnek, hogy megtanuljanak használni különböző sporteszközöket, vagy azért jönnek, hogy szórakozzanak és sportoljanak és a strandon legyenek?
0: Hát a kisebbek, akik mondjuk először vannak nálunk, ők mindenképp azért jönnek, hogy megtanulják ezeket a sportokat. Tehát ez a szápozás, kajakozás, hajóval húzatjuk őket deszkákon. Ezeket ugye a kisebbek, akik először jönnek, azok megtanulják. A többiek pedig inkább visszatérő vendégeink, tehát a gyerekek, akik már lehet, hogy 5-6 éve mindig ide járnak táborozni. 1 vagy 2 hetet a nyáron.
1: A sporthely mai házigazdája a Vonyarcvashegyi Lidó strand volt, amely a Kékzászló hullám strandi minősítő versenyen 2025-ben a Balaton legjobb strandja lett. Tartsanak velünk legközelebb is, Bervelmesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: I'm a fireball.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! A tűzpusztít

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Dr. Béres!
4: My name is Victor, you can take a picture.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kinek hatalmaznak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: a tél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt kívánok! Július 5-én vasárnap reggel kezdődik a mai Sportreggel, a mikrofonnál Erdei Márk. A mai adás első órájában kézilabdáról, valamint labdarúgásról lesz szó, ezt követően megismételjük a Kovács Zsófiával készült kiváló beszélgetésünket, ugye Európa-bajnok tornászról beszéltünk az ő személyében, majd pedig 8:40 környékén hívjuk Bene Ferencet, akivel természetesen a labdarúgó világbajnokság mérkőzései lesznek a témák. 9 órától pedig Wirth Balázst kiváló úszó mesteredzőt kapcsoljuk, aki nemrég Rómában járt, a pápával is találkozott, valamint az egyik úszója szintidőt is úszott. A mai Sportreggel utolsó fél órájában pedig természetesen beszélünk Forma 1-ről is, hiszen a hétvégén Silverstone-ban versenyez a mezőny. Most tehát, ahogy ígértem, kézilabdával kezdünk. 3-szor nyert bajnokok ligáját, apja Jugoszlávia sztárja volt, és dopingügyel is kellett küzdenie. Nicola Portnerről, akivel a Szeged férfi kézilabda csapata 2029-ig szóló szerződést kötött, Faluvégi Rudolf, Svájcban visszavonult kézilabdázó beszélt Szilágyi Dórának.
3: Franciaországban találkozhattatok ellenfélként. Az első benyomásra emlékszel rá, mint ellenfél?
4: Igen, emlékszem rá, sőt már sokkal korábbról, mert a nyílt ifi Európa-bajnokságon is játszottunk annó Svájc ellen, és feltűnt, hogy milyen jó csapatuk van, és fémjelezve volt az által a kapus által is, akit aztán, hogy a később láttam a Montpellierben is ismét játszani. Hát mondanom se kell, amikor a BL győzelmet az orrunk elől elcsorták, akkor az beégett az emlékezetembe, hát ő is ott nyilván a maga részét hozzátette, akkor még fiatal titánként, de azóta már nyilván a Magdeburgba első vagy első-második számú kapusként is ugye több ízben megmutatta, hogy milyen kvalitás. Én úgy emlékeztem rá régen, hogy ilyen parádékapus volt, aki belejött a meccsekbe, aztán megőrült, és aztán szigorú tekintettel bámult a kamerába, meg a tribűnre, de az utóbbi időszakban úgy éreztem, hogy meg is újult, és látszik rajta, hogy nagyon profin készül a meccsekre, és videóval, és mindennel, amivel egy kapus saját teljesítményed meg tudja támogatni azzal, hogy minden bizonnyal készül. Úgyhogy szerintem a Szeged egy nagyon profi, jó hozzáállású játékossal bővül, ráadásul nem is tudom, hogy mennyi svájci játszott pedig Magyarországon, úgyhogy hát egy kicsit felráz az otthoni közeget, megint egy újféle játékos, megint valami új hozzáállás, egy új karakter. Úgyhogy szerintem ez izgalmas igazolás lehet.
3: Azt nem tudom, arra nem tenném a nyakamat, hogy hányan játszottak valaha svájciként Magyarországon. Azt viszont tudom, hogy a szegedi csapatnak az első svájci igazolása, ebben biztos vagyok.
4: Hát az elmúlt 20 évben, amióta én ugye a magyar kézlabdát többé-kevésbé követem, inkább az volt szerintem, hogy a magyarok Svájc felé mentek, mint fordítva. Igen. De most már megéltük ezt is, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy egy első svájc egy hosszú listáról, akik majd még jönnek, aztán a magyar bajnokságot majd erősítik a jövőben.
3: Ellenfélként mi az, ami eszedbe jut, ha mondjuk gólhelyzetben vagy vele szemben? Mit lőnél neki?
4: Hát érdekes, ugye egy magas cingás rác, aki amikor felemelt kézzel áll előtted, akkor olyan érzésed van, hogy a hóna alatt egy elefánt is beférne, de ugye ez a csapda az egészben. Szerintem ő az a fajta srác, aki több stílusnak a határán is elhelyezkedik. Ezt ha nem tévedek, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy az apukája jugoszláv felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy nem lenne meglepő, hogyha hozna abból az iskolából is valamit. Aztán ugye ez meg kiegészítve itt a svájci suli valami, meg szerintem azért erősen a skandináv kézilabdát próbálja inspirációra használni, és ugye játszott Franciaországban, és szerintem nagyon sok helyről gyúrhatta össze a játékát, sok helyről inspirálódhatott, és én inkább ezt látom rajta. Régen olyan kapusként emlékeztem rá, aki ilyen őrült megoldásokat csinál, kiszalad 5 méterig, majd lecsúszik spárgába, és az alsó, mit tudom, amely a kapunak az alsó fél méter tartományát védi az egész testével. Én azt hiszem, hogy az a fajta figura lehet, aki mindig nagyon rákészül az ellenfelére, és megpróbálja pont azt a fegyvert előrántani, amikor jön vele valaki szembe, és lőni készül, ami neki ott a meccsőti felkészülésben a legjobb megoldásnak tűnhet. Ugye, mint ahogy mondtam, ha egy ilyen játékos van a csapatban, és a kapus, az mindig egyedül van ilyen szempontból, egy kicsit mögötte már nem áll senki, aki kisegítheti, szerintem az a fajta figura, aki minden helyzetre is megpróbál felkészülni, és gondolom ezt éreztem annó ellenfélként is ellened, sajnos nem játszhattam túl sokat, mindig úgy alakult a sérülések miatt, hogy a Montpellier ellen nem igazán tudtam sok meccsen játszani, vagy sokat játszani, de szerintem én a fejére úsztam volna, ott lett volna jó helyen a labda, nem tudom, csak hülyéskedek. Egy jó tisztes ellenfélként emlékszem rá, aki ellen szívesen küzdöttem volna még párszor, ha lett volna rá alkalma.
3: Itt az előbb még említetted az apukáját, aki Zlatno Portner volt, egykori jugoszláv világklasszis kézilabdázóról van szó, és egyébként több interjújában is megemlítette az ő nevét, sokat is nyilatkozik róla, tehát nyilván sokat köszönhet neki. Azt tudom, hogy amikor háromszoros BL győztes lett, akkor, mert azt hiszem, hogy az apukája is az, csak akkor még Becknek hívták, tehát más a neve, de hát háromszor értek fel az európai kupasorozat tetejére, akkor nyilván erre nagyon büszke volt, hogy beérte az apukáját, és nyilván gondolom, hogy ezért tőle is hoz valamiféle stílust.
4: Hát valamit biztos, hogyha más nem, akkor csak ezt az őrületes győzni akarást, és azt, hogy most az apukát beérte, akkor gondolom ennyivel nem elégszik meg, most már meg is próbálja túlszárnyalni, és ha lehetek ennyire sportromantikus, akkor gondolom ezt az ambícióját a szegedi közönség és a klub nagyban támogatja, és szeretné ezt hozzásegíteni, úgyhogy adjuk is ezt ennyiben.
3: Azt mondtad, hogy szerinted megújult, és korábban szeretett így beleüvölteni a kamerába, és hogy parádé kapusnak tűnt. Milyen lehetett a játékosokkal, akik előtte védekeznek, őket utasította-e, ezt nem tudom, hogy ezt meccs közben lehet-e hallani, vagy esetleg egy kicsit ledorgolta őket, hogyha nem úgy sikerült az a fal előtt, ahogy ő azt gondolta volna?
4: Hát ez a kapusokról szerintem mind elképzelhető, és el is várható, hogy ott a védelem mögül irányítsanak. Én nem ismerem őt személyesen, és már régen is volt az, hogy én ellene pályára léphettem, úgyhogy engedd meg, hogy erre ne tudjak válaszolni. Uh-huh. Én azt tudom, amit személyesen hallottam róla, hogy ez egy srác elvileg, aki nagyon szeret beszélni. Úgyhogy ha már külföldiről beszélünk, aki a magyarok közé jön és a magyar csapatba jön, akkor szerintem, hogyha már valamilyen legyen, akkor ilyen legyen. Aki ide jön és rajta hagyja a keze nyomát a közösségen, és valamit hátrahagy, és valami alatt egy pozitív örökségre gondolok. Úgyhogy remélem, hogy ebben nem tévedek, és a szegedi csapat, ahol most újonnan sok fiatal magyar ismét együtt játszhat, remélem, hogy egy olyan karakterrel egészül ki itt a kapuba, akitől tanulhatnak, és aki a pályán kívül az öltözőben, az utakon, a szállodában, a buszon is egy olyan jelenlét lesz, amire majd szívesen emlékeznek a karrierjük után is.
3: Ő egy gyors lábú kapus, az indításokban is jó. Egymást ki tudják egészíteni Miklár Rolanddal? Milyen kapuspáros lehetnek ők?
4: Roli szerintem inkább az a stabilabb fajta, uh-huh. aki, ha már előbb mondtam, hogy a Portner szeret csúszkálni, akkor a Roli az én emlékezetemben már nem így él, vagyis az utóbbi időben, amikor láttam játszani, akkor már nem ilyennek láttam. Sokkal az a stabilabb, kiegyensúlyozottabb, aki nagyon tisztában van azzal, hogy mit tud, és azt az ellenfelekre igyekszik ráerőltetni, és szerintem ezt jól csinálja. A Portner ebből a szempontból, ugye mondom, hozza ezt az őrületet szerintem. Amit említettél, ez a mérges fej és a kinézés, ez szerintem még mindig megy neki, úgyhogy ez nem hagyta abban. A megújulás szerintem inkább abban felelhető, hogy a kapusokról szokás mondani, hogy ők ugye kicsit később érőbbek, ugye bennünket ez a fizikai teher, ez a kopás, ami bennünket mezőnyjátékosokat érint, őket ez máshogy érinti, úgyhogy a Nikola azt hiszem 92-es, 2 éve idősebb nálam, vagy egyet, lehet, hogy 3-as, ami azt jelenti, hogy ugye most 33-34 éves.
3: 93, meg... igen.
4: Így van, 93-as, úgyhogy lehet, hogy ő most 1-2 éve érte el a píkét, és érezte meg azt, hogy mi is az, ami őt ilyen eredményessé teheti, és azt gondolom, hogy az eredmények, amit a Magdeburggal elért, az önmagáért beszél. Úgyhogy amúgy is a Rolinak is az a jó, hogyha egy olyan kapus van mellette, hogyha éppen nem a Roli napja van, akkor nyugodtan cserélhetnek, és bejön, és ott van a minőség, és a csapat jó, és... Pont ugyanez a megnyugvás lesz majd a Nikolának is, hogyha meg neki nem a napja van, akkor bejön eljött a Mikulár Roli, aztán akkor kezdik csókolni.
3: Passzolhat neki, vagy feküdhet neki, hogyha már ilyen gyors és mondjuk futós csapatokkal találkozik majd a Szeged a Bajnokok Ligájában, mint a Sporting, a Kristianstad, GOG inkább. Ezekkel a csapatokkal van egy csoportban a Bajnokok Ligájában a Szeged.
4: Hát szerintem a Bajnokok Ligájában szinte teljesen mindegy, hogy milyen csapatokkal van együtt, mert a minőség annyira magas és annyira sok meccs van, hogy az ember alig tud kihozanodni belőle. Igen, a Rolit nem nagyon láttam szerintem az utóbbi időben ilyen fekve indítani, mint amit a Nikola csinál, de azért a Roli is ugyanúgy el tudja indítani a labdát. Én azt gondolom, hogy ez része a koncepciójának a Szegednek, hogy lehető leggyorsabban játszanak, akkor megvannak hozzá az embereik, hogy ezt hátulról egészen a kapuval meg tudják támogatni, védésekkel, indításokkal, úgyhogy ez szuper. De sajnos nem tudom, hogy éppen mi zajlik a szegedi edzők fejében, mi a koncepció. Hogy az emberállomány már évek óta rendelkezésre áll ahhoz, hogy nagyon jó eredményeket érjenek el. Csak mint ahogy az előbb beszéltük, ugye a mezőny is nagyon erős. A Bajnokok Ligája, láttuk a Sporting, a Nant, hogy hajszálakkal csúsztak le ők is a BL Final Four-ról, úgyhogy szerintem ebben a legjobb nyolcban is ott lenni egy hatalmas fegyvertény, és hát minden évben újra nekifutunk, úgyhogy remélem, hogy idén esetleg még egy lépéssel tovább mehetnek a szegediek is.
3: Az ő esetében meg kell említeni ezt a 2024-es évet, amikor volt egy dopingügye. Metamfetamint mutatta ki a vizeletéből, és 2024 tavaszán fel is függesztette a német Bundesliga. A német ügyészség egyébként még ebben a hónapban, ebben az évben lezárta a nyomozást, hiszen a házkutatás során sem találtak tiltott anyagot, és fel is mentette partnert, mivel az anyag mennyisége annyira csekély volt, hogy sem szándékos bevitel, sem teljesítményfokozó hatása nem volt megállapítható. Aztán végül a Nemzeti Sportdöntőbírósággal megállapodott a kapus, és végül 21 hónapos eltétkást kapott. Az összes érintett fél elfogadta, hogy nem volt szándékosság a szabálytalanság mögött, ezt fontos kiemelni. Ha jól tudom, akkor ebben az időben te éppen Svájcban kézilabdáztál. Mi volt a vélemény róla? Változott egyébként a megítélés vele szemben, hogy volt egy ilyen ügye?
4: Hát ez a legkeményebb, és most nekem nagyon figyelnem kell arra, hogy véleszünk se. Mondjak olyat, amit esetleg majd mások olyan helyen félreértelmezhetnek és kiforgathatnak, ahol én már nem vagyok jelen, és ezt nem tudom relativizálni. Ugye az a legkegyetlenebb ebben az egész történetben, mint ahogy te is mondtad, hogy milyen gyorsan rendeződött igazából ez jogi szinten az ottani hatóságokkal. És mindemellett a Nikolának meg kellett küzdeni azzal, hogy a nevéhez tapad egy ilyen vád, ami persze nyilván az ő megítélését, marketing értékét és nem egész hiszen két szezont ellopott az ő életéből és karrierjéből, ami szerintem nagyon súlyos. Ha úgy leszik, hogy én 20 évet kézilabdáztam, akkor annak a 10%-a ráment volna egy ilyen esetre, és most a teljesség igénye nélkül a lelki és szellemi terhelésre, amit ezek az ügyek és ennek az egész ügynek a felgöngyelítése és a rengeteg interjú jelenthet, azt meg se próbáljuk felfogni, mert azt szerintem lehetetlen. Én csak egy történetet akarok ezzel kapcsolatban elmesélni, nyilván próbáltam annó mindenkit sokkolt ez a hír, és én ugye, mint ahogy itt hangsúlyoztam, személyesen nem ismerem őt, és ez nem is egy olyan fajta eset, amit az ember olyan gyakran hall, hogy dopping, a kézlabdának ez szerintem nem a sajátja.
3: Nem, kapusoknál, meg pláne nem.
4: Hát megérted, doppingolhat, de az ellenfélnél mindig összeállnak ketten, aztán leütnek, akármennyire sokat doppingolsz, úgyhogy szerintem a kézlabdával nem annyira kifizetődő. És akkor megkérdeztem itt a többieket ennek a hírnek a sok hatása alatt, hogy de most tényleg, hát én nem ismerem ezt a csávot, de ti el tudjátok képzelni? És azt mondták nekem a fiúk, hogy Rudi, szépen mondva, ez a csávó a legnagyobb stréber, és ezt olyan értelemben mondom, hogy profi, aki, mit tudom én, turmixot iszik, 6-szor lenyújt a nyújtás előtt, föl kell reggel 5-kor elmegy gletszervízbe fürdeni, hogy jobb legyen a teljesítménye, és másodpercre méri ki az alvás idejét, az senki egy pillanatig nem hitt el, hogy ennek a csávónak és ennek a vádnak bármi köze lenne egymáshoz. És én ezt így el is fogadtam, és azóta nem is gondoltam rá. Egyszer csak bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy megint ugrál a kapuba, és akkor elmosolyodtam, hogy már megint 2 éve öregebb lettem, és észre se vettem. Úgyhogy örülök, hogy ez a dolog ennyibe maradt. Visszajött, azóta már még egy BL-t nyert, megrázta magát, úgyhogy remélem, hogy túltette magát rajta, mert tényleg nem volt szép történet, és gondolkozzon inkább a vada el azon, hogyha ilyen dolgok történnek, és ha nem tévedek, azt hiszem, hogy Magdeburg azon városok közé tartozik, ahol a csapvízben, meg a vízhálózatban sajnos elég sok ilyen másodkezileg oda került drogszármazék úszkál a jeles használat miatt, úgyhogy szerintem nem kell nagyon messzire menni, hogy az ember hogyan tud megfertőződni ilyen dolgok által. De gondolkozom inkább a vada azon, hogy mit csinál azokkal az esetekkel, amikor esetleg jogtalan a vád, vagy rövid úton kiderül, hogy nem történt doppingvédség, és mégis ilyen tisztító tűzre vannak ítélve a sportolók. Úgyhogy ezt csak ennyibe szeretném hagyni, és örülök, hogy a Nikola visszatért, és ilyen teljesítménnyel fordítja a lapot, és megy tovább, mert aggódtam, hogy ez a karrierjébe kerülhet, de szerencsére nem volt igazam.
3: Igen, amikor mondtad, hogy már láttad, hogy újra ugrál ott a kapuban, 2025 decemberében térhetett vissza, és hát azért sokat elárul, hogy a Magdeburg mindvégig kitartott mellette.
4: Na hát, ha más nem, ha az én szavam nem lenne elég, akkor szerintem, hogyha a Magdeburg, ami azért az elmúlt években a nemzetközi kézlabdára hatalmas hatással volt, és tényleg egy új etalont mutatott itt be nekünk, hogyha ők kiálltak mellett, és nekik elég jó volt az a csávó, akkor szerintem mi is ezt kézprégnöznek vehetjük, és lapozhatunk.
3: Lapozzunk is egyet, és akkor rólad kérdeznék, hogy mivel foglalkozol, mi volt az elmúlt egy évben, hiszen ugye tavaly nyáron jelentetted be, hogy visszavonulsz.
4: Így van, hát tartalmas egy év volt. A döntésemet utólag abszolút helyesnek gondolom, egy pillanatig sem néztem hátra, nekem ez pont a legjobb pillanatban történt, kerek lezárást adott ennek a szép 20 évnek, és jó érzéssel tudtam előre menni. Egy ugrás állt előttem a civil karrieremben, amit sikerült meglépnem, és éppen a mestertanulmányaimnak a lezárás előtt állok, hogyha nagyon ügyes leszek, akkor holnap este beadom a szakdolgozatomat, és ezt is sikerült lezárni. Amúgy meg abból profitálhattam az elmúlt egy évben, sokkal több időt töltöttem a családommal, például együtt tudtam velük vacsorázni, együtt tudtam velük tölteni a hétvégéket, amik alulértékelt dolognak számítanak, de elképesztően gyorsan nőnek a kölykök, már 8 és 6 évesek, és nem lesznek már kisebbek, úgyhogy örülök, hogy ebben az időben ott lehetek mellettük. Én úgy gondolom, hogy amit a kézilabdával nekem dolgom volt, amit a kézilabdától kaphattam, és még fontosabb, amit adhattam, azt mind megtettük egymással szembe kölcsönösen, és most tényleg ott lehetek a gyerekeim életében, aként a személyként, akire leginkább szükségük van rám. Nem kézilabdázóként, meg mit tudom én miként, hanem az apjukként, és nekem, meg hát a párom mellett ugye ne feledkezzünk meg róla, se aki engem itt a kézilabda alatt végig támogatott, úgyhogy szerintem ez így kerek és így szép. Amúgy meg egy jó kis anekdota itt a végére, csak hogy ezt is relativizálja, odaálltam eléjük még tavaly nyáron, és akkor elmondtam, hogy hát nincs több kézilabda, abba hagyom, és akkor apuci most már nem sportoló, csak úgy simán sportos, mire a lányom mondta, hogy de hát apa, te voltál a kedvenc focistám. És akkor ez az egyik ilyen kedvenc történetem, mert ez is segített az egészet megint úgy humorosan látni, és tényleg az, hogy persze fontos része volt a kézilabda az életemnek, de azért valami még annál is fontosabb. Úgyhogy azért elkezdtem az öreg fiúk szinten focizni egy Svájcba, mert hát rám lett rakva a nyomás, hogy muszáj fociznom. Úgyhogy igen, így, meg még kis crossfittel tartom formában magam, és sokat zenélek, minden hobbimnak, amit mellőznöm kellett az évek alatt, mert a csarnokban voltam, vagy éppen úton valami csarnok felé, azt most előtérbe tudtam helyezni, és ez segített megújulni, és ezt az új fejezetet tényleg teljessé tenni.
3: Kézilabdát nézel?
4: Amennyire tudok, igen, amennyire tudok, de hát az a helyzet, hogy ott is már ugye nagyon sok kézlabdát néztem az évek alatt, úgyhogy gyorsan felhúzom magam. Meg most még kicsit élvezem a távolságot, de persze a világverseny, meg az ilyen kiemeltebb eseményeket követtem. Kicsit úgy voltam ebben, hogy a kézlabda annó természetesen jött az életembe, az is természetes volt, hogy egy kicsit eltávolodtam tőle, és hogyha majd azt érzem, hogy hiányzik, akkor nézni is többet fogom, meg hát még az is lehet, hogy valamilyen formába visszahozom az életembe. Egyelőre ez most így kerek. Pünkösdi kupán voltam egy ilyen alcsöbb szinten bajnokságon, az jó volt, újra labdát fogtam, jó, megfájdult a vállam, így egy év dobálózás nélkül, viszont a barátokkal tudtunk egy kicsit rohangálni, egy kicsit szórakozni a pályán, az azért mégiscsak jól esett, nem múlt el nyom nélkül az a 20 év. Én is az idővel váltam azzal az emberré, aki most vagyok, meg ezek a prioritások is idővel alakultak ki, én ebbe a folyamatban, ebbe a fejlődésbe a kézlabdának hatalmas jelentőséget tulajdonítok, hiszen a kézlabda generálta azokat az eseményeket, azokat a fordulatokat az életembe, amik hozzám tettek, amik erősebbé tettek, amik megadták a lehetőséget ahhoz, hogy fejlődjek. Úgyhogy mindig szoktam mondani, hogy halványzva fogalmam, hogy csak ki lennék nélkül, a 20 év kézlabda nélkül. De egy utólag visszagondolva talán a legfontosabb az egészben tényleg a kapcsolatok voltak. Az a rengeteg ember, csapattárs, hozzátartozó, edző, akivel érintkeztem, akiktől mind kaptam. Lehet, hogy nem feltétlenül azt, amit vártam, de ugye itt, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor a fejlődésembe ezeknek az embereknek mind jelentőségük volt, és ebben a formában kénytelen vagyok hálás lenni nekik azért, hogy a segítségükkel azzá váltam, aki ma vagyok, úgyhogy ezért is mondtam, hogy ez a történet így kerek, és így lehet igazán előre menni, és a jövőbe tekinteni, hogy az ember tudja azt, hogy ami mögötte van, az úgy volt, ahogy volt, és minden okkal történt.
2: A Pixeget kézlabda csapatának új kapusáról, Nikola Portnerről, Szilágyi Dóra beszélgetett Faluvégi Rudolffal.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Benyújtották az alaptörvény újabb módosítását, rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró, marad a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre. A bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat Szántóföld és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajosmizse, Bugac és Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett az aljnövényzet, illetve a termény. A fővárosban a 9. kerületben a vasúti töltés közelében, Óbudán a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az Oportó utcában kellett beavatkozniuk. Vihar miatt menekítették az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket és közölték, hogy rövidítve, de megtartják az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mond, majd nagyszabású tűzijátékkal készülnek a szervezők. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 36A villamos. Előbbi helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37A jelzésű szerelvények pedig csak a Blaha-Lujza tér és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Közlekedés.
2: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Raimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Azadin Unai nevéhez fűződik, aki az 50. és a 82. percben lőtt a kanadai kapuba, és a küzdelmes meccsről beszélt.
4: Büszke vagyok a csapatra. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfelünk az életéért harcolt a pályán, és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
3: Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így ez volt a 34. összecsapás a vereség nélkül. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két VB-n egyaránt 3 vereséggel esett ki a csoportkört követően, most 2 győzelem és 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege. A világbajnokság második nyolcad döntőjében Paraguay-Franciaország mérkőzést rendeztek, Tóth Béla tudósítása.
5: Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay-Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8-ad döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygóljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első félidőben, a kaput egyszer sem találta el, Koné és Dembélé egy-egy megpattanó próbálkozása sorrendta le a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a léc fölé tenyerelte, majd a második félidő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
3: A Paraguay ellen 11-esből győztes gólt szerző francia Kylian Mbappé már 19 VB találatnál tart, ezzel újra megközelítette az örök rangsort 20 góllal vezető Lionel Messit. A Real Madrid támadója már 7 gólos a mostani VB-n, csak úgy, mint a 8-szoros aranylabdás argentin, ezzel holt versenyben vezetik a góllövő listát. És ahogy hallhatták, a francia válogatott a negyed döntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő 8-ad döntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban a találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok szerb csapatot a magyar férfi vízilabda válogatott Budapesten az OTP Kupa második fordulójában, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zárt, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik. Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégének első futamán, a Hungaroringen. A Team Visma Lease a bike nyerte az idei Tour de France, vagyis a francia kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a sárga trikot pedig a dán Jonas Vingegaard viselheti. A Tour de France július 26-áig tart, a teljes körversenyt élőben közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport Plus. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragózai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füves pályás Grand Slam torna női egyesében, így a Swiatek két játszmában kapott ki Alexandra Lalától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szettben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. És búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai Sport Reggel. A mikrofonnál továbbra is Erdei Márk. Labdarúgással megyünk tovább, hiszen 4 nap múlva csütörtökön a Ferencváros a Vojvodina vendégeként lép pályára a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. A szerb csapat videóelemzője, a korábban több magyar klubban is futballozó Zorán Kuntics. Őt Szabó Bence kérdezte.
2: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezeli a meccs elé, hogyan várod?
3: Hát én inkább szeretném volna elkerülni ezt a meccset, mert a 6 ellenfel között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kijev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sors az ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább ilyen, ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogok játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazok 7 éve a Ferencvárost játszott kocsinak a csapatkörbe, konferencia liga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény szabi részének.
2: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek? Mire jut majd a csapat?
3: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron. Elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik. Az új igazolások, mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly, úgyhogy ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előny adják a Fladinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, egy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvertek a Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy csak a Zvezdát megverik kétszer is. Aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
2: Egyébként ugye a Partizán a másik nagy csapat Szerbiában. Mennyire mutatja azt, hogy a Partizánnak van egyfajta gyengélkedése, illetve a Vojvodina, tehát ennyire mondjuk azt, hogy felnőtt a két nagynak a szintjére?
3: Tulajdonképpen a Vojvodina kihasználta azt, hogy a Partizán minden szempontból elég nagy krízisben van. Játékos állománya, illetve a Hocsinak a vezetőségben voltak elég sok gondjak. Az edzőkkel voltak problémák, úgyhogy tulajdonképpen ahol ezt kihasználta, és de ennek ellenére mondom, ha a Partizán rendben lett volna,

0: kezelik szokottra volt számomra, de abszolút megadható, szóval nagyon sok dicséri szavakat kapott a teljesítmény után. Egy igazi profi gondolkozású játékos, és az igazsághoz nem én javasoltam, hanem az elnök küldte nekem, hogy lecsekkoljam őt, és elég magas osztályzó kapott a scouttól, és akkor a klub úgy döntött, hogy megveszi őt. Vojvodina, amióta a Dragoljubos Bilic az elnök, nagyon, nagyon sokat fejlődik minden szempontból, szóval most is csinálják ott az edzőcentrumban két új pályát, szóval van 5 pálya, működés pálya. Most nem sokára kész lesz egyik legmodernebb konditerem, úgyhogy rengeteg pénzt befektetek, és nyilvánvalóan ezzel a szándékok, hogy próbálják a Vojvodinás is olyan teljesítményt nyújtani, ami Fradi volt képes otthonra a 7 évben.
1: És hogyha ami téged illet, te hogy érzed magad ott?
0: Én jól érzem magam. Igazán, hogy én is szoktam mondani, hogy a scoutingnak a munkáját igazán lehet ott megnézni és értékelni, ha meglássuk, hogy mennyiért vettünk játékosok, és mennyiért eladtunk, ugye. És ilyen szempontból mi nagyon jó álltunk, szóval elég sok játékos ugye sikerült elődnénk, kevés pénzért vásároltunk, és előttük egyik ugye a Bamidelle, aki most a Fradiba játszik, úgyhogy mondom, én jó érzem, hogy új vidékként fejlődik, nagyon fejlődik a klub. Pár év, hát nem is annyira pár év, inkább több év végétállás után, most úgy érzem, hogy eljött a Vojvodina ideje.
1: Fordítsuk meg egy kicsit, és beszéljünk a Fradiról, amihez azért te is ezer szállal kötődsz. Mennyire lepett meg, hogy a csapat végül nem tudott bajnok lenni, illetve most mennyire figyelted a átigazolásokat, mit gondolsz a klubról, keretről?
0: Hát nyilvánvalóan figyelek magyar bajnokságot, még főleg a volt Jugoszlávia országban figyelünk a játékosokat, meg a bajnokságot. Természetesen is figyeltem a tavaszi szezon Magyarországon. Ugye a Ferencváros erről híres, ha szabad így mondanom, hogy a tavaszi szezon nagyon beindul a gép, és akkor meghozza a focinak a pontokat, és nyeri a bajnokságot. Na most az idén ez nem így történt. Nem tudom, ennek az ára az, hogy a Fradi ugye elég sokáig ment a Európai Kupában, és lehet, hogy azt elvitte az erőt, a szabad is mondanom, de közben a Győr abszolút véleményem szerint megérdemelt a bajnokságot megnyerni, mivel legstabilabb volt a formájuk, legalábbis én úgy gondolom. Ugye az edző, ki most átment a Fradiban, mondom, megmutatok, hogy egy fiatal edzőről van szó, aki szeret lehetőleg focit játszani, támadott focit szeret játszani, és mondom, gratulálom neki, most a Fradi edzője, nem hiszem, hogy vele is ugyanezt a szisztémát fog játszani, mint Robi Keane-nel, de én úgy gondolom, hogy talán érdemes lesz most a Fradi, a Vojvodina szakmistárnak figyelni, hogy Győr meccseket, amit tavasszal játszottak, mint hogy nézik a Ferencváros mondjuk tavaszi meccseket, mivel ugye ebből a csapatban már nincsenek 4-5-6 játékos, úgyhogy hát igen, elég sötét ló talán lesz most a Ferencváros olyan számára, de mondom, ennek ellenére én is úgy gondolom, hogy talán egy kis előny élvezi a Ferencváros, de nyilvánvalóan az nem jelent sokat. Pályán azt kell bizonyítani.
1: Akkor arról beszéljünk egy kicsit, hogy szerinted ez a két klub Európában meddig tud eljutni? Ugye a Fradinak, mint te is beszéltél róla, 7 éven keresztül megvolt a csoportkör, a Vojvodinának is lehet ilyen célja, illetve a Fradi vajon akkor be tud eljutni az EL-be, vagy az EKL-be? Nyilván, mivel most a Vojvodinát képviseled, ezért csak a konferencialigát mondhatod.
0: Igen, Vojvodinából egyetem az a cél, hogy bekerüljünk valamelyik csoportkörbe. Ha az lesz Európa Liga, akkor ez tökéletes. De ha konferencióliga, akkor se leszünk szomorúak, úgyhogy én úgy érzem, hogy van rá esély. Én szerintem a Ferencváros ezzel a két éves lendülete szerintem az idén is játszani fogják csapatkörbe. Most melyiket azt majd kiderül. De mondom, én azt szeretnék legjobban, és ennek szurkolok, hogy mind a két csapatnak sikerülnek a céljaink.
1: És akkor még egy utolsó gondolat a Fradiról. Hogyan látod így most az átrendeződést a magyar futballba?

0: Ugye volt itt egy kormányváltás, szerinted hogyan alakulnak át az erőviszonyok a Fradival? Továbbra is kell számolnunk, mint a bajnokság első számú esélyese, vagy kitől vársz majd nagyobb ugrás, változást, mit vársz a magyar futball következő évétől?
1: Azt úgy érzem, hogy elég nagy csönd van. Mindegyik, nem csak a Fradinál, kíváncsiak az emberek, hogy az új kormány mennyire fog támogatni a focit. Én úgy gondolom, hogy támogatni fog, de talán nem ekkora támogatásra, amilyen volt a utolsó években. Talán más lesz, talán más kell, hogy legyen a filozófia a kluboknak, mivel én úgy érzem, hogy most a klubok inkább erre kell koncentrálni, hogy a nevelik a fiatal játékos, és próbálja értékesíteni őket Európába.
0: És akkor itt lehet példát venni a szerbekről, nem?
1: Igen, a szerbek és a horvátok, ebbek nagyon jó, tényleg. Szóval rengeteg fiatal játékos van, a Szerbiában is kötelező két fiatal játékos szerepelni, 90% alatt, szóval mindig kell, hogy legyen két fiatal játékos a pályán, és nekünk mondjuk mi előttünk egy játékos Young Boys-ba 2,5 millió eurót, ez Balbek, és aki helyette jött utánpótlásba, ifi csapatból, szintén most van egy komoly ajánlat, 2005-ös a születésorsác, úgyhogy nálunk tényleg rengeteg példa van, hogy kell értékesíteni ezek a fiatal játékosokat. Úgyhogy szerintem most ezt a példát hogyan követni, ami ahogy szerbek vagy mondjuk, hogy horvátok csinálják, mert most már nem lehet számítani erre a pénzre, ami eddig jut mindenkinek. Úgyhogy én az én véleményem, szóval kívülről mondjam, mivel nem vagyok Magyarországon, de én mondom, úgy érzem, hogy az lehet a helyes út következő években a magyar foci csapat.
2: Zorán Kunticsal Szabó Bence beszélgetett.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nemrég június elején stúdiónkban járt a kiváló Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Most a vele készült beszélgetést hallhatják újra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
4: Koránkelt,
2: igen. Kovács Erikával, Gyurta Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
3: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
2: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
3: Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
4: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
3: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 20 azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23 szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
4: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont azért, hogy ne.
5: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudta tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom.
3: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
2: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
3: Igen, igen.
2: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretnél dobogón

0: állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
1: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
0: Augusztusban
2: igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
0: Ez de többször mint, is hangsúlyozta Zsófi.
2: Igen, mint hogyha a versenynaptát a visszatéréséhez illesztenék, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
1: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
2: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrásba építeni, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
1: Igen, már ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
2: A szuplén nem egyszerű.
3: Csak egy
2: körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott gyakorlatilag, nem tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem volt. Egyébként megmondom őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
1: Igen, és én kívül,
2: igen, és akkor jaj, de jó,
1: és... És ilyen kis cuki volt,
2: igen,
1: a leugrás.
2: Mint a juniorok, de ez nem bántás, mert tudjuk, hogy persze. Mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz az a leugrás.
1: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
0: Hogyha
3: már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
2: húztak faltól falig.
3: Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát, hogy minden érdekel.
1: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
2: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
1: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
2: Tehát inkább konditeremben vagytok.
1: Hát nem nagyon járunk amúgy konditeremben.
3: Tehát akkor saját testsúly.
1: Igen, általában. Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
2: edzek.
1: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is
0: egy
1: már...
0: Szuper csarnokotok van.
1: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg minden...
2: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
1: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerendára, pályára, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
2: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van akinek...
4: Lépésről lépésre van.
2: De hogy?
1: Igen, igen.
2: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
1: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
2: És aztán megpróbáljuk.
1: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek ura, is, aha. Szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
2: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
1: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott nagy Isten rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
4: biztonságos.
1: Puha. Igen. Szóval,
2: tanúsítom, hogy... egyszer voltam Berki Krisztiánnál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy az kényelmes oda beleesni.
1: Igen, az nagyon kellemes.
2: Csak utána csak tudom, hogy alig tudunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok igen, fölé, igen. Szóval ez egy kényelmes.
1: Igen, szóval tényleg olyan... körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
2: Kipróbálnád?
3: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is ott
4: is ugye tornász alapokkal
2: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy bemegyek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt. Sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan én nem vagyok egy ilyen félős megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szó, tehát hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
4: Hát, hogyha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
1: Hát, vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen. Hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz. De,
4: viszont nagyon hosszú.
1: Igen, igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbír. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
2: De ezek
1: helyre.
2: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
1: Szerintem igen.
4: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát is a gerenda.
2: Csak azt szokták mondani, gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
1: De egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda,
2: igen,
1: de...
2: Nem szabad ilyet mondani.
1: Mi? Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumus szerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
4: is.
1: Ezt
4: láthatjuk is.
1: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad. Még sok
2: megcsinálni egy ugrássort rajta.
1: Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
3: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen
4: hát,
3: benne.
4: Hát 20 mások, ez fél perc van.
1: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
3: de
1: akkor...
3: De mert csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, hanem hogyha csak szimplán...
2: Tehát hogy ne égjen beléd az, hogy...
3: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
1: Szerintem nem, igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
2: Tartra leesni a legjobb.
1: Hát mármint, igen, az a legkellemesebb.
4: Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem annyira kellemes.
2: Így belegondolok, nem akarok szakmázni, hogy nem tudom hány méter hosszú.
1: 5 méter hosszú.
2: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinál, mondjuk leugrás. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni, hát nekem nagy kihívás. Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centis sávon közlekedni.
0: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán 2023-ban is, ott majdnem megnyerted. Igen. Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyért megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
1: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval ugyan valamit
2: fordulsz, vagy ezt
1: hát,
2: a kétszer
1: igen,
2: csinálom.
1: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
2: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
1: Igen.
2: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
0: Biztos így.
3: Hogy ez nem zavaró-e?
2: Igen. Hogy amit értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az
0: is
2: van,
0: kötelező.
2: Hogy azt én értem, ugye? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
1: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh. hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
0: és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
1: 2006 óta.
0: Vagyis 6 éves korod óta.
1: Ugye akkor kezdtem
0: miket eltéltetek együtt?
1: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
0: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
1: Ő tegezem. Már tegezed. Igen. Soha nem magáztam.
2: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
1: Nem,
2: mindig.
1: Soha nem történt.
0: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
2: Nyugodtnál, de ez egy 20 éves kapcsolat, a legjobb kapcsolatban is van.
0: Megérdelek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
1: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
0: tehát
1: lesz
0: ez 20 év.
2: De te is róla?
3: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg azt a pozban, akkor...
2: Igen, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod,
0: hogy ezt edző mondtad most,
3: abszolút,
0: ugye?
3: Nem, de...
2: Hát azért a gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
3: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg igen. Mindent tud.
0: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
2: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
1: Persze.
2: Tudod, hogy mikor lehet vele.
1: Igen. Mikor mit lehet alkudozni.
0: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az ebén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
1: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
0: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra.
2: Szóval képzeld, milyen, hogy fog izgulni?
0: Igen, hogy mennyire fog izgulni, hogy izgulsz egyáltalán ott?
1: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
0: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire újak.
1: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
0: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
2: Csak már az előbb itt mutatott.
0: Igen, mert Tobi meg, de most pluszban még van. Igen.
2: 1 perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
0: Van-e verseny még, Adi?
1: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
2: Fogadjunk már, leszervezted, hogy ott mit csinálj.
1: Igen.
2: Igen. Gondoltam.
1: Rómába utazok a családdal. Úgyhogy
0: mert ugye az EB augusztus 13-16, ugye?
1: Igen.
0: És külön lesz a férfi és a női EB.
1: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen. A fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
2: ott felfogsz,
1: akkor...
2: kedvenc városom.
1: Igen,
2: az
1: igen.
2: Egy nagyon jó hely.
1: Igen, igen. Mindenki mondja amúgy.
0: Nem voltál még Rómában?
1: Nem,
0: akkor ez
1: soha.
0: Egy nagyon szuper igen. élmény
2: meg
0: lesz.
2: Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nem, nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a igen, bejárható, igen, vagy sok... ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
3: Jó cipő.
2: Igen, nem, nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a igen, bejárható, igen, vagy ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
3: Jó cipő. Igen. Kell a jó cipő.
1: Igen.
3: Sok
1: sétához.
2: Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
0: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
1: Tehát, hogy nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
2: Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél. Jó. Így nyár közepén.
1: Igen, azt gondoltam, hogy nem lesz.
2: És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építel ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
1: Igen, igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd 2 hét múlva jön, de azért nagyon... Igen. De ugye az azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
6: Kovács Zsófi Európa-bajnok tornász volt a vendégünk, a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
8: Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, 7 növejette.
9: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
5: Sem erőszakkal.
10: Mit fizetnek a jószágért?
11: Ezt nézd! Vissza is adom!
5: Sem szép szóval.
12: Tudja, mi ez?
13: Rebeli!
14: Az egész bandát megmutatom!
5: De csellel sem egyszerű.
15: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
5: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perckor. A Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
16: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, marad a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
5: Sporthírek.
16: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unahi nevéhez fűződik. Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokság

0: Belgán egyaránt 3 vereséggel esett ki a csoportkört követően. Most 2 győzelem és 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege. A második nyolcaddöntőben Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra nyert a nyolcaddöntőben Paraguay ellen. Ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő nyolcaddöntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok szerb csapatot a magyar férfi vízilabda válogatott Budapesten az OTP Kupa második fordulójában a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. A magyar csapatban Manherz Krisztián 4, Zalánki Gergő és Vigvári Vendel pedig 3-3 gólt lőtt. A sprintfutam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a 2 Ferrari zárt Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Ujjás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Dunatisza közén Lajos, Mize, Bugac és Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett az aljnövényzet, illetve a termény. A fővárosban a 9. kerületben a vasúti töltés közelében, Óbudán a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az Oportó utcában kellett beavatkozniuk. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt, a szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Közlekedés.
0: Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak és egy híd dilatáció szerkezetét javítják. A belső sávba terelik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Hajrá, hajrá! Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok, tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni pár napot, péntektől hétfőig majd.
4: Csütörtöktől vasárnapig.
3: Igen, jó,
4: igen, egy ilyen hosszú hétvége.
3: Igen, és van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
4: Ez a matolai elem, nemzetközi verseny. Igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
3: Ez egy nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
4: Igen.
3: Külföldiek is jönnek?
4: Igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat vasárnap. Úgyhogy
3: és akkor készül. Korlát vagy gerenda?
4: Korlát-gerenda, mindkettő.
3: Gerenda.
4: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
3: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye 2 év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
4: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyezhettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
5: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
3: Igen, ez érdekes, a 2 mondtam, de hát 2,5, nem?
4: Kétszeres, igen.
5: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként 4, meg amúgy minden sportoló.
6: Az mondjuk, és hogy ez 4.
5: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak. Igen. Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton, igen, akár a klubtársaiddal is, bárkivel, igen, akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
3: Igen, pont a csapatot szerettem
5: volna én is kérdezni. Van annak realitása, hogy látod? Nem könnyű?
4: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
5: 12 csapat jut ki, ugye?
4: Igen, 12 csapat.
3: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
4: igen, az
3: ugye?
4: Lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
5: Mert azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
3: Hát ugye, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
4: Igen, az már nem most volt sajnos.
5: Hát
4: igen,
5: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
6: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
5: Valahogy úgy van, hogy a VB első 3 csapata.
4: Igen, világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első 3 talán. Igen. Nem akarok hülyeséget mondani.
5: És a csapatnál mondani, is úgy szokott lenni.
4: És csapatnál is, igen.
3: Az érmesek.
4: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
5: Tehát, hogy igazából akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
4: Így van.
5: Az hol lesz az akar, ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t hol lesz? Azt nem tudom.
4: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
3: A 26-os, ez biztos, ugye október Rotterdam lesz. Igen, neked igen. Fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
4: Nem, még ott sem még jártam. Úgyhogy...
5: Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Roland-Garrosban, úgyhogy ez akár...
4: Akkor ez mindenféleképpen
5: mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érmeseket, mert ez örök emlék és örök rossz emlék.
3: A Peking előtti?
5: Barátságunk így kezdődött, hogy 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüsttel sem volt ott Pekingben, igen. Szóval hogy ez egy elég...
3: Igen, az egy fájó
5: de
3: pont.
5: De ettől függetlenül
3: volt.
5: Szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
3: Nagyon
5: én
3: kemények.
5: Azt gondolom.
3: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. Emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió. Igen. Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angeles-re.
5: Figyelj, ez a négy minden igen. Kontinensen lesz. Igen. Ez itt összejön. Tehát, hogy
3: melyik olimpiát
5: élvezted
3: eddig a legjobban?
5: Párizs.
3: Jó.
4: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
5: Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
4: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért... Nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
5: de
4: közösen.
5: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott,
4: igen,
5: tehát
4: szóval,
5: hogy a jó rész, mármint ez a, ugye a jó része.
4: Igen,
5: legalább.
4: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
5: és,
4: kint
5: és
4: vagyunk.
5: És egy egyszemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágak beliekkel, vagy együtt?
4: Tokióba egyedül voltam.
3: Igen,
4: ott a Fanni jött utánam.
5: Pigniszki Fanni.
4: Igen, de ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
6: És igen, te kész volt már a szobátok, vagy...
4: igen, mert kész.
3: Mert Rióba te is.
4: Tényleg?
6: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
3: Mert hát ugye Los Angeles-t nem ismerjük még, hogy milyen
5: a háromon volt
6: egy. Ja, három, bocsáss meg, három.
4: Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
5: Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
6: Én még Tokióban voltam én is.
3: Ja, akkor... Tokió.
5: Wow, bocs, hát te már öregebb vagy.
3: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
6: igen.
3: A... Na és hol?
6: Ázsiában lesz.
3: Ázsiában.
6: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
3: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
5: szokott lenni. Univerziádétól kezdve világjátékokig, mindenig.
4: Igen. Az nem itt lesz.
5: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
4: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábba lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
5: Igen?
4: Hát amikor mi Tokióba voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
5: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt az idejét, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. Utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
4: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
3: És akkor bosszantó is tud lenni.
4: És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam, voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
5: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
4: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorúbb.

0: Hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
1: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
2: Tényleg?
1: Nem, szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
2: Hát szóval, ugye 22-es müncheni Európa-bajnokság, igen, hát ott voltak a sérülések.
1: Igen, ott de pont
2: előttünk. Női ugrásban, igen, volt.
1: Igen, pont előttem sérült le a, igen, bulgár lány, azt bizony, hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
2: majdnem... Meg az olasz is.
1: Igen, igen.
0: De,
1: és akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem. Szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az. Szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán. Szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos elég laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
2: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
1: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
0: És nem szuprét látunk.
3: Nem szuprét.
2: Hanem egy nehezített szukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
3: És a természetesen sérülésmentes felkészülést
0: kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlat, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hát hogy itt volt
2: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
1: szépen
2: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged, meg szorítunk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: Az Európa-bajnok tornász Kovács Zsófia volt a vendégünk még június elején, ezt a beszélgetést hallhatták újra. Most következik majd a sportjegyzet, valamint a sportkrónika, azt követően pedig Bene Ferencet kapcsoljuk, akivel a világbajnokság mérkőzései lesznek a téma.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Ne legyen igazam, Malonyai Péter jegyzete. Mindenki sokat vár a Mexikó-Anglia 8-döntőtől, bevallom, én nem tartozom közéjük. Nem a kíváncsiságommal van baj, hanem a sejtésemmel. Roppant óvatos futballt valószínűsítek mindkét oldalon. A társrendező nagyon nem szeretné, hogy a mostani 4 meccs 4 győzelem összesítve 8-0 menetelésnek vége legyen, hiszen akkor az össznépi eufória azonnal átfáthat indulatokra. Az angolok pedig felveszik a kesztyűt a teltházas Azték stadionnal, a magaslattal, meg minden mással, birtokukban az adóásszal nevezzük Harry Kane-nek. Azonnal hozzáteszem, hogy ne legyen igazam, borítékolok egy bocsánatkérést a felek felé, innen a Vekerdéről könnyű az ilyesmi, ha rám cáfolnak, ám az előzőekhez még hozzájön a tét, ami ezúttal nem átlagos világbajnoki, hanem rangsoroló, mert egyértelműen másként áraz be egy válogatottat, ha a 8 és nem a 16 között vitézkedhet, hiszen az elődöntőért játszva már szinte testközelben a világbajnoki cím. Mindazonáltal Mexikónak fontosabb lenne a siker, amíg versenyben a csapat az egész országot a futball tartja lázban. Ugyan kit érdekelnek a pedagógusok követelései, az eltűnt személyek hozzátartozóinak kétségbe esett tiltakozása. Jellemző, hogy az elmúlt napokban a Reuters jelentése szerint a válogatott győzelmét követő utcai ünneplések okoztak biztonsági problémákat. Volt, ahol pánik tört ki a tömegben, és 4 ember meghalt, ezért a hatóságok szigorítottak a beléptetésen, korlátozták a tömegrendezvényeket, és megnevelték a rendőri jelenlétet. Magyarán a Mexikóban politikai kérdés is a futball siker. Ha a válogatott diadalt arat, időt nyerve mondhatják, persze csak egymás között a hatalmasok, hogy mit akartok még. Az ilyesmit jól ismerjük mi is, lásd 50-es évek aranycsapat. Angliában viszont a futball játék, igaz szent, magasztos ügy, már-már vallás, de önmagában, saját jogon. A politika csak akkor lép, ha nagyon muszáj. 1989, Hillsborough katasztrófa, Taylor jelentés, futballhuliganizmus kiszorítása a stadionokból, egyébként minden állandó. Ha kikapnak, leváltják, akit le kell, túlélik a szócsatákat, és ennyi. Ez a feltaláló méltósága, ezt kívánom mindkét oldalnak, nekem meg azt, hogy ismétlem, ne legyen igazam.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. Legyőzte Szerbiát a magyar férfi vízilabda válogatott. Viszma siker, a nyitó csapat időfutamon Vingegaard az első sárga trikós a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Raimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Azadin Unai nevéhez fűződik, aki az 50. és a 82. percben lőtt gólt a kanadai kapuba, és a küzdelmes meccsről beszélt.
2: Büszke vagyok a csapatra. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfelünk az életért harcolt a pályán, és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
1: Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csak nem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, és ez volt a 34. összecsapás a vereség nélkül. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két VB-n egyaránt 3 vereséggel esett ki a csoportkört követően. Most 2 győzelem és 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege. A világbajnokság második 8. döntőjében Paraguay-Franciaország mérkőzést rendeztek. Tóth Béla tudósítása.
3: Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay-Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8. döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygóljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első fél időben, a kaput egyszer sem találta el. Koné és Dembélé egy-egy megpattanó próbálkozása sorrendta le a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a léc fölé tenyerelte, majd a második fél idő felénén a frissen becserélt Doué szlalomozó végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
1: A franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps a meccs után úgy fogalmazott, a dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örül, hogy együttesének sikerült. Nehéz helyzetben voltak, de megtették, amit kellett, és azt is kiemelte, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.
4: Minden az apró részleteken múlik. Nagyon örülök, hogy a játékosok megőrizték a hidegvérüket, mert kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor könnyen kicsúszhat a kezedből az irányítás. Nyilvánvaló, hogy ha az ember belekeveredik ebbe, akkor, ahogy láthattuk, Németország is búcsúzott, mert beleesett ebbe a csapdába. Ilyenkor a dolgok rosszul is elsülhetnek. Én mindig azt tanácsolom, hogy tartsunk ki a játékterv mellett, és azt csináljuk, amiben a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor rengeteg apró dolog létezik, ami irritáló vagy provokatív lehet, szóval nem könnyű, de a játékosaim meg tudták oldani most. Ezt látni és érezni nagyon jó volt.
1: A Paraguay ellen 11-esből győztes gólt szerző francia Kylian Mbappé már 19 VB találatnál tart, ezzel újra megközelítette az örök rangsort 20 góllal vezető Lionel Messit. A Real Madrid támadója már 7 gólos a VB-n, csak úgy, mint a 8-szoros aranylabdás argentin ezzel holt versenyben vezetik a góllövő listát. A francia válogatott tehát a negyed döntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik majd Bostonban. A VB következő nyolcad döntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok szerb csapatot a magyar férfi vízilabda válogatott Budapesten az OTP Kupa második fordulójában a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. Varga Zsolt, a magyar csapat szövetségi kapitánya az értékelés mellett a szerbek szakvezetőjéről, korábban játékostársáról, Vladimir Vujasinovicsról és a hozzá kapcsolódó kihívásról is nyilatkozott a riporter Török Olivér.
5: Fontos volt, hogy az elején azt éreztem, hogy talán egy ilyen türelmetlenségbe mentünk át az első negyedbe, hogy nem úgy ment minden, ahogy mi szerettük volna, és azt kellett helyre tenni, hogy megtaláljuk a helyes hőfokot ehhez a mérkőzéshez is, és ne esetlegesen beleszaladjunk egy ilyen spirálba, ami egy ilyen érzelmi spirál csak, amit utána nehéz kibogozni, vagy nehéz kijönni belőle. Szerintem jól megfogtuk, sok jó teljesítmény mellett, ami volt. Voltak olyan hibáink, amiket viszont mindenképpen ki kell javítanunk. Sok rossz passz volt, benne kell lennie egy olyan struktúrába, egy olyan rendszerbe, amiből ténylegesen ezek vagy nem, vagy csak nagyon ritkán történnek meg.
6: Na és milyen volt Vujasinovics ellen meccselni? Szövetségi kapitányként most találkoztatok először, azért aktív játékos korotokban többször összecsaptatok már.
5: Valójában szinte nem volt olyan mérkőzés, ahol ne verekedtünk volna össze. Az első mérkőzésem is pont ilyen, sem is mérkőzés, edzőmérkőzésen is, kimentem Szavonába játszani. Az első mérkőzés az első 3 percben azonnal letépte a fejemet, rám rúgott, visszafordultam, boom, az egész csapat odarohant, visszajött verekedés. Úgyhogy ez a mi múltunk, csak ilyen mérkőzést játszottunk. Már nem a vízben ütjük egymást, hanem edzőként a csapatainkkal tudunk már csak harcolni, ami egy újabb kihívás.
1: A házigazda csapatban, vagyis a magyar együttesben Hanersz Krisztián 4, Zalánki Gergő és Vigvári Vendel pedig 3-3 gólt lőtt. Vigvári Vendel az egyik góljáról és a magyar csapat bátorságáról, vagányságáról is beszélt Török Olivérnek.
7: Nagy irammal is kezdtek, kicsit talán így meg is lepődtünk, pedig gondoltuk, hogy ilyenek lesznek, de brutál idegesítőek voltak, végig a nyakunkon voltak, kicsit verekedtek, téptek minket, szervesen játszottak, de örülök, hogy aztán nyertünk. Fiatalok azok mindig gyorsabbak, gyorsak voltak, úgyhogy kicsit azért más volt.
6: Mesélsz egy kicsit a magyar válogatott 8. góljáról? 1 másodperc volt kiírva, amikor elvállaltad, ez hihetetlen vagány megoldás volt a részedről.
7: Kettes játszottunk, igazából ott nem nekem kell lőni, úgy játszottuk volna, hogy a balközösek lőjenek. Tényleg úgy volt nálam a labda, hogy igazából láttam, hogy aránylag jól áll minden védő, és nem is tudom hova adni, és az órára ránéztem, azt láttam, hogy 1 másodperc volt, úgyhogy a kapus pedig próbálta leszedni a keresztpaszt, úgyhogy gondoltam meglepem, jó érzés volt, mert idegesítő volt az EB-n az a kapus, úgyhogy mindig egy kicsit jó érzés neki gólokat lőni és problémát okozni neki. Törülök neki, hogy a csapatunk tényleg tele van vagánysággal, bátorsággal, már túlságosan is gyorsan lőttünk el egy-két helyzetet, de ezt tudjuk azért majd csiszolni, és azt gondolom, ennek kell is jellemezze a mi játékunkat, ez a gyors, vagány, bátor játék, mellette viszont egy masszív és nagyon modern taktikus védekezéssel.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Team Visma Lisa Bike nyerte az idei Tour de France, vagyis a francia kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a sárga trikót pedig Jonas Vingegaard viselheti. A Dán Klasszt is az M4 Sport helyszíni stábjának értékelte az első napot.
8: I think we had an amazing day, to be honest.
9: Őszintén szólva, fantasztikus napunk volt. A csapattársaim elképesztő munkát végeztek. Már önmagában az is hihetetlen számunkra, hogy megnyertük a csapatidőfutamot. Ennek rendkívül örülünk. Erre még rájött az is, hogy megszereztem a sárga trikót, ami természetesen különleges érzés. De még nagyon hosszú út áll előttünk a verseny végéig. Minden nap küzdenünk kell.
1: A Tour de France július 26-áig tart, a teljes körversenyt élőben közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport Plus. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zárt, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik. Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva 4. ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi verseny hétvégéjének első futamán a Hungaroringen. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai 6-os döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyes versenyében. Iga Swiatek két játszmában kapott ki Alexandra Lalától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két játszmában vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik körben. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán, erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Az is kiderült, hogy a négy év után visszatérő Serena Williams tért sérülés miatt nem lép pályára párosban, Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna. Női párosban ugyanakkor Stollár Fanni horvát társával szett hátrányból fordított egy monakói-amerikai duó ellen, és nyert az első fordulóban, ezzel pedig nyolcad döntős. Kedves hallgatóink, elmondtuk adásunkban eddig, hogy elsőként Marokkó jutott a nyolc közé a labdarúgó VB-n, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csak nem egy éve nem kapott ki. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két VB-n egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most pedig két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege. A világbajnokság második nyolcad döntőjében pedig Paraguay-Franciaország mérkőzést rendeztek, és ezen Kylian Mbappé 11-es góljával a franciák jutottak tovább. Egyébként a két csapat jövő csütörtökön majd egymással játszik a negyed döntőben. Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzeti Sportkrónika, most köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n adómentes lesz az iskolakezdési program. Marad a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Raimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unai nevéhez fűződik. A második nyolcaddöntőben Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra nyert a nyolcaddöntőben Paraguay ellen. Ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán. Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő nyolcaddöntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok szerb csapatot a magyar férfi vízilabda válogatott Budapesten. Az OTP Kupa második fordulójában a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában. A magyar csapatban Manherz Krisztián 4, Zalánki Gergő és Vígvári Vendel pedig 3-3 gólt lőtt. A sprintfutam megnyerése után az időmérőn és Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zárt, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek két játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szedben vereséget szenvedett a belga Elise Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotásaiból nyílik kiállítás ma a Szentendrei Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekintetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkái a társadalmi, ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira reflektálnak. A kiállítás október 11-éig látogatható.
0: Közlekedés.
2: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az elterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, és hát július 5-e vasárnap van, élőben vagyunk itt a stúdióban, Kovács Erikával, Gyurta Gergely, Gegével, a hangmérnök Horváth Milán, és a telefonvonal túlsó végén pedig Bene Ferencet szólítom, a mikrofonnál Szőke Viktória. Szerbusz Feri, állandó szakértőnk, műsorvezetőnk jelentkezik, és ez azt jelenti, hogy a labdarúgó világbajnokság tegnapi és mai mérkőzéseiről, és egy kicsit előre is tekintünk, beszélgetünk. Jó reggelt, szerbusz Feri!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Bár szerintem a Feri tudja, szia, hogy én Feri. Itt ülök, attól fél, hogy meg fogom kérdezni, hogy ki esik ki az NB1-ből, ugye?
1: Ez éles váltás volt.
3: Nem erről fogunk beszélni, de szerintem Feri mindig ezt hiszi, hogy igen, hogy én ezt fogom kérdezni. Aludtál?
2: Igyekszem aludni, bár mostanában éjjel mérkőzést nézek, nappal alszom.
1: Igen, most ez a rendszer van.
3: A családja hogy örülhet neki, nem kapnak semmit Feriből.
1: De most azért mindannyian, akik így a médiában dolgozunk, főleg a sport részen, azért ugyanígy járunk.
3: Én ezt mondtam valamelyik nap a sportkörben, hogy nekem ez a, mondtam már nektek, hogy hajnali 1 és 3 között én mindig felébredek, nekem ez most nagyon jól jön. Meccsek vége, másiknak az eleje, szóval, hogy így jobban nyomon követem, mint hogyha erőnek erejével akarok fennmaradni.
1: Igen, hát akkor szerintem...
2: Örülök, hogy ilyen jól érzed magad.
3: Látod? Te nem vagy ennyire jó, bár mondjuk azért ma nem biztos, hogy éjszaka nagyon jó meccseket láttunk.
1: Hát akkor kezdjünk is ezzel, igen, mert hogy két csapat már ott van a legjobb 8 között, Marokkó és Franciaország, kezdjük Marokkóval, ugye elsőként jutott be az afrikai ország a legutóbbi VB negyedik helyezettje, 3-0-ra győzte le Kanadát, az egyik társ házigazdát. Mennyire volt jó mérkőzés ez, Feri, mit gondolsz erről? 3 gól.
2: Igen, az kétségtelen, hogy született 3 gól, ráadásul ugye ha valaki az eredményt látja, akkor úgy gondolkodik, hogy ez egy sima mérkőzés volt, bár korán sincsen így a valóságban. A kanadai válogatott az első fél időben meglepte a marokkóiakat, gyakorlatilag sokkal nagyobb ritmusba kezdte a találkozót, letámadta a marokkóiakat már a saját térfelükön. Egész egyszerűen az volt az ember érzése, hogy a marokkói válogatott valahogy nincs kellőképpen rajta a mérkőzésen, nincs meg a koncentráció, nincs meg a megfelelő fordulatszám. Bizony a kanadaiak még tiszta zicserig is eljutottak, Bonónak egy alkalommal bravúra kellett védenie, és érezni lehetett, hogy itt a lehetőség, valahogy úgy szokták mondani, hogy minden mérkőzésnek van egy olyan fordulópontja, pláne akkor, amikor kvalitásban egy gyengébb csapat vagy, és úgy gondolom, hogy a marokkói kvalitások tekintetében jóval jobb a kanadainál, de mindig elmegy előtted az a bizonyos aranyszekér, és hogyha fölülsz rá, akkor a fordulópontokból jól tudsz kijönni a mérkőzésről. Hát erre az aranyszekére nem ült fel Kanada, és a szünet után már egy egészen más marokkói válogatott jött ki a pályára, kijött a kvalitásbeli különbség, és hát Onahi révén egy cseles szabadugás variációból gólt szereztek, onnantól kezdve pedig játszhatták a kedvenc játékukat, visszazártak a saját térfelükre, Marokkó tényleg világszinten top szervezettségű védekezést tud bemutatni, európai top csapatokban játszanak a védőjátékosai, tehát minden adott volt, hogy ezt a feladatot megoldják. Kanadának egyre nagyobb létszámot kellett biztosítani a támadásokhoz, egyre többet kellett kockáztatni, ez pedig egy úgymond egy svédasztal volt a marokkói válogatott számára, és ők 2 pontra találattal 3-0-ra nyertek. Gyakorlatilag Dióhéjban így nézett ki a mérkőzés.
3: És annyira jó aláfestés volt, most ismét itt a stúdióban pont a Kanada-Marokkó meccset, és mikor mondtad, hogy nem ült fel Kanada az aranyszekére, pont a kanadai vezetőedzőt, kapitányt mutatták, dobálta a vizes flakont, bosszankodott, ideges volt, tehát pont alávágott.
4: És hogy a jobbik, tehát hogy a kanadai csapat jobb volt, mégsem ők jutottak tovább.
1: Viszont nincs szégyenkezni valója Kanadának, mert a legjobb történet a legjobb szereplésével fejeződött be a VB. Ugye a korábbi 2 VB-n egyaránt 3 vereséggel esett ki Kanada a csoportkört követően, most 2 győzelem, 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege, az egyik társházigazdától tehát búcsút vettünk.
2: Ez pontosan így van, nem szégyenkezhet Kanada. Én úgy gondolom, hogy a futballnak ez egy nagyon jó propagandája volt, tehát nagyon bízom benne, hogy ott is még népszerűbb lesz az a csodálatos játék. Hát nyilván azon el lehet gondolkodni, hogy a legjobb 16 között mennyire van helyük. Én úgy gondolom, a 8-ban semmiképp sem, a 16 közötti helyük is azért megkérdőjelezhető, de az kétségtelen, hogy a csoportjukból megérdemelten jutottak tovább. Volt egy-egy olyan mérkőzésük, amikor jó teljesítmény nyújtottak, de nagyjából ez a realitás. Én úgy gondolom, hogy azért a jobb csapat jutott tovább. A teljes mérkőzés figyelembe véve azért nem játszottak jobban, mint a marokkói válogatott, de az első fél időben bizony, ha vezetés szereznek, akkor egy egészen más mérkőzés lehetett volna.
1: És akkor térjünk át a másik nyolcad döntőre, amely ugye Franciaország-Paraguay mérkőzés volt. Egy nagyon küzdelmes, és hát a franciák szerint erőszakos mérkőzés volt, és nagyon kellett az összetartás a csapat részéről. Didier Deschamps szövetségkapitány is ezt nyilatkozta. Feri, te mit gondolsz erről? Mert a franciákat eddig látva ugye lehengerlőek, meg az egyik legbiztosabb aranyvárományosak. Most itt azért meg kellett szenvedniük?
2: Ez kétségtelenül így van. Alapjában a francia válogatott számomra is a VB egyik legnagyobb esélyese. Úgy érzelmileg különösebben nem szurkolok nekik, de a játékukat maximálisan el kell ismerni. Tehát ez egyáltalán nem megkérdőjelezhető, hogy mennyire jól futballoznak. Viszont a paraguayi csapat személyében ugye egy nagyon szimpatikus csapatot ismertünk meg a német válogatott legyőzésével. Ott azt lehetett látni, hogy fogalkörömmel csúsznak, másznak a nemzeti színekért, a csapatért, így segítik egymást, és egy rendkívüli csapategységet tolnak fel a pályára, amely után igazából a német mérkőzés úgy nézett ki, hogy az első 20-30 percben megúszták a német rohamokat, erre számítottak most is a francia válogatott ellen, és utána fokozatosan lendülnek játékba, és fokozatosan egyre többet kockázhatnak, mert azért ez a paraguayi csapat azért ezt tud előrefelé futballozni, tehát nagyon komoly egyéni kvalitások vannak a pályán, főleg előre játékban, és én valójában ezt hiányoltam ezen a mérkőzésen, mert világos, hogy a mérkőzés tervük az volt, hogy minél tovább, mondjuk az 50-60. Percig nullára hozzák le a mérkőzést, és akkor utána gyakorlatilag az utolsó 20-30 percben a kinyíló, egyre többet kockáztató ellenféllel szemben ők is egyre többet vállaljanak fel támadójátékba. És a németek elleni mérkőzéssel szemben ez nem valósult meg. Nyilvánvalóan azért kondicionálisan is elfogytak, hiszen egy olyan 120 perces csatát, ami valójában ma már 130-135 perces, egy német válogatott ellen sikerre megvívni, azért az nagyon sokat kivesz a játékosokból. De én nagyon csodálkoztam, hogy a 70. percben Mbappé találatával, ami egy teljesen jogos büntetőből ered, vezetés szerzett Franciaország, és a paraguayi csapat utána is csak a játék tördelésével és csak a tisztátalan dolgokkal foglalkozott. Tehát ebből a szempontból nekem nagy csalódás volt. A francia válogatottnál ugyanakkor ismételten bebizonyosodott, hogy rendkívüli minőségi kispaddal rendelkeznek. A kulcs momentum ezen a mérkőzésen Barcola helyett Doué beállítása volt. Ezzel Deschamps egy olyan játékost tett fel a pálya bal szélére, aki érezni lehetett, hogy egy-egy elleni játékban veri a paraguayiakat, és a második ilyen egy-egy elleni tólójából történt a 11-es. Tehát Deschamps nagyon jól nyújt be a csapatába, és kihasználta azt az előnyt, ami a franciák hosszú kispadját jelenti.
4: A paraguayi csapatnál, ugye te is említetted, a németek ellen abszolút nekem is nagyon szimpatikus játékot nyújtottak, és az egész csapat egy gyönyörű szép teljesítmény nyújtott, viszont a tenapi mérkőzésen azt kell, hogy mondjam, hogy végtelenül szimpatikus csapatot láthattunk, hiszen amikor a 11-est megkapta Franciaország, ott az a műsor, hogy kitaposták a 11-es rugó részt, illetve próbálták befolyásolni a játékosokat, az szerintem egy roppantún szimpatikus volt, és az is nagyon meglepő, hogy a paraguayi csapat 0 darab sárga lappal lehozta ezt a mérkőzést, pedig azért jó sok olyan szituáció volt, ami akár pirosat is érhetett volna.
2: Egészen elképesztő, és minden szavaddal egyetértek. Tehát én úgy voltam vele a Nemzeti Sportrádió keretein belül az élő adásban, hogy ugyanezek az érzések voltak bennem, és ennek sokszor hangot is adtam, és aztán elgondolkodtam rajta, hogy vajon én megyek-e szemben a forgalommal, de akkor köszönöm, hogy megerősítesz, mert borzasztóan méltatlan volt a világbajnokság színvonalához, és azért a mai labdarúgásnak a sportszerűségéhez, hogy ilyeneket tényleg nem látott az ember a 80-as, 90-es évek óta, hogy gyakorlatilag készülődik 11-eshez a játékos, és több játékos is oda megy megtapossa a 11-es pontot, hogy az gödörből.

0: válogatott javára. Paraguay játékos kizárólag a lefújást követően ismételten egy ilyen tumultusba, egy lögdösődésbe, kapaszkodásba torkoló tumultusba kapott nyárgalapot. Nem fogta meg a mérkőzés, teret adott ennek a tisztátalan játéknak, és azért is fáj ez, mert igazából a paraguayi válogatott azért egy nagyon szimpatikus csapatbenyomását keltett az előző fordulóban, és ez a válogatott igenis tud futballozni, és nagyon komoly labdarúgói vannak. Most kizárólag ez a tisztátalan futball dominált. A másik kérdésem, nyilván erre sincs befolyásom, de ugye jégkorunkban van az a hagyomány, hogy amikor élcsapatok játszanak, akkor általában élbajnokságokból jön a játékvezető is. Hát én nagyon csodálkozom az üzbég játékvezető küldésén, nem nőtt fel a mérkőzés, nem túl maga színvonalhoz sem.
1: És az mennyire volt egyébként komoly helyzet, Feri, hogy Kylian Mbappét is meg kellett védeni ott a végén? Hogy mennyire volt veszélyben a paraguayi játékosokkal szemben?
0: Igazából Mbappé a legnagyobb veszélyben akkor van, amikor lendületből cselez vagy sprintel, hiszen akkor egy-egy becsúszás után olyan erők csapnak össze, amiben meg lehet sérülni. Azért olyan nincs a mai futballban, hogy mondjuk két csapat összeverekszik mondjuk egy VB negyed döntőn vagy nyolcad döntőn, tehát attól azért nem kell tartani, hogy egy világbajnoki mérkőzésen valakit utira vernek egy összecsapás során, azért itt ez nem egy dél-amerikai negyedosztályú mérkőzés. De az kétségtelen, hogy volt az első félidőnek egy olyan periódus, amikor a francia válogatott felült ennek, és nagyon sok felvették a kesztyűt, és nagyon sok lögdösödés alakult ki. Ez azért nem szerencsés, és biztos vagyok benne, hogy Deschamps és stábja kitérte erre a szünetben, mert minden olyan tényező, ami elviszi a fókuszt a mérkőzéstől, az bizony az ellenet dolgozik, és a paraguayiak oldalára hajtotta a vizet. Hát szerintem ez külön a taktika része volt, hogy kizökkentsék a francia játékosokat, hiszen amennyiben csak a futballról szól ez a mérkőzés, abban nyilvánvaló volt, hogy a franciák jobbak.
1: Minden esetre ugye a 11-esből győztes gólt szerző Mbappé már 19 VB találatnál jár, és előtte már csak Lionel Messi van 20-szal, és ezen a VB-n is ez a kettejük nagy csatározása várható góllövőlistán?
0: Igen, ez külön pikantériát ad a világbajnokságnak, és döbbenetes, hogy Klose rekordja már nagyon messze van. És az is, hogy azért az elmúlt évtizedekből, nagyjából 78-tól számolva rendszeresen 6 világbajnoki találattal gólkirálynak lehetett lenni. Legutóbb Mbappé 8-al lett, és már most 7-nél járnak a játékosok. Messi és Mbappé egészen elképesztő korszakos egyéniség a labdarúgásnak. De mind az argentin, mind a francia válogatott egy jó csapategységet is nyújt, és megvan az egyensúly a védekezés és a támadás között, minden csapatrészben rendelkeznek világsztárokkal, sőt a kispadon is, mindkét válogatott nagy esélyese a VB-nek, ezáltal még valószínűleg lesz jó pár mérkőzése mindkét sztárnak, és ez az egyéni viaskodás külön érdekessé teszi a világbajnokságot.
2: Nagyon kis időnk van már csak, Feri, úgyhogy egy nagyon pici gyors választ várok. Brazília-Norvégia talán mondhatjuk az egyik legizgalmasabb mérkőzés várható ma este. Mit vársz te ettől a mérkőzéstől?
0: Igen, a brazil válogatott mérkőzésre egyre jobb játékot nyújt. Ott is nagyon komoly kerettel rendelkeznek, nagyon sok tapasztalattal, már világbajnoki tapasztalattal is rendelkező játékosaik vannak. Nyilván kvalitásbeli különbség az ő oldalukon nagyobb, viszont a norvég válogatott meg nagyon-nagyon egységes, és azért a VB-selejtezőket zökkenőmentesen vették. Én úgy gondolom, hogy itt már azért bizonyos szempontból az éghajlati tényezők is figyelembe játszanak, tehát Brazíliát esélyesebbnek tartom. Én úgy gondolom, hogy ha a brazil válogatott mindvégig tempót tud diktálni, akkor előbb-utóbb gólt fog szerezni, és a norvég válogatottat le tudja győzni. Abban az esetben lehet nagyon-nagyon érdekes a találkozó, hogyha a norvég válogatott szerez vezetést. Abban az esetben azt is el tudom képzelni, hogy a brazil válogatott döntetlent játszik, és esetleg hosszabbításban, vagy 11-esekkel kiesik, vagy esetleg a norvég válogatott újabb találatot tud szerezni. Azt nem nagyon látom, hogy mondjuk Norvégia 1-0-ra nyerne, vagy lenullázna a brazil válogatottat. Nagyon komoly kvalitásokkal rendelkezik ez a Selecao, tehát szerintem egy izgalmas mérkőzés lesz, de azért szoros csatában én brazil továbbjutást lát.
1: Kíváncsian várjuk tehát a 22 órakor kezdődő mérkőzést itt a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben. Feri, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és azért pihenj is.
3: Jó,
1: a mérkőzések között. Igen. Köszönjük.
0: A hallgatóknak is minden jót kívánok, köszönöm.
1: Köszönjük, Bene Ferencet hallottuk tehát. Nagyon sok érdekességet mondott Feri. Számotokra egyébként, Erika Gege,

0: eddigi mérkőzések közül melyik volt a legemlékezetesebb, úgy az egész világbajnokságot tekintve idáig?
1: Sűha.
2: Hú, nehéz kérdés. Nagyon sok volt.
0: Nagyon sok. Többet tudnátok mondani?
2: Nem, de mondjuk én nem mindegyiket, azért messze nem láttam mindegyiket. Elejétől végéig.
0: Hát amiket láttál akkor.
2: Nem tudom, nagyon kíváncsi. Nem tudom mit mondani.
0: Hogy melyik válogatott tetszik a legjobban?
2: Hát én most már favorizálom a angolokat. Mármint tudom, hogy nem játszanak jól, de én az elején is azt mondtam, hogy végre úgy szeretnék látni egy jó angol csapatot. Egyelőre nem látok ilyet. Tehát, hogy egyelőre...
3: Hullámzó.
2: Igen, hullámzó, de mégis nem tudom, sosem szurkoltam így az angoloknak, meg nem... De valamiért úgy én próbálnám... Tehát valamiért közel állnak hozzám, fogalmam sincs miért, nem tudom. Én a spanyol-portugált várom nagyon, tehát az még előttünk van, ugye arról nem tudom mondani, hogy mennyire jó. Szerintem az egy nagy meccs lesz.
0: Hát
2: én
0: nagy.
2: Azt gondolom. És ugyanígy egyébként a Mexikó-angolt is várom, mert a magaslaton mexikóiak otthon, angolok oda mennek.
3: És a Mexikó eddig 100%-os mérleggel.
0: Igen. Fantasztikus, igen.
2: Igen. Úgyhogy igazából én a franciák kapcsán ugyanazt érzem, mint Feri, hogy elismerem őket, de érzelmileg képtelen vagyok kötődni hozzájuk, de tényleg jól játszanak, tehát kétségkívül. Nem tudom, neked van olyan, Gege? Ami...
3: Meccs... Nekem a két horvát meccs tetszett eddig a legjobban, a Anglia-Horvátország 4-2-es, illetve Portugália-Horvátország, na, mind a két mérkőzés elképesztő
2: ez
3: izgalmas volt, úgyhogy nekem
2: faláírom.
3: Sajnálom, hogy kiestek, és Luka Modricot lehet, hogy utoljára láttuk világbajnokságon.
0: Ez nagyon megható volt.
2: Meglátom Luka Modricot, és mindig Gege jut eszembe. De azért, mert tudom, hogy kedveli, tudom, hogy szereti a Reált, tudom, hogy látta élőben, tehát, hogy nem tudom, valahogy most is, amikor ott a Ronaldóval összeválkeztek, akkor is te jutottál eszembe. De az egy tényleg jó meccs volt egyébként. A horvát-portugán az egy jó meccs volt. Ezt, bocsánat, ezt el tudom én is mondani. Hogy ez.
3: Úgyhogy én ezt tudom mondani.
0: Én is egyébként leginkább most a spanyol-portugál párharcot várom rettenetesen. Egyébként a franciákat meg maximálisan elismerem, és nagyon tetszik, hogy a világsztárok ilyen jól teljesítenek ezen a világbajnokságon. Nagyon lehengerlőek a franciák. Igen, lehet őket nem szeretni, szeretni, de el kell ismerni, hogy, annyira professzionálisan
2: de nem,
0: jól
2: játszanak. Tehát aki nem kedveli őket, azt szerintem mindenki elismeri, hogy mennyire
3: az
2: jól.
3: Az a játék stílus, amit ők képviselnek, tehát egyszerűen lehet látni, hogy élvezik a focit, és átjön a tévén, és ez szerintem csodálatos.
2: Én nekem az volt a fura, itt most ugye rád is néztem, amikor befújta a 11-est, a 2 perccel előtte volt a szabálytalanság. Én azt nem értem, hogy az üzbék bíró, tehát hát és így belé is, de hogy miért nem egyből?
3: Nem mernek nagyon. Én ezt Ferit is kérdeztem, Bene Ferencet, hogy vajon mi történhetett most a játékvezetéssel, és miért van az, hogy a bírók ennyire hagyják a piszkos játékot, és valahogy szerintem itt meg lett mondva, hogy hagyják a focit, és inkább...
2: De nagyon soká hívták ki. Igen. Azt te is láttad,
0: ez, nem? Ez nagyon-nagyon
3: érdekes
0: csatatér volt ez a mérkőzés.
2: Igen. Valami olyat írtak, vagy valami olyat olvastam, hogy a 8. nagy fautot fújták be 11-esnek, tehát hogy előtte elképzelt, is volt, olyan. Nem tudom, nem számoltam meg, de valami ilyen szalagcímet láttam.
0: Nyilatkozik. Igen. Egyébként ugye párhuzamosan azért rá pillantunk mindig az M4 Sport adására, de itt a Nemzeti Sport Rádióban a folytatásban majd 9 óra után néhány perccel telefonon hívjuk Virt Balázs úszómesteredzőt, Márton Rihárd kerül a középpontba, a pápai áldás, meg a római szintidő, meg egy kicsit az Európa bajnokság
2: és
0: is.
2: És ez mindig pikáns, hogy Gege is kérdezni fogja, aki eddig az utasításokat adta,
0: hát ez
2: vagy
0: nagyon
2: volt
0: érdekes lesz, ezért nagyon várjuk, tartsanak velünk, kedves hallgatóink!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondja.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, július 5-e vasárnap van, 9 óra múlt 6 perccel, és ahogy ígértük itt a stúdióban az előző etap során úszás fogunk foglalkozni, és Wirth Balázzsal beszélgetünk a következő percekben. Itt vagyunk továbbra is a stúdióban, Kovács Erika a mikrofonnál, Gyurta Gergely és Szőke Viktória, és jó reggelt kívánunk Wirth Balázsnak, szervusz Balázs!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Szia Balázs!
1: És köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Szia, Gege!
1: Mert hogy, és gratulálunk is ahhoz, hogy tanítványod Márton Richárd a római hét domb versenyen 200 pillangon múlt hétvégén teljesítette a Sós Csaba szövetségkapitány által meghatározott Európa-bajnoki szintet, ez az 1.55.91, így ott lehet majd egy hónap múlva a párizsi Európa-bajnokságon. Ez nagyon-nagyon jó hír, jól is sikerült a verseny, hogy tudnád összegezni ezt a teljesítményt?
3: Igen, köszönöm, jól sikerült valóban. Azt kell tudni, hogy a magyar bajnoksága lett volna lehetősége megúszni a szintidőt, de ott a sorozat terhelés mellett döntött, úgyhogy úgy neveztünk az országos bajnokságon, hogy több számba elindulunk, de ott majd meglátjuk, és ott szerettem volna őszintén mondom kiszedni bizonyos számokból, hogy ott már megúszta a szintidő, de ő nagyon szeretett volna végigmenni a sorozat terhelésen, úgyhogy ezt követően egy Mare Nostrum versenysorozaton voltunk, ahol szintén nagyon keményen a délelőttökbe is belállva végúzta a programot, és hát itt tényleg itt Rómában ennek kijött az eredmény, és egy olyan időt úszott, ami egyrészt szintidő, másrészt azért ültem neki, mert ennél jobb időket csak a fukuokai VB-n és a római EB-n úszott, illetve pontosan ugyanannyit úszott, mint Szingapurban, úgyhogy ennek nem örültem.
4: Mi volt ennek a eredménye, hogy sorozatterhelés volt, hiszen amikor augusztusban van az Európa-bajnokság, ugye a főverseny, akkor azért kicsit később is kezdődik a felkészülés, és egy kicsit ugye hosszabb az egész éves edzésterv. Ezért döntöttetek úgy, hogy sorozatterhelés lesz az országos bajnokságon, vagy inkább Ricsi döntött úgy, hogy inkább ezt most egy új lépést tesz a felkészülésében?
3: Hát ugye mindig úgy szoktunk, hogy több számot választunk, és meglátjuk, milyen állapotban, de a Ricsi kitartott emellett, hogy ott szeretné végúszni, és szeretne kipróbálni, hogy mennyire bírja. Hiszen ugye az évet úgy kezdtük, hogy egy amerikai világkupa állomásokkal, két amerikai és egy kanada állomással, és itt úgy mentünk végig, hogy érezte azt, hogy versenyről versenyre egyre jobb időket úszik, és egyre jobban bírja a sorozatterhést, és úgy érezte, az jó hatással van rá, én is úgy éreztem, és úgy gondolta, hogy ugye ez a Csaba ötlete volt, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk idén a versenyekre, és ezt érezte, hogy ez neki nagyon bevált, úgyhogy megmondom őszintén, az edzéseken is egy picit változtattunk, egy picit én eddig a Mare Nostrum versenyeket, ami ugye ez a május környékén szoktunk ide menni, ezeket általában így felkészülésként használtam, és egy nagyobb állóképességi munkába mentünk ezekre a versenyre, és gyakorlatilag eszközként használtam, és akkor láttam, hogy reagál ezekre a versenyekre, akkor egy picit előtte több intenzitást adtam. Ugyanúgy nem vettünk le a terhelésből, csak egy picit az intenzitás felé bátrabban fordultunk, és ezért alakult így, és gyakorlatilag azt kell mondom, hogy egész évben sokkal stabilabban, tehát hogy egyenletesebben úszott a versenyeken, nem volt olyan nagy hullámzása a legjobb időtől távol, hanem azért egy-két másodpercen belül maradt mindig, úgyhogy ennek nagyon örülök.
2: Az európai mezőn 200 pillangon hogyan alakul, és most nem arra vagyok kíváncsi, hogy Milák Kristóf nem úszik 200 pillangon, hanem mit látsz a Ricsi ideje, a Ricsi vetélytársai, mert ugye azt hangoztat a Sós Csaba, hogy ezek a kétségkívül erős szintek azért vannak, mert azok mennek Párizsba az EB-re, akik döntőbe jutásra esélyesek. Ezzel oda lehet kerülni a döntőbe, tudván, hogy ugye addig kettőt kell úszni?
3: Igen, ezzel azt gondoljuk, hogy oda, nyilván majd ott dől el, de ugye itt az a lényeges, hogy a középdöntőbe kellene ennyit úszni, mert most az Európa ranglistát nézve jelen pillanatban a 6. helyen áll, ha még így van, azt láttam, hogy nagyon szoros. Tehát ott a 1.54 és a 1.55 fér között ott nagyon sokan vannak, ott van torlódás előtte és utána, és úgyhogy gyakorlatilag tömörödik a mezőny. Úgyhogy Rómában egy nagyon jó szituáció volt, amúgy egy hasonló jó szituáció, mint a 22-es EB-n, amikor az olasz nagyon erősen elkezdte, és a Ricci tudott följönni a végén. És a Ricsinek azért a táv második fele nem olyan klasszikusan látványos, mint mondjuk a Gyurta Daninak volt, vagy a Gege, hogy jött a táv második felén, hanem ő neki ez nagyon szituáció függő, és most pontosan egy olyan jó szituációba került, hogy tudott ráúszni az előtte lévőre, és így az olaszokat nézve, például az EB-re visszagondolva hasonló volt.
4: Akkor mondhatjuk, hogy továbbra is Szetekoli a szívetek csücske, és jó eredményt tudtok elérni. Hasonló volt most is a rendezés, az egész város hangulat, a hotel és az étkezés is?
2: Olyan gyönyörű képeket posztoltál Balázs a verseny után, nekem Róma a szívem csücske, de szerintem neked is ott van az egyik csücsökben.
3: Nekünk is, mert alapvetően jó emlékeink vannak onnan, nagyon jó a rendezés, mindig nagyon jó mezőny van, és ott nagyon érdekli a közönséget, tehát ott mindig egy ilyen teltház előtt versenyeznek délután, ami nagyon jó hangulatot ad, úgyhogy mindenki szeret Rómában versenyezni.
4: És volt esetleg valami másra is időtök?
2: Hogy szépen rákérdeztél!
1: Városnézés!
2: Igen, hogy keveredt? Hogy történt ez a pápával való találkozás? Láttam képet, hogy több ország, több sportolója, tehát nyilván ez egy lehetőség volt. Mit szóltál, amikor ti kaptátok, vagy ott lehettél? Tehát egy kicsit mesélj már nekünk, hogy zajlott ez az egész.
3: Hát az úgy zajlik, hogy azt hiszem, hogy ez a 62. Szettekoli volt, és minden Szettekoli, legalábbis amióta én járok ezekre a versenyekre, adott a lehetőség a csapatokból kijelölnek néhány válogatott versenyzőt, illetve kísérőket, és most így talán nem is tudom, 13. 14. Szettekoli után kaptam egy lehetőséget, hogy én kísérhetem el a versenyzőket.
2: Öregszel, Balázs.
3: Igen, így van, a látogatásra, úgyhogy nagyon megtisztelő volt. Hát az nyilván furcsa volt, hogy a sportolók ugye melegítőben járultak a pápa elé, az nyilván egy furcsa dolog, de hát itt kifejezetten az volt a kérés, hogy a sportolók abba a szerelésben, de amúgy a versenyeken megjelennek, úgyhogy minden válogatott melegítőben vett részt.
1: És mit jelentett ez a versenyzők számára, hogy láttad, vagy hogy érezted, vagy miről beszélgettetek utána?
3: Hát ez mindenki számára egy megtisztelő volt, hiszen azért annak után néztünk, hogy amikor a pápa ilyen audenciát tart, akkor azért 12-15 ezer ember előtt tart szabad téren, illetve hogyha fedett térbe kell, akkor 5-6 ezer ember előtt, tehát ez egy kivételes lehetőség, hogy a pápával személyes kontaktusba kerülsz, vagy kezet foghatsz, tehát ez, hogy a halandó számára nem elérhető, esetleg államfők, vagy olyan pozícióval lévő emberek, akik oda kerülhetnek, úgyhogy ez nyilván egy nagyon megtisztelő dolog volt, és hát ezt ugye is úgy értékelték, hogy ezt az úszásnak a sportnak köszönhetik.
2: Én azt gondolom, egyébként nem is baj, hogy vártál ennyit erre a találkozásra, mert nem leszólva fiatalokat, de lehet, hogy már vagy abban a korban, amikor úgy igazán tudod értékelni, hogy miben is volt részed.
3: Igen, abszolút így van.
2: És nagyon nehéz volt bejutni, mármint úgy, hogy meghívótok volt, de mennyire vannak biztonsági ellenőrzések, mennyire volt tömeg a téren, vagy nem tudom, tehát hogy zajlott a logisztikája?
3: Bevittek minket gyakorlatilag egészen a bejáratig, a belső udvarba, és onnan a buszról, ugye nyilván csak azok voltak, akik a nevek, útlevelek alapján bekerültek, és onnan bekísértek minket, úgyhogy ez viszonylag gyors volt, és ott már a helyszínen nem volt ilyen biztonsági ellenőrzés.
2: Akkor ők is ilyen VIP vendégek voltak, gyakorlatilag bejutattatok. Balázs, Gegével itt beszéltük, 10 és 16 az EB. Hogy néz ki a felkészülésetek addig? Mi fog addig még történni?
3: Egyelőre itthon készülünk, és két hét hódmezővásárhelyi edzőtáborba fogunk elmenni, ami számunkra szokásos. Majd a két hét után egy hetet töltünk otthon az utazás előtt, és azt követően utazunk. Ugye az úszóknak, a medencés úszóknak augusztus 10-től kezdődik az Európa-bajnokság.
2: Bocsánat, Gege, aztán kérdezd, de hogy ez a hódmezővásárhelyi edzőtábor, ez mekkora lesz válogatott szempontjából? Mert mintha úgy tudnám, hogy Koshubi is megy majd oda, meg mások is mennek, vagy ti kikerülitek őket, vagy együtt lesztek?
3: Együtt leszünk, ez kifejezetten annak a válogatott csapatnak, aki az Európa-bajnokság résztvevője, csak azoknak lesz. Úgyhogy a mérete még nyilván attól függ, hogy az elnökségi döntés alapján, de gyakorlatilag ugye a szintidősök, a váltótagok, és az IFI közül néhányan, akik ifjúsági EB-érmesek voltak, néhányan.
4: Muszáj vagyok megkérdezni, ugye eddig a pozitív részről beszéltünk, most egy picit negatívabb részére, hogy másik versenyző Zombori Gábor 6 másodperccel maradt el az Európa-bajnokságot érő szintidőtől, viszont látszik, hogy az évben folyamatosan hónapról hónapra versenyről versenyre fejlődött, és most már egy igen jó időeredményt úszott. Mit látsz rajta, hogyan tudnád értékelni az ő eddigi szereplését a 2026-os évben?
3: Hát kettős érzéseim vannak. Egyrészt azért, mert azt tényleg el kell mondanom, hogy stabilan úszott, tehát gyakorlatilag ez a 4-14 és a 4-16 között nagyon sok időt úszott, viszont most a legjobb korban lévő versenyző. Ugye azt szoktuk mondani, hogy úszásban ez a 23-24-25 éves kor a legideálisabb kor a fejlődésre és a csúcs teljesítmény leadására. És ugye azt kell tudni a Gáborról, hogy ő egy olyan szintidő volt, a 4-13-9, ami alapvetően azért teljesíthető, mert hát ő 2 évvel ezelőtt az olimpiára egy magyar bajnokságon úszott 4-12-5-ös idővel jutott ki. Tehát nem volt egy lehetetlen teljesíteni. De nyilván amiatt egy fájdalmas dolog, mert tudom, hogyha ki lenne az Európa bajnokságon, akkor ő képes lenne egy európai neki döntőre, de hát ezek a szintidők, azt gondolom, hogy amellett, hogy nem sikerült, abszolút teljesíthető lett volna, úgyhogy egy picit ez így fáj. De tudom, hogy miben kell előrelépni, és miben nem hoztuk a maximumot, úgyhogy ezeket lehet pótolni.
4: De azért egy 400 vegyesre felkészülni mindig nagyon nehéz, illetve az nem mindig tud úgy kijönni, hogy Gábor esetében így a lelke most hogy van, mit látsz rajta, hogy azért tényleg nem úszott rossz időt, sőt kifejezetten jó időeredményt úszott, és ez minden más világversenyre egy szintidőt jelentene. Most ez egy picit elmaradt, hogy ilyenkor most készültök tovább ugyanúgy, vagy mi lesz most a terv?
3: Hát most a terv az, hogy kialakítjuk a tervet. Ugye az a neki a sportszázad még a sportszázadban való részvétel, ami nem történt meg, most azon gondolkozik, hogy ameddig szünet van, addig meg lehetett csinálni, illetve nyilván ez nem tőle függ, tehát az egy szerencsés helyzet lenne, hogyha ezt nyáron meg tudná csinálni. Ha ez sikerül, akkor is szeptembertől elkezdeni a felkészülést. Na most az ő esetében ugye nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag 3,5 év alatt jutott el a 4-20-an kívüli időtől a 4-11-7-es időig, amivel EB bronzérmes lett, és nagyon gyorsan száguldott a 4-11-es időig, és azt gondolom, hogy ez a VB 6. hely, meg az EB bronzérem, az egy jó visszajelzés volt, hogy ez jó választás volt a vegyes. Viszont az ő egyéni legjobbjait tekintve külön úszásnál, azt gondolom, hogy nagy fejlődési lehetőség van. 200 pillangon jóval gyengébb, mint a 400 vegyesen a társai. 200 háton vissza kell kerülni arra szintre, ami hátúszó korában tudott. 200 mellett azt gondolom, hogy elfogadható időre képes, de ha ott ennyi csúcsot úszik, akkor szerintem abban van előlépési lehetőség, és ott van a régi versenyszáma 400 gyors, amiben én azt gondolom, hogyha újra 3.46 vagy 47 körül úszik, tehát megközelíti a legjobbját, ami neki volt. Emellett pedig egy olyan időre képes 200 gyorsan, ami a váltóban szóba jöhet, tehát mondjuk egy 1.48 körül idő, ezt így körbe lőttem ezt a 4 úszásnemet, akkor azt gondolom, hogy egy nagy ugrás lehet ebből, pláne úgy, hogy most van benne egy elszántság, hogyha ő nem jutott ki az Európa-bajnokságra, akkor azt gondolom, hogy lesz benne egy olyan elszántság, hogy megmutassa, hogy mire képes, úgyhogy én
1: akár jövőre a budapesti világbajnokságon is.
3: Hát én nagyon szeretném, illetve azt szeretném, hogy az elmondottakat, ezeket a 4 úszás, nem 200 méter, illetve 400 gyors, én szeretném úgy egy olyan felkészülést csinálni decemberig, hogy nem a rövidpályás VB-re kijutni és felkészülni, hanem egy 50-es versenyre. Tehát novemberig egy olyan állapotba hozni, hogy ezekben az úszás nemekben, ezeken a távokon jól úszol, és decemberben pedig keresni egy olyan 50-es versenyt, ahol már egy kiemelkedő időt tud úszni. És azt kell mondanom, hogy azért annak ellenére, hogy itt nem sikerült a szintidő, azért ő 1500 gyorsan és nagyon jó állapotban volt, például mikor Veszprémben volt egy ilyen felmérő, meg emellett azért stabilan versenyzett, de egy picit az extrák hiányoztak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekben, amiket elmondtam, ezekben van akkor előrépési lehetősége, hogy tud ugrani. És ugye a legfontosabb az, hogy már a budapesti VB-re vagy az olimpiára gondolva, az a 4-11-7-es idő, az egy olyan idő, ami...
4: Akár döntő.
3: Amit akár döntő, de ezt reggel kéne megúszni. Tehát ha reggel képes egy ilyen időeredményre, akkor azt gondolom, hogy, hogy a VB meg az olimpián ki lehet húzni a döntőbe jutás, de ha nem, akkor, akkor, akkor az, az nem a saját kezében a sorsa. És ezt gyakorolni kell. És igazából ez hiányzott ebbe az évbe, hogy, hogy ezeknek az erős úszásoknak a reggeli gyakorlása. Úgyhogy lehetőség az volt rá, és azt gondolom, hogy lesz is rá a jövőben, hiszen az jövőre is lesz meg világkupák. Úgyhogy ebben az irányba kell terelni.
2: Balázs, hogyha elvonatkoztatunk az úszástól, és mondok két másik sportágat, ami esetleg feltölthet, az egyik nyilván a labdarúgás, és a labdarúgó világbajnokság követed-e, illetve a másik a vitorlázás, amiről tudjuk, hogy az a legnagyobb kikapcsolódást jelenti a családod mellett a családoddal. Szóval hogy jut ezekre időd az EB hajrájában, EB felkészülés hajrájában?
3: Hát is szabad hétvégén, például most is itt vagyok.
2: Most a Balatonvizében?
4: Csodálatos vitolás idő van.
3: Most pont, igen. Tehát most pont itt vagyok, amikor jut rá idő. Hát a foci VB-t is követtem, ott nyilván a Messi miatt, ugye itt a...
2: Most beledöftél egy tört a Gege szívébe.
3: Igen, itt a Gegében mindig volt ilyen Barcelona.
4: Piros lap eltűnt.
3: Szóval a Messivet nyilván nézem, és követem, és hát az ő már azért az azt gondolom, hogy az is példamutató, tehát is mindig szoktam a sportolóban, azért 39 évesen, úgyhogy mindent megnyert, és azt gondolom, bár itt már engedhetem magának, és még mindig motiváltan készül.
2: Tehát akkor te Argentina végső sikerére tipp, vagy vágysz? Vagy reálisabban nézve valamelyik másik csapatot mondod?
3: Őszintén nem tudok tippelni, mert annyira nem követem az összes mérkőzést, de mondom, a argentinokét nézem, de a többieket nem követem, tehát nem állandóan. Van, amikor csak összefoglalat látom, vagy a másnapi híradásokból látom, úgyhogy nem tudok tippelni, őszintén ezek.
2: Értem.
3: De a spanyoloknak is nagyon szurkolok.
2: Nagyon helyes, nagyon helyes. Vitorlázás kapcsán csak a hétvége az, ami adatik, és akkor utána leszünk a VB-nek, akkor utána beköltözöl a Balaton közepébe augusztusba?
3: Ez a terv, igen.
2: Nagyszerű.
1: Igen, és a legpozitívabb élményeket kívánjuk neked egyébként most a Balatonon a hétvégén, meg a labdarúgó VB kapcsán, meg természetesen a párizsi EB kapcsán, és Mártó Rihárddal együtt ünnepeljetek, amennyire majd lehet szurkolunk. Virt Balázsnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönjük, Balázs.
3: Köszönöm.
4: Hajrá.
3: És a Gegének üzenem, ha már itt vagyok, hogy Gyurta Gergőnek üzenem, hogy várjuk egy kis motivációra a Zombori Gábor mellé, úgyhogy ha van időd, akkor gyere.
2: Oh. Wow, láttad az arcát, akkor szerintem ez nagy elismerés. Igen, igen. Jó, köszönjük, Balázs.
1: Köszönjük, Balázs, szép hétvégét.
3: Köszönöm.
4: Köszi, szia.
2: Wow, két, milyen feladatot
1: hallottuk, és hát Gege, mit szólsz ehhez?
4: Hát megtisztelő, hát nagyon-nagyon megtisztelő.
2: Nekünk tiltják ezt a kérdést, hogy milyen érzés, de muszáj.
1: De most ez olyan volt, hogy ez ilyen,
2: de az arcod mindent elárul amúgy még most is.
4: Most azt nem tudom, hogy most azért kell beszélnem, meg azért megyek ott, mert hasonlóképpen én is voltam ilyen szituációban, és nyilván
1: tudsz erről mesélni?
2: De egyébként szerintem mindegy is, de szerintem meg inkább az, hogy te is tudsz küzdeni. De én azt gondolom, hogy a Gábor is fog tudni.
4: Abszolút.
1: Tehát hogy annyira szimpatikus úszónak tartom.
2: És én annyira emlékszem, most már évek óta még szerintem majd kis túlzásra még te is úsztál, de legalábbis levezettél, hogy sokszor volt olyan, hogy Balázs azt mondta nekem egy OB-n, akár rövidpályáson, akár nagypályáson, hogy zomborira figyelj, mert hogy ez, amit ő is mondott, hogy viszonylag gyors idő alatt jutott el a nagy fejlődésen, és nyilván ő is jó korban van, meg szerintem jó edzőnél is van, tehát hogy ez nehéz lehet, hogy hol fogok én versenyezni, ha egy EB-re se jutok ki? Tehát, hogy nyilván ez sok, de ez Zombori...
1: Igen, és olyan távoli még azért a jövő évi VB.
2: Meg ezt azért Zombori mellett szerintem sokan mondhatják. Mármint, hogy érted, nincs a csapatban Késely Ajna például, nincs, tehát, hogy igen.
4: Tekintetében, tehát, hogy
2: Kovács Benedekszel sokan mondhatják azt, hogy ugye eddig azért egy EB-n, azt nem tudom, hogy nyilván a VB-n ugye vannak World Aquatic szintek, de gondolom, hogy egy hazai VB-n meg az lesz a cél, hogy minél nagyobb legyen a csapatunk.
1: A magyar csapat, így van.
2: Igen, tehát, de ettől függetlenül nem biztos, hogy könnyű lesz bekerülni, pont azért, mert ott viszont vannak hivatalos szintek.
4: Így van, hát ugye ez az előző világbajnokság 16. helyezett.
2: Csak erre szokták mondani, hogy nem lesz annyira erős, mint ez az EB szint.
4: Hát ez mert... nekünk jó, mert akkor több magyarra tudunk szurkolni helyszínen.
2: De nekem erre azt mondta a Sós kapitány, majd ezen létszik gondolkozzá, nem most, hogy nem a szintek lettek erősebbek, hanem a mezőny.
1: Igen, ezt többször hangsúlyozta Sós Csaba szövetségi kapitány.
2: Ami gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy nehéz megugrani. Mármint, hogy érted?
1: Minden esetre nagyon erős Európa-bajnokság lesz augusztus 10-e és 16-a között a medencés úszoknak, és hát de jó neked, hogy ott leszel.
2: És úszást legjobb a helyszínen követni. Mármint, hogy abból a újságírói szempontból sokkal egyszerűbb, meg interjúzás szempontjából, hogyha élőben látod.
1: Reméljük, hogy minél több úszón ki tud teljesedni az Európa-bajnokságon, és minél több éremmel tér haza. Kedves hallgatóink, ez a blokk is véget ért, de várjuk önöket 9 óra 40 perc tájékán, amikor formaegyezünk majd, illetve egy speciális olimpiás rendezvényről is beszélgetünk.
2: Igen, Viki elmeséli, hogy hogy telik jövő héten egy napja.
1: Igen, nagyon szívesen.
4: Jó. És köszönöm. Lesznek vele.
1: Igen, várjuk önöket.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: nyertem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Brazília-Norvégia összecsapással folytatódik a labdarúgó VB. 3 tonna kokain foglaltak le Mexikó partjainál. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unai nevéhez fűződik. A második nyolcaddöntőben Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra nyert a nyolcaddöntőben Paraguay ellen. Ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán. Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő 8. döntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport is élőben közvetíti. Fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok szerb csapatot a magyar férfi vízilabda válogatott Budapesten. Az OTP Kupa második fordulójában, a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában. A magyar csapatban Manherz Krisztián 4, Zalánki Gergő és Vígvári Vendel pedig 3-3 gólt lőtt. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zár Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik. Óriási meglepetést a kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután 2 szetben vereséget szenvedett a belga Elise Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 000 zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kis hajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek.
3: Közlekedés.
4: 2 autó összeütközött az M1-esen Hegyeshalom felé a 16-os kilométernél az M0-es csomópont közelében. A helyszínelés idejére a külső sávot lezárták. Aztán szintén az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál a külső sávban aszfaltot javítanak. A munkavégzés mögött időszakosan torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk ismét, itt vagyunk Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel a mikrofonnál, Szőke Viktória, és folytatódik a Sportreggel, július 5-én vasárnap, 9 óra 38 perc van, lassan a műsorunk végéhez közeledünk, de hát érdekes témákkal érkeztünk ebbe.
2: Igen,
1: a blokkba
2: is. Igen, én át is veszem a szót, hogy te beszéljél utána, hogy július 9-én a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervez egy emléknapot, pedig szemüveg nélkül olvastam.
1: Majd mondom, hogy miért gondolom.
2: És az érdekel, tehát hogy én most itt elolvashatnám a programot, de ebbe te nagyon képben vagy, úgyhogy áruld el nekünk, hogy mit fogsz csinálni. Igen. Tehát, hogy hogy épül fel.
1: Mindjárt elmondom, hogy nekem milyen napom lesz, meg hogy mit is fogok pontosan csinálni, de ez egy elég fontos esemény a Magyar Speciális Olimpia Szövetség életében, és azért emeltem ki, hogy milyen szépen mondtad.
2: Mert olimpiait
1: mondanak. Nagyon sokan olimpiait mondanak, és ugye nagyon fontos, hogy Olimpia Szövetség, mert hogy annak idején, amikor megalakult a szövetség, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság mellett egy nemzetközi döntésnek köszönhetően az olimpia szót a Magyar Speciális Olimpia Szövetség használhatja még Magyarországon, így hivatalosan, és ezért van benne így a névben.
2: Akkor
1: is.
2: Erre igazából ti büszkék is nagyon vagytok, hogy ti még használhatjátok
1: igen,
2: a szót.
1: Igen.
2: Mert ez egy ilyen nagyon monumentális rendezvénynek tűnik a vendégeket, akár a sportolói oldalról, akár a zenei oldalról is. Tehát, hogy
1: igen, mindjárt is mondom a részleteket.
2: Igen, meg arról is, hogy mennyire nehéz egy ilyen rendezvényt így összehozni, hogy mindenkinek jó legyen az a nap, ott legyen, nem tudom, ez azért sok munka.
1: Sok munka, a 17. alkalommal rendezzük már meg. Egyébként Eunice Kennedy Shriver emléknap hivatalosan, mert hogy Eunice asszony volt a nagy nemzetközi szövetségnek a megalapítója.
2: Azt hiszem,
1: a Kennedy
2: erről már beszéltünk korábban.
1: Igen, Legyen Lajos is volt itt vendégként, meg hívtuk is telefonon az elnök urat. Szóval Kennedy asszony volt a megálmodója és a megvalósítója ennek a mozgalomnak, ennek a nemzetközi mozgalomnak. A 60-as évek végén 1968-ban Chicagóban alakult, Magyarországon pedig 1989-ben Vizinger János vezetésével.
2: Hú, de mekkora alakult nagy média személyiség volt ő, nem?
1: A testvére, egyébként Vizinger István, és Vizinger és János pedig ő gyógypedagógusként.
2: Akkor csak a név elvitt, bocsánat.
1: Igen, de egy család, szintén ők is. És hát ő álmodta meg Magyarországon. Egyébként Eunice asszony 2009-ben hunyt el, és azóta rendezzük meg nemzetközi szinten is júliusban.
2: Tehát, minden évben
1: júliusban, és
2: van.
1: Minden országban.
3: Aha, tehát akkor ez számára egy emlék is.
1: Így van.
2: De és ez 200, a dolog majd más országban
1: 203
2: is.
1: Ország van egyébként a nagy nemzetközi körforgásban. Igen, az ő emlékére, és most egyébként van még egy szomorú aktualitása ennek az emléknapnak, mert tavaly pont július elején hunyt el Vizinger János, örökös tiszteletbeli elnöke a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, és az ő emlékére is, és az ő tiszteletére is rendezzük. Duplán emlékezés lesz tehát ez a nap július 9-én csütörtökön, és azért fontos a helyszín, a Diósjenői helyszín és a dr. Göllesz Viktor otthon, mert ugye Göllesz Viktor is a magyar gyógypedagógiai ősatja. Uh-huh. Ott is van egy monumentális műemlék az ő tiszteletére, és egyébként Vizinger János tiszteletére is avatunk egy emlékhelyet.
2: Szégyenem, hogy összetévesztettem őket.
1: Semmi baj, testvérek is imádták egymást mindig is.
2: Ez egy kicsit ilyen, de azt néztem, hogy azért.
1: És a Magyar Speciális Olimpia Mozgalom bölcsője Diósjenő. Egy gyönyörű kastélyban élnek értelmi fogyatékossággal élő fiatalok és öregebbek, és ők is bizonyos hányaduk sporttól, és még egyébként más intézményekből is érkeznek majd erre a napra. Nagyon nehéz megszervezni egy ilyen esemény, de van sok nagyon klassz munkatársam, és így együtt rendezik már 17. alkalommal.
2: Meg a sportolói oldal, vagy a sportrésztekből, a kosárlabda, kézilabda, paralimpia, tehát hogy minden olimpiai bizottság, tehát hogy,
1: Mondhatunk neveket?
2: Persze, csak nagyon széles, tehát nem az van, hogy idézőjelben ráálltatok egy vonalra, és nem. Akkor honnan jöjjenek többen, hanem így mindenhonnan
1: jön. Igen, hát
2: jön.
1: 21 hivatalos sportág van,
2: aha.
1: És hát 5 téli és 16 nyári, és hát minden sportágnak van szinte nagykövete, vagy mentora, hogy így nevezzem, és akik a nyár közepén így a szabadságolásokkal, kamával is, igen, el tudták fogadni a meghívást, ők ott lesznek. Fábián László például a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, ő egyébként a mozgalom egyik nagykövete, és korábban társelnöke is volt. De itt lesz velünk, majd ott lesz velünk, majd Mersz Tamás is, egyébként a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagyköveteként olimpiai bajnok vízilabdázónk, aztán Molnár Zoltán, aki egyben alapító tagja is volt a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek Vizinger Jánosékkal, ő most a Magyar Edzők Társaságának elnöke, de Ivkovics Nébéres Tíma és Ivkovics Stoyan fantasztikusan mennyire szeretik a speciális olimpikonokat, és rengeteg rendezvényükön ott vannak, ölelgetik őket, és annyira szeretettel jönnek mindig a rendezvényeinkre.
2: Szokták mondani, hogy mi épek is töltekezünk.
1: És töltekezni lehet.
2: Ez ilyen, tehát amellett, hogy adunk, vagy támogatjuk őket, hogy ez gyakorlatilag egy önzős, jó értelemben, tehát a kölcsönös a dolog, nem?
1: Szuper Levente is, aki ugye itt rengetegszer szerepel a Sportrádióban, Nemzeti Sportrádióban is. Ezen kívül Növényi Norbert is nagykövete a mozgalomnak. Csiszár Szekeres Klára nemrég csatlakozott, ugye Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázó, aztán Rózsa Dóra, World Triathlon nemzetközi bírója, és a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestület elnöke Szabó László, illetve a főtitkára Úr Anita is ellátogat majd. Most csak néhány nevet
2: említettem. Igen, mert Mennyelszki Szilvia Oli, nemrég
1: ő kolléganőm.
2: Igen, azért csodálkoztam, hogy kihagytam.
1: Nem, mert kiemelni, mert ő a szervezői csapat oszlopos tagja.
2: Jaj.
3: Akkor együtt osztoztok a nehézségeket.
1: Ugye világbajnok, kajakos olimpiai negyedik helyezett Európa bajnok, és ő is majdnem 20 éve már a Magyar Speciális Olimpia Szövetség munkatársa.
2: Igen, látok is, ez egy ilyen elhivatott, vagy elhivatott, szóval nem is tudom mit, ez egy ilyen jó fokú.
1: Elhivatottság, az
2: életünk
1: része.
2: Nem az ő életet szeretném mondani, hanem pont a pozitív részét.
1: Hogy hát ez teljesen egy ilyen... a pozitív része. De hogyha abba is hagyja valaki esetleg azt a munkát, amit végez, akkor is igazából vagy nagykövetként, vagy mentorként, vagy önkéntesként.
2: Tehát egyszer megfertőz, az megfertőződik.
1: Igen, visszatér. Jó érte. Visszatér. Szóval sportolás lesz, lángfutás lesz, ami a speciális olimpiának egy fontos tartozéka. Több sportágat ki lehet próbálni majd, illetve művészeti produkciók lesznek. Nagyon sok értelmi fogyatékossággal élő művészeti csoport, énekesek, színészek és zenészek is fellépnek, meg nagykövetként például Várkonyi Attila, vagy Csepregi Éva.
2: Őt nagyon nem kell ilyenre kapacitálni, mert ő is ez a típus, ugye?
1: Abszolút, felkarolja, és hát hihetetlen világsztárokként kezelik a speciális olimpikonok Attiláékat.
2: Tényleg?
1: Igen, és együtt felmennek a színpadra, és együtt buliznak, és ez a vége általában ezeknek a rendezvényeknek.
3: Elképesztő.
1: A finálé.
3: Azért ez egy nagyon jó dolog, és szerintem ez nagyon jó, hogy van. Minden évben.
2: Ez talán a vasárnapba belefér, ne haragudjatok, de most ez a felmennek a színpadra, képzeljétek el, majd szerintem nem sokára ilyeneket te átélsz. A Halász Judit koncerten voltunk a Hajógyári szigeten, és a lányom volt 4 éves, 5, vagy nem tudom. De nagy társaság, tömeg, stb. Figyeljetek, 2 pislantottam, és ott volt Halász Judit mellett a színpadon.
1: Milyen kis bátor kislány.
2: És így néztem. És így...
3: Együtt énekeltek.
2: Hát én csak így csodálkoztam.
1: Juditnak is hatalmas volt.
2: Igen, de most ez arról jutott eszembe, hogy nyilván az előadóknak van egy olyan kisugárzása, hogy felmennek fele, meg nem tudom, és a Várkonyi Attilát is én így ismerem, amennyire ismerem. Hogy,
1: nagyon szeretettel
2: hogy abszolút...
1: fordul a speciális
2: olimpikonok
1: felé.
2: Akkor ilyenkor izgatottság van benned, hogy jól sikerül, vagy sikerül?
1: Szervezői csapatban vagyok benne, plusz én leszek majd a moderátor is. De nagyon jó csapattal csináljuk.
2: Ama is ezt
1: csinál.
2: Igen, de ezekhez hozzászoktál.
1: Igen, nagyon. És várom.
2: És te várod-e a mai napodat?
1: Mert hogy forma egy, akkor térjünk rá. Köszönöm, hogy beszélhettünk erről a speciális olimpiás
2: témáról. Nem mondom a sok sikert, hanem sikerüljön úgy, ahogy szeretnétek.
1: Köszönjük szépen, és jó idő lesz, reméljük. Szóval, Gege, azt már tudjuk, hogy a pole pozícióban ismét Kimi Antonelli kezdi majd a Silverstone-i brit nagydíjat. Hát igen,
2: jó,
1: mennyire?
2: Van, igen.
1: Hát ez várható volt? Akkor inkább ezt kérdezem.
3: Hú, hát nagyon keresem a szavakat, hogy Kimi Antonelli milyen jelzőkkel tudja illetni, mert ez a 19 éves fiú, hát ez konkrétan úgy kezeli ezt a Form 1-et, és ezt a nyomás, és ezt a terhet, amit hétről hétre kap és átél, hogy szerintem ilyen vele született tehetség, tehát hogy semmilyen szinten nem
2: hál'
3: látszódik
2: Istennek,
3: rajta.
2: De ez tök jó, nem?
3: Nagyon, és szerintem
2: ez a pszichéjére is jó, nem?
3: Ettől jó a Forma 1, hogy közben ott van egy 41 éves pilóta, Lewis Hamilton, akivel nagyon jó viszonyt ápolnak, jó barátságot.
1: És könnyen elfogadták őt?
3: Abszolút, teljes mértékben.
2: Nem is találkoztunk azóta, hogy könnyeztél?
3: Jó esett, hogy Lewis Hamilton megnyerte első Forma 1-es, Ferrarisként első Forma 1-es nagydíját. De ez a hétvége egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy továbbra is Mercedes és Kimi Antonelli előny. Összehasonlítva a két pilótát, ugye a két Mercedes-es pilótát, ugye George Russell megint csak egy lépés hátrányban van Kimi Antonellihez képest. Megint a fiatal olasz fiú találta meg a ritmust ezen a hétvégén is, és hát már a sprint futamon is, a sprint időmérőn is egyetlen egy század döntött Hamilton és közte, akkor a Ferrari pilóta került, ő diadalmaskodott, viszont most ezen a nagy futam időmérőjén megint csak Kimi Antonelli volt az, aki valahogy úgy megtalálta a ritmust és az egészet, hogy pole pozícióba került, és egyébként kézzétek el, megnéztem

0: hogy el kéne vennünk a gázt.
1: És
0: akkor a legvégén majd ez visszajön, de hogy megint csak a Mercedesek a legjobbak.
1: Áruld már el nekem, hogy a kis fiának van már Ferrari meze?
0: Ferrari meze? Az nincs, de sapkája már van.
1: Ojjajajajajaj, és most a melegbe rá is teszed, mi, hogyha sütön a...
2: De érdekli már egyébként, hogy érti, hogy miről van
0: szó? Hát már hajrá, ezt szoktam mondani, hogy hajrá!
1: Hát meg szerintem hallja, a zzz, már nem
0: meg most hát ilyen ugye most a foci VB-n is azért elég sokszor megy a tévé, és hál' Istennek nem szokta nézni, meg nem is engedjük neki, de amikor szurkolunk, akkor ő is hajrá, hajrá, úgyhogy nagyon aranyos, de hát azért most aztán jó sok sportesemény van.
1: De hogy bírod?
0: Nehezen, de nagyon
1: mert ugye
0: élvezem.
1: Nappali, hát igen, mert igazából ez az életünk.
2: Pont én is ezt kérdeztem, amikor reggel összefutottunk itt bent.
1: Hogy ugye hogy ekkor bérjem. Is, akkor is, műsort is vezet, ezt is nézi, nyilván fociba is belenéz.
0: És hát nyilván van ugye egy életem is.
1: Így van.
0: Tehát ott is helyet kell állni, de én azt gondolom, hogy nyilván a foci VB-n 4 évente van, Forma 1 pedig én azt gondolom, hogy minden egyes pillanatot meg kell élni, mert igaz, hogy ez a Forma 1 már én továbbra is hajlok a felé, hogy nem az a Forma 1, amit régen láthattunk, és nagyon izgalmas, nagyon jó ezeket a pilótákat látni, hogy micsoda zsenik, korszakos zsenik, de én azért szeretném, hogyha visszatérnénk a régi erőforrásokhoz, és ahhoz, amikor még igazából a pilóta számított, nem pedig az erőforrás.
2: Egyébként mi a pikantériája ennek a Silverstone-i versenynek, a brit nagydíjnak? Ugye 52 körös, 16 órakor kezdődik, de várható eső például, hogy Angliában szokott is történni?
0: Hát ott igazából
2: és miben befolyásolhatja ezt a versenyt?
0: 2 perc alatt leesett az eső, és az időjárási körülmények folyamatosan változnak, úgyhogy ez az egyik kulcsfontossága a Silverstone-i pályának, hogy nagyon hosszú, talán az egyik leghosszabb versenypálya, ugye durván 1 perc, 30 másodperc körül...
1: Tehát magyarán a kör a leghosszabb.
0: Talán a Belgium mi pálya hosszabb ennél, de hogy ez még a régi vonalvezetést, a régi típusú vonalvezetést van ezen a pályán. És hát igen, az időjárási körülmények, illetve hogy roppant nehéz a gyors kanyarokban, ez a gyors kanyarok kombinációja, nagyon nagy erőhatás éri a versenyzőket, illetve hát most meg kell küzdeniük ezzel az új szabállyal, amikor az erőforrásokat úgy kell tudni beosztani, hogy ez a lehetőség szerint a legjobban szolgálja a pilótákat. Úgyhogy egy nagyon izgalmas versenyt várok. A McLarenek is ott vannak, a Ferrarik is, és talán azt gondolom, hogy a Mercedes egy picit előrébb jár a többi csapathoz képest, de ez a három csapat közül bárki, akár győztesként is kikerülhet.
1: Ez viszont jó, hogy nem. Mármint, hogy nyilván Antonelli a legnagyobb favorit, de azért így tök jó, hogy most azért mégiscsak soroltál másik 5 pilótát, vagy 3 istárót.
2: És mondjuk Lando Norris a 6. rajt helyről, Max Verstappen a 7. rajt kockából, mennyire tudnak előrébb jutni.
1: Ez egyébként milyen pálya, előzős? Mármint, hogy lehet?
0: Lehet, ugye a sprintfutamon azért jó sok előzést láthattunk, az is izgalmas volt, ugye ott Lewis Hamilton és Kimi Antonelli között óriási csata volt, végül azt megint csak az olasz pilóta diadalmaskodott. Én azt gondolom, hogy azért a Red Bullnak egy kicsit nehezebb dolga lesz, ugye Max Verstappennel és Isaac Hadjarral. Ők erőforrásilag, illetve az egész kaszni az autóban és a motorban nem a legjobb most ezen a pályán, nem sikerültek úgy jó a beállításai, viszont tényleg a McLarenes pilóták Lando Norrisszal és Oscar Piastrival, illetve a két Ferraris pilótának is megvan az esélye, hiszen az első sorból indul Charles Leclerc, és a másodikból pedig Lewis Hamilton. Úgyhogy én izgalmas futamot várok ettől a 52
1: körös versenytől. És hogy látod, hogy Verstappennek visszajött a életkedve?
0: Hullámzó. Sokszor például az előző hétvégén az osztrák nagydíjt követően az ezüstérme után azt nyilatkozta, hogy újra szeret Forma 1-es kocsiban ülni, de inkább úgy érzem, hogy ezek ilyen apró pici pozitív töltetek, de összességében nagyon negatívan éli meg az egész Forma 1-es szabálymódosításokat, az egész autót, az, hogy hogyan kell vezetni, az, hogy már nem az ő kvalitása számít, hanem inkább azon, hogy hogyan kell spórolni az elektromos energiával, és ezért gondolom azt, hogy vissza kéne térni a régi Forma 1-es autókhoz, mert egyszerűen nézők is sokan veszítenek ezzel, hogy nem, már nem az van, amit láttunk régebben.
1: Tehát te is az a típus vagy, aki, vagy az a...
2: Igen. És így a régi oldal, korszakot említettük, akkor azért a Fernando Alonso szurkolók most nagyon szomorkodhatnak, mert hogy

0: a 11. sorban van a két Aston Martin.
1: Hát mi bizony, hogy, és néztem egy belső kamerás felvételt az Aston Martinról, és a kettes kanyar, tehát elkezdődik a pálya, és a kette, szinte az első kanyarok követően az Aston Martinnak a kormánykerekét teljesen el kell forgatni. Soha ilyet nem láthattunk Forma 1-es pilótánál, hogy annyira vezethetetlen az autó, és annyira rosszul sikerült Adrian Newey-nak ez a Aston Martin a 2026-os évben, hogy szinte tényleg vezethetetlen. Nem tudják a pályán tartani a két Aston Martin pilóta.
2: És itt még nem hullottak fejek, emiatt?
1: Hát úgy néz ki, hogy az ő nagysága, Adrian Newey-nak a nagysága és az ő tisztelete még fennáll, de szerintem a 2027-es évben, ha nem lesz előrelépés, akkor én azt gondolom, hogy itt nem lesz maradása.
2: De bocsánat, ez egy buta kérdés biztos, de hogy ezen lehet menet közben változtatni?
1: Lehet, és próbálnak is, de akkora nagy hátrányban vannak, tehát durván azt mondják, hogy 2-3 hónapos hátrányban vannak fejlesztési szempontból a többi Istvánhoz
2: képest. Akkor egy rossz úton indultak el.
1: Egy abszolút rossz úton, és ez nyilván ilyenkor nagyon nehéz, mert vagy bejön, vagy nem. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy 50-50%.
2: Csak
1: de
2: most ez a nem.
1: Hát ez most abszolút a nem, és emlékszem, hogy legutóbb is Fernando Alonso-nak ő valahogy így vonza magával a szerencsétlenséget, tehát, hogy nem jól igazolt, sosem egy jó csapathoz ment el, és valahogy most is azt érzem, hogy maradt az Aston Martinnál, hát, ha sikerül neki megszerezni a harmadik világbajnoki címét, de nagyon úgy tűnik, hogy most jelenleg ez az Aston Martin közel sem képes erre a teljesítményre.
2: És mit tippelsz estére, délutánra?
1: Hát, én azt gondolom, hogy Kimi.
2: De ha egy-hármat kéne?
1: Én azt gondolom, hogy Kimi Antonelli és a két Ferrari-s pilóta lesz a dobogom.
0: Hát mondjuk a Leclerc Hamilton, vagy Hamilton Leclerc.
2: Ezt nem fogja úgy tenni. Jó, ezt figyelni jó, fogom.
0: Figyelni
2: és fogjuk. A Brazil-Norvégra?
1: Hú, hát én Brazíliát gondolom. Na, én egy gólgazdag mérkőzést várok 3-2-es eredménnyel, de én azt gondolom, és ami szerintem még izgalmasabb lesz, az este hajnali kettő óra,
0: Mexikó-Anglia.
2: Én biztos, hogy akkor fel fogok kelni, mert azt nagyon várom.
0: Én meg fel is kelek, mert jövök dolgozni hajnal.
1: Mexikó győzelme.
2: Én is ezt gondolom, de ez, amit már elmondtam, én nagyon szeretném Harry-ként egy kicsit még előrébb látni, és szerintem ő rendkívül jól játszik.
0: Igen, nagyon.
1: És hát az a nagy aranylabda.
2: Igen. Én meg azt gondolom, hogy egy gól fog dönteni a Mexikó, és azért gondoltam, hogy 0-1 ez lehet, mert hogy a magasra, tehát te már edzettél magasra, az azért nehéz lehet ám.
0: Biztos.
2: Oda beesni, és ott végignyomni, nem is 90 percet, hanem 100-at, amiből lehet 130, szóval, hogy...
1: Így van. Hát izgalmas meccsek.
0: Nagyon jó volt hajnali ma is veletek. Hajnali kettő, és Erdei Márk szerkesztő kollégánk mondta már, hogy mindenképpen hangsúlyozzuk az élő közvetítéseket a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ő közvetíti a hajnali?
0: 22 órakor Brazília-Norvégia VB8-at döntő német Kornéllal, Szalai Kristóffal, és 2 órától pedig Regős László, Olasz Gergő a Mexikó-Anglia, legalábbis a kiírtak szerint. Vukovics László lesz a szakértő mindkét esetben. Erdei Márk pedig gondolom majd, Márk pedig érkezik majd valamikor, mert ő is dolgozni fog. Viszont véget ért, elröppent az időnk, úgyhogy búcsúzunk a kedves hallgatóktól július 5-én vasárnap. A Sportreggelt hallották. Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel, Szőke Viktóriával, a hangmérnök Horváth Milán volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és legyen szép vasárnapjuk, és hát szurkoljanak.
2: Így.
1: Jó pihenést.
3: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: nem. Ez volt a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
1: Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
2: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
0: Sem erőszakkal.
3: Mit fizetnek a jószágért?
4: Eszni!
3: Vissza is adom!
0: Sem szép szóval.
2: Tudja, mi ez?
3: Rebeli!
4: Az egész bandát megmutatom!
0: De csellel sem egyszerű.
5: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
0: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Csütörtökön ünnepelte születésnapját Pataki Attila, 75 éves. Vele beszélgettünk a sportról, zenéről, az Eddáról, az életéről és a terveiről. Hallgassák meg Pataki Attilával készült beszélgetésünket. Olyan ember nincs szerintem semmilyen világban, a zenei világban sem, akinek valami köze lenne a sporthoz.
3: Igen, hát minimum imád horgászni. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy betűvel és nagyon nagy hálával létezem, hogy létezik ez a fajta lehetőség az emberiség számára, hogy sportol, mozog, él, létezik. És a mozgás kell a létezéshez. Az én létezésem ez okvetlenül nagyon-nagyon fontos volt. Már gyermekkoromban is már olyan élénk srác voltam az édesanyámék szerint. És később pedig innen mondjuk, ahol most ülünk, innen visszatekintve pedig létkérdés volt. Én atlétizáltam elég hosszú ideig. Sajnos nem elég hosszú ideig, de hosszú ideig mégis, majd beszélgetünk erről. De az biztos, hogy 56 éves koron még ebből fakadóan középtávfutónak készültem, olimpiai bajnoknak is készültem lélekben, és 56 éves koron még minden nap futottam hóba, szélbe, sárba, jégbe. A család hátam mögött időnként futóbolondnak is hívott, nem baj, én akkor is futottam, és meggyőzésem, hogy ma egy 3 órát meg tudtam csinálni a színpadon, és elég jó minőségben állítólag az arénában, annak biztos, hogy óriási szerepe van abban, hogy 56 éves koromban még minden nap futottam. Azóta inkább többet lazítok, tehát az úszás az, ami bejött a körbe, hogy az ember lazán maradjon, tudja nyújtani az izmét, mert hát húz össze, az évek húzzák össze az embert.
2: De azt mindenki
3: az
2: focizott.
3: Bocsáss meg, csak itt az előbb mondtad, hogy elnézést az öndicséretért, hogy az öndicséret az egy annyira fontos dolog, hogy nem bízhatjuk másra. Úgyhogy ez nagyon tetszett nekem. Az csak duma, amikor eladják különböző hát lapok, akármik, híradások, minden, és akkor elindul valamilyen túl, de még egy amerikai zenekarnak, és akkor játszik 40-50-60 bulit, és az csak úgy bicepsből kijön, és úgy jött, de hogy is, ha nem készül fel rá a 10. után felakad a szeme, olyan nincs.
2: Foci volt neked, Attila?
3: Volt, igen, én focit imádó családban nőttem föl. Eleve állnak Vasgyárban, Miskolcon, ahol születtem, ott két fajta fiú forma létezett, az egyik, aki focizott, és megállás nélkül mindenféle lehetőséget kihasználta. A másik, aki pedig nem tudta, hogy focizni fog még, ő nem tudta, de ő is fog focizni. Tehát nálunk a strandon például nem egy inaktív létezés volt a miskolci Diósgyőri strandon, a tapolcai strandon, hanem mentünk és kiskapura fociztunk, és mezidláb is, és akár bitumenen is. Jó, még szerencsék volt, akkor nem voltak ezek a 40 fokok, tehát hála Istennek, de akkor is...
2: De tudott azt sütni nagyon.
3: Igen, tudott azt sütni. Úgyhogy hogy ne, ahol labda gurult, ott már mentünk és játszottunk. Különösen erős volt a kötődés, mert Miskolcon nagyon-nagyon sokan is ismerik az emléket. Károly József volt a keresztapám édesanyám testvére, és ő egyszeres magyar válogatott kapus volt a Grosics Gyulával egy időben. Nagyon-nagyon nagy tehetség volt, és azokban az időkben különböző asszociálások, hát akkor 56-ról beszélünk, és 56 utáni időkről, és a tehetségével felfigyeltek, és mindenképpen el akarták csalni pesti csapathoz, és utána, amikor nem akart menni a Diósgyőrből, akkor a Diósgyőrben védett természetesen, és utána, amikor nem akart menni, akkor megjelent a politika, és hát felkövetelték, fel kellett mennie, és megérték, hogy de, hogy az a szakasz, hogy segítenie kell most, de az a szakasz lemegy, akkor ott akkor visszamert, és nem. Jött, hogy nem. És akkor ő leült ebben a pártitkárjártással, és azt hiszem, itt van a könyve a kezembe, itt van a kezünkbe, itt van, nem látod, de higgyetek nekem, hogy itt van. És a könyv...
2: Jegenyék a kubikban, az a címe, igen.
3: A címe Hajdú Imre írta meg, és Jegenyék a kubikban, azért, mert ki akkoriban olyan, úgy működött ez, hogy 2 darab, mint akár Manchester vagy bárhol, 2 darab futballcsapat volt, az MVSC és a DVTK. És az MVSC az egy vasutas csapatot, és a vasút támogatásából tudott létezni, és keresztapám ott 20-valahány évig, később, amikor már bajta aktív labdarúgást, akkor ő ott elnök volt, végig Károly József, Jocibá, óriási fazon volt, nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem, imádtam, jókedvű, vidám pasas volt, nagyon lég, és szemmel imádta a szép nőket, szóval hasonlítottuk egymásra.
2: Akkor te nem is jártál DVTK meccsekre?
3: Hogy ne jártam volna, persze, össze. Aztán ő visszakerült, mondom, mert csak visszakerült, mert lemondta ott a dolgait, és azt mondta, hogy akkor is hazamegy. Tehát nem maradt fönt, hogy akkor is hazamegy. Hát ebből lett bal, és ja, és válogatott kerettagságra volt esélye. Egyszeri válogatott volt, védett, ott volt az esélye, de ő haza akart jönni, innen a DVTK-ból akart, szeretett volna válogatott, de mondták, hogy az nem megy, azt nem lehet is. Ezért ez ugrott, de ő akkor is hazajött, aztán az MVSZ-nél mondom, 20-valány évet, mint elnök eltöltött, és nagyon-nagyon értékes életet élt. Kár, hogy nem most, ebből profi időkben.
2: Ugye hallottam már politikusoktól is, hogy mielőtt elkezdődik például az országgyűlés, akkor mindig megvitatják a hétvége sporteseményeit. Ez a zenekarban is téma a sport?
3: Most azért elég szépen felcsillantak a remények az elmúlt években és az EB óta. Én hiszem és remélem, hogy most már nem hiába van ez a fajta dinamikus támogatása a focinak és segítése, hogy tényleg jelennek meg eredmények, és persze mindenki arról, őről beszél, de Szoboszlai az, aki most tényleg legelől nyargal ebben a műfajban, és hála Istennek jól megy neki ott a Liverpoolban, úgyhogy túl tiszta szívből szurkolok. Jó játék a foci, ha jól játszák. Én is, nekem is voltak hullámaim, amikor eltávolodtam egy kicsit, mert olyan szintre süllyedt a történet, ez a neve, nem lehet más mondani, és aztán tényleg azt hiszem, hogy végtelen szeretettel, meg odaadással a sportot, tehát magát a sportot támogató rendszer alakult ki. Így is eléggé gyenge állapodó vagyunk fizikailag. Lelkileg viszont annál erősebbek vagyunk, ez lényeges. De mindenkinek csak azt mondom elni, hogy valamit, amit tud, amit elérhet ott a környezetében bárhol, valamit tegyen, akkor elő egy bicajt és induljunk el. Mert hát ugye, amit a színpontról mondok nagyon sokszor, hogy a test, sőt egy dalban is megírtam, test, lélek és szellem egy ritmusra járva teljesíti be azt, mit vállalt magára. Tehát az itt léthez, a földi létezéshez, ez fontos a testvileg szellem harmóniája.
2: Ugye a határon túl is a sportélet azért megelemeledett, igencsak köszönhetően a támogatásoknak. De hogyan kerültél kapcsolatba Sepsi Szent Györggyel? Mert hát ugye nem titok, hogy egy indulót is írtál nekik.
3: Írtunk.
2: Írtatok, bocsánat.
3: Én is írtunk őre. Diószegi Laci barátom előtte is már ott megvolt a kapcsolat, ismertük egymást, és aztán ő nagyon aktívan bele suhintott a labdarúgásba. Benne is volt ő addig is, de tényleg a saját erejéből, amit bírta, amit a kenyérből kibír termelni, azt mind oda vitte.
2: Mert ugye pékmester.
3: Igen, a pékmester úrunk, bocsánat, igen, aki nem ismeri. Mindent megtett azért, a gyerekek halmazát segített labdarúgás a sporthoz, ami nagyon megtisztelő dolog. És aztán most egyszer csak szólt, hogy Attilám szerint nekünk, hát nagyon évekkel ezelőtt volt, hogy nekünk egy induló nagyon jó lenne, nagyon szeretnék, és én meg megalkuttam vele. Mondtam, ha felkerültök, azonnal lesz induló. Idézőjelben mondom, hogy pekünk volt, de hogy szerencsénk volt Zsoltival, mert pont mind a kettőnknek, nekünk is, neki is, mert abban az évben végén még jelentett, hogy felkerültünk, írhatjátok. És akkor nekiálltunk, és Zsoltival megírtuk ezt az induló zenekarral, megalkottuk hozzá a zenét. Stúdió, ez egy nagyon lélekemelő dolog volt, amikor hát mi tudtuk a stúdióban, de Digredius és Tigoszegi Laci egyedül, de megtöltött egy buszt a szurkolók vastagabjával, gyerekekkel, felnőttekkel, mindenkivel, és útközben adott nekik egy hogy az Edda írt, vagy nem is az Edda írt, született egy dal, és ezt azért nézegessétek, mert ez egy nagyon jó dal, és a buszon osztotta ki a papírt, és nézegették, nagyon jó volt ez, és akkor mi van? Jó, de még nézegessétek, és ez csak Török Bálintra a stúdióba befordult a busz, és mi ott már vettük föl a dalt, fel volt, az alap készen volt, és akkor Gömöri Zsolt segítségével, hogy meglátok, hogy Edda, mi, és ez a Edda Attiláik, le a buszról, kész, be a csapat, és csoda volt, mert gyerek felnőtt, neki állt is kb. Egy ilyen 30-40 perc múlva tudták a dalt. Tehát Gömöri Zsolt vezényelte, gyakoroltunk, én is ott voltam, segítettem, és felénekeltük. És ebből lett az induló, és büszkék vagyunk rá, mert igencsak segíti őket, biztos vagyok, mert azt mondta Laci, hogy nekik ez kabala, ez a dal. Pont mindig játszottunk. Tehát majdnem mindig játszottuk, amikor lett volna a lehetőség, hogy kimenjünk, és aztán én meg nem mondom neked, nem vagyok egy ilyen lexikális alkat ilyen szempontból, még nem is játszottak egy zömérkedés volt ott bent, és akkor ugye indították a dalt, és akkor ott felmondott, itt vannak Attilaék, és akkor srácok megálltak, elünk énekeltek, még az edzésen is voltak körülbelül 200-an.
2: Megbeszéltük már itt nagyjából a sportos élményeinket, úgy kicsit térjünk át a zenekarra, hiszen 50 év, ez még házasságból is aranylakodalmat jelent, úgyhogy nagyon hosszú alkotói időszakot. Hogy voltak ezek a kezdetek? Mert azért most már a fiatalok talán kevésbé emlékeznek a kezdeti időszakra.
3: A nagy koncert előtt, a március 9-i nagy 50 éves koncert előtt egy hónappal úgy döntöttünk, hogy irány Miskolc, és vissza oda abba az egyetemi klubba, ahol elkezdődött a történet egyáltalán. És még azt is bevállaltuk hozzá, hogy minden helyén legyen érzetben, hogy nem vittünk nagyon cuccot, tehát a helyi dinakord énekmotyón játszottunk a helyi világítással, ami ott van most is a klubban, azzal, és 500 embert engedtünk be, annyi volt valaha a beengedhető lélekszám, és mint a spártai 300-nál itt az az 500, aki leghamarabb leütötte a jegyet. Ott voltunk, és ott játszhattunk, ahol elkezdődött minden, 1974-ben.
2: Nem mindenki tudja honnan arra, de a nevetek.
3: Nekünk ott az első formációban Béli Katalin nevezető hölgy volt a basszusgitárosunk, aki cselló szakos tanárnak készült, és bizony meg kellett küzdeni azért, hogy játszasson velünk, mert a suliból nem nagyon akarták engedélyezni ezt akkoriban még. És Béli Katika volt az, akit aztán a szólógitárosunk és az édesapja egy könnyes szuszukon lévő Edda versek, Edda dalok, régi Edda énekek című könyv előkerült, és akkor úgy adták az Edda nevet ennek a Miskolci kezdeti egyetemi zenekarnak, és aztán amikor oda kerültem, akkor hozzápasztottuk a műveket, a munkajelképet, a melójelképet, a leinkolászat a művek adta az ötletet, és így lettünk mi Edda művekké.
2: Azért abban az időszakban a rockzenekarok azok egy kicsit olyan tiltakozások voltak a rendszer ellen. Volt ebben ilyen is?
3: Hát hallja, mert a rendszer is tiltakozott ellen.
2: Az biztos.
3: Hát, nem volt kölcsönösen, azért nagyon megmutatta ez a történet magát. Igen, hát nem voltunk rendszer kompatibilisek, ez biztos. Kilógtunk a dologból, a sorból, a hosszú hajunkkal, a gyűrűjeinkkel, a dalainkkal, elsősorban az elképzeléseinkkel, és a jövőről alakozott elképzeléseinkkel, hogy hogyan kéne létezni szabadon és szépen. Ahol lehetett, ott azért ott betettek elég rendesen nekünk. Erről szintén akár külön két órát elbeszélgethetnénk, hogy hogyan volt ez, de nekünk meg még ott volt a leküzdendő az a 186-200 kilométer, ami Pest-Miskolc távolság volt.
2: Mindenki ismerte ott egymást, amikor összejöttetek a zenekarba?
3: Az eredendő zenekarban ott volt ez az egyetemi zenekar, az Edda nevezető egyetemi zenekar, és az énekesöket elvitték Katalának, és akkor egy énekesre volt szükségük. Én jelentkeztem a 12 horos Rámusz gitárommal, elénekeltem néhány dalt, és néhány dal után élettem az énekes, és aztán egy 6 hónap múlva meg már a zenekarvezető is Halász Jóskától megkaptam, hogy nekem akkor több idő volt, mellette építőipari technikumot végeztem, és ott dolgoztam az egyetem mellett pár méterre, úgyhogy én szervező, koncertszervező is lettem, ahogy mondják ma, akkor buliszervező. És így aztán egészen hamar beilleszkedtem szerintem a történetbe, sőt vittem, ami a lényeges volt nagyon, hogy vittem a sportból minden magammal. És azért elég hamar, hát, hogy úgy mondjam, a roknyelmű gatyába ráztam a dolgokat, mert azért elég laza volt az. Olyan laza egyetemista szinten működött a történet, és én nem tudtam, hogy annak az a neve, hogy profizmus, de valami olyasmiféle kezdett kialakulni. Egyre jobban kellettünk, ahova mentünk, mi pontosan megérkeztünk, pontosan azt játszottuk, amit kértek tőlünk, és utána csomagoltunk, és mentünk, és lehetett ránk számítani. És azért akkoriban a zenei világát, hogy én nem mondom, finom, hogy lazább volt ettől.
2: Úgyhogy akkor saját számokat játszottatok már a kezdetektől fogva, vagy más egyebet?
3: A legelső pillanat, ahogy én oda kerültem, a legelső pillanatoktól kezdve Ferenczi Zoltán szólógitárosnak voltak dalai, akkor ő volt a dalszerző abban a formációban, és voltak dalaink, igen.
2: Melyik volt az első?
3: A Húzd meg magad. Ez volt a nagyon, akkor ez egy nagyon gyors sláger lett. Húzd meg magad, és mi volt a másik, azt én nézd már, hirtelen akadom, húzd meg magad, hát toltuk, és ott éneket. Úgyhogy akkor már igen, és aztán természetesen, amikor ők elvégezték az egyetemüket két évre rá, szereztünk még közösen egy ori vizsgát, ami nagy kincs volt akkor.
2: Az mit kellett csinálni?
3: Budapestre feljönni, és egy bizottság előtt egy számlistát megmutatni, amit tudunk, és ebből kiválasztották, hogy melyiket kell játszani. Tehát vizsga volt. Vizsga volt.
2: És hogy fogadták? Hát azért, mint mondta, drogzenekar.
3: Igen, mi megpróbáltuk visszafogottabban létezni, jó tanácsra, ott a helyi jó tanácsra, visszafogottabban játszani, és megkaptuk azonnal, meg azért nagyon jók voltunk, ötszólamú vokált énekeltünk, tehát akkor azért az nem volt jellemző, ötszólamú vokált, Halász Jóska a dobosunk, abszolút hallással rendelkezett, és úgy osztottak ki a vokálokat, hogy néztük, ebből mi lesz. Ezt csak megszólaltunk, és csodálatosan énekeltünk, úgyhogy gyorsan.
2: Mit választottak ki, arra emlékszel? Nem emlékszel.
3: Az egyik dal az biztos, hogy generál nóta volt.
2: És akkor az Ori vizsga mire jogosított?
3: Az hiba, micsoda? Hát kaptam egy kis szürke igazolványt, és bele volt írva, hogy Pataki Attila hivatásos előadó művész. Na, én ezt mutogattam a családban mindenütt.
2: A szocializmusban nem volt munkanélküliség.
3: Nem, meggondoskodtak róla. Tehát bevihetett a zsaru akár, ha akart, és aztán bármi történhetett, de mondom, nekünk meg lett ez a vizsga. Plusz, hát onnan már azért elindult az, hogy például engedélyem volt arra, hogy szervezek zenekarokat és előadókat, és akkor Iász Gábor, Bakacsi Béla, mit tudom, jöttek le műsorokkal, és meg játszottuk előttük 30 percet, azt én szerveztem a hulit, utána pedig ők nyomták a maguk humoros részét, de is az egy másfél órás műsorra keveredett, így indult a rekendről valahogy.
2: És nem próbáltak ott ellehetetleníteni, hogy ne tudjatok létezni?
3: Azt végig próbálták, azt mindig próbálták, hát az bármi volt, konfliktusok halmaza volt, különböző megyékben, különböző rendőrkapitányok, különböző módon fogták fel, voltak puhább megyék, és voltak keményebb megyék. Például a Tatabánya az mindig kemény megye volt, tehát ott mindig volt konfliktus. Ott amikor rockbuli volt, akkor a rendőrség szinte mint egy független létező, lényegesen abnormálisan magas létszámú rendőri egységeket küldtek ki rá, igazoltatták a gyerekeket, megverték őket, szó szerint így kaptak a gumibottal, bármit okoskodott bármelyik, vagy indok nélkül is elrepültek pofonok a gyerek minden. Nekem volt ott a Tatai Szabad részében egy nagyon nagy konfliktus, amikor ott felálltak oldalt gumibotot hajlítgatva egyek, és én szórólapot szórtam szét, és a gyerekek úgy előre ugráltak, és felszedték a földön, és ezek megberohantak, és neki estek. Nekik estek. Én meg nekik estem, ami belefért a színpadról. Nekünk azért sok mindenben más volt, mert én nem mondom, meg mindig meg kell tenni ezt a 186 kilométert, meg kellett tennünk, és utána eltűntünk, mint Rambó, tehát ebben szerencsénk volt, hogy nem voltunk itt a Erdős Péter nevezető cezaromániás mindenható könnyűzenei, mindenható főnök előtt, orra előtt. És mint Rambó, be, vissza a dzsungelbe Miskolcra, meg kell tenni az utat.
2: De olyan koncertetek nem volt, amire azt mondták, hogy lefújva nem lehet?
3: Úgyis nem. Minden volt. Mindenfajta volt. Nekünk mindenfajta volt, hogy ne. De buta dolog, mert én nem vagyok odaért, de ezért a használt közmondás vagy mondásért, hogy tudnám, ami nem ölnek, az erősít. De mégis van benne valami. Tehát minket mindez pont arra sarkott, hogy azért is. Tehát nagyon kevés zenekar volt, aki ezek miatt abba hagyta. Azért is akkor. Egy nagyon nagy azért is volt bennünk. És meggyőződésem minden túlzás nélkül, mert nekem itt most ebben a szituációban, pozícióban, ahol vagyok, erre nincs igazán szükségem, semmilyen formában, de meggyőződésem, hogy a zenének, a könyvzenének ez az ága, ami akkor a rockzenei világképviselet, az nagyban hozzájárult, és nem nincs egészségtelen bizalma, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hamarabb oldódott meg a dolog. És indultunk el valami felé, amiben belehittük azt, hogy ez most már aztán a végképp az abszolút szabadság. Már azért egyszerű, mert tudjuk, hogy ilyen nincs. Az tényleg így volt, hogy a pillanat művészetévé vált, mert egy film is mire elkészült, gondolod el, szegény szövegkönyvíró a haja kiperget, mert úgy átformálták és átalakították, amit ő szeretett volna. Tehát minden színházban is tényleg olyan, hogy egy darab mire elkészült. Ha hétfőn mi, nekünk tetszett az a szöveg, azon a héten megcsináltuk az zenét, szombaton akartuk, játszhattuk.
2: De be tudtatok kerülni a rádióba, mert hát azért ugye nem volt ilyen sok rádió.
3: De elindult, de ott azért a 80-as évek azok hoztak egy ilyen, ugye 75-76-tól 80-ig már hoztak lehetőségeket itt-ott felvenni, nekünk Béka volt az, aki Béka nevezetű elvezeték névvel, Béka volt az, aki a Ródvilágon nagyon-nagyon nagy nevet szerzett magának, és a Miskolci Színháznál dolgozott, és akkor ő volt az, aki, amikor egyszer Miskolcon játszottunk itt, akkor jött valami csapat, tévés csapat, és akkor egyszer csak szólt, hogy itt most fel lehetne rántani két dalt, mit csinálni, még azonban rántani, és értettem, hogy itt fel tudunk venni két dalt, és akkor emeltek igazán felvételi formát ott töltött először nekünk az Állam és a Minden sarkon. Hogy ezer hála Békának, aki már odaállatról hallgat minket.
2: Kikerülhetetlen ebben az időszakban, ugye akkor már sokan megírták azóta, hogy milyen besúgó rendszer működött. Veletek szemben is volt ilyen?
3: Hát engem elért, tehát nekem engem meg volt, kaptam ebből is, de hát az Orinál volt, hogy egyszer csak jártuk egy Ori műsorba, bekerültünk, és akkor a harmadik buli után én meg nem mondom a nevét embernek, mert én anyukám arra tanított, hogy rosszat, azt mindig feles kísérem, mert csak téged ül. Tehát nem tudom, ki volt az, aki azt be kellett menni, de valamilyen elvtársad, és akkor mondta, hogy vagy azt mondja, egy oldalra írja le, azt mondja, hogy a magam is elkövető, hogy látta az eseményeket, mindent. De hát én meg leírtam, tényleg leírtam, mert kutya jó volt, óriási buli volt, tapsoltak, mert leírtam, bevittem, és a maga hülyéskedik velem. Én? Miért? Hát ez mi? Hát mondom, leírtam, hogy itt van leírva, hogy mi volt a koncerten, mondom, fantasztikus volt, Siófok volt, vagy valami, tudom én volt. De azt mondja, hogy milyen események történtek, mikről beszéltek az emberek, meg mi? Hát mondom, én semmit nem hallottam az embereket beszélni, mert mondom, játszunk elég hangosan, tehát az emberek mit beszéltek, nem tudom, értettem, már akkor rögtön felfogtam pillanatok alatt.
2: Téged nem próbáltak beszervezni? Akkor,
3: hát a beszervezés, az nem tudom, az milyen formáját öltötte, nekem inkább én eddig jutottam el. Egyetlen egyszer volt egy olyan, hogy egy esti hírlapos újságírón keresztül felajánlották, hogy ki lehet menni Svájcba, és valami sulit el lehet végezni, diplomot a képző Svájcban. Na hát az aztán, és mennyi idő kérdeztem, mert azért, hogy diplomot a képző, az nem hangzott nekem rosszul. De mennyi idő? Hát azt mondja, az első egy 6 hónap, és utána majd ahogy alakul, és jaj, mondom, de nekem is van az Eddám. Hát mondom, akkor nem lesz belőlem diplomata, de hát ezt nagyon gondoljam meg, mert az óriási lehetőség. Akkor kezdték már, akik hátulról sejtették, hogy jön a váltás, ez a milyen rendszer, változtatás, vagy változás, akkor már elkezdték nevelgetni a saját következő érkezőket, és mondtam, nem, az Eddám a mindenem, biztos, hogy nem, meg én alkalmat vagyok a diplomáciára, és meg nem vagyok egy diplomatikus alkat, akkor már mindent mondtam. És ezt is megúsztam.
2: Na hát biztos nem volt ez egy könnyű korszak, majd ezen is hamarosan
3: túlléltünk. De ezen segítettek a gyönyörű lányok. Hát ott voltak előre a ragyogó tekintetek, a srácok szakadtak értünk. Olyan bulik voltak, ami elmondhatatlanul gyönyörűséges volt. Nekem már a 74-től a 77-78-ig is, amíg a Bakkacsos Eddát összerántottam, addig is az a szakasz. Fantasztikus dolgokat éltünk meg a zenében, a zenei világ. A zene, hogy megnyílt a lehetőség, egyre profibbakká váltunk, egyre profibb dalokat tudtunk írni, egyre olyanabbakat, amiért szerettünk volna, és tényleg a mi első lemezünk azért nagyon meghatározó volt ebben a műfajban, mert ma is, én például tegnap, tudod, olyan érdekes, hogy mit hallgattunk este, Orsikért, hogy tegyük föl, kaptam még Hajdú Peditől én egy mono lemezjátszót, és felraktam az egyes albumot, és teljesen modern hangszerelés volt az akkor nagyon. Most is jó. Ha ugyanúgy eljátszok, hogy akkor játszottuk, akkor ez a dalma nem lóg ki a műsorról.
2: A Kör című szám szólt. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki ismeri, szereti. Ez az egyik legjobb számotok?
3: Igen, a Kör meghatározó dallá változott. Kiharcolta magának ott az első ötben legalább ott van, az biztos. És érdekes, hogy egyszer valamikor felméréseket végeztünk, és az éjjel érkezem csípte el az első helyet. Én más gondol, azt gondoltam, hogy például hűtlen vagy, és nem az éjjel érkezem, de a Kör az ott van. Mondjuk a 10-be biztos, hogy ott van. De Edda buli nem nagyon hangozhat el annélkül. Ilyen nagy létszámban létezünk itt együtt, itt a földnevű bolygón, de mégis az ember jó párszor, jó sokszor, mindenki, a legvastagabb is, meg a legszegényebb is, nek is meg kell élni azt, hogy bizony egyedül vagy. Azért ezt próbáltam néha dalba megírni, aztán egyedül blues, egyébek, minden próbáltam úgy megírni, és aztán a végén sikerült a Kozmikus Magány című dalba belefogalmazni, hogy bizony nagy vándorok vagyunk, de egyedül jössz és egyedül mész.
2: Viszont az 50 év alatt azért nem olyan sokat változott a társaság, amikor változott, akkor inkább ilyen kívülállók ok miatt, akár betegség, stb. Stb. Ugye, Attila?
3: Ez abszolút így van. Itt van a nyakamban egy csodálatos érme, és arra arról van, hogy 50 év. De mivel 50 év, és mindegyikünk hozzátette magáit ez az 50 évhez, teszi most is. Egy különleges lehetőség, életlehetőség, amit a Teremtő Istentől kaptunk. Mi ezt napról napra jobban megbecsüljük, tehát nagyon-nagyon értékeljük, és értékelni is fogjuk az utolsó pillanatig, utolsó leletig. A zene az egyik legmagasabb szintű rezgésforma, azt tanultam Krisztiántól, lehetőség átadni érzelmeket. Hát akkor ezt használjuk jóra, mi jóra használjuk, szeretet viszünk és szeretetet kapunk. Mi lehetett a jobb meló, jobb munka? Nincs. Ami munkánk ez. És megpróbáljuk még jobban végezni, mint ez.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Pataki Attilával.
1: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A Brazília-Norvégia nyolcaddöntővel folytatódik a világbajnokság programja. Nem közlekednek hajók a Duna-Szentendrei szakaszán, marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
5: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unai nevéhez fűződik. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra legyőzte a nyolcaddöntőben Paraguayt, ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő nyolcaddöntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A sprintfutam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután 2 szetben vereséget szenvedett a belga Elise Mertens-től a 3. fordulóban. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudós Képző Akadémia további erősítése. Hangsúlyozta az intézmény diplomát adó ünnepségén a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással. És ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán a Postástrand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
6: Közlekedés.
5: Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál a külső sávban aszfaltot javítanak. A munkavégzés mögött időszakosan torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Itt van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lepjeim százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Pataki Attilával, aki csütörtökön ünnepelte 75. születésnapját.
3: Nem tudom kihagyni a kérdést, mert bárkivel beszéltem, akkor mindenki mondta, hogy azért kérdezzem meg az Attilától, hogy mi van az UFO-kkal, mert ez valahogy annyira érdekli az embereket.
4: Halvány gőzöm sincs.
3: Volt egy ilyen megnyilvánulásod,
4: ami... Lepődni, halvány gőzöm sincs, hogy mi van az UFO-kkal. Ez azért, én megértem meg mindent, de én tiszta szívvel azt tudom ajánlani, hogy akit ez a téma érdekel, először menjen fel az internetre, ott rengeteg valós és valótlan dologgal fog találkozni, ott meg kell próbálni kiszűrni, ami neki valóságosnak tűnik. Be el kell indulni a KH-tól is, egy ilyen műsor nem alkalmas arra, hogy ezt kibontja az ember. Amúgy pedig ha végtelen a létezés, akkor a forma is végtelen, amilyen formában megjelenhet a létezés. És hogyha ez végtelen, akkor végtelen formában létezünk, végtelen formai alakban létezhet, a létezés mutathatja meg magát. Ezért aztán, ez nem tényleg, hogy milyen nevet adunk neki, meg nem adunk neki nevet, éppen olyan objektum, ami mozog, forog, vagy éppen úszó, és a víz alól jön föl valamilyen szerkezet, az egy biztos, az végtelen nagy képviség lenne bárkitől azt gondolni, hogy egyedül vagyunk ebben az végtelen létezésben. Hát az egészségtelen dolog. Úgyhogy utána kell nézni, utána kell olvasni, és az ember sok mindent. Vannak a látható és láthatatlan dolgok. Én onnan kezdtem gyermekkoromban, és az nagyon érdekelt, és aztán jött a tátos időszak, amikor Kovács Andrásétől megtanultam a pálcával mérni a láthatatlan dolgokat, és akkor tovább utána olvastam, még jobban érdekelt, és ma meg a helyén tudom kezelni, ugyanúgy, mint bármi mást. Érkezünk, jövünk, leélünk egy életidőt, és megyünk tovább. A létezés végtelen. Én nagyon-nagyon szerettem volna nagyon sokáig mindent tudni, és azért mentem utána, és érdekeltek a dolgok, és aztán rájöttem, hogy ez képtelenség. Egészen boldogan tudok létezni abban, amennyit éppen megadott a sors, meg az ég, abban gazdálkodom, és mindenképpen megpróbálok a jelenben maradni, a jelenlétben most, a mostban létezni, Eckhart Tolle most hatalma, most a jelenlét ez számít. Ez valóságos, ez most megvan, most veled beszélgetünk, és ez a legfontosabb. És aztán most megyek, menjünk a következő fontos dolog után, amit neki el kell intézni, amire megy meg én is.
3: Olyan dalokat írtok, amiket a csapat is nagyon szeret, és mi lesz a jövő? Mert azért jövőre is gondolni kell az együttesnek.
4: Igen, én nagy álmodózó is vagyok, meg voltam ők is, meg aztán jó teremtő is vagyok, ezt az elmúlt 50 éven már bizonyítottam, és én tovább teremtem, ami az én dolgom az Eddában. Mindenkinek a maga dolgát kell tovább teremtenie, de azt hiszem, hogy egészen jól teremtgettünk, egészen ügyesen, és ezt nem akarjuk abba hagyni jelenleg, ez biztos. Most is hiszem, hogy jókat teremtünk, a nyárra jó csodálatosan jó koncerteket, találkozásokat az Edda táborral, és azon szerencsés fiszkók közé tartozunk, akik ebbe az Edda művek nevű zenekarba játszhatnak, zenélhetnek. Én már nagyon-nagyon hosszú évek óta ezer áldás a Teremtő Istennek érte, és köszönet, hogy ez így lehet.
3: Igen, hát ezt megmutatta a Covid-járvány, mert sok zenekar panaszkodott, hogy bizony a Covid ügye alatt ott nem tudtak koncertekre menni, sokan nem is találták a helyüket. Akkor mit csináltatok? Írtatok új számokat?
4: Hát én ott egy nagy lemezét összeírtam, az biztos, ami a szövegvilágát illeti. Elfogadással, akkor éppen elfogadással léteztem, mert akkor éppen az elfogadást gyakoroltam, tanultam, de semmiképpen nem tudták részévé tenni az életemnek, és láttam olyanokat is, akik akár a boltba, hogy mentünk, hát mondani, hogy lánykák megyek, hogy szinte gőgösen ment ebből az állarccal, vagy mi a lófücsél, amivel járni kellett, és láttam, hogy az élete részévé vált, és az enyémé soha. Tehát én nekem a Covid-dal és a rettenettel, amit a Covid vírussal kapcsolatban semmilyen dolgunk nem volt egymással, nincs, és nem is lesz. Az az ő világ aljassága, hogy ezt létrehozták, mert ember hozta létre, és viszi magával a puttonyt. Tehát nagyon lényeges, hogy a mellett Krisztiántól az alapvetések egyike mellett, hogy mindig a gyilkos veszít. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtse el senki, hogy a puttony, amit megy át, az a sajátja lesz ott hátul, amit ez a saját tasója, a saját életét viszi át, és a saját tetteit. És mindenki kap. Tehát vissza, mindent visszakap. A karma működik egyik legerősebb törvénye az univerzumnak. Na nem rögtön biztos, tehát ha most egy pofont kapsz, akkor következő értedben nem rögtön abban kezd fölni, hogy kisgyerekként pofozgatnak, de visszakapod. Biztos. Pontosan olyan ajánlóan, ahogy te cselekszel. Amit teszel, az lesz belőle, amit teszel, azzá leszel.
3: Viszont az 50 év alatt azért nem olyan sokat változott a társaság, amikor változott, akkor inkább ilyen kívülálló okok miatt, akár betegség, stb. Stb. Ugye, Attila?
4: Ez abszolút így van. Itt van a nyakamban egy csodálatos érme, és arra arról, hogy 50 év. De mivel 50 év, és mindegyikünk hozzátette magáit ez az 50 évhez, teszi most is. Egy különleges lehetőség, életlehetőség, amit a Teremtő Istentől kaptunk, mi ezt napról napra jobban megbecsüljük, tehát nagyon-nagyon értékeljük, és értékelni is fogjuk az utolsó pillanatig, utolsó leletig. A zene az egyik legmagasabb szintű rezgésforma, azt tanultam Krisztiántól, lehetőség átadni érzelmeket. Hát akkor ezt használjuk jóra, mi jóra használjuk, szeretet viszünk és szeretetet kapunk. Mi lehetett a jobb meló, jobb munka? Nincs. A mi munkánk ez. És megpróbálják még jobban végezni, mint eddig.
3: Krisztián nevét nagyon sokszor említetted, ő neked az inspiráció?
4: Nem, ő mesterem és a barátom is egyben, igen. Ő egy hatalmas entitás, univerzumok között utazó, végtelen, halhatatlan lény tulajdonképpen. Nagy csoda ő, hatalmas tanító, tisztelem és szeretem.
3: Attila és a fiaddal a színpadon együtt, az milyen volt?
4: Szintén hatalmas ajándék az élettől. Ebben úgy igazán, ebben is én hittem egyedül. Még ő sem annyira jó ideig, de ma ez nagy

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá,

0: Represent your country, raise your flag, show your true colors. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Csajok ligája. A Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Albert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
6: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
5: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
6: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgy ha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
5: több mint tükörsimázott
6: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcolta ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
5: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett itt a nyári időszaka náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
6: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
5: Az MTK-ra is.
6: Az MTK-nál ezt játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
5: Én úgy tudom, hogy igen.
6: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel erősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótlás játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szekszárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
5: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
6: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Rojcs ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, vagy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdőcsapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász van, de elment az AS Rómába, egyelő az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mint egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez a, akit ugye Albert Rolén épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja Hóri használni. Hóri
5: Horgas termetét írom.
6: Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy te segítettél, hogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
5: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
6: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
5: hiszen hogy... a Fradi nagyon jó szezont ment, és nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
6: Bajnok lett, kupagyőztes lett,
5: történelmi nemzetközi sikerek, igen.
6: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
5: Mondjuk mert az egy elég nehéz társaság jött
6: hát
5: össze.
6: Az egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén igen. Beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
5: van.
6: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem a második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
5: Bergen
6: nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Ha az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát, szomorú igen, számomra, igen. Hogy a költségvetése az ennyi csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
5: érni.
6: És
5: ráadásul én úgy tudom a számokat nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
6: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
5: de ez most mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
6: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az
5: Mission Impossible, ez a lehetetlen kategória, igen.
6: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
5: Nyilván alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
6: jó, de láttad
5: reálisan állunk.
6: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam nincs, mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon járt, a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
5: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kivárásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
6: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
5: Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
6: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
5: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
6: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi Egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
5: Több száz gyerek van, ugye?
6: Több száz 200, gyerek,
5: 200,
6: és
5: 200,
6: ez, nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
5: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
6: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
5: Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
6: Most a női vagy a férfiről beszélünk. Igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó, viszont hogy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mind Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrültje a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
5: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
6: Ez a Videóton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
5: De ők vállalják a Videóton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
6: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
5: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál. Tehát egy
6: hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
5: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
6: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos, de ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek, tehát hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
5: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simple Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert az Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
6: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
5: volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve...
6: Hát inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Mert jó
5: ezt én,
6: volna.
5: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik az, aztán ellen meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy több lett.
6: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, ha hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
5: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
6: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
5: Helyén van a női válogatottunk?
6: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
5: Olaszországban. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
6: A klubokat? Tényleg, igen, látom
5: klubok,
6: is.
5: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
6: Nagyjából ugyanaz.
5: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na jöhetnek a nevek.
6: Tehát, hogyha a klubokkal kezdem, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Németh Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
5: Na, van ezt, hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székét, ugye a Bundesligában majd.
6: Ha minden igaz, akkor Kotbuszba, de ebben nem mellnék megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Lővenben.
5: Sári,
6: és
5: van.
6: Ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Lővenben. Vince Bari játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sípos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatá. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
5: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába, jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosok ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
6: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, meg különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűznék ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
5: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye az
6: de szerintem ez jó.
5: De ez jó?
6: Én ezt okay. Azért látom jónak.
5: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
6: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
5: U19-es, ugye?
6: Igen, ez érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Bár volt ilyen, hogy az angolok jöttek Telkibe Európa bajnoki selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008-2009-2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés. Az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
5: Divató szóval menedzselésben.
6: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetés tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
5: Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
6: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
5: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik.
6: Szóval abszolút, tudom. Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtől 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
5: Igen, erről sokat beszéltünk.
6: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúk erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
5: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
6: Próbálok óvatosan fogalmazni, jó? Én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson, tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát hatása, annyiban igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha hát
5: igen,
6: ilyen van magyarul.
5: Igen, azért úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
6: A férfi fociban sem nagyon kevés.
5: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
6: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben, és ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége, a másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
5: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
6: Ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Éva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és csak zárjába jegyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
5: Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor, és bocsak, közbeszólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb, hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
6: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
5: Létszámban, darabszámban?
6: Létszámban, darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
5: Igen,
6: nem
5: ezt akartam mondani,
6: női labdarúgás specifikus, de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
5: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
6: Mindig pozitívan, azért csináljuk.
5: Okay, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része. A Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
6: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
5: Igen, bárki is félreértené, de függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
6: Nem tudunk róla, hogy más
5: jó,
6: lenne.
5: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint.
6: Én
5: csak, hogy itt volt az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
7: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
8: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
9: Sziasztok!
8: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
9: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra, az következő évben, igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
8: És ami... klubváltás együtt? Tehát Honvéd hát BHS-ből
9: a,
8: MTK?
9: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát én már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
8: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát az egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
9: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
8: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
9: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetele, másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
8: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
9: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
8: Dezsővel, a döntőbe jutáshoz.
9: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
8: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bencé a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
10: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából... Így a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
8: Most a foci VB?
10: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
8: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
10: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 6.74-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán, de jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
8: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
9: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhetsz, vagy én is belekerült egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítménykényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
8: Hány versennyel készültök edződdel, Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
9: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
8: Tehát júliusban, július 14-én, kedden.
9: Igen, 14-én.
8: Gyulai Memorial és július
9: és
8: végén.
9: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
8: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
9: Lehetséges, hogy elég is.
8: Bence bólogat, azért a hallgatóknak.
9: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
8: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
9: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajháznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
8: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bánindi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 centi, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
9: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
8: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
9: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
8: még a megengedett.
9: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
8: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
9: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
8: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
9: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
8: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Amit rosszul lét?
9: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebbe a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
8: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni?
10: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ezt, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
8: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
9: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
10: engedélyem
9: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
8: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
9: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
10: Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
8: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
9: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ilyen be voltak, ilyen, hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk bejjebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja még kicsit tartani.
8: A szákolás az mit jelent?
9: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
10: Parthoz közel?
9: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
8: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
9: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
8: De nem esett bele a tóba.
9: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
8: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percen bármikor Petrát, ha ezt megoldotta.
10: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolt, az volt szerintem aznap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
8: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
10: Van, abszolút.
8: Ez már nem csak a szűz kéz szerencséje,
10: ez már nem. most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb. Úgyhogy.
8: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
9: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
8: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
9: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kigyújtottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
8: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktuk egy ilyet?
9: Hát...
8: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
9: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
10: hát
9: így rakosgattam.
10: Hétig, igen.
9: De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
8: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
9: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
8: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
9: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
8: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
9: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
8: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg, most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
9: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport.

0: tudod, akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
1: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
0: Az a legjobb 12 közé jutás?
1: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
0: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
1: Marad 8.
0: 8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
2: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Minden versenyző nevében ígérem. Hogy az Európa bajnokságon a sportág dicsőségére és a csapatom becsületére fogok részt venni.
4: Okay, so on the first stage, please, Lilian Karpus, come to the stage.

A sporthely mai házigazdája nem is elsősorban Budaörs, bár a helyszín ennek a városnak a sportcsarnoka, sokkal inkább a légtorna Európa-bajnokság. De mi is az a légtorna? Annyit tudnunk kell, hogy ebben a sportágban mi magyarok sportnagyhatalomnak számítunk, de talán az is igaz, hogy erről a sportágról egy átlagos sportszurkoló aránylag keveset tud. Célunk, hogy legalább egy picit ez megváltozzon. Bemutatjuk a légtornát, bemutatjuk a főszereplőket, belesünk a kulisszák mögé az Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
1: Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
0: Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része. Ez pedig most egy Európa-bajnokság, és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséggel találkoztunk, de egy ilyen tavalyi VB után igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
1: Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
0: A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
1: A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két selyemkötél, én így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy, inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan selyemkötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
0: A légtorna az nálunk egy szakág, tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcs sportszakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúdsportszakágat meg a légtorna szakágat, most ugye csak a légtornáról van szó. És több eszközt láttok, a légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag, két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul egy hurkot képes, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtorna, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
1: Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
0: Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúdsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztist és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
1: Itt is úgy van, mint a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak szerspecialisták akár, tehát hogy épül fel egy ilyen Európa-bajnokság, vagy egy verseny?
0: Itt átadnám a terepet a Halengár Tímeának. A Halengár Tíme a versenyszervezési koordinátorunk. Jelen pillanatban az Európa-bajnokságon főszervezőként vesz részt, és szerintem ezeket a részeket, most technikai, operatív részeket a Tími megválaszolja.
1: Akkor Timihez fordulok, és akkor a kérdést nem tudom, hallottad-e, hogy ugyanúgy van-e itt, mint mondjuk a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak akár szerspecialisták előírása, hogy kell külön mindenkinek, mert hogy létezik akár egy összetett pontszám, vagy pontszám számítás, tehát az ilyen részleteket hogy kell elképzelni?
2: Üdvözlök mindenkit, Kardos Halengár Tíme vagyok, ahogy Csirina is említette, a Magyar Levegősportoktól versenykoordinátorként, illetve jelenleg főszervezőként. Maga a légtornának, ugye, hogy említetted is, több szakága van. Ez nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a tornasportban, hogy akkor gerenda, talaj, illetve ugrások. Itt választhat a versenyző akár csak egy szakágot, de hála jó égnek nagyon sok versenyző van, aki több szakágban próbálja ki magát, hiszen egy-egy szakágnak az elemei könnyebben átültethetőek, ha már rutinos a versenyző, a másik szakágba. Úgyhogy nagyon sokszor előfordul, hogy ha valaki szilken versenyzik, akkor ő fog versenyezni hemokon és karikán is. Egyébként ugyanúgy, mint a ritmikus gimnasztikánál, vagy más látványsportoknál, itt is pontozási rendszer van, ami több szekcióból tevődik össze. Három fő szekciónk van, az egyik az a difficulty, ez a nehéz elemek. Itt a versenyzőnek attól függően, hogy amatőr vagy kompetitív, illetve milyen korosztályba tartozik, megvan a code of point szerint, hogy mennyi elemet, illetve milyen pontértékűt kell választania. Itt is ugye több verzió van, tehát van hajlékonysági erőelem, balansz, forgások, és akkor ebből összeáll egy gyakorlatsor, amit a nehéz elembírók fognak pontozni. A pontozási rendszer másik fele, hiszen ugye egyrészt esztétikai sportról beszélünk, bocsánat, az a kivitel lesz. Itt a bírók azt fogják nézni, hogy megfelelő testtartás van-e, feszese a mozdulat, a spárgaszögeket és egyebeket, illetve van egy artistik pontozási rendszer, ami igazából a versenyzőknek egy szabadabb teret ad. Az artistik bírók pedig azt pontozzák, hogy maga a zenét hogy tudja értelmezni a versenyző, esetleg meg-e formál egy karakter, milyen táncmozdulatokat, milyen akrobatikus elemeket rak bele a talaj koreográfiájába, mert hogy nem csak a szeren kell nekik bemutatni a versenyszámot, hanem a talajon is van egy kötelező rész, amit be kell járni színpadbejárás, illetve tánc szempontjából.
1: Akkor ez a különbség, mert hogy itt néztem egy pár gyakorlatot, és van, aki sokkal többet dolgozik a földön, és aztán kevesebbet, nem mondom, hogy kevesebbet, de arányaiban kevesebbet magán a szeren, tehát ezt ő döntheti el, mert hogy tudja, hogy mi mennyit ér, és hogyha ő mondjuk földön jobb, akkor azt egy picit jobban előtérbe helyezi, mert arra mondjuk a kivitelre nagyobb pontszámot kaphat, és ezért választja azt.
2: A kivitelt magát egyébként akár az eszközön, akár a talajon nézik a bírók. Igen, megoszlanak egy kicsit, tehát van egy kötelező talaj mennyiség, amit ez 30 másodperc, amit kötelezően mindenkinek talajon kell tölteni. Ha ezt nem, akkor ugye büntetőpontot kap. De vannak olyan versenyzők, akik úgy teszik össze a koreográfiájukat, hogy a kötelező elemet, ami éppen az ő kategóriájában 5 vagy 10 elem, azon kívül minden időt a talajon töltenek. Hiszen ugye nincs meghatározva, hogy a kötelező elemeken kívül rakhat, vagy rak-e bele plusz elemet, vagy sem. És vannak olyan versenyzők, akik meg inkább az elemeket szeretik többet belerakni, akár még hogyha nem is kötelező elemként, és egy picit kevesebbet töltenek a talajon. És a talaj is különböző, hiszen vannak, akik egy kicsit művészi előadást mutatnak be, kicsit táncosabbat, kicsit karakteresebbet, és vannak, akik esetleg tornászósabbat, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy ebbe a sportágba mindenki megtalálja a saját útját, a saját stílusát, és a saját önkifejezését.
1: Van, aki már eleve ezt a sportágat kezdi, vagy mondjuk lehet, hogy tornászként kezd, de aztán jobban megtetszik neki a légtorna, tehát ez a sportág elért már egy olyan szintre, hogy valaki eleve ezzel kezd, és nem az van, hogy egy másik sportágból tér át.
2: Mind a kettő jellemző egyébként. Nagyon sok olyan versenyző van, aki ezzel kezd. És nagyon fontos elmondani, hogy teljes előképzettség nélkül is, hiszen a szintrendszer úgy épül fel, hogy egészen a kezdőktől, tehát aki még soha nem találkozott ilyen eszközzel, fokozatosan vezetődik be ebbe a világba, fokozatosan fog megerősödni, fokozatosan lesz hajlékonyabb, és vannak olyan versenyzők, akik valóban más sportágból jöttek át, akár azért, mert ott nem tudtak sikeresek lenni, akár azért, mert nagyon megtetszett nekik ez a mozgásforma, tehát van átfedés. Az azért tény, hogy az, aki esetleg egy táncos múlttal rendelkezik, vagy az, aki egy más tornasport múlttal rendelkezik, azok egy kicsit könnyebben állnak át a légtornára, de aki teljesen kezdő, az is meg tudja találni benne a szépséget és a fejlődést.
1: Nagyon női sportág, de látunk itt fiúkat is az Európa-bajnokságon, akkor ez nem ritka?
2: Kevesebb a férfi valóban, de ez évről évre nő, és egyre népszerűbb, hiszen ugye a cirkuszművészetben is rengeteg férfi van, például a kínai rudasok, azok többsége férfi, nagyon sok a szilken, nagyon sok vegyes páros van.
1: Hogy ezt lehet párban is csinálni?
2: Igen, van ugye az egyéni szekció, és van ugye a duó, és a duóknál vannak vegyes párosok, férfinő, egyébként kifejezetten látványos véleményem szerint, amikor egy férfinő mutat be koreográfiát bármelyik eszközön, vagy akár két lány is bemutathatja, de azok is nagyon látványosak, de az egy picit különlegesebb, amikor egy férfinő mutatja be. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag bárki bármit elkezdhet benne, mert meg fogja önmagát találni.
1: Hogyha elkezdésről beszélünk így csúnya szóval, akkor van ennek valami életkori minimuma, hogy egy bizonyos kor fölött már azért nem érdemes elkezdeni, mert egyrészt az ember fél, vagy nem olyan az izomzata, vagy nem rendelkezik olyan képességekkel, hogy belőle aztán jó légtornász legyen.
2: Nem, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kortárs sport. Tehát, hogy egészen picik is kezdik akár a hemokkot 5 éves kortól, 6 éves kortól. Vannak olyan egyesületek, ahol már 4 évesen vannak rávezető órák, és vannak 50 pluszos versenyzőink is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg kortól, nemtől független bárki megtalálja önmagát ebben a sportban.

0: Cristiano Carlos.
1: Kardos Lilien, ő már itt mellettem, Európa bajnok. Ez az első aranyérmed Európa bajnokságon?
2: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
1: És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
2: Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
1: Hány éves vagy egyébként?
2: 8,5.
1: És mióta légtornászkodsz?
2: 2,5 éve.
1: És hogy kerültél a sporták közelébe egyáltalán?
2: Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
1: Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
2: Hát ott volt a mellettünk lévő utcában, és annyi egy keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
1: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
2: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
1: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
2: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, nagyon sok magánórám volt.
1: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
2: Azért, mert tudok új elmeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
1: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
2: Igen.
1: És akkor sem féltél a legelején?
2: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempkintám, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, megféltem.
1: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
2: Igen.
1: Akkor most már nem nagyon félsz?
2: Most már egy kicsit sem.
3: Uri Voda Barna vagyok.
1: És azt hiszem, hogy egy színes egyéniség, ha csak a frizurádból indulok ki, meg abból is, hogy azért fiúk nem nagyon vannak ebben a sportágban. Te hogy kerültél bele?
3: Hát igazából a nővérem elkezdett ilyet csinálni, ilyen sportot, és megtetszett nekem is.
1: Mi tetszik benne a legjobban?
3: Szép elemek.
1: És nem félsz? Már nem félsz? Vagy féltél valamikor egyáltalán?
3: Hát, amikor még kezdő voltam, akkor még féltem, de most már nem.
1: Már mennyire nem vagy kezdő, mióta csinálod?
3: Hát igazából ez úgy történt, hogy ugye a nővérem ugye már haladó volt, és ezért én is átkerültem haladóba, mert az anyukám nem akart, hogy külön vigyen edzésre.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy sokkal többet kell edzened, mint egyébként a tapasztalatod alapján kellene?
3: Igen.
1: És egy ilyen Európa-bajnokság, amit itt rendeznek Magyarországon, ez mit jelent neked? Mennyire izgultál, vagy mennyire szerettél volna bizonyítani? Gondolom, családod, barátok is itt vannak.
3: Hát azért szerettem volna bizonyítani, hogy megmutassam, hogy én milyen ügyes vagyok ebben a sportban.
1: És szerinted sikerült?
3: Igen.
1: Ugye a lányok azért a szép ruhával, a sminkkel tudnak valamit varázsolni. Te ezzel a frizurával, amit próbálok leírni, igazából ilyen pici szarvacskák vannak hajzselével, gondolom, kialakítva. Tehát, hogy te a frizuráddal mutatod meg az egyéniségedet, vagy úgy próbálsz egy picit kitűnni, bár azzal, hogy fiú vagy, már eleve kitűnsz.
3: Igen, próbálok kitűnni a sorból.
4: Sefjen Zsuzsa vagyok.
1: Aki szülőként van itt, szurkoló szülőként, mennyire izgul ilyenkor egy anyuka a lelátón?
4: Hát pont beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ezt ki lehet-e majd nőni így a egyre több és több verseny alkalmával. Nagyon rettenetesen izgulunk ilyenkor mindig.
1: Megjött közben a pici lányka, és te mennyire izgulsz? Lehet, hogy anya jobban izgul, mint te?
5: Hát lehet.
1: Te versenyezni fogsz, vagy már túl vagy rajta?
5: Már túl vagyok rajta, de még fogok.
1: És hogy sikerült ez, amin már túl vagy?
5: Hát második lettem.
1: Hát az gyönyörű, szép egy ezüstérem.
5: Igen.
1: Ez egy Európa-bajnokság. Mennyire izgultál akkor azért egy picit mégiscsak?
5: Hát én nagyon picikét.
1: Nem vagy ez az izgulós típus?
5: Nem.
1: Nagyon jó, akkor visszafordulok anyához, aki viszont izgulós típus. Az, hogy ezt én kívülállóként mondom, hogy ez egy ilyen veszélyes sportág, mert ezért könnyen leeshetnek, az még jobban hozzáad ehhez az izgulási faktorhoz?
4: Hát ehhez azt hiszem hozzá lehet szokni, meg én azt gondolom, hogy bízunk az edzőkben is a gyerek tudásában, hogy olyan elemeket végeznek, ami biztonságos, és nem gondolom, hogy bármi probléma lenne. Nagyon ügyesek mindenki, de valóban vannak olyan esések, aminél azért úgy felsóhajtunk, vagy felsikoltunk, hogy ijesztő így hirtelen első látásra.
1: De kezdetén ez az izgalom még nagyobb volt, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy mi sül ki ebből, igen, és hogy mennyire tehetséges a lányka.
4: Igen. Az elején azért sokkal. Hát ő 5 éves korában kezdte
1: a most mennyi?
4: Végtornát, most 8,5. Úgyhogy most már a profi kategóriába túl van a tavalyi versity amatőrön, és idén most már ő profi kategóriában versenyzik mind a 3 szeren.
1: Hogy került ehhez a sportághoz?
4: Hát egy cirkuszi előadást néztünk meg, és az őt annyira elvarázsolta, hogy azt mondta, hogy anya, én ezt a sportot szeretném csinálni, és akkor kerestünk egy ilyen egyesületet, ahol ő ezt tudja csinálni.
1: Egy nagyon praktikus kérdés az, hogy szemüveges vagy, az bármiben zavar? Verseny közben is rajtad van?
5: Nem, csak hát odaadom az edzőmnek, mielőtt megyek fel a színpadra.
1: És az nem zavar akkor, hogy nincs rajtad?

0: Erdélyi Sándor vagyok.
1: Itt a mellényből azt látom, hogy a biztonságra ügyel, de ahogy itt nézegettük a kiírásokat, nekem úgy tűnt, hogy azért ért ehhez a sportághoz, ez így van?
0: Én csak azért értek, mert tavaly volt egy világbajnokság ugyanebből a sportákból, és ott több napot voltam itt, és azért így rám ragadt egy kicsit.
1: Most itt beszélgetünk kint a terem mellett, és lehet, hogy önnek itt is kell állnia, akkor magából a versenyből nem is sokat lát.
0: Hát most annyit látok itt a hemoknak a részére rálátok, a szilkre, ugye ahhoz be kell menni a küzdőtérre, de ugye tavaly olyan helyen voltam, ahol láttam a rúdat is, a kört, tehát a gyűrűt, én mindent láttam tavaly, úgyhogy már nem, nincs új, ami látni. Meg ugye ez a sporthoz azt nézem, hogy ez a ritmikus sportgimnasztika az alap, tehát amelyik ország ebben jeleskedik, mint ukránok, oroszok, magyarok, ugye azoknak ez a többi koreográfia, ez csak tanulni kell, ugye, hogy hol fogja meg a szallagnak a részét, hogy mikor pörög le, hogy hol állítsa meg, hova akassza a lábát. Hát ez mind csak gyakorlás. Tehát ugye van a másik, a többi nemzet, amelyikben nincs egy, így benne a vénájukban ez a sport, akkor nem is lesznek eredményesek.
2: Sánta Renáta és nevelőedző.
1: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
2: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesület versenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
1: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
2: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
1: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
2: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával és tánccal is a versenyekre.
1: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmus érzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistic pontokat kapják.
1: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
1: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a sok gyakorlás?
2: Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
1: Neked ebben mi a legszebb?
2: Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
1: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat, tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
2: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is havon ötletik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem egy jó gyakorlatot.
1: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
2: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
1: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
2: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából akköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
1: És ez is egy külön művészet?
2: Igen, szerintem ez is.
1: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
2: Nagyon szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, a nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
1: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
2: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Tiniket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztály, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
1: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
2: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak, nálunk van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért az már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyzői szinthez.
1: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
2: Szerintem azért szeretik, amikor itt van, meg motiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például a pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
1: Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
2: Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
1: A Sporthely mai házigazdája a Légtorna Európa bajnokság volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották. I didn't know I was old. I didn't know.
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. Egyre tisztább Európa levegője, marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unai nevéhez fűződik. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra legyőzte a 8-döntőben Paraguayt, ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holtversenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő 8-döntőjében ma 22 órától Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban, majd hajnali 2 órától Mexikóvárosban játsszák a Mexikó-Anglia találkozót. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport is élőben közvetíti. A sprintfutam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután 2 szedben vereséget szenvedett a belga Elizé Mertens-től a 3. fordulóban. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyeddöntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek az az alaptörvénymódosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. Jelentette ki az egyik konzervatív lengyel heti lapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Úgy fogalmazott, a parlament elé terjesztett szöveg egy konkrét személyre szabott jogszabály, amely egyetlen mondattal intézné el a hivatalából való felmentését. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, a részvételi arány ugyanis rendkívül alacsony, 16% volt. Az ország történetének 10. referendumán a volt kormányfők és más közjogi méltóságok élethosszig tartó juttatásainak eltörléséről, valamint a különleges ügyészség visszaállításáról dönthettek volna a szlovákok. A jogszabályok értelmében az érvényességhez a szavazásra jogosultak több mint felének az urnákhoz kellett volna járulnia. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegőminősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
0: Közlekedés.
11: Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál a külső sávban aszfaltot javítanak, a munkavégzés mögött időszakos torlódás alakult ki. Aztán két autó összeütközött szintén az M1-esen, azonban a főváros felé vezető oldalon Biatorbágynál több kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. 100%-os mérleggel zárta az OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, és Viszma siker a nyitó csapatidő futamon Vingegaard az első sárga trikós a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Azadin Unai nevéhez fűződik, aki az 50. és a 82. percben lőtt a kanadai kapuba, és a küzdelmes meccsről beszélt.
2: Büszke vagyok a csapatra, rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl, az ellenfelünk az életért harcolt a pályán és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
1: Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csak nem egy éve nem kapott ki legutóbb, tavaly augusztusban Kenyától, így ez volt a 34. összecsapás a vereség nélkül. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt 3 vereséggel esett ki a csoportkört követően, most pedig 2 győzelem és 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra nyert a 8-döntőben Paraguay ellen, ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps a meccs után úgy fogalmazott, a dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örül, hogy nekik most sikerült. Nehéz helyzetben voltak, de megtették, amit kellett, azt is kiemelte, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.
3: Minden az apró részleteken múlik. Nagyon örülök, hogy a játékosok megőrizték a hideg vérüket, mert kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor könnyen kicsúszhat a kezedből az irányítás. Nyilvánvaló, hogy ha az ember belekeveredik ebbe, akkor, ahogy láthattuk, Németország is búcsúzott, mert beleesett ebbe a csapdába. Ilyenkor a dolgok rosszul is elsülhetnek. Én mindig azt tanácsolom, hogy tartsunk ki a játékterv mellett, és azt csináljuk, amiben a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor rengeteg apró dolog létezik, ami irritáló vagy provokatív lehet, szóval nem könnyű, de a játékosai meg tudták oldani most. Ezt látni és érezni nagyon jó volt.
1: Most pedig következzen a paraguaiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro.
3: Volt néhány lehetőségünk a mérkőzésen, és bíztunk abban, hogy tovább tudunk jutni. Úgy gondolom, hogy meg tudtuk nehezíteni a franciák dolgát. Németország ellen is hasonló szituációban voltunk. Akkor Sanéval és Virccel kellett felvennünk a versenyt. Ezen a mérkőzésen pedig Bappéval, Dembélével, Duéval, Olisszével és Barcolával kellett farkas szemet néznünk.
1: A francia válogatott a negyed döntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: És hogy mi lesz a világbajnokságon? A VB következő 8 döntőjében ma 22 órától Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. Magabiztosak vagyunk, de nagyon nehéz ellenfél vár ránk. Így vélekedett a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya.
3: Nem alakult minden tökéletesen a japán elleni mérkőzésen, hiszen gólt kaptunk az első fél időben, de a csapat nem esett pánikba. Arra összpontosítottunk, hogy mindent meg kell tennünk a továbbjutáshoz. Magabiztosak vagyunk, ugyanakkor nehéz ellenfél vár ránk. Ha pedig a világbajnokságot nézzük, ki gondolta volna, hogy Argentina szenvedni fog a zöldfoki köztársaság ellen? Senki. Argentina azért szenvedett, mert a modern futballban kiválóan felkészült ellenfelekkel kell játszani.
1: Majd hajnali 2 órától Mexikóvárosban játszik a Mexikó-Anglia 8-at döntőt a VB-n. Hihetetlen élmény vár rájuk a mexikóiak ellen, és remélik a jó formájukat, valamint a továbbjutásukat. Jordan Henderson-t hallják most az angol játékosok közül.
4: Yeah, definitely.
3: Szerintem ez egy hatalmas esemény. Alig ha lehet ennél jobb vagy nagyobb dolog, mint Mexikó ellen játszani Mexikóvárosban. Erre tényleg nincsenek szavak. Ez egyszerűen hihetetlen élmény mindenki számára. Nekünk, mint csapatnak pedig az a lényeg, hogy a célunkra koncentráljunk, vagyis hogy idejöjjünk és megnyerjük a mérkőzést. Természetesen ez kihívásokkal is jár. Mexikó egy nagyon jó válogatott, kiváló játékosokkal. Igazán kemény próbatétel lesz, de a világbajnokságon minden mérkőzés nehéz, és alig várjuk, hogy pályára lépjünk, és remélem, hogy ez a legjobb formánkat hozza ki belőlünk. Ha így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy jó eredményt érhetünk el. Valójában nagyon rugalmasak vagyunk, és egyszerűen csak a továbbjutást szeretnénk.
1: A mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a Szűcs Kornéllal felálló szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele. Az első mérkőzést július 9-én, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. Az FTC BL főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zoran Kuntics mindkét csapathoz kötődik, hiszen jelenleg a Vojvodina játékos megfigyelője. Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
4: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezeli a meccseré, hogyan várod?
5: Hát én inkább szeretném volna elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfel között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kiev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sors az ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább ilyen ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogok játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazok 7 évbe a Ferencvárost játszott kocsinok a csapatkörbe, konferencia liga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény szabja részéről.
4: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek, mire jut majd a csapat?
5: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron, elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik az új igazolások. Mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly. Ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, egy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvertek az Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat. Abszolút, hogy a Zvezdát megverik kétszer is. Aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, miután a 6 gólos Vigvári Vendel vezérletével 24-17-re nyert Georgia ellen. A Team Visma Lisa Bike nyerte az idei Tour de France, vagyis a francia kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a sárga trikot pedig Jonas Vingegaard viselheti. A Dán Klasszt is az M4 Sport helyszíni stábjának értékelte az első napot.
6: I think we had an amazing day, to be honest.
7: Őszintén szólva, fantasztikus napunk volt. A csapattársaim elképesztő munkát végeztek. Már önmagában az is hihetetlen számunkra, hogy megnyertük a csapatidőfutamot, ennek rendkívül örülünk. Erre még rájött az is, hogy megszereztem a sárga trikót, ami természetesen különleges érzés, de még nagyon hosszú út áll előttünk a verseny végéig. Minden nap küzdenünk kell.
1: A Tour de France július 26-áig tart, a teljes körversenyt élőben közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport Plus. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zárt Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti, és rádióinkban is beszámolunk majd a végeredményről. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragózai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében, Iga Świątek két játszmában kapott ki, Alexandra Lalától. A második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szedben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel az is eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott tovább.

0: versenyén. A tavalyi tokiói VB egyik legnagyobb sztárja a 100, 200 és 4x100 méteren is aranyérmes Melissa Jefferson Wooden 10,78 századmásodperces teljesítménnyel célfotóval nyert a Budapesten világbajnok honfitársa Sekeri Rikárdson ellen. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

はい。

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: shack. I'm a
1: Osmond guy.
0: Bátorság.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Olasz Gergő szerkesztő kollégával és jó magam Gergely István, mint műsorvezető. A mai vendégem a sport szempontjából egy különleges ember több szempontból is. Kevés olyan ezt a szakmát űz, amit még szándékosan nem mondok, tudományos életet élő embert vagy szakembert látni a sportban, aki más sporttal is, zenével is, és a sportpszichológiával, pszichológiával is foglalkozik, a kicsiktől egészen nagyokig. Saját elítása szerint a civil életben nem nagyon vett részt, olyan páciense nem volt, aki a civil életből nem sportolói múltal rendelkezőként találta volna meg őt, ő Lénárt Ágota, akinek dr. Lénárt Ágota, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet a magyar sportpszichológia, hiszen a képzését ő indította el. Nagyon röviden, tömören, de majd ezt kibeszéljük, jól mutattalak be, Ágota?
2: Igen, köszönöm szépen, elfogadom. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogyha mesélhetek egy picit a belső dolgokról, a sportpszichológiáról, a versenyzésről, hogy ezt a sportolók hogyan csinálják, és azt hiszem, ez mindig nagyon érdekli a hallgatókat, hogy mi zajlik a színfalak mögött, úgyhogy szerintem most bekukkanthatunk.
1: Így fogunk tenni, és a színfalak mögött megpróbáljuk dr. Lénárt Ágotát is megkérdezni, hogy ő hogy van, és hogy érzi magát, és mit csinál, és hogy állt erre a pályára rá, és miért olyan későn kezdte el a sportot, és miért a hegedű, hogy ne csak arról beszéljünk, amit már nagyon sokan hallottak tőled, hanem rólad is beszéljünk, hogy hogy indult el ez az egész, de amúgy az első kérdés, hogy vagy?
2: Field számszerjász világbajnokságot szervezünk Dunavarsányban, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket, hiszen a nyílpuskás lövészet az ritka a sport lövészet palettáján, úgyhogy akinek van ideje és kedve, az látogasson meg bennünket, és nézze meg ezt a rendkívül romantikus és ritka sportágat, ami ugyanolyan kemény, mint bármelyik másik sportág.
1: Ugyanis ennek vagy az elnöke? Jól tudom, vagy
2: igen, és most, igen, és most a világbajnokság szervezésében is oroszlán részt vállalok. Ez már a harmadik, amit ide szervezünk, úgyhogy a Nemzetközi Szövetség is rendkívül elégedett a szervezéssel, a pályával, a megrendezéssel, úgyhogy...
1: És ezt a sportágat üzted aktívan
2: üzöm,
1: is.
2: Üzöm is, tehát éppen ezért szervezni is, meg majd lőni is. Egy kicsit nehéz, mint mindig, de azt gondolom, hogy ez a sportág fejlődése szempontjából nagyon fontos, és akkor így ezt bevállaltuk.
1: Olyannyira üzted, nem próbálom azért ezt kihúzni belőled, akár harapó fogóval is, a többszörös magyar bajnok is vagy ebben, sőt, világ, európai
2: háromszoros,
1: világ.
2: Háromszoros világbajnokok vagyunk csapatban, Európa bajnokunk. Nekem egyéniben a legjobb eredményem a VB ezüst volt, és egy EB bronz, úgyhogy valamit még csiszolni kell a dolgon.
1: Ezt is hallottam tőled, hogy még szeretné egy VB aranyát azért összehozni.
2: Hát szeretnék, de ugye ezt, ahogy a sportolók mondják, nem szabad előre mondani, meg nem szabad elkiabálni, de hát azért a vágy mégis csak ez.
1: Igen, de azért az agykontrollban, meg a pszichológiában van egy olyan dolog, amit meg talán ti is mondtok, hogy amennyiben transzparensé válik a célod, és ezt kimered jelenteni, akkor az köt hozzá, hogy te ezt be is tartsad. Tehát, hogy ez valami olyan horgony dobsz le, amit nem tudsz elengedni, és ehhez kapaszkodni kell, és tartani magad hozzá, tehát nehezebb kibújni. Úgyhogy,
2: így
1: mint
2: van,
1: sportoló, ezt mondod, hogy nem szabad elkiabálni a dolgokat, nehogy az legyen a vég, hogy nem teljesül be, viszont, mint pszichológus vagy szakember, megmondhatod azt, hogy mondd ki bátran, mert az elköteleződsz.
2: Pontosítok. Tehát itt és most kimondtam, de utána, amikor beállok a lőállásba, utána már csak az a lövés számít, ami éppen előttem van. Tehát, hogy akkor már nem szabad ezzel foglalkozni, csak azzal, hogy az itt és mostban kell maradni, és azt a feladatot teljesíteni, amire szükség van.
1: Nagyon szépen alakulunk. Az itt és most, ezt szerintem nagyon sokan elfelejtik a sportban, mert vannak olyan események, amire azt mondják, hogy nem olyan fontos, és ha nem nyerem meg, nem lesz gond. És vagy majd a következőt nyerem meg. Ezzel nekem egyetlen problémám van az itt és most tekintetében, vagy tükrében, hogy ezek már nem jönnek vissza. Én mindig ezt mondom a mi versenyzőinknek, hogy nézd, ezt a versenyt csak most tudod megnyerni. Csak ma, vagy csak holnap, amikor ez megrendezésre kerül, és utána már, ha te úgy gondolod, hogy ez mégis fontos lehetett volna, mert nem tudod az egészet visszacsinálni, és hogyha nem nyered meg, de meg akarod nyerni, az a rengeteget tanulsz ahhoz, hogy a következőt majd meg tud nyerni. Tehát egy sportolói életpálya, vagy egy életciklus nagyon-nagyon rövid, és ezt tudják, de valahogy mégsem értik, mert az itt és mostot, akár az edzések szempontjából, akár a pihenés szempontjából, akár a regenerálás szempontjából, akár az étkezés szempontjából, akár a tudatosság szempontjából, vagy akár a verseny napja szempontjából, vagy a formaidőzítés, vagy bármi más, ami ezt a célt segíti, vagy hátráltatja. Valahogy így így partvonalra kerülnek ezek az érdekek, és talán nem mindenki gondolja komolyan azt, hogy kis túlzás, és akkor elmegyek az univerzum legvégső pontjára, amikor azt mondja valaki, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, mert ezért kell talán a legtöbbet tenni, hogy nem gondolják olyan komolyan, hogy ez pontosan mit is takarhat, vagy olimpiai Európa vagy világbajnok szeretnek lenni, hogy ez könnyű kimondani, de megtenni azért nagyon-nagyon nehéz azokat a dolgokat, ami csak egy igazi versenysportoló tud, hogy meg a családja, akár a baráti környezet, vagy a szűk környezet, hogy mit kell ezért tenni.
2: Csatlakoznék a gondolathoz, mert pontosan arról van szó, hogy nincs elvesztett verseny, és az a tapasztalat, amit pont akkor lehet gyűjteni, amikor már úgymond idézőjelbe téve elment egy verseny, akkor ki tudsz próbálni olyan dolgokat, amit éles helyzetben nem biztos, vagy kipróbálsz olyan módszereket, eljárásokat, amiket még eddig nem tettél be a repertoárodba. Tehát, hogy minden tapasztalat számít, és ennek megfelelően ez az építkezés része. Tehát ha le lehet kalapálni egy versenyt rutinból, ezt mindenki tudja, aki sportol, és lehet, hogy semmiféle tapasztalatot nem is szerez, mert nem is akar. De az a verseny, az a fejlődés szempontjából idézőjelbe téve kuka. Tehát, hogy pont azokat a lépcsőket hagyják ki, amiknek a segítségével lehetne egyet ugrani.
1: Mikor versenyző, ez neked eszedbe jut? Másfajta Lénárt-tágota vagy? Amúgy, hogyha nem éppen versenyzel, akkor doktor Lénárt-tágota vagy? Tehát te tudsz saját magad pszichológusa lenni adott esetben, hogyha versenyzel, és rajta kapod magad, hogy most saját magadat idézőjelben gyógyítod, vagy kezeled?
2: Ugyanazokat a módszereket használom, és ezt a sportolók is gyakran megkérdezik, amiket tanítok nekik, amik a nemzetközi standardben benne vannak, de azon kívül még másokat is, mert hiszen van nálunk egy mondás, ha ugyanazt csinálod, mint a többiek, nem a te gyereked, nem a te embered lesz a bajnok. Ha ugyanazt csinálod, mint amit tavaly csináltál, akkor se. Tehát ez egy állandó versenyfutás, tehát ilyen szempontból a sportpszichológia is egy verseny, hiszen azokat az új dolgokat bevezetve tudunk jobb eredményt elérni. Tehát, hogy mindig valahol azzal a picike kis benyúlással, de többet kell teljesíteni, hogy mi legyünk a jobbak.
1: Saját magadnál ezt az egyensúlyt hogy tudod fenntartani? Versenyző és pszichológus, tehát versenyző és szakember. Mert ugye, amíg nekem elmondod, hogy én mit csináljak, mint sportolónak, az én vagy megértem, vagy nem, vagy megcsinálom,
2: de
1: vagy
2: úgy
1: nem.
2: Fogom elmondani, hogy megért.
1: Hát
2: úgy
1: jó,
2: biztos.
1: De hogy minden sportoló az egy csal egy picit, tehát saját maga felé kicsit kevesebbet, kicsit másképp csinálja meg,
2: de
1: kicsit gyorsabban.
2: De nagyon hamar rájön. Igen, de nagyon hamar rájön, hogy ez nem működik.
1: De nálad, te saját magadat felügyeled a versenyen. Hogy
2: kénytelen vagyok.
1: De ezt az egyensúlyt fenn tudod tartani, hogy van egy pszichológusi éned, és van egy sportoló éned?
2: A pszichológusi énem az nem jön be, hanem csak az, hogy milyen módszereket kell használnom ahhoz, hogy én jól szerepeljek. Egyetlen egy olyan világbajnokság volt, ahol a mellettem lévőnek ténylegesen mentális gondja volt, illetve nem is gondja, hanem így segítségre.
1: Okozta.
2: Nem. Mentális segítségre szorult volna, és akkor volt egy ilyen nagyon érdekes helyzet, hogy tudom, hogy mit kéne neki mondani, csak két mondatot és helyére tudnám tenni. De én most sportoló vagyok, szerepütközés nincs, ennek megfelelően én csinálom a dolgomat, meg is vettem.
1: Így kell. Tehát, hogy én erre voltam kíváncsi, hogy mennyire tudod saját magadat egyensúlyban tartani azzal, hogy mit kell csinálni, de ez is egy tök jó, mert nem is gondoltam rá, hogy te látod a környezetedet, hogy ők mit hibáznak, vagy adott esetben miben erős ő, és hogy akkor tudod-e saját magadról, hogy meg tudod-e saját magadról állapítani, hogy vagy olyan erős, mint ő.
2: Hát mondjuk a lövészetben ezt nehezebben lehet megítélni, de az biztos, hogy a szakmám milyen értelemben is előnyt jelent. Tehát amit a többiek esetleg hosszabb idő alatt vesznek le, azt én tényleg néhány másodperc alatt, mint információt lekapom róla.
1: Szaladjunk vissza akkor az elején, mert most már nagyon ott tartunk, hogy a versenysport és annak is a legfelső százalék, pár százalékáról beszélünk, hogy mi az, amit hozzá kell tenni ahhoz, hogy valaki bajnok tudjon lenni, és rengeteg minden kell hozzá, az étkezés, a sportszakmai háttér, a regeneráció, rehabilitáció, és kell hozzá egy olyan mentális felkészülés, vagy egy olyan, én néha úgy szoktam mondani, egy ilyen értelmezési készség, hogy tudjam, értsem saját magam működését, akár verseny, akár edzés közben, akár vesztett, akár győztes helyzetben is vagyok. De vissza az elejére, ugye azt mondtad, hogy azzal, vagy hát azt olvastam rólad, hogy azt nyilatkoztad, hogy először a gyerekekkel kezdtél el foglalkozni, hogy őket motiváld a sportra. Ez pszichológiai kérdés?
2: Én magyar-orosz szakos tanárként kezdtem a pályámat, és természetesen az iskolában is csináltam sportlövő szakkört. Tehát így indult az egész ennek megfelelően, mert szerettem volna, ha ők is jól teljesítenek, ennek megfelelően el is jutottak az országos versenyekre. Ez nem csak a lövészetben volt, akkoriban még volt úgynevezett úttörő gárda verseny, de abban is volt például lövészet. Úgyhogy Azt gondolom ezzel kapcsolatosan, és lehet, hogy most sokak azt mondják, hogy nincs igazam, de nem baj, hogy a mai gyerekeket is ugyanúgy lehet motiválni, ugyanúgy ki lehet szakítani a mobiltelefon és a számítógép függőségből, hogyha olyan programokat, olyan élményeket adunk nekik, amivel egyrészt sikerélményük van, másrészt megélik azt a bizonyos fajta fejlődést, amiről az eddigiekben is szó volt. Tehát, hogy nem csak az a siker, hogyha számítógépes nyomkodó játékba lenyomom a megfelelő teljesítményt, hanem az igazi, való, jó értelemben való világban nyújtom azt a teljesítményt, ami még a társakkal való együttműködést is jelenti csapatsportokban, ugye természetesen különösen, hanem hogy egy másik közeg, amiben ő még nem járatos, de hogyha belekóstol, akkor abba ugyanúgy bele kell tanulnia. Na most, amit említettél, az egy nagyon fontos szempont, hogy a testi tudatosságnak a szintje csak a fizikai gyakorláson keresztül fog javulni, de utána már bekapcsol az agy is, mert fordítva is működik a dolog, hogy én mentálisan tudom irányítani magamat, és akkor javulni fog a fizikai teljesítmény is. Na most a kettőt párhuzamosan kell építeni, és ez sokszor az elején azért nehezen értik meg még a felnőttek is, hogy hát a mentális felkészüléshez ugyanannyi idő kell, vagy legalábbis egy idő után ugyanannyit kell vele foglalkozni, mint a fizikaival. Nagyon sokszor csak akkor értik meg, amikor eljönnek és azt mondják, hogy már évek óta stagnálok, nem tudok előre lépni, akkor most már muszáj valamit ezzel kapcsolatosan tenni.
1: Két részletben válaszolnék most, bár nem kérdeztél. Vagy hát valahogy reagálnék arra, amit mondta. Az egyik az, hogy én igazat adok neked, hogy a gyerekeket rá lehet venni a sportra, és annyi a különbség talán a 10-15-20-30 évvel ezelőtti a gyerek működéshez képest, hogy sokkal több inger éri, és ennek megfelelően sokkal nehezebb őket rávenni. Ennek a nehézséget, vagy extra nehézséget az okozza, hogy aki rá akarja venni a gyerekeket arra, hogy sportolnak, szülők, tanárok, testnevelőtanárok, edzők, szomszédok, barátok, teljesen mindegy, hogy ki, kevésbé képzettek azon a téren, hogy olyan tudnák őket rávenni erre. Tehát, hogy...
2: Ez igaz.
1: Hogy amíg akkor elég volt, hogy mennek is, hogy játsszál a többiekkel, lényegében csak a sport volt, ma szeretnénk, hogy sportoljanak a gyerekek, csak nem elég ezt mondani neki, mert valahogy meg kell indokolni, vagy rá kell venni. És ugye utána jelentkezik a gyerekeknél az, hogy ez szerintem ez egy biokémia, vagy egy ilyen... Ez egy kémia, hogy mit termel a szervezete, minek körül jobban, mit tud jobban megélni, mi okoz neki sokkal mélyebb gyermekkori élményt, vagy pillanatnyi örömöt. Az, hogy ő egy helybe ül, és a pulzusa nem megy fel annyira, mint amennyire mondjuk futás közben, labdarúgás közben, fogócska közben, teljesen mindegy túrázás közben, és melyik ad nagyobb élményt, hogy ennek van-e valami kémiai háttere, ami mégiscsak mélyebb, és nem lenézve a számítógépes sportokat, mert én azt mondom, hogy az is rengeteget tud adni. De mint mindent azért az arányosság tekintetében kell művelni így a sportot, és akár az e-sportot is, vagy a számítógépes játékokat, hogy van különbség élmény és élmény között?
2: Természetesen van biokémiai háttér, ez pedig a béta-endorfin felszabadulás. És mint ahogy általában a futók szokták ezt jól megfogalmazni, hogy nem az a jó, amit csináljuk, hanem utána, és ez tényleg így van, a béta-endorfin egy gonosz kis anyag a versenyzés vagy az edzés végén szabadul fel, és sajnos minél többet edzel, annál később szabadul fel. Tehát a jó értelembe vett sportfüggőség pontosan így alakul ki, hogy vágyják azt az élményt, ami az edzés után következik, és ennek megfelelően hajlandók érte tenni is. Tehát egy kicsit olyan a helyzet, mint amikor a gyerek áll a cukrászda előtt, és akkor kérdezik, hogy kérsz dobos tortát? Nem. Ettél már dobos tortát? Nem. Tehát akkor meg kell kóstoltatni vele, hogy utána legközelebb azt mondja, igen. De sokszor van ám így, hogy nem, aztán amikor belekóstolnak, még akár egy óra után is úgy megy ki, hogy hát egy órát kértél, tessék, akkor menjél Isten hírivel, na jó, és akkor nem jöhetek többet. Hát azt mondtad, nem akarsz. Aztán kiderül, hogy de igen, tehát meg kell kóstoltatni, meg kell tanítani, de természetesen jó szakemberek segítségével, és itt azért hadd utaljak arra, hogy sok mindenki úgy gondolja, hogy a sporthoz ért, és akkor ilyen boldogító tanácsot kapnak a sportolók, hogy ne is törődj vele, majd legközelebb jobb lesz, na most ez nem sportpszichológia. Tehát a megfelelő módszereket kell elsajátítani, megfelelő szakmai háttérrel, és akkor ezt a fejlődést is nagyon jól lehet segíteni.
0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: De Magyarország legyen az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Dr. Lénárt Ágotas, pszichológus a mai vendégem. Visszatérek még az első válaszodra, amikor beszélgettünk a gyerekek motiválásáról, ahol azt is kifejtetted, hogy a felnőtteknél is nagyon nehéz elérni azt, hogy ők egyrészt higgyenek ebbe, és kezdjenek el mentálisan saját magukkal foglalkozni.
1: Talán... Én mindig azt mondom, hogy nem kell benne hinni. Tehát jó értelemben itt van az a sportszerreklám, aminek a szignóját vagy logóját nem szabad elárulni, de hogy pont arról szól, hogy kezd el, csináld, és akkor meg fogod tapasztalni, hogy ráléptél egy útra, és ezen az úton más élmények, tapasztalatok érnek, amik nagyon-nagyon hasznosak lesznek ezzel kapcsolatosan.
0: Na, és akkor itt van az, hogy ugye azt említetted, hogy a fizikai munka mellett kevésbé kezdenek ezzel el foglalkozni, és talán azért is, mert a fizikai munkának van egy látható eredménye. Izmosodok, fogyok, akármit sem. Tehát, hogy a tükörben ezt látom.
1: A mentálisnak is van.
0: Van, igen, ezzel tisztában vagyok, és ez abszolút, én azt mondom, hogy minimum annyira fontos a kettő egyformán, tehát hogy nincs különbség a kettő között, mert olyan, mintha lenne egy hardware, ami a test, és akkor azt tökére fejlesztem dinamikába, izomzatba, úgy felkészítem, hogy mindent, hegyeket fogok tudni vele elhordani, de a szoftverem nem tudja használni a megfelelő képen magát ezt a hardware-t, akkor lehet akármilyen hardverem se fog jól működni. A kettő egymást húzza.
1: Így van.
0: De a mentális felkészültség az elején nem látszik a tükörbe. Tehát, hogy én belenézek a tükörbe, és...
1: Másképp látszik. Úgy látszik, amikor például azt mondja a sportoló, hogy most már nem izgultam annyira, vagy most telefonált az egyik sportolóm az Univerziádéről, és azt mondta, olyan boldog vagyok. Sajnos nem jutottam be a döntőbe, de óriásit fejlődtem.
0: Ez mennyi idő? Még ideig eljut valami.
1: Kinek mennyi? Van, akinek csak egy pár hónap, van, akit évekig kell nyüstölni, de általában 2-3 hónap alatt meg lehet mozdítani a dolgot, és fél év alatt már be is épül. És mondom, mit csináltál? Különben ezek a legboldogabb pillanatok egy sportpszichológus számára. Azt mondja, ahogy begyakoroltuk, különben én kimentem a pályára, és ott a pályán gyakoroltuk be azt a verseny előtti rituálét, amire neki szüksége volt. Azt mondja, mindent megcsináltam ezzel kapcsolatosan, a vizualizációt, a légzéstechnikát, a horgonypontokat, és így tovább, és ahogyan végigcsináltam abban a pillanatban, ugyanúgy, mint itthon, megnyugodtam, elindultam, megcsináltam, tökéletes volt. Tehát azok az élmények viszont nagyon hamar megjelennek, hogy könnyebben megy, hogy kevesebb feszültséggel jár, hogy a mozgás kivitelezésnek a szintje javul. Ezek viszonylag hamar már egy pár heti gyakorlás után meg tudnak jelenni. Önmagában ez már ad egy lehetőséget arra, hogy egy optimális funkcionálási zónába kerüljön a sportoló, és ennek megfelelően jobban tud teljesíteni. Tehát azért ez látszik. Vagy amikor azt csináljuk, hogy csak csináld meg ezt a gyakorlatot, napi 5 percnél több nem kell hozzá. És utána egy hét múlva mondd meg, hogy mi újság van. Hát én ezt nem hittem volna. Na, erről beszélünk. Tehát sok előítélet még most is van, de a jó sportolóknak a példája embertelenül sokat jelent ebben a helyzetben. Tehát amikor egy élsportoló, egy olimpikon, egy Európa világbajnok lenyilatkozza, hogy ő ezt használta így, és nem titkolja, takargatja, meg nem tartja szégyennek, sőt, azt mondja, hogy gyerekek, csináljátok ti is, mert nekem ez bevált, nektek is be fog válni. Van egy nagyon egyszerű 1 perc 10 másodperces Lewandowski videó. Fönt van az interneten. Mostanában ezeket szoktam levetíteni, vagy ilyen piciket szoktam levetíteni, nagy sportolók, tényleg jelentős tapasztalattal és eredménnyel rendelkező sportolók tollából, idézőjelbe téve, tehát az ő képük segítségével. 1 perc 10 másodperces videó, és benne van, hogy mit jelent a mental training, mit kell csinálni, és milyen eredményt lehet vele elérni. Olyan áttörés, mintha átszakadt volna egy gát, hogy igen, hát mi nem tudtuk, hogy ő is. Hát akkor nézzél utána, hogy te a saját sportágadba találnál, aki ugyanezt lenyilatkozza. Vagy ott van például a Swiateknek a problémája. Én nagyon örülök, hogy nyert Wimbledonban. Na de miért? Mert azzal bántották éveken keresztül, hogy te olyan vacak vagy, hogy neked pszichológusra van szükséged, mert anélkül nem tudnál teljesíteni. És ő hiába mondta, hogy pont azért kell nekem az igazi sportpszichológus, mert hogy ő segít majd engem hozzá a győzelemhez. És most, amikor megvolt az eredmény, akkor azért elcsöndesedtek ezek a hangok. Tehát, hogy azt kell megfordítani, hogy ugye az emberek még mindig nem nagyon tudnak különbséget tenni a klinikai pszichológia és a sportpszichológia, adott esetben sportpszichológia között, hogy ez épp egészséges emberek, beleértve a parasportolókat is, fejlődését segíti. Hogyan lehetek én jobb? És ennek megfelelően ez nem arról szól, hogy nekem dili doktorhoz kell mennem, tehát ezt most már végre el kellene felejteni, meg azt is, amikor az edzők azt mondják, hogy mi beszélgetni én is tudok a sportolóval. Nem erről szól a dolog. ez egy külön szakma. El kell fogadni, hogy mint az orvoslásban külön van sebészet, szemészet, belgyógyászat, és így tovább. Ez egy külön szakma, meghatározott módszerekkel, meghatározott teljesítménybeállítással, ami külön szakembert igényel. És abban a pillanatban, amikor ez a helyére kerül, és már a környezet is el tudja fogadni, hogy valakinek erre szüksége van, különben a junioroknál biztos, hogy egy alapcsomagot én ajánlottá tennék. A kötelező szót azért nem használom, mert sokan félreértették. Én csak azt tanácsolom, hogy mindenkinek legyen egy ilyen batyúja, amivel felkészül, alapmódszerekkel, akkor abban a pillanatban elkezd működni a történet. A másik dolog, amit hadd említsek meg, a szervezeti kultúra. Mert azokban az egyesületekben, ahol a felnőttek vagy a juniorok, tehát a magasabb korosztály már jár ilyen felkészítő foglalkozásra, ott a kicsik rágják a küszöböt, hogy ágó is nekünk mikor tartasz ilyet? Mert akkor tudják, hogy ha a nagyoknak ez jó, akkor ez nekik is jó lesz, és akkor ott már ez nem kérdés. Nagyon sokszor, amikor valaki nyilatkozik, akkor utána, hát olimpia után főleg, tehát olimpia után egyszerűen áradnak a telefonok, hogy én is szeretném. Tehát, hogy kellenek ezek a jó példák, és kell az is, hogy egyszer beszéljünk róla ilyen szempontból nyíltan. Különben nekem, ha már itt tartunk, egy nagyon régi tervem, és lehet, hogy ezt akár a ti köreitekben meg is lehet valósítani, hogy csináljunk egy sportpszichológiai felkészítő műsorsorozatot, ahol azokat a módszereket, amit online is meg lehet tanítani, azokat nagyon szívesen elmondom, betanítjuk, megtanítjuk őket rá, és akkor ezzel is lehetne fejlődni. Tehát a sportpszichológiai kultúrát lehetne fejleszteni azzal, hogy ez miről szól, miről nem szól, tehát hogy mitől nem kell félni, és hogyha olyan pici, egyszerűen jól használható módszereket tanítunk, akár heti rendszerességgel mondtam valamit, akkor igenis ez tudna működni. Fontoljátok meg az ötletet, szerintem ez sokat segítene tényleg országos szinten ezen a dolgon.
0: Én nagyon hiszek ebbe, és nagyon sokat köszöntek magának a sportpszichológiának, vagy a pszichológusi foglalkozásoknak, mert ez már az én életem, és én nálam ez abszolút bizonyított, és ahol lehet, én ezt terjesztem is, hogy ez mennyire fontos. Én valahogy úgy elemezném ezt, hogy addig akkor kell elkezdeni a sportpszichológusi foglalkozásokat, amikor még nincs baj, hogy ne is legyen baj. Ez olyan körülbelül, mint a nálam ez nem érvényes, mint a fésülködés. Én ezt így tudtam jellemezni a gyermekemnek, a picinek, hogy az agykontroll, meg a pszichológia, a sportpszichológia azért fontos, hogy ne akadjon össze a hajat, hogy mindig legyen szépen kifésült, hogy amikor meg akarsz fésülködni, és bele akarsz túrni a hajadba, akkor ne akadjon bele a csomókba, és szép legyen a hajad állandóan, vagy legalábbis ne legyen olyan ápolatlannak tűnő, mert minél ápolatlanabb, annál nagyobb baj lesz vele. Tehát, hogy mindig ki tud fésülni, ez olyan, hogy szépen minden szál külön áll. Tehát azt jelenti, hogy látszik, hogy foglalkozol a fejeddel, mindegy, mi van benne, de a hajad alapján látszik, hogy foglalkozol magaddal, és ez tök jó.
1: Jó hasonlat.
0: A pszichológia szerintem pont ilyen, hogy azért foglalkozol magaddal, mert szeretnéd, hogy ne legyen problémád, és azok a dolgok, amik történnek veled, azokat megélsz, és sorba tud rakni, hogy a helyére tud.
1: Vagy ha van probléma, akkor meg tud oldani.
0: Igen, rögtön kapsz módszert. Már vannak megoldó kulcsok, és van egy megoldó szakember melletted. De már a közben, amiről beszélgettünk, és ugye vannak a felnőttek, vannak a gyerekek. Ezt nyilván másképp kell mind a két korosztálynál megfogni, de melyik az, amelyik esetleg fogékonyabb rá?
1: Inkább személyfüggő.
0: Teljesen személyfüggő.
1: Inkább személyfüggő a dolog, és természetesen ugyanazokat a módszereket tanítjuk, csak gyerekekre adaptálva, és másképp. Tehát mondjuk egy felnőttnek azt mondod a relaxban, hogy a jobb karom súlyos, nehéz, a gyereknek azt mondod, a piciknek, hogy most fölülünk a varázsszőnyegre, elindulunk, és te érzed, ahogyan puhán belesüppedsz, és a karod is elnehezedik, stb. Tehát, hogy a módszerek egy-két kivételtől eltekintve ugyanazok, csak másképp tanítjuk, és másképp is várjuk a visszajelzést. Most itt az egész kicsikre vonatkozik, mert hát ugye vannak a korán záródó sportág, akkor már 8 éveseknek versenyezni kell, és sőt, például amikor csolyában felnőttként kell viselkednie, ráadásul, amikor még fogalma nincs arról, hogy ez mit jelent, torna, igen, műkorcsolya, stb. Tehát ezekre mind-mind ilyen szempontból föl lehet készíteni őket. Tehát más módszertannal megy, de az is inkább egyére szabott, hogyha bejön egy sportoló, akkor a kikérdezés és az előtörténet felvétele, az exploráció és az anamnézis felvétele után már körülbelül kialakul a fejemben, hogy neki vajon melyik módszer lenne jó. Mert amikor elmondja, hogy ő hogy szokta csinálni a verseny előtti felkészítését, abból már nagyon sok információ lejön, hogy vajon melyik módszer kellene, és az is, hogy hol van neki hiány. Hát ugye a klasszikus történetek között az szerepel, hogy izgulok a verseny előtt, versenyen nem tudom kihozni azt, amit edzésen tudok, nem tudok kijönni a csapattársaimmal, kommunikációs problémáim vannak, nem merem elmondani, és így tovább.
0: Tehát a sportolomás a sport élet szakaszában és más civilként, mert ugye egyszerre éli a sportoló a két életét, akármennyire is azt mondjuk, hogy a sportoló élet az egy életforma. Ez igaz, de azért valahol ott van mögötte az ember is, és az éli azt a civil életét, ahol párkapcsolatot épít, ahol tanul, ahol bevásárol, ahol közlekedik, ahol próbálja építeni a saját egzisztenciát. Tehát, hogy találkozik ugyanazokkal a napi nem problémákkal, de feladatokkal, vagy eseményekkel, amiket neki túl kell lennie, vagy meg kell oldania, hogy az, amit a civil életben megtanul, vagy az, amit a sportolói pályafutása közben alatt megtanul, azt mind a két helyen tudja alkalmazni. Tehát, hogyha eljár ő pszichológushoz, mint sportoló, azt neki tudnia kéne az alkalmazni a civil életben. És hogy a kérdés az, hogy szerinted az ott tanultakat mennyire tudják adaptálni a sportolók a civil életben, mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy a sportoló az fújján jó munkaerő lesz a civil élet, vagy a sportolói pályafutás befejezése után a civil életben, meg ennyi mindent tud, meg ilyen képességek, meg ilyen szerzett, meg született, meg tehetség, meg kitartó, meg kudarckezel minden, de nekem az a tapasztalatom, megmondom őszintén, mint sportvezető, hogy azért ez kemény dió.
1: Két külön szerepben is tudnak működni, és nagyon sok sportoló nem mindent vesz át a civil életben. Nekem is ez a tapasztalatom, erre a szakma azt mondja, hogy mozaikos a személyiségfejlődésük, ami szó szerint azt jelenti, hogy azok a képességek, amik kellenek a sportban, azokat megtanulja, jól használja, de nem biztos, hogy automatikusan mindent átvisz. Egy néhány tulajdonságot igen, amiket felsoroltál, de nem biztos, hogy mindent. Tehát, hogy egy harcos, szó szerint küzdő sportos, lehet, hogy otthon papucs férj vagy feleség, most a szónak a másik értelmében, de gyakorlatilag a különböző szerepekben képesek egészen eltérő módon viselkedni. És nagyon sok olyan sportolói karrier lezárásakor nagyon komoly segítségre van szükség, amikor mondjuk nem 10, hanem 20, vagy inkább 30 fölött fejezi be valaki az aktív sportolást, és kiderül, hogy a hétköznapi életben azért nem biztos, hogy boldogul. Ezek viszonylag hamar pótolhatók, de van olyan is, ami nem. Tehát, hogy valaki elkezd egy szakmát, és 20-valahány évesen már diplomája van, valaki abba hagyja 35-36-37 éves korába, és akkor komolyan el kell gondolkodnia, hogy ha tanulni akar, akkor még mi fér bele, mit szeretne, ott már nem nagyon lehet mellé nyúlni, mert akkor még egyszer már nem lehet újra kezdeni, vagy legalábbis nehezebb. Tehát, hogy az átváltás a civil karrierre, az is egy külön feladat a szakember számára is. Nem mindenki emel át minden készséget, nekem is ez a tapasztalatom, viszont igen, amiket felsoroltál, azokat meg nagyon szeretik a cégvezetők, mert lehet, hogy még nem tud annyit, de majd beletanul, tehát hogy a szakmai részbe beletanul, viszont azt a fajta szívosságot a civilek szinte soha nem tudják adni, amit egy sportoló. Tehát, hogy ő képes ott maradni még 2-3 órát csak azért, mert ezt a problémát meg kell oldani, és tényleg meg kell oldani, és a hajtja az a vágy, hogy ebben is sikerélményt érjen el. Mert az őrő arra van kódolva, hogy a sikerélmény után jön a jó kis endorfin, meg minden más is, társadalmi megbecsülés, elismertség, társas támasz, amikor elismerik azt is, hogy hú, milyen ügyes voltál, ezt más nem tudta volna megcsinálni. Az ilyen mondatok azok nagyon sokat segítenek.
0: Simogatóak.
1: Igen, és azért hadd használjam ki az alkalmat, hogy azért az edzőknél is, bár mostanában már egyre több olyan jó edzővel találkozom, aki támogató, tehát, hogy a lehúzó, ledorongoló személyiséget tipró mondatok, ez mítosz, hogy ez segítik a teljesítményt. Ez nem igaz, ezek súlyos pszichés károsodáshoz vezetnek. Lehet, hogy ki lehet taposni ilyen áron az eredményt, lehet, hogy időben még hamarabb is, de ezek nem vezetnek eredményre. Másik oldalról pont a civil életben is súlyos károkat tudnak okozni. Tehát amikor egy olimpiai bajnokomnak azt mondta az edzője, hogy olimpiai aranyérem után, hát fiam, te is csak egy liter tej vagy, amit leveszek a polcról. Hú.
0: Jó, de hát ezek már inkább emberi játszmák, nem okvetlen szakmai dolgok.
1: Képzetlenség. Az edző részéről képzetlenség, hát, hogyha talán ilyet mond egy olimpiai bajnoknak. Tehát vannak ilyen megható történeteim mínuszba, talán nem is erre kellene kihegyezni a dolgot, de arra mindenféleképpen, hogy a támogató közeg az meghatározó. Tehát ha az edző azt mondja például a szendvics technikával, hogy ide figyelj, gipszakab, ez meg ez nem volt jó, de ha gyakorolsz így 10 darab ilyet, meg ilyet, meg ilyet, akkor hétvégén be tudlak tenni a csapatba, meg kijavítod a hibádat. ennyi az egész. Tehát most ez nagyon leegyszerűsítettem, de hidd el, hogy erről szól a történet. Ahelyett, hogy te hülyebbén a fakezű állat. Ez már nem.
0: Hát a gyereknevelésnek is ez az alapja, hogy nem tiltok meg, vagy csak megengedek, hanem adok egy választási lehetőséget, csak jó keretezve adom meg neki a választási lehetőségeknek a tárházát, hogy miből választom, és lényegében abba az irányba fog menni, amerre én szeretném.
1: Akkor dicséred.
0: Igen.
1: És támogatod.
0: És amúgy úgy érzi, hogy ő választ az ABC-ből, amit én adok igen. neki meg ABC-t, de az az érzés meg kell, hogy legyen neki, hogy ő választhat.
1: Tehát, így van, a választás szabadsága, így
0: igen,
1: hívja
0: és akkor már jól érzi magát. Visszakanyarodva még a civil eltálló átállásra, nagyon sokszor beszélünk, mert nagyon sokat hallunk arról, hogy a sportoknak mit kell csinálnia, tehát tanulnia, készülnie, jól kell választani, hogy be tudjanak illeszkedni a civil életbe. Versenyezni kell azokkal, akik már akár 5-6-7-8 éves munkatapasztalattal rendelkeznek, és ők majd ott szépen be tudják őket hozni, hiszen van egy olyan egészséges versenyszellemük, hogy sokkal több időt, energiát képesek arra áldozni, hogy ők sikeresek legyenek, vagyis győzzenek ott is. De a másik oldallal nem igen foglalkozunk, vagyis a befogadó oldallal, hogy mit javasolná, vagy mit tanácsolna, vagy mit kérni azoktól a vezetőktől, akiknek a sportosztalán sok közük nincsen. Felvesznek egy volt sportot, és tudják, hogy volt sportot, és egy olyan álomképpel állnak hozzá, hogy na, megjött az igásló, ez majd fogja húzni, és aztán ezt csak csodálkoznak, hogy ez se tudja, azt se tudja, ama se tudja, ami teljesen természetes, hiszen addig nem gyakorolta az a sportoló azt a szakmát, amiben ő beleáll. Azt lehet tudni, hogy ő akarni fogja csinálni, biztos, hogy meg fogja csinálni, és biztos, hogy mi az, amivel esetleg tanácsok, amivel ellátnád azokat a vezetőket, akik befogadják, vagy magukhoz veszik, felveszik, ilyen módon támogatják is a idézőből leszerelt sportolókat, hogy mit tanácsolna nekik, hogy támogassák őket.
1: Ez a munka és szervezet pszichológiában ugyanúgy fennálló kérdés. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akit kiemelnek csoportvezetőnek, az ahhoz, hogy kell csoportot vezetni, nem ért. Ő a munkája alapján került kiválasztásra, aminek semmi köze nincs a leendő munkájához. Ezt a szempontot az ő vezetőinek is figyelembe kell venniük. Tehát ugyanúgy a próbaidő, betanítás, magam mellé veszem, nézd, lásd, tanuld meg a szakmát, ez nagyon fontos. Az én sportpszichológus kollégáim, akik komolyan gondolták ezt a dolgot, úgy mondták tréfásan, hogy átmentünk pulikutya üzemmódba, ami azt jelentette, hogy amikor én mentem, dolgoztam, akkor jöttek, láttak, megfigyelték, utána kiértékeltük a dolgot, tehát minden olyan dologba beavattam őket, ami majd a leendő munkájukhoz kell. És amikor már megfelelő módon elő voltak képezve arra, hogy mit kell csinálniuk, csak akkor kell őket bevetni, akkor meg ugye megfordul a dolog, hogy akkor ő dolgozik, de akkor én segítem a munkáját. Tehát két szakaszra osztanám. Az első a betanulás fázis, amikor megtanulja a módszereket, látja, hogyan kerül alkalmazásra. A másik, amikor ő kezdi el csinálni megfelelő szakmai képzettség után, természetesen, tehát a kiképzésről, ilyen szakmai kiképzésről nem szabad megfeledkezni, tehát egyrészt megvan a szakmai háttér, elkezdi csinálni, akkor viszont a szakember segít neki szupervízióval, tehát az elvégzett munkának a minőségi elemzésével, és akkor így ezután a két fázis után lehetne bevetni. Na most, hogy ez melyik helyen mennyi időbe telik, mennyi időbe kerül, ez egy másik történet. De úgy odaültetni valakit, hogy oké, itt az íróasztal, holnaptól te csinálod, az biztos, hogy nehézségeket jelent, vagy rossz esetben akár bukást is.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét növelyett.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Esni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja, mi ez?
5: Rebellió!
6: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
7: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Dr. Lénárd Ágota, sportpszichológus a vendégem. Elkülönítjük a sportot és a civil életet olyan szempontból is, hogy azt mondjuk, hogy a sport szempontjából akár több életet is le lehet élni nagyon rövid idő alatt, hiszen nagyon intenzív a gyakorlás, a felkészülés és a megmérettetésnek az időszaka. Tehát, hogy egy hétig gyakorlok, hétvégén meccs. Egy évig gyakorlok, világbajnokság. Négy évig gyakorlok, olimpia. Van egy transzparens megmérettetés és egy jó felmérés. Ilyen szempontból a sportpszichológusok is, mivel hogy ide kötődnek, sokkal gyorsabban megmérettetnek a sportolókkal együtt. És ugye van a más egyéb pszichológiai szakágak, ami nem a sportpszichológia, hogy ez intenzívebb, nagyon amatőr a kérdés, vagy nem tudom
2: más. De jó a kérdés, igen, intenzívebb, mert ez egy verseny. Ez a sportpszichológusok számára is, ahogy említettem, egy verseny, mert haladni kell a korral, sőt, még új dolgokat is ki kell találni, hogy a te embered legyen jobb. De más szakmákban, tehát más pszichológiai szak, pszichológusi munkában ez nem jelenik meg ennyire. Mert az, hogy most ott a kliens egy hónap alatt gyógyul meg, most maradva a klinikainál, vagy két hónap, vagy három, hát ott azt mondják, hogy hát ennyit bírt. De itt a sportoló is kiselejteződik, meg a szakember is, és ez nem csak a sportpszichológiára igaz, hanem minden másra. Fizioterapeuta, az orvos, a rehabilitológus, a gyógytornász, a dietetikus, tehát itt mindenki vesz futásban van, vagy versenyt fut az idővel, mert egy meghatározott időn belül kell, hogy legyen egy teljesítményváltozás. És ezt sokan nehezen értik meg, hogy ez azért bizonyos értelemben akárhogyan is, ugyanúgy, mint az edzés munkához, idő kell. Tehát amikor bejön egy szülő, és azt mondja, hogy hát már ide jár a gyerek egy hónapja, és még semmi nincs, hát nekünk nem is lehet.
1: Mit szeretne látni a szülő ilyenkor?
2: A szülő azt, hogy rögtön és azonnal ő beadja a gyereket a mosodába, mire visszajön, addigra megkapja készen. És ez nem így működik.
1: Tehát egyszerű lenne, akkor nagyon sok ellenfele lenne a gyereknek.
2: Igen, igen, ez így
1: mindenki
2: van.
1: Mindenki nézne ki. Egy nagyon furcsa kérdés, nagyon sok szakmában most már jelen van, és egyre több helyen mutatja meg azokat a lehetőségeket, amire még nem is gondoltunk, ez a mesterséges intelligencia. Ez mennyire szűrődik be, vagy mennyire lehet hasznos, mennyire lehet káros a sportpszichológia szempontjából, és mennyire tudja esetleg segíteni azt a fajta jelenséget. Az interneten megtalálom, hogy mit is kéne most csináljak, és mivel kéne kezeljen magam mindenféle tréningeket, majd én kiokosítom magam, mert hisz minden fönt van már a neten.
2: De nem biztos, hogy azt a jót választja, igen, ami neki személyre szabottan kell.
1: Ez mennyire tudja a mesterséges, igen, intelligenciának a megjelenése korrigálni ezt, mennyire tudja a ti munkátokat, igen, segíteni, és mennyire lehet igazából ez hasznos szerinted?
2: Miután nem egy út vezet Rómába, mondja a közmondás, tehát, hogy valaki az interneten tájékozódik, és azt mondja, hogy például maradva a mi szakmánknál, hogy melyik módszerek szimpatikusak neki, és ennek megfelelően választ egyet, akkor még az akár jó is lehet. De ha neki a kiválasztott három közül egyik se jó, akkor baj van. Én mindig azt mondom, hogy oké, legyen okos, intelligens a beteg, de utána menjen el szakemberhez.
1: A szabadalok. Ő honnan tudja, mi baj van, és mire keres választ?
2: Hát erre mondom, hogy ez nagyon félre is tudja vinni a dolgot. Tehát én megfordítanám a dolgot, és ez úgy működik, hogy ha eljön valaki, és megnézzük, hogy mi a probléma, vagy mi a felkészítésnek a menete, mire van neki szüksége, akkor azt mondom, hogy nézd, ezt már el tudjuk érni így, meg így, meg így, meg így, melyik a szimpatikus. Azt mondja, fogalmam nincs. Mondom, nagyon helyes, akkor kipróbáljuk, mindegyik módszerből adok egy kis kóstolót. És utána azt mondja, hogy igen, a kettes számú tetszett, csináljuk ezzel. Ha olyan a helyzet, hogy ez megcsinálható, de van, amikor egészen egyértelmű a dolog, de ott is lehet a módszereken úgy változtatni, finomítani, összevonni, kombinálni, integratívvá tenni, hogy az ő számára jó legyen. Tehát az, hogy valaki elolvassa az interneten, hogy ő szerinte mi a baja, ez nagyon félre megy, de már megjelenik. Tehát bejön a sportoló, és azt mondja, hogy hát én biztos, hogy depis vagyok. Aztán kiderül, hogy csak egy elrontott versenyt kell helyre tenni, és semmi köze az igazi depresszióhoz.
1: Most mi csak azt az oldalt nézzük, amikor a páciens próbálja magát diagnosztizálni, vagy a barátja próbál, vagy a párja próbálja,
2: vagy a család környezet, igen,
1: a gyereket. Ebbe talán az jó lehet, hogy rájönnek, hogy valamit meg kell oldani, és elkezdenek ez irányba elmozdulni.
2: Így van.
1: Az még nem azt jelenti, hogy jó összességében jó, de hogy már érzi, hogy a fizikai felkészülésen kívül valami másra is szüksége van talán.
2: Igen, ez a része, ez teljesen jó. Tehát küldtek már hozzám úgy sportolót, hogy a család összefogott, és azt mondták, hogy akárhogyan is, de arra ráveszik, hogy legalább egy alkalommal, vagy két alkalommal jöjjön el. A többi már persze az én ügyességem, meg szakmai képesítésemnek megfelelően zajlik, hogy rá tudom-e venni arra, hogy dolgozzon, az esetek 99%-ában igen. Mert amikor úgy beszélgetünk, hogy ebben nincs semmiféle kényszer, semmiféle olyan dolog nincs, amitől különben rettegnek az emberek, hogy hú, majd akkor az agyamat kimossák, szó sincs ezekről. De amikor beszélgetünk, és hát ugye megint a választás szabadsága fölmerül, akkor ez nagyon jól tud működni. De nagyon édes történetek is voltak ezzel, lehet, hogy már akár itt is ez elhangzott, amikor bejön a gyerek, és azt mondja a gyerek, hát mert 16-17 éves fiatal, és azt mondja, hogy azt mondják, hogy te is sportolsz, ez igaz? Nem, igen. Azt mondja, és neked is szokott a világbajnokságon remegni a térded? Hát mondom, elég ritkán, de ha véletlenül remegne, akkor tudnám, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, na jó, akkor tárgyaljunk. Ez egy nagyon aranyos sztori volt, és ténylegesen úgy működik a dolog, hogy szoktam is mondani azoknak a sportolóknak, akiken látszik, hogy izgulnak az első találkozásnál, hogy jaj, mit fognak kérdezni, most nekem hogy kell viselkedni, és így tovább. Szoktam nekik mondani, hogy figyelj, én is sportoló vagyok, meg te is. Csak én egy kicsit tapasztaltabb. Én fogok neked segíteni abban, hogy ezeket a tapasztalatokat átadva te jobb legyél. És akkor egy boldog, megkönnyebbült sóhajjal elindul a dolog.
1: Megindul egy bizalmi játék.
2: Igen.
1: Még visszatérve a mesterséges intelligenciánál gondolat erejé.
2: Igen, arra igen, én is szeretnék igen reagálni. Vannak területek, ahol amit összevadászik az mesterséges intelligencia, az akár jó is lehet, mert azért a szakembersenek se káptalan a feje, tehát hogy lehet, hogy lesz olyan dolog, amire ilyen szempontból nem gondolok, és ez akár jó is lehet. De azok a torzítások, amiket a rendszer még jelenleg nem tud kiszűrni, azok megint csak vihetnek tévutakra. Viszont a mesterséges intelligencia segítséggel végzett elemzések, tehát ez a teljesítményelemző programok és ennek a fejlesztése, én ott gondolom, hogy talán az egyik ilyen legnagyobb előrelépés lesz, mert nagyon rövid idő alatt nagyon sok olyan adatot lehet feldolgozni, amit eddig máskor sehogy nem lehetett. De az árnyoldalból megint egy példa, látszik, hogy volt benne mesterséges intelligencia a cikkbe, és akkor a végkövetkeztetés az volt, hogy ez meg ez azért nem jó, mert. És akkor megnéztem, hát a szerencsétlen összekeverte a puskát, a pisztolyt, meg a koronglövészetet. Hát almát körtével meg szilvával nem lehet összehasonlítani, és kijött belőle egy zagyvaság. Na most, aki nincs benne a sportágba, az ma akár még el is hiheti, hogy akkor az, amit ott találtak, az nem jó. Csak mondjuk egy pontlövő, meg egy mozgó tárgyat lövő, koronglövő ágazatot a világért nem lehet összehasonlítani, teljesen más történet. Tehát, hogy arra figyelni kell, hogy ez a megfelelő területen, megfelelő módon meg legyen szűrve. Vagy ugyanígy a mesterséges fordító programokat is említeném, tehát ez egy kitágult a világ. Nagyon sok információhoz hozzá lehet férni, hát régen tolmácsolni kellett, fordítani kellett, stb. Tehát most már egészen jó fordító programok vannak benne, de azért egy tréfásat hadd mondjak, és akkor ezzel közel lehet vinni a dolgot, hogy ugye a pszichológiában van vonásszorongás, ami jellemző az emberre, így született.
1: Hogy pontosan micsoda?
2: Ilyen alkati szorongás, hogy ő így született, izgulékonyabb, mint a többi, és van a pillanatnyi, hogy hú, holnap világbajnokság lesz, és akkor ennek megfelelően szintén változik az izgalmi szint. Na és ez a fordító program, ugye State and Treatment Anxiety-ről beszélünk, hát a State Anxiety-t lefordította állami szorongásnak. Oké, ez így vicces, mert mindenki rájön, hogy hopp, ez nem jó. De lehetnek olyan finomabb változatok, amikor egy nem szakmabeli olvasó nem jön rá, és azt gondolja, hogy ez tényleg jó így. Tehát én azt gondolom, hogy mint minden módszernél használjuk ki a jó oldalát, az előnyös oldalát, de nagyon kritikusan azzal kapcsolatosan, ami olyan végkövetkeztetést takar, ami nem biztos, hogy úgy van. Tehát amihez már tényleg szakember kell. Én azt gondolom, hogy a szakembereket nem lehet kikapcsolni. Persze vannak ilyen jövőbeli víziók, hogy majd valami ágyra fektetjük az embert, a feje fölé rakunk egy búrát, abból jönnek a megfelelő frekvenciák, és akkor azzal majd minden helyre jön. Persze, a bioinformációs technológiával így dolgozunk, mi is így dolgozunk, ezzel nincs semmi gond. De az, hogy csak ilyen módon és így meg lehessen oldani dolgokat, ez nem létezik. A másik példa, amit ugye a hadseregek, hát ugye a fejlesztések nagy része vagy a hadseregből jön, vagy pedig az űrhajózásból kétségtelen, mert azok ilyen szempontból a húzó ágazatok, de hogy ott is volt egy ilyen feltételezés, hogy hát nem kell a katonának semmit se csinálnia, hanem teljesen kapcsoljuk ki az agyát, tanítsuk be arra, hogy mi az ő dolga, és akkor be van fejezve. De megbukott a program, több országban megbukott, hát az emberek érző lények. Azt teljesen kigyilkolni csak akkor lehet, ha meghal. Hát bocs, de nem ez a cél. Tehát ennek megfelelően úgy átalakítani az agyat, hogy valaki ebbe ne vegyen saját maga tudatosan részt, hanem csak kívülről ráraknak valami programot, az szerintem ilyen szempontból sose fog működni. És az érzelmi része pedig, az meg pontosan kell a sporthoz, hogy miért csinálom, hogyan csinálom, milyen eredményt akarok elérni, ez nem kikapcsolható. Most még nem. Aztán, ha gyártanak androidokat, akkor lehet, különben ez a veszély fönnáll. Tehát amikor egy sportoló azon gondolkodik, hogy azért kellene protézist beépíteni, mert kiderült, hogy azzal gyorsabban tud futni, és tényleg, akkor ez már úgy meggondolandó, hogy meddig ember az ember, és meddig lesz az ilyen alkatrészekkel, és ez a mentális dologra is vonatkozik. Hát ma már simán be lehet ültetni olyan mikrocsippeket, aminek a segítségével a sportoló másképp tud gondolkodni.
1: Ez újabb feladatokat fog majd adni a pszichológusokra, meg a sportpszichológusoknak. Még annyit kérdeztem, hogy a páciens és a mesterséges intelligencia és az öndiagnosztizálás kapcsán beszélgettünk, de a szakembereknek segít a mesterséges intelligencia abban, hogy nyilván abban sokkal nagyobb tudásbázishoz tudnak hozzáférni, de elfogadják a szakemberek a mesterséges intelligencia létét, segítségét, tanácsait, iránymutatásait?
2: Jelenleg még nagyon nagy a szórás ezzel kapcsolatosan, de még egyetemi szinten is, tehát most egy pillanatra hadd evezzünk a tudományos oldal felé. Van olyan egyetem, ahol tiltják, és van olyan egyetem, ahol meg kötelező, hogy futtassa át a saját anyagát a mesterséges intelligencián. Tehát azért mondom, hogy ez most még nagyon kezdeti szakaszban van, de én azt gondolom, hogy kikerülhetetlen lesz, tehát egy bizonyos idő után, és aki nem jut információhoz, az biztos, hogy lemarad. Tehát ha másra nem használja, csak az információgyűjtésre, már akkor is előrébb lesz vele. A felhasználás az egy nagyon kényes kérdés még mindig.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. 2 milliárd euró értékben vásárol új hívkocsikat és emeletes motorvonatokat a kormány. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
0: Sporthírek.
11: Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unahi nevéhez fűződik. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra legyőzte, a 8. döntőben Paraguayt, ezzel pedig szintén negyed döntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holtversenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyed döntőben csütörtökön, magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő 8. döntőjében ma 22 órától Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban, majd hajnali 2 órától Mexikóvárosban játsszák a Mexikó-Anglia találkozót. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vigvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, ma délelőtt a Hungaroringen. A mezőnyre kora este még vár a befejező futam. Kimi Antonelli indulhat az érről a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal rajtolhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zárt, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye, írt a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, a GKI gazdaságkutató elemzésére hivatkozva kiemelte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csak nem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hívkocsikat és emeletes motorvonatokat. Az emberiség történelmének remek műveként dicsőítette az Egyesült Államokat a függetlenség napja alkalmából tartott beszédében az amerikai elnök. Donald Trump az ország fennállásának 250. évfordulóján tisztelgett a katonai veteránok előtt, egyúttal élesen bírálta politikai ellenfeleit, akiket kommunista fenyegetésnek nevezett a közelgő félidős választások előtt. A washingtoni ünnepi rendezvényt egy heves vihar miatt ki kellett üríteni, ám a beszédet másfél órás csúszással és a szakadó eső ellenére megtartották, a programot pedig hatalmas tűzi játék zárta. Lövöldözés volt New Yorkban, 8 ember köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este, az amerikai függetlenség napján. A sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal női viszont válságos. A helyszínen találtak egy lőfegyvert, az elkövetőt egyelőre nem fogták el. Kitelepítést rendeltek el észak-görögországi Szaloniki külterületén erdőtűz miatt, A lángok este csaptak fel a hegyvidéki területen. A tűz gyorsan terjedt, a lakóépületekben nem esett kár, de több üzlet megrongálódott. Az oltásban több mint 100 tűzoltó vett részt. A környék lakóit SMS-ben értesítették az evakuálásról. A tűz okozásával egy idős férfit gyanúsítanak, őt őrizetbe vették.
2: Közlekedés.
11: Két autó összeütközött a terelésben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás több kilométer hosszú. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
11: Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Dr. Rénát Ágota, sportpszichológus a mai vendégem. Szerinted mi a páciens és a kezelő közötti olyan kapcsolat, amit amelyik egy mesterséges intelligencia nem tud, vagy nem érez, vagy nem tud helyettesíteni? Tehát amikor találkozik a páciens a doktorra, vagy a kezelőjével, vagy a szakemberrel, mi az, amit a kezelő meg tud neki adni, amit a mesterséges intelligencia jelen tudásunk, vagy most így, hogy itt ülünk, szerintünk nem tud megadni még nagyon-nagyon sokáig.
2: Pontosan az a humán vonatkozás, ami egy ember-ember interakcióban megjelenik, és ez most jó értelemben ez a kötődés kell a fejlődéshez. Tehát teljesen szemtelenül nem lehet valakit tanítani, mert ha abban a közegben ő nem érzi jól magát, akkor előbb-utóbb kilép a helyzetből. Tehát pontosan a humán vonatkozásokat azt nem lehet kikapcsolni. Fel lehet használni viszont úgy is, hogy lehet jó értelemben olyan házi feladatot adni a sportolónak, hogy most akkor menjél, és akkor nézzél utána, hogy te a saját sportágadban ezzel kapcsolatosan mit találsz. És akkor akár közösen átnézzük, megnézzük, kiszűrjük belőle, ami jó, és azt beépítjük a felkészülésbe. Ez oda-vissza tud működni. Szakember és a sportoló részéről
1: nagyon
2: is.
1: Nagyon a jövőbe ugrottunk, de jó erről beszélgetni, mert szerintem ez nagyon itt van már.
2: Nagyon.
1: Tehát
2: ez
1: már itt kopogtat
2: ez Los Angeles előtt már működni
1: már
2: fog.
1: Biztosan igen. Próbálgatják és tesztelik, és biztos ennek vannak nagyon komoly előnye és nagyon komoly hátránya is. Talán úgy általánosságban mesterséges intelligenciával, tehát a számomra az egyik legfontosabb, vagy legmeghatározóbb dolog a végeredmény szempontjából, hogy hogyan tudod keretezni azt az információt, amit te szeretnél tőle kapni. Tehát milyen információt adsz meg neki, mint inputot, hogy azt kap tőle, amit te szeretnél. Mert
2: így
1: hogyha
2: van.
1: Picit elviszed őt egy irányba, és többet, kevesebbet adsz meg, vagy kicsit színezed, akkor már más irányba fog elvinni, amit elhiszel ugyanúgy neki, csak az már nem a te célod fog vezetni, vagy talán nem az a rövidebb út a célodhoz, amit szeretnél.
2: Vagy a másik dolog, ami tényleg most már nem csak a tudományos fantasztikus irodalomban és filmekben jelenik meg, hogy igen, a robotok intelligensek, csak utána képesek átvenni az irányítást, mert önfejlesztők. Tehát gyakorlatilag olyan programokat használnak, aminek a segítségével egy idő után bizonyos területeken okosabbak tudnak lenni, mint az emberek. Na most tegyük föl azt, hogy valaki egy ilyen mesterséges intelligenciával, robottal fűszerezett felkészítést csinál, ott adnak egy programot, ha ezt megcsinálod, világbajnok leszel, vagy olimpiai bajnok leszel. De azt nem lehet kikerülni, hogy ezt a folyamatot kontrollálni kell. Mert az félre tud menni. A program nem fogja tudni érzékelni azt, hogy hú, ma lázas vagyok, ma lesérültem, ma bedagadt a bokám, és így tovább. Tehát, hogy egy mechanikusan végrehajtott program biztos, hogy nem fog működni. Az emberi tényező nélkül ez elképzelhetetlen.
1: Nekem még a jelenlegi tudásom, vagy érzéseim szerint, ami nagyon-nagyon hiányzik ebből az intuíció, hogy egy jó edzőnek is hiába van meg az óriás tudása, tapasztalata, de mindig van egy, én nem tudom megfogalmazni, hogy ez pontosan mit jelent az intuíció, hogy abban a pillanatban tudod, hogy mit mond neki, vagy mit nem mond neki, vagy hogy néz rá, vagy hogy viselkedj, vagy hogy gesztikulálj, és ez egy olyan kapcsolat ember és ember között, amit talán a mesterséges intelligencia vagy a gép nem fog
2: soha
1: tudni.
2: Soha nem fog tudni.
1: Mert ő számol, és ő racionális alapokon dönt, ami nagyon jó, csak amit említettél a menet közben, hogy mindent tudni kell használni, és mindennek meg kell tanulni azt az egyensúly állapotát, hogy mikor mit fogsz tőle elhinni, és felülbírálni akár azokat a javaslatokat, amiket ő ad.
2: Ezt már a fizikusok is megerősítették, hogy ebbe semmi földön kívüli dolog nincsen, áthajlik a tér. Ez azt jelenti, hogy képzeljünk el egy papírlapot, ami a könnyebbség kedvéért most legyen háromdimenziós, hiába kétdimenziós, és hogyha megemeljük egy A4-es papírnak a sarkát, és áthajlítjuk a papírlapon egy másik pontra, onnan bizony tudunk információt nyerni. Tehát nagyon sok esetben még tudományos magyarázata is van annak, hogy amikor áthajlik a tér, abból a másik helyről információt tudunk venni, és az például lehet intuíció. Amikor az illető nem tudja, hogy mi történt, de hirtelen jött egy ilyen sugallat. Igen, a pénzügyi világ is megerősíti, hogy a világ 10 legnagyobb pénzügyi döntéséből 6 vagy 7 nem tudományos alapon és nem szakmai alapon született. Azért ezen el lehet gondolkozni. Tehát, hogy itt is az emberi tényezőnek a fontossága jön elő, de nem mindegy, hogy milyen szinten képzett valaki. Tehát, hogy bizonyos nagyobb összefüggésekben képes-e látni a dolgokat. Tudja-e kezelni az érzelmi oldalt, megint csak jó értelemben mondom, spirituális oldalt, ami mind-mind-mind kell ehhez. Vagy elfogadni azt, hogy én nem vagyok omnipotens, sem mint edző, sem mint sportpszichológus, mert annak az illetőnek megvan a saját sorsa, megvan a saját feladata, amit neki végre kell hajtani, és lehet, hogy én abban csak egy segítő vagyok, de nagyon fontos segítő, hogy ezt ő elérje, de ha mégse, az már nem az én hibám, hanem az az ő sorsa, az ő választása, az ő döntése. Pályakezdő edzőknél nagyon sokszor megjelenik ez az oldal, hogy majd én bajnokot faragok belőle. Biztos lehet egy darabig, de az egész sorsát az edző nem tudja a saját szája íze szerint alakítani, ha az illetőnek más a sorsbeli feladata. És itt megint csak nem semmiféle földön túli dologra nem gondolok, hanem csak arra, hogy az ő élete hogyan fog változni, mit kell neki megcsinálnia, és ezzel kapcsolatosan mi a feladata. Ez különben a szakembereknek nehéz elfogadni, és magamat is beleértve, főleg amikor látok egy olyan tehetséges fiatalt, akiből tudom, hogy mit lehetne kihozni, aztán valahogy mégis elkanyarodik a sorsa.
1: Nyitottunk pár olyan témát, ami akár önálló beszélgetés tárgya is lehetne.
2: Így van.
1: De nem lezárva ezeket, végre egy szakembernek mondhatom el az egyik elméletemet, vagy adhatom át az egyik elméletemet, akár kérdésként, vagy ha bírál a céljából, hogy én nagyon-nagyon sokáig azt hittem, és most is azt hiszem, hogy három fajta sportról létezik. Tehát három szinten lévő sportoló mentális szempontból. Az egyik az, akinek fogalma nincs arról, hogy hol van, és mit csinál, és hogy minek mi lesz a következménye, és hogyha, tudom, ott van a 100 méter sík, ő annyit tud, végig kell futnia, ő gyorsan fog futni, nem érdekli, hogy hányan ülnek körülötte, az óra mit mutat, nem tudja, hogy az aranyére mivel jár, de ugyanúgy azt se tudja, hogy mivel jár lesz, hogyha nem nyer.
2: Ez az izom memóriából dolgozó sportoló.
1: Ő tud nyerni, mert semmi nem akadályozza, mert ő neki a minimális információ van a fejébe, és ő ezzel meg tudja nyerni a versenyt, mert semmi külön behatás nincs.
2: De soha nem fogja tudni, hogyha valami nem sikerült, az miért nem sikerült.
1: Nem is érdekli, mert hogy nem érdekli őt. Aztán jön az, aki elkezd ezen gondolkozni. Ez a második szint. És elkezd azon gondolkozni, hogy ez most miért nem sikerült. Most se fog sikerülni? Most fúj a szél, mit kéne csinálni, hogyha fúj? Most sokan vannak, most szembe süt a nap, most a jobbra vagy a balra szomszédon, hogy most készen áll, de íz most a lába. Ez nagyot rugaszkodott múltkor, és elkezd vacilálni, és már lekéső a rajtot, nem fog tudni nyerni. És van a harmadik, aki már tudja a válaszokat ezekre, ha fúj a szél, mit kell csináljak, hogyha sokan vannak, akkor azt kell csináljam, nem nézek oldalra, se jobbra, se balra, nekem 25 lépést kell ott tegyek, ilyen sebessége, ilyen gyorsulással a hátamat így kell kiegyenesítsem, utána oda kell nézek. Ő megint tud nyerni. Tehát szerintem ez csak egy elmélet, hogy ha valaki elkezd magával foglalkozni mentálisan, az nem okvetlen segít az első lépésben már neki, mert elkezdi értelmezni azokat a hibákat, amiket

0: nem, inkább nem tud nyerni, mint az egyes és a hármas, aki meg már tudja, hogy mit tud.
1: Nem
0: mit
1: feltétlenül.
0: Pontosan.
1: Arra gondolj, hogy minél többet csináltad a sportágadat, akkor jöttél rá, hogy még mennyi mindent kell megtanulni. És ez minden szakmában így van. Jó értelemben, amikor valaki sokat dolgozik egy területen, és rájön arra, hogy még mi mindenre kell figyelni, és hogy milyen széles ez a spektrum, ahol neki fejlődnie kell, akkor szoktak az emberek egyre alázatosabbak lenni, hogy még mennyi minden van. Tehát ez a nem tudásból fakadó biztonságérzet, az addig szokott működni, amíg el nem jön egy olyan verseny, amikor nem sikerül. Tehát az egyes számú változatban is lesz olyan, hogy hát most miért mindent megcsináltam, miért nem lett jó. Azért ezzel szoktak foglalkozni a sportolók.
0: Amikor elkezd, akkor lép a kettesbe.
1: Igen, inkább egy fejlődésnek gondolnám.
0: Igen, és akkor
1: igen.
0: Kezdi megtanulni, hogy mi a vége, vagyis hát nincs vége, mert egy sportolói pályafutásnak sosincs vége, mert amikor én befejeztem, akkor azt éreztem, hogy most kezdem el érteni azt, amit csináltam eddig, de már a testem az nem kívánja azt, amit nekem bele kéne még tegyek ahhoz, hogy ez sokkal jobb legyen, és ez a cserekereskedelem a sokkal jobb legyen, és menj, vagy egy picit jobb legyen, csak mindig csak egy picit lejjebb, és mennyit kéne beletenni, az már nekem nem érte meg. Tehát azt a cserét már nem vállaltam, és azért engedtem el az egészet. Viszont akkor meg az volt a célom, hogy amit akkor tudtam, azt már a nálam 10-15 éve fiatalabbak kezdjék el tudni, hogy utána együtt fejlődhessük akár meg azt az új szakaszt, amiről nekem fogalmam sincs, mert én nem jártam ott még. Ő nekik pedig új lesz, és őket még lehet terhelni, lehet próbálkozni velük, lehet velük haladni szépen előre azon az úton, ami adott esetben mind a kettőnek ismeretlen.
1: Nagyon szép példáját hoztad ennek a küldetéstudatnak, tehát szinte minden sportolom, aki nagyon magas eredményt ért el, egy idő után elkezd gondolkozni, hogy mi a dolga neki ezzel, mi az egésznek a küldetése, mi a mission, mint ahogy szokták mondani, hogy átadni a tudást, a tapasztalatot, megszervezni egy új klubot, elindítani egy új mozgalmat, és így tovább. Tehát, hogy az a fejlődésnek csak az egyik szintje, hogy oké, megnyertem, örül a család, örül az ország, de mi a dolgom nekem ezzel? És amikor ezt a lépcsőt is meglépik a sportolók, abból általában nagyon szép dolgok szoktak kijönni, mert akár a fiatalok segítése, vagy akár olyan fejlesztés, vagy anyagi segítség, ami előrébb viszi a dolgot, amikor értelmet kap az ő eddig elért eredménye a jövő nemzedékének fejlesztése szempontjából. És ez egy nagyon fontos tétel. De erre, amíg versenyeznek, nem szoktak gondolni, és talán nem is kell. De amikor már új tervek, célok jelennek meg, magánélet, karrier, gyerek, család, stb., akkor általában nem hagyják parlagon heverni ezeket az értékeket, és ez így van jól.
0: Nekem most egy dolgom van, hogy megköszönjem, hogy elfogadtad a meghívásomat, és egy nagyon jót beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: És megköszönjem azok nevében is, akikkel foglalkoztál, tanítottál sportolókat, szakembereket, hogy olyan útra jutottad őket, amiben ők is ki tudnak teljesedni, és szép sikereket tudnak elérni, akár érmekben, akár nem érmekben mérendően. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom, Lénárt Ágota.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Pikáns csata már a legjobb 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Európa leggólerősebb alakulata a VB-k történetének legeredményesebb csapatával játszik. Brazília, Norvégia 22 órától. Majd éjjel a társházigazda, az eddig gólt sem kapó Mexikó, a modern kori labdarúgás feltalálóival, az örök ígéretként emlegetett angolokkal mérkőzik meg. Mexikó, Anglia, labdarúgó világbajnoki nyolcaddöntő, éjjel 2 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: A pontos idő 15 óra 1 perc. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Egészen 22 óráig Körkapcsolás itt a Nemzeti Sport Rádióban. Labdarúgásról is lesz szó, hiszen a világbajnoksággal is fogunk foglalkozni minden szempontból. Este majd a Brazília-Norvégia mérkőzés rendezik, illetve az Anglia-Mexikó találkozott. Mindkét összecsapást felvezetjük az elkövetkező 6 órában, illetve visszatekintünk a tegnapi mérkőzésekre is. No, meghallhatnak egy beszélgetést Vad Anitával, játékvezetővel, még kedden volt a vendégünk a Körkapcsolásban. De zajlanak jelenleg is események, például a tenisz Wimbledon tornáján, a férfiaknál a tét a 8 közé kerülés, majd 3:30-tól Ožer Aliassim Davidovics Fokinával mérkőzik, a spanyol ellen esett ki Fucsovics Márton, a lengyel Hurkács Struff ellen mérkőzik, a német teniszező ellen, és a világ első Sinner pedig majd Mochizuki ellen, egy japán teniszező ellen fog pályára lépni. Jelenleg pedig Novák Djokovic hátrányban, az első játszmában 3-2-re vezet, ugyanis az orosz, ám mégis semleges színekben induló Safiulin. A hölgyeknél Pegula és Jovic amerikai rangadóján egyelőre Jovic az első játszmát megnyerte, a cseh házi rangadón pedig Muhova Krejcsikovával mérkőzik, itt 2-2 az állás az első játszmában. De hogy magyar érdekeltség is legyen, Stolár Fanni a pályán, mégpedig a női párosok mezőnyében, az amerikai Asia Muhammad személyében egyelőre az első játszmát megnyerte a Starobsureva Sturz kettős ellen, 6-1 az első játszmában a 16. helyen kiemelt Stolár Muhammad kettős neve mellett. Most jön majd hamarosan a második felvonás, itt a tét a 16 közé kerülés a wimbledoni páros tenisz tornán a hölgyeknél. De hát, ha már labdarúgás és világbajnokság, fogadják szeretettel az Újra Töltve című magazinunk legújabb adását, amelyet Szűcs Miklós mellett Kreisz Bálint készített.
0: Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
7: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
6: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
8: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
6: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
9: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
6: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
8: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
6: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
5: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferridit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
6: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
8: Közben aztán nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chile egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
6: A Jaime Ramirez és Jorge Toro gólyával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
10: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
6: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
11: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
6: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenesten elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Kenesten utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
10: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
6: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
8: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
6: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
8: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban repették haza, hanem különböző városokban szállt a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
6: Ha nem is közvetlenül, de a Santiago-i csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
12: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormáról, tehát öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
6: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
12: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
6: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Ballai Attila idézte fel.
12: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar Tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalagcím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a perúiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4 ki kell kapnotok.
6: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perú játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
13: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
6: Perút 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
14: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
6: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb két gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
14: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A perúiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
6: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB-arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória láthat napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása, 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
13: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
6: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
15: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
6: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
12: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott kettőt, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
6: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
12: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
6: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak. Emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, és végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
16: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pontját, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoportharmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
5: Folytatjuk majd az Újra Töltve című műsorunkat, magazinunkat. Ez volt az első rész, van még egy második felvonás is. Egyébként egy apró eredmény, hogy Stolár Fanni párjával, Muhammaddal már a második játszmában is vezet 4-3-ra a Starog Dubceva Stearns 2-s ellen. Itt a tét a Wimbledoni tenisztornán a legjobb 16 közé kerül. És a pontos idő 15 óra 32 perc, következnek a hírek.
17: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
18: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
19: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
20: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
18: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Budapesten az FM 105.9-en.
21: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
22: Hajrá, magyarok!
23: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
17: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
24: Megnyerte a brassói tenisztornát Piros Zsombor. 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat a kormány. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
17: Sporthírek.
24: Olaszországból igazolt védőt a Real Madrid. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő klub bejelentette, hogy Denzel Dumfries, aki a világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott, 2030-ig szóló szerződést írt alá. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vígvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, ma délelőtt a Hungaroringen. A mezőnyre kora este még vár a befejező futam. Mihelis Norbert harmadik helyen végzett a TCR World Tour túraautós sorozat franciaországi verseny hétvégéjének első futamán. A második helyen kiemelt Piros Zsombor két játszmában legyőzte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói salakpályás Challenger tenisztornát.
18: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
24: Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 közötti. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél a hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése. Hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten, szombatra virradóra a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették. A különleges mikroklimájú Mohos-Töbörben -3,8 fokot mértek, írja az időkép.hu. A Miskolci Egyetem Geoinformatika Intézete a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást és rögzíti a hőmérsékletet. Fokozódik a tűzveszély Európában, már nem csak a kontinens nyugati felén, hanem a Balkánon, sőt keleten is egyre ijesztőbb a helyzet. Miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thesszaloniki mellett tegnap este óta égnek a tüzek, ott feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a Csernobili tiltott zónában, az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok.
18: Közlekedés.
24: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Tatabánya és Biatorbágy térségében a 62-es és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, a terelésben mindkét sávban. Az M7-es autópályán Ért térségében a főváros felé vezető oldalon egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
18: Időjárás.
24: Napos, gomoly felhős az idő. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
18: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
21: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
18: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 15 óra 43 perc, a műsorvezető Katona László. Stolár Fanni oldalán az amerikai Muhammaddal megnyerte a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzését. Wimbledonról van szó, és női páros teniszről. A Starobdubtseva Stearns 2-st verte 6-1-6-4 arányba, így tehát Stolárék ott vannak a következő körben, és majd az első helyen kiemelt Siniaková Townsend 2-st cseh-amerikai párossal fognak játszani, ott már a tét a 8 közé kerülés lesz, nem egyszerű a feladata Stolláréknak. Az előző fél órában az Újra töltve című magazin műsorunk első részét hallhatták, jöjjön a második felvonás, labdarúgó világbajnoksága téma, a szerkesztő Krejcz Bálint és Szűcs Miklós.
0: Ez az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpap István beszélt.
3: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal. Tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobába volt, Argentinába. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
2: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
4: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
2: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as németországos csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
1: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
2: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számban menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpap István is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
3: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5-foki szigetek pontot szerez, tudom, az 5-foki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd ugye kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
2: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
4: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlag az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
2: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
5: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
2: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
1: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
6: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
5: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
2: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
4: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek 2 példaképe járt elől a manipulációban.
1: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
6: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
2: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
5: A Algéria Labdarúgó Szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta,

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. Négy évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösen felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
0: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadást, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papp visszakapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselle viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel

0: Indult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
2: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
3: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
4: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélhelye a szó.
3: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
2: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
4: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
5: Maradona utána a sarokzászlóval hajmolódott egy kicsit, most viszont mint a késő vajon megy át, a 16-oson belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2. Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa. És hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvái sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
0: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szentisten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
6: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig Az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a nyolcaddöntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyeddöntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyeddöntőben a világbajnokság két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
2: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
3: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
2: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezési világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondja, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz 8-döntős indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki már azzal kezdte, mindjárt a meccsen én adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye a Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább jutni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccsel. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szóli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyed döntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétellel kecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna bármilyen indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak. Ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helios Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A pontos idő 16 óra 20 perc. A mikrofonnál Katona László. A tenisz Wimbledoni tornán Djokovic már a második játszmában hajt azért, hogy meglegyen majd a második sikere, mert az első felvonást megnyerte 7-6-ra, tehát tiebreaket követően, és most 4-2-re vezet Safiulinnal szemben. Egy kicsit tolódnak a mérkőzések, hiszen fél 5-re volt kiírva az Ožér Aliassim Davidovics Fokina találkozó, illetve a Hurkács Struff összecsapás, és már csak 18 óra 40-re van kiírva a Zinner Mochizuki mérkőzés. Itt a tét már a férfiak esetében a legjobb 8 közé kerülés. A hölgyeknél, ahogy hallhatták korábban, tehát Stolar Fanni Muhammaddal az oldalán megverte a Starodubtseva Stearns 2-st, így a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni női párosoknál, és vegyes párosban majd Stollár Paviccsal fog az oldalán, a horvát Paviccsal mérkőzni a King Dabrowski amerikai-kanadai páros ellen. 18 óra 10 percre van kiírva ez az összecsapás, tehát vegyes párosról van szó. A hölgyeknél pedig Pegula Jovicsot legyőzte, fordítani tudott, 4-6-6-3-6-1 arányban nyert az amerikai, a másik amerikai ellen, és a cseh csatát pedig úgy látszik, hogy Muhova nyeri, hiszen az első játszmát 7-5-re nyerte, a tizedik helyen kiemelt Krejcsikova ellen, és 5-2-re vezet a második játszmában. Lesz még természetesen szó labdarúgásról, majd itt a Nemzeti Sportrádióban, a Brazília-Norvégia mérkőzés 22 órától, a Mexikó-Anglia találkozót éjjel 2-től élőben közvetítjük, mint ahogy az összes mérkőzést itt a világbajnokság során. De egy-két zene, majd aztán jönnek a hírek, és folytatjuk a körkapcsolást.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: friends. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A legjobb 16 közé jutottak Stollár Fanniék a wimbledoni teniszbajnokságon. 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat a kormány. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A Formula 1-es brit nagydíj 18. körében Leclerc vezeti a mezőnyt, utána Kimi Antonelli és Hamilton halad, aki 5 másodperces büntetést kapott rossz rajtért. Olaszországból igazolt védőt a Real Madrid. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő klub bejelentette, hogy Denzel Dumfries, aki a világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott, 2030-ig szóló szerződést írt alá. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vígvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. Bejutott a legjobb 16 közé Stollár Fanni és a Mahamed oldalán a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. A magyar-amerikai párosra a nyolcad döntőben a lehető legnehezebb ellenfél vár az első helyen kiemelt, továbbá 2024-es bajnok, amerikai Taylor Townsend és cseh Katrina Szinyakova személyében. A második helyen kiemelt piros zsombor 2 játszmában legyőzte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói salakpályás Challenger tenisztornát. A harmadik helyről rajtolva a második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, ma délelőtt a Hungaroringen. A mezőnyre kora este még vár a befejező futam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámítható betegellátás, írta Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyar Péter miniszterelnök Törökországba utazik holnap a NATO csúcs találkozójára. A kormányfő azt is közölte közösségi oldalán, hogy július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert, mint írta, a hivatalos program után 4 napig a fiaival lesz a török tengerparton. Tudatta azt is, hogy távol léte idején Rúf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították, és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légi csapásokban megölt Ali Khamenei, Ayatollah gyászszertartásának 3 fia is, gyászszertartásán 3 fia is részt vett, de utóda nem volt jelen. Mojtaba Khamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, hogy súlyosan megsebesült abban a légi támadásban, amely az apjával végzett. A szombaton kezdődött, csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Khameneit csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet a napokban. Az előrejelzés szerint a kánikula a jövő hétvégéig kitarthat. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban.
0: Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Balaton világos és szabadbattyán, a 88-as és 70-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lehetnek, elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 16 óra 40 perc, a műsorvezető Katona László. A brit nagydíj zajlik jelenleg, Forma 1-ről van szó. A 24. körnél járnak a pilóták, és Leclerc az élen, Antonelli a második, Hamilton a harmadik, Russell, Norris a további sorrend, Verstappen idézőjelben csak a hatodik, hátul pedig például Alonso a 20., 21. Stroll és Albon a 22., de Piastri például a 16. helyen jelenleg, de még bőven hátra van a több mint a fele a brit nagydíjnak, amely 564 ezer nézővel minden idők leglátogatottabb verseny hétvégéje volt, de hát még jelenleg is tart, úgyhogy még a java hátra van. Valamint Novak Djokovic is, és maradva a Nagy-Britanniában, a wimbledoni tenisztornál megnyerte a második játszmát Szafjulinnal szemben, 6-3 a második játszmám, ugye 7-6 volt az első felvonás. A hölgyeknél pedig Muhova nem tudta behúzni a második játszmát, hiszen 5-2-re is vezetett, Krejcsikova azonban zsinórban 4 játékot tudott nyerni, és 6-5-re már ő vezet a második játszmában, ráadásul 2 labdára van attól, hogy megnyerje a játszmát. Szabalenka majd Oszaka ellen játszik, Bencsics pedig Coco Gauff ellen. Hamarosan kezdődnek azok a találkozók is. Nomek Stolár Fanni vegyes páros mérkőzése Pavicsal az oldalán a King Dabrowski duó ellen fog majd mérkőzni Stolár Fanni. De nem csak Forma 1, labdarúgás vagy tenisz van a világon, hanem egy kicsit kiszakadva ezekből vagy ezektől a sportágaktól egy teljesen más történettel foglalkozunk az elkövetkező fél órában, mégpedig légtornával. A mai Sporthely adását hallhatják, a készítő Berelmese.
0: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
2: Minden versenyző nevében ígérem. Hogy az Európa bajnokságon a sportág dicsőségére és a csapatom becsületére fogok részt venni.
3: Okay, so on the first stage, please, Lianka, please come to the stage.

A sporthely mai házigazdája nem is elsősorban Budaörs, bár a helyszín ennek a városnak a sportcsarnoka, sokkal inkább a légtorna Európa-bajnokság. De mi is az a légtorna? Annyit tudnunk kell, hogy ebben a sportágban mi magyarok sportnagyhatalomnak számítunk, de talán az is igaz, hogy erről a sportágról egy átlagos sportszurkoló aránylag keveset tud. Célunk, hogy legalább egy picit ez megváltozzon. Bemutatjuk a légtornát, bemutatjuk a főszereplőket, belesünk a kulisszák mögé az Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Simko Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
1: Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
0: Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része, ez pedig most egy Európa-bajnokság, és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséggel találkoztunk, de egy ilyen tavalyi VB után igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
1: Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
0: A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
1: A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két sejem kötélén, így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy, inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan sejem kötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
0: A légtorna az nálunk egy szakág, tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcs sportszakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúdsportszakágat meg a légtorna szakágat, most ugye csak a légtornáról van szó. És több eszközt láttok, a légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag. Két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
1: Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
0: Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúcsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
1: Itt is úgy van, mint a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak szerspecialisták akár, tehát hogy épül fel egy ilyen Európa-bajnokság, vagy egy verseny?
0: Itt átadnám a terepet a Halengár Tímeának. A Halengár Tíme a versenyszervezési koordinátorunk. Jelen pillanatban az Európa-bajnokságon főszervezőként vesz részt, és szerintem ezeket a részeket, most technikai, operatív részeket a Tími megválaszolja.
1: Akkor Timihez fordulok, és akkor a kérdést nem tudom, hallottad-e, hogy ugyanúgy van-e itt, mint mondjuk a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak akár szerspecialisták előírása, hogy kell külön mindenkinek, mert hogy létezik akár egy összetett pontszám, vagy pontszám számítás, tehát az ilyen részleteket hogy kell elképzelni?
2: Üdvözlök mindenkit, Kardos Halengár Tíme vagyok, ahogy Csillina is említette, a Magyar Levegősportoktól versenykoordinátorként, illetve jelenleg főszervezőként. Maga a légtornának, ugye, ahogy említetted, is több szakága van. Ez nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a tornasportban, hogy akkor gerenda, talaj, illetve ugrások. Itt választhat a versenyző akár csak egy szakágat, de hála jó égnek nagyon sok versenyző van, aki több szakágban próbálja ki magát, hiszen egy-egy szakágnak az elemei könnyebben átültethetőek, ha már rutinus a versenyző, a másik szakágba. Úgyhogy nagyon sokszor előfordul, hogy ha valaki szilken versenyzik, akkor ő fog versenyezni hemokon és karikán is. Egyébként ugyanúgy, mint a ritmikus gimnasztikánál, vagy más látványsportoknál, itt is pontozási rendszer van, ami több szekcióból tevődik össze. Három fő szekciónk van. Az egyik az a difficulty, ez a nehéz eleme. Itt a versenyzőnek attól függően, hogy amatőr vagy kompetitív, illetve milyen korosztályba tartozik, megvan a code of point szerint, hogy mennyi elemet, illetve milyen pontértékűt kell választania. Itt is ugye több verzió van, tehát van hajlékonysági erőelem, balansz, forgások, és akkor ebből összeáll egy gyakorlatsor, amit a nehéz elembírók fognak pontozni. A pontozási rendszer másik fele, hiszen ugye egyrészt esztétikai sportról beszélünk, bocsánat, az a kivitel lesz. Itt a bírók azt fogják nézni, hogy megfelelő testtartás van-e, feszese a mozdulat, a spárgaszögeket és egyebeket, illetve van egy artistik pontozási rendszer, ami igazából a versenyzőknek egy szabadabb teret ad. Az artistik bírók pedig azt pontozzák, hogy maga a zenét hogy tudja értelmezni,

0: magán a szeren, tehát ezt ő döntheti el, mert hogy tudja, hogy mi mennyit ér, és hogyha ő mondjuk földön jobb, akkor azt egy picit jobban előtérbe helyezi, mert arra mondjuk a kivitelre nagyobb pontszámot kaphat, és ezért választja azt.
1: A kivitelt magát egyébként akár az eszközön, akár a talajon nézik a bírók. Igen, megoszlanak egy kicsit, tehát van egy kötelező talaj mennyiség, amit ez 30 másodperc, amit kötelezően mindenkinek talajon kell tölteni. Ha ezt nem, akkor ugye büntetőpontot kap. De vannak olyan versenyzők, akik úgy teszik össze a koreográfiájukat, hogy a kötelező elemet, ami éppen az ő kategóriájában 5 vagy 10 elem, azon kívül minden időt a talajon töltenek. Hiszen ugye nincs meghatározva, hogy a kötelező elemeken kívül rak-e bele plusz elemet, vagy sem. És vannak olyan versenyzők, akik meg inkább az elemeket szeretik többet belerakni, akár még, hogyha nem is kötelező elemként, és egy picit kevesebbet töltenek a talajon. És a talaj is különböző, hiszen vannak, akik egy kicsit művészi előadást mutatnak be, kicsit táncosabbat, kicsit karakteresebbet, és vannak, akik esetleg tornászósabbak, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy ebbe a sportágba mindenki megtalálja a saját útját, a saját stílusát és a saját önkifejezését.
0: Van, aki már eleve ezt a sportágat kezdi, vagy mondjuk lehet, hogy tornászként kezd, de aztán jobban megtetszik neki a légtorna, tehát ez a sportág elért már egy olyan szintre, hogy valaki eleve ezzel kezd, és nem az van, hogy egy másik sportágból tér át?
1: Mind a kettő jellemző egyébként. Nagyon sok olyan versenyző van, aki ezzel kezd. És nagyon fontos elmondani, hogy teljes előképzettség nélkül is, hiszen a szintrendszer úgy épül fel, hogy egészen a kezdőktől, tehát aki még soha nem találkozott ilyen eszközzel, fokozatosan vezetődik be ebbe a világba, fokozatosan fog megerősödni, fokozatosan lesz hajlékonyabb, és vannak olyan versenyzők, akik valóban más sportágból jöttek át, akár azért, mert ott nem tudtak sikeresek lenni, akár azért, mert nagyon megtetszett nekik ez a mozgásforma, tehát van átfedés. Az azért tény, hogy az, aki esetleg egy táncos múlttal rendelkezik, vagy az, aki egy más tornasport múlttal rendelkezik, azok egy kicsit könnyebben állnak át a légtornára, de aki teljesen kezdő, az is meg tudja találni benne a szépséget és a fejlődést.
0: Nagyon női sportág, de látunk itt fiúkat is az Európa-bajnokságon, akkor ez nem ritka?
1: Kevesebb a férfi valóban, de ez évről évre nő, és egyre népszerűbb, hiszen ugye a cirkuszművészetben is rengeteg férfi van, például a kínai rudasok, azok többsége férfi, nagyon sok a szilken, nagyon sok vegyes páros van.
0: Hogy ezt lehet párban is csinálni?
1: Igen, van ugye az egyéni szekció, és van ugye a duó, és a duóknál vannak vegyes párosok, férfinő, egyébként kifejezetten látványos véleményem szerint, amikor egy férfinő mutat be koreográfiát bármelyik eszközön, vagy akár két lány is bemutathatja, de azok is nagyon látványosak, de az egy picit különlegesebb, amikor egy férfinő mutatja be. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag bárki bármit elkezdhet benne, mert meg fogja önmagát találni.
0: Hogyha elkezdésről beszélünk így csúnya szóval, akkor van ennek valami életkori minimuma, hogy egy bizonyos kor fölött már azért nem érdemes elkezdeni, mert egyrészt az ember fél, vagy nem olyan az izomzata, vagy nem rendelkezik olyan képességekkel, hogy belőle aztán jó légtornász legyen.
1: Nem, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kortárs sport. Tehát, hogy egészen picik is kezdik akár a hammockot 5 éves kortól, 6 éves kortól. Vannak olyan egyesületek, ahol már 4 évesen vannak rávezető órák, és vannak 50 pluszos versenyzőink is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg kortól, nemtől független bárki megtalálja önmagát ebben a sportban.

0: William Carlos.
1: Kardos Lilien, ő már itt mellettem, Európa bajnok. Ez az első aranyérmed Európa bajnokságon?
2: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon

0: igen, örülök.
1: És mennyire izgultál, amikor az eskü szövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
0: Hát, nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
1: Hány éves vagy egyébként?
0: 8,5.
1: És mióta légtornászkodsz?
0: 2,5 éve.
1: És hogy kerültél a sporták közelébe egyáltalán?
0: Egy fél évet belegtoztam 4 éves koromba, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
1: Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
0: Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
1: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
0: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
1: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
0: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, nagyon sok magánórám volt.
1: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
0: Azért, mert tudok új elemeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
1: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
0: Igen.
1: És akkor sem féltél a legelején?
0: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintám, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, meg féltem.
1: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
0: Igen.
1: Akkor most már nem nagyon félsz?
0: Most már egy kicsit sem.
2: Uri Voda Barna vagyok.
1: És azt hiszem, hogy egy színes egyéniség, ha csak a frizurádból indulok ki, meg abból is, hogy azért fiúk nem nagyon vannak ebben a sportágban. Te hogy kerültél bele?
2: Hát igazából a nővérem elkezdett ilyet csinálni, ilyen sportot, és megtetszett nekem is.
1: Mi tetszik benne a legjobban?
2: Szép elemek.
1: És nem félsz? Már nem félsz? Vagy féltél valamikor egyáltalán?
2: Hát, amikor még kezdő voltam, akkor még féltem, de most már nem.
1: Már mennyire nem vagy kezdő, mióta csinálod?
2: Hát igazából az úgy történt, hogy ugye a nővérem ugye már haladó volt, és ezért én is átkerültem haladóba, mert az anyukám nem akarta, hogy külön vigyen edzésre.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy sokkal többet kell edzened, mint egyébként a tapasztalatod alapján kellene?
2: Igen.
1: És egy ilyen Európa-bajnokság, amit itt rendeznek Magyarországon, ez mit jelent neked? Mennyire izgultál, vagy mennyire szerettél volna bizonyítani? Gondolom, családod, barátok is itt vannak.
2: Hát azért szerettem volna bizonyítani, hogy megmutassam, hogy én milyen ügyes vagyok ebben a sportban.
1: És szerinted sikerült?
2: Igen.
1: Ugye a lányok azért a szép ruhával, a sminkkel tudnak valamit varázsolni. Te ezzel a frizurával, amit próbálok leírni, igazából ilyen pici szarvacskák vannak hajzselével, gondolom, kialakítva. Tehát, hogy te a frizuráddal mutatod meg az egyéniségedet, vagy úgy próbálsz egy picit kitűnni, bár azzal, hogy fiú vagy, már eleve kitűnsz.
2: Igen, próbálok kitűnni a sorból.
3: Sefjen Zsuzsa vagyok.
1: Aki szülőként van itt, szurkoló szülőként, mennyire izgul ilyenkor egy anyuka a lelátón?
3: Hát pont beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ezt ki lehet-e majd nőni így a egyre több és több verseny alkalmával. Nagyon rettenetesen izgulunk ilyenkor mindig.
1: Megjött közben a pici lányka, és te mennyire izgulsz? Lehet, hogy anya jobban izgul, mint te?
4: Hát lehet.
1: Te versenyezni fogsz, vagy már túl vagy rajta?
4: Már túl vagyok rajta, de még fogok.
1: És hogy sikerült ez, amin már túl vagy?
4: Hát második lettem.
1: Hát az gyönyörű, szép egy ezüstérem.
4: Igen.
1: Ez egy Európa-bajnokság. Mennyire izgultál akkor azért egy picit mégiscsak?
4: Hát én nagyon picikét.
1: Nem vagy ez az izgulós típus?
4: Nem.
1: Nagyon jó, akkor visszafordulok anyához, aki viszont izgulós típus. Az, hogy ezt én kívülállóként mondom, hogy ez egy ilyen veszélyes sportág, mert ezért könnyen leeshetnek, az még jobban hozzáad ehhez az izgulási faktorhoz?
3: Hát ehhez azt hiszem hozzá lehet szokni, meg én azt gondolom, hogy bízunk az edzőkben is a gyerek tudásában, hogy olyan elemeket végeznek, ami biztonságos, és nem gondolom, hogy bármi probléma lenne. Nagyon ügyesek mindenki, de valóban vannak olyan esések, aminél azért úgy felsóhajtunk, vagy felsikoltunk, hogy ijesztő így hirtelen első látásra.
1: De kezdetén ez az izgalom még nagyobb volt, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy mi sül ki ebből, igen. És hogy mennyire tehetséges a lányka.
3: Igen. Az elején azért sokkal. Hát ő 5 éves korában kezdte.
1: Most mennyi?
3: A tornát, most 8,5. Úgyhogy most már a profi kategóriába túl van a tavalyi versipi amatőrön, és idén most már ő profi kategóriában versenyzik mind a 3 szeren.
1: Hogy került ehhez a sportághoz?
3: Hát egy cirkuszi előadást néztünk meg, és az őt annyira elvarázsolta, hogy azt mondta, hogy anya, én ezt a sportot szeretném csinálni, és akkor kerestünk egy ilyen egyesületet, ahol ő ezt tudja csinálni.
1: Egy nagyon praktikus kérdés az, hogy szemüveges vagy, az bármiben zavar? Verseny közben is rajtad van?
4: Nem, csak hát odaadom az edzőmnek, mielőtt megyek fel a színpadra.
1: És az nem zavar akkor, hogy nincs rajtad?
4: Nem zavar.

0: Erdély Sándor vagyok.
1: Itt a mellényből azt látom, hogy a biztonságra ügyel, de ahogy itt nézegettük a kiírásokat, nekem úgy tűnt, hogy azért ért ehhez a sportághoz, ez így van?
0: Én csak azért értek, mert tavaly volt egy világbajnokság ugyanebből a sportágból, és ott több napot voltam itt, és azért így rám ragadt egy kicsit.
1: Most itt beszélgetünk kint a terem mellett, és lehet, hogy önnek itt is kell állnia, akkor magából a versenyből nem is sokat lát.
0: Hát most annyit látok itt a hemoknak a részére rálátok, a szilkre, ugye ahhoz be kell menni a küzdőtére, de ugye tavaly olyan helyen voltam, ahol láttam a rúdat is, a kört, tehát a gyűrűt, mindent láttam tavaly, úgyhogy már nem, nincs új, amit látni. Meg ugye ez a sporthoz azt nézem, hogy ez a ritmikus sportgimnasztika az alap, tehát amelyik ország ebben jeleskedik, mint ukránok, oroszok, magyarok. Ugye azoknak ez a többi koreográfia, ez csak tanulni kell, ugye, hogy hol fogja meg a szallagnak a részét, hogy mikor pörög le, hogy hol állítsa meg, hova akassza a lábát. Hát ez mind csak gyakorlás. Tehát ugye van a másik, a többi nemzet, amelyikben nincs így benne a vénájukban ez a sport, akkor nem is lesznek eredményesek.
2: Sántán Renáta és nevelőedző.
1: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
2: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesületversenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
1: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
2: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
1: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
2: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával és tánccal is a versenyekre.
1: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmus érzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistik pontokat kapják.
1: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
1: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a sok gyakorlás?
2: Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
1: Neked ebben mi a legszebb?
2: Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
1: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
2: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is, ha vonatotik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem a jó gyakorlatot.
1: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
2: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
1: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
2: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából a köré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
1: És ez is egy külön művészet?
2: Igen, szerintem ez is.
1: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
2: Nagyon, szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
1: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
2: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportákba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Timiket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztálya, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
1: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
2: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak nálunk, van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért az már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyző szinthez.
1: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
2: Szerintem azért szeretik, amikor itt van, meg motiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
1: Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
2: Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
3: A Sporthely mai házigazdája a Légtorna Európa bajnokság volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
10: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrein Makrekis. 100%-os mérleggel torna győztes a magyar férfi vízilabda válogatott. A legjobb 16 közé jutottak Stoller Fanniék a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
10: A Formula 1-es brit nagydíjon a 47. körben járnak a pilóták, és Leclerc vezeti a sort. Mögötte Hamilton és Russell, a WB címvédő Norris pedig jelenleg a 4. helyen jár. Hülkenberg és Verstappen pedig kiestek. A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett német Szebrein Makrekis. A labdarúgó szerződését a Karabekbe is jelentette, és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette a Zalaegerszegtől. Olaszországból igazolt védőt a Real Madrid. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő klub bejelentette, hogy Denzel Dumfries, aki a világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott, 2030-ig szóló szerződést írt alá. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vigvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. Varga Vincét kérdezte a mérkőzés után Török Olivér.
11: Vince, Mesterhármas 62 másodperc alatt szereztél már valaha 3 gólt ilyen rövid idő alatt?
12: Hát nem tudom. Nem csak magamnak köszöntem a csapattársaimnak, hiszen kicolgáltak, és ők teremtették meg nekem a helyzetet, és én is szeretném nekik megköszönni, hogy meg tudtam csinálni ezt a 62 másodperces challenge-et.
11: És aztán jött a 4. találatot, 85 km/h sebességgel ment be a kapuba, ez a legerősebb magyar gól, hát ki is akadt a mérő?
12: Hát szerintem pedig még lett volna benne ebbe, de most ez így sikerült, ez nem számít.
11: Most jönnek az igazán izgalmas pillanatok, hogy vajon ki kerül be az utazókeretbe?
12: Nyilván mindig ez a legizgalmasabb, mindenki izgul, amikor a kapitány elmondja, hogy ki az a utazó 15 fő. És mindig ez a legizgalmasabb pillanat egy felkészülésnek.
11: Most kaptok néhány nap pihenőt, és végre tudod élvezni a foci VB-t esetleg?
12: Annyira nem vagyok oda a focért, de majd nézem, hogyha van valami jó, és akkor majd nézem.
10: Hallgassuk meg a szövetségi kapitányt is, Varga Zsolt értékelése következik.
11: Utazás az ismeretlenben, nekem ez a Tátrai Bent szám jutott eszembe a tegnapi meccs kapcsán. Volt benne némi kockázat, hogy egy kevésbé ismert szerb csapattal találkoztok, de szépen megoldottátok a feladatot. Előtte elkalapáltátok alaposan Hollandiát, ma pedig Grúziát, vagy mondjuk más néven Georgiát, akik tapadtak a magyar válogatottra, okoztak kellemetlen perceket, de azért sikerült őket is legyőzni. 100%-os teljesítmény, amihez gratulálunk. Összességében milyen képet festett ez a válogatott ezen a tornán?
8: Úgy gondolom, hogy pont azt mutatta vissza, ahol ebben a pillanatban, ebben a felkészülésben tartunk. Ugye sokat cseréltem a csapatokat. Én a mai napot úgy foglalnám össze, hogy a tegnapról, meg a tegnap előttről már ugye beszéltünk, hogy ha a lőtt gólokat nézem, az úgy rendben van. A kapott gólokban mondhatnám azt is, hogy akár 10-zel többet kaptunk, mint amit egy ilyen mérkőzésen mondjuk úgy elfogadhatónak gondolok, de mondjuk legyen, ha kapunk 10-et, akkor azt mondom, hogy az a rendben tudok lenni. Szóval ebből látszik azoknak a hibáknak a mennyisége, ami mindenféleképpen kell dolgoznunk. Tehát ez a plusz 7 gól, amit mindenféleképpen oda kell tennünk, az biztos, hogy az a része. De megint volt sok rossz passz elől, elkapkodó szituáció, és a védekezésben meg blokkhibák, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy tudnunk kell, hogy igen, a támadás az jó volt, de ami a jó, azt meg kell tartani, ami a kevésbé jó, illetve nem volt jó, kifejezetten akár rossz is lehet valami, azon viszont tisztában kell lennünk, és dolgozzunk kell rajta tovább. Ez volt igazából egy kicsit a mai napnak a, hogy mondjam, csak az értékítélete.
11: Szövetségi kapitányként most jön a nehezeg, mert ki kell jelölni azt a 15 főt, aki elutazik Sydneybe ebből a 24 fős társaságból.
8: Igen, ez mindig egy nehéz fázis, már csak a csapat hirdetés is, mert nyilván minden játékos utazni szeretne, minden játékos beleteszi a szívét, ilyenkor ez egy nehéz érzelmi állapotot tud generálni, bárhogyan is csináljuk a csapathirdetést. Ez mindig egy nehéz pillanata, igen, a felkészülésnek, hogy szerintem igazából ez minden szövetségi kapitányra igaz.
11: Sydney amúgy is közel áll a szívedhez, ilyenkor előjönnek majd a régi emlékek?
8: Annyira régen történt, hogy és annyira gondolom más is lesz a környezet, meg azóta már voltam Ausztráliában is, úgyhogy de biztos, hogy egy jó érzés lesz visszatérni arra a színhelyre, ahol olimpiát nyertünk 2000-ben.
10: A Formula 1-es brit nagydíjon az 50. körben járnak a pilóták, és a biztonsági autó mögött Leclerc vezeti a sort, majd Russell és Hamilton. A címvédő Norris jelenleg a negyedik, Verstappen, Albon és Hülkenberg kiestek. Bejutott a legjobb 16 közé Stoller Fanni Asia Mohamed oldalán a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. A magyar-amerikai párosra a 8-at döntőben a lehető legnehezebb ellenfél vár, az első helyen kiemelt továbbá 2024-es bajnok, amerikai Taylor Townsend és cseh Katarina Szinyakova személyében. A második helyen kiemelt Piros Zsombor két játszmában legyőzte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói salakpályás Challenger tenisztornát. És ismét technikai sport, mi történt eddig ma a Hungaroringen, Kreisz Bálint tudósít.
13: Molnár Martin dobogóra állhatott a Hungaroringen a brit Formula 3-as versenysorozatban. Három héttel az idei Formula 1-es magyar nagydíj előtt a GT Open versenysorozat és annak betétfutamai köröztek a magyaródi pályán. A hazai nézőknek a legizgalmasabb a brit Formula 3-as bajnokság, ahol Molnár Martin a szezonban már ért el szép sikereket. A Rodem Motorsport 18 éves pilótája először ült autóba Hungaroringen, pénteken pedig megszerezte pályafutása első időmérős győzelmét. A szombati első versenyen az élről végül a negyedik helyre futott be, a mai második futamon pedig a harmadik helyről indult. A 25 perces körözés alatt sikerült minden ütközésből kimaradnia, szép előzéseket is mutatott be, végül másodikként ért célba. A magyar szurkolók tapsolva és a nevét skandálva fogadták őt, amikor a dobogóhoz érve kiszállt az autójából. A futamot az összetettben is élen álló Nikita Bedri nyerte. Ami a többi versenysorozatot illeti, a felhozata rendkívül sokszínű, a formulautók mellett túrautókat és hosszú távversenyzésben használt prototípus autókat is figyelhetett a közönség. A magyarországi GT Open hétvége záró akkordja, a brit Formula 3-as sorozat harmadik versenye lesz 18 óra 10 perctől. A fordított rajtrácsos szabály miatt Molnár Martin a 10. helyre várhatja a lámpák kialvását.
10: A futam után, tehát az első mai futam után Molnár Martin Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
14: Molnár Martin dobogós helyen zárta a második futamot itt a Hungaroringen. Kezdjük ezzel. Milyen volt a verseny? Hogyan élted meg belülről?
15: Nagyon jó verseny volt. Nagyon örülök, hogy összejött a második hely. Tegnap is sokáig ott voltam a második helyen, de végül egy hiba miatt buktam pár pozíciót. Viszont ma összejött, úgyhogy nagyon örülök ennek. Tényleg elképesztő, itt a magyar szurkolók kellett versenyezni, és hatalmas érzés volt.
14: Amikor először kiment a safety car, nagyjából 10 másodpercig volt zöld a zászló. Belülről ez mennyire volt egy furcsa jelenet, hogy igazából nem is történt semmi, amivel újra pályára jöhetett a biztonsági autó.
15: Igen, kicsit fura volt, nem is értettük, hogy ott mi történt, viszont utána elrendezték, hogy tudjunk újra versenyezni, úgyhogy nem volt ebből nagyobb probléma, csak egy-két perc értetlenség, de igen, igazából jó volt nagyon a versenyünk, és tényleg örülök annak, hogy légződött.
14: A körülményekkel hogy tudtál megbarátkozni itt azért, amikor elkezdődött a nap, kicsit szemerkélt az eső, aztán elkezdett kisütni a nap, ez mennyire volt rád hatása a futam közben?
15: Hát futam előtt egy kicsit azért néztem az eget, hogy ebből mi lesz. Futam közben is elkezdett egy kicsit szemerkélni az eső, de igazából nem zavart meg, úgyhogy meg nem lett végül változó körülményű verseny, maradt a száraz pálya, úgyhogy ebben ezzel nem volt így problémánk, de nagyon élveztem a versenyt, és tényleg nagyon jó hangulata volt.
14: A közönséget mennyire tudod hallani mondjuk a verseny előtt? Mert egyértelmű, amikor kiszállsz az autóval, akkor mindent hallasz, de előtte, amikor odamész a rajthoz, akkor tudsz ezekre figyelni?
15: Igen, a rajtrácson még hallok mindent, és elég elképesztő úgy állni ott a rajtrácson, hogy tényleg ekkora hangzavar van. Nagyon sok extra, nagyon nagy extra löketet adott, és tényleg nagyon jó érzés volt.
14: Hogyan vágsz majd neki a harmadik futamnak, így, hogy már a dobogó megvan, amiért jöttél?
15: Hát most a harmadik futamon indulok a leghátrébről, a 9. helyről fogok rajtolni. Nem is itt lesznek a legjobb gumiaink, azt az első és a második versenyre tartogattuk, úgyhogy megpróbálom a legtöbbet kihozni belőle, szeretnék előrébb lépni egy-két pozíciót, és szerezni pár pontot. Szerintem ez a legreálisabb cél, majd meglátjuk tényleg, hogy milyen lesz a verseny.
10: Utolsó kör a Formula 1-es brit nagy díjon, Leclerc vezeti a sort a biztonsági autó mögött Russell és Hamilton, majd egyébként a címvédő Norris a negyedik helyen, és ahogy már el is mondtam, kiesett Albon, Verstappen és Hülkenberg. Mihalis Norbert harmadik helyen végzett a TCR Virtus Tour autós sorozat franciaországi verseny hétvégéinek első futamán. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 37 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A Formula 1-es brit nagydíjat a monakói Charles Leclerc nyerte, a Ferrari pilótája mögött a Mercedes-es brit Russell végzett, a harmadik helyen pedig a másik Ferrari-s versenyző Lewis Hamilton, a hétszeres világbajnok, Norris a negyedik, Hadjar az ötödik, Lawson, Lindblad, Bortoletto, Colapinto és Gasly az első 10 sorrendje. Meglepetés volt sem, de Antonelli az összetett élenállója nincs a legjobb 10-ben, és Verstappen például mondjuk a kiesettek névsorát erősíti. Ez volt tehát a brit nagydíj. Természetesen majd foglalkozunk a Formula 1-es brit nagydíjjal egy kicsit bővebben is a hátralévő időszakban. A wimbledoni tenisztornán Djokovic a harmadik játszmában jár, és ott valójában már azt elbukta, mert a negyedikben 2-0-ra vezet Szafjulinnal szemben, az Ozier Aliassim Davidovics Fokina mérkőzés pedig az első játszmában 6-6-ra áll. Muhova legyőzte Krejcsikovát a hölgyeknél, három játszmában Pegula is három játszmában verte Jovicsot. Még a vegyes párosok versenyében hamarosan majd 18 óra után kezd Stollár Fanni oldalán a horvát Mate Pavic-csal. Labdarúgással folytatjuk, hiszen hát majd 22 órától jön a Brazília-Norvégia labdarúgó VB 8-ad döntő mérkőzés, éjjel 2-kor pedig a Mexikó-Anglia, de egy korábban hallhatott beszélgetést fogunk most felidézni, mégpedig Vad Anitával, a labdarúgás világában otthonosan mozgóknak nem feltétlenül annyira idegen az ő neve, labdarúgó játékvezető, Vad Kettő István testvére. Szóval Vad Anita kedden volt még a Körkapcsolás vendége, Szegő Tibornál volt ő jelen, most ezt a beszélgetést hallhatják.
2: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalmatin féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben ültem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberében indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bálba, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között, vagy a családból?
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
2: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy BLASZ tartalék. Szóval ez a legalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz esen játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre mint asszisztens, tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy BLASZ tartalék Ikarusz pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk BLASZ 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
3: hát
2: különbség.
3: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
3: igen,
2: volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimba se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben így fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelekkor, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
2: Az miből áll egy ilyen fizikai, ez Cooper teszt nagyjából?
3: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van, van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a MB2-ben és ugye az MB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a nőjátékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
2: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, az hogy zajlik?
3: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodperced van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, meg 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenjünk, úgyhogy...
2: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
3: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
2: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják, akár
3: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
2: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
3: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmit, semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, vagy tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami háromnapos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-be az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
2: Döntő is volt?
3: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
2: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét.
3: Nem, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készül.

0: női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a Messi számát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vadanitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
0: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát, hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát, hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok.
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat. De teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és

0: pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép az volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon a sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyénisége, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az ott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És ezt hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz. Tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Igen. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket is, én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgyis, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben igen, asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
0: Hát ugye ezt többféleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
1: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
0: Igen, hát, igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án
1: ez majdnem 3 hét.
0: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóbíros, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meeting termekben, csoportos foglalkozások, a videóbírok meg szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek. Menni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen...
1: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
0: Igen.
1: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, igen, vagy közreműködhet, de lehet, igen, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
0: Igen.
1: Tehát Igen. Erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz. Hát, te ezt hogy oldod?
0: Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni. Már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy egy női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen. A bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Szentrengés, mert egy percre le lehet küldeni,
0: igen,
1: a
0: játékost. Igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, igen. Tehát 10 másodperc, igen, alatt bárhol van, igen, a pályán, igen, el kell, hogy, igen, hagyja, igen, az, igen, a játékos. Igen, igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később, igen, húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késletet jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb. Tehát, hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát, hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát, hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra kerül, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell, igen, várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen, hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. Uh-huh. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay, delay, delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt, igen, is hallod, hogy ő mit beszél,
0: persze,
1: a vitatkozó,
0: igen,
1: játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az mint van.
1: Ti nem nyomtok gombot, mint
0: mi
1: az
0: nem,
1: ötödik
0: csak a
1: játék.
0: Tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy nem, a derekod?
0: Nem? Nem, a rezgés csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, gól, gól, és ki is írja, hogy gól, gól, gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem két fél időből áll a mérkőzés, hanem négy negyedből áll, és ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak azt a 3 percet, ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt abba kell hagyni, de szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edzők ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
0: Hát persze egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzésre, hogy annyira szétdarabolná. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a púzus vissza.
1: Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
0: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg
1: párás
0: vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az sosem.
1: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
0: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet kiszabolni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással, tehát hogy...
1: Egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
0: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalék játékvezetővel, tartalék asszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb 3 embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
1: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
0: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották is, oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
1: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében,
0: mindig
1: hogy
0: így van.
1: Mindig számítani kell
0: erre. Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen, ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
1: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
0: Meg... Hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
1: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, igen, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
0: Hát ugye ez nem, mert régen volt az ilyen köbevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem a legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, ennyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető, kiválasztom el ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
1: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők, igen, lesznek, vagy ellenőrök, igen, lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
0: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükből, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
1: Ami?
0: Egy amerikai energetikai multi nál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még...
1: És amikor így oda mész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra, igen, Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
0: Hát igen, először igen, nem általában az úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval egy kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim, volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
1: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor, igen, lehet megtudni a bíró küldést, hogy...
0: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
1: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled.
0: Hogy... Persze, még előtte tesztet kell futni, edzőtáborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet megkapni a küldést.
1: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
0: Igen.
1: Vada Anita, nagyon szépen köszönjük. Játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sok mérkőzést kívánok.
0: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
1: Hajrá, Vada Anita. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Terült Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrei Makrekis. Kritikusan alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
12: A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett-német Szebrei Makrekis, akit a Karabag be is jelentett és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette az Alaegerszektől. Bejutott a legjobb 16 közé Stollár Fanni és Ézsa Mohamed oldalán a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. A magyar-amerikai párosra a 8-döntőben a lehető legnehezebb ellenfél vár. Az első helyen kiemelt, továbbá 2024-es bajnok, amerikai Taylor Townsend és cseh Katerina Sinyakova személyében. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Max Verstappen kiesett, míg Andrea Kimi Antonelli pont nélkül maradt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A valaha mért legalacsonyabb vízállást mérték a Tiszán Szolnoknál. A súlyos csapadékhiány az agyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon, derül ki az M1 összeállításából. Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Törökországba utazik holnap Magyar Péter a NATO csúcs találkozójára. A miniszterelnököt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távol léte idején Rúf Pálint miniszterelnök helyettes látja el. Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Ez a kiskérődzük egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható. Óriási kárt okozhat az állatállományban, szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxus hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. A román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet meg.
0: Közlekedés.
12: 2 motoros és 1 autó ütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Úbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és a mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú a torlódás. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Polgárdi és Szabadbattyán a 80-as és a 70-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
12: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 45 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A wimbledoni tenisztornán Djokovic 4 játszmában verte Safiulint, ami azt jelenti, hogy az első felvonást 7-6-ra, a másodikat 6-3-ra nyerte a szerb klasszis, aztán 6-3-ra elvesztette a harmadik játszmát, és mondhatjuk, hogy az orosz Safiuli megnyerte, de végül a negyedik játszmában 6-3-ra diadalmaskodott Djokovic, ott van a 8 között. Az Ozsér Aliassim Davidovics Fokina mérkőzés pedig a második játszmájában tart. Itt az első felvonást a spanyol nyerte, Hurkács Struff, itt a lengyel versenyző nyerte az első felvonást, a második játszmában 4-3-ra vezet a német. 19 óra 50 percre van kiírva Sinner, valamint Mochizuki mérkőzése. A hölgyeknél Pegula Jovicsot verte 3 játszmában, Muhova pedig Krejcsikovát szintén 3 játszmában. Elkezdődött a Sabalenka Osaka mérkőzés, itt az első játszmában 2-1-re vezet a japán versenyző. Még a Bencsics Coco Gauff mérkőzés 19 óra 30 percre van kiírva. Stolár Fanni pedig a páros meccsét, a vegyes páros meccsét 18.55-kor kezdi meg, ha minden igaz, majd a horvát Paviccsal ellenfele a King Dabrowski kettős. A labdarúgó világbajnokságról majd 22 órától a Brazília-Norvégia mérkőzést közvetítjük élőben, ma, holnap pedig éjjel 2-kor a Mexikó-Anglia találkozót. De most Forma 1-jel folytatjuk, hiszen a brit nagydíjat megrendezték, az első 3 sorrendje Leclerc, Russell, valamint Hamilton a pódium interjúkat hallhatják, először a monakói versenyzőt, Charles Leclerc-t.
2: You just won the British Grand Prix.
3: Charles, megnyerted a brit nagydíjat, milyen érzés?
4: Yeah, it feels incredible. I mean,
3: hihetetlen jó érzés. Sajnos a vége, hát az nem olyan volt, amiről álmodtam volna. De az, hogy az elmúlt hétvégék után most sikerült nyernem, nagyon nehéz hétvégék után, és rengeteg munkát tettem bele abba, hogy végre jól érezzem magam ismét az autóban. Úgy éreztem, hogy tegnap találtam valamit, ugye sprint után az időmérőre, de ezt ma megerősítést nyert, és újra jól éreztem magam, és úgy éreztem magam, ahogy kell. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Elég érzelemdús év ez eddig neked, hogy ott van Monaco, Barcelona, kis balesetek, úgyhogy most egy picit, mint a fellélegezhet. És hogy tényleg így újra kalibráltad magad, és most itt harcra készen érkeztél ide. Így van, ahogy mondtad, Monaco-nál utána nem volt nagyon, meg az érzés Monaco-ban, Q3-ban hibáztam, és volt problémák ott a futamon, estem ki Barcelonában, jobban éreztem magam, de aztán megint kicsúsztam, és ez mentálisan is megviselt, aztán vasárnap is volt probléma az autóval, Ausztria sem sikerült túl jól, de itt most végre sikerült mindent összeraknem, és nagyon remélem, hogy ezt a lendületet tovább tudom vinni a következő hétvégékre. Nagyon köszönöm a csapatnak, mert amiért annyira keményen dolgoztak. George, hát ez nem volt egy sima futam neked, de gondolom boldog vagy, hogy végül a második hely meg lett neked. Először is gratulálok Charlesnak, mert nagyon jó teljesítmény nyújtott, és nagyon jó itt lenni Silverstone-ban. Ez az első dobogós helyezés, amit nagyon örülök, hogy itt lehetek. Még úgy is, hogy szerencsém volt. Ugye volt egy lassú defektem, a végén pedig szerencsém volt. Mellén pártolt a biztonsági autóval. Úgyhogy jéghidegek voltak a gumi, amit a végén. És végül is így sikerült második helyet megszereznem. Nehéz hétvége volt, de örülök, hogy itt állhatok. Szerinted miért volt ennyire nehéz neked ez a hétvége, hogy a tempód nem volt meg? Nem tudom, az időmérőn ugye nem volt meg a tempóm az egyenesekben, és ez még a futam is így volt, de dolgozunk tovább a csapattal együtt, mert ezek a Ferrari srácok elég gyorsnak tűnnek. Úgyhogy ezt meccsben vannak abszolút. Ugye nem akartál volna, gondolom, újraindítást, hogy ott van mögötted, Lewis. Lewis, gondolom, kicsit keserédes. Hazai futam, ez most neked. Ott vagy a dobogón, de nyilván a legfelső fokára vágytál, és a vége se alakult jól, neked pedig új gumikkal mentél. De hát hallgass a szurkolókat. Először is szeretnék gratulálni Sarnak, hogy megnyerte ezt a nagydíjat. Ez különleges élmény, és ez egy fantasztikus eredmény a csapatnak, hogy a csapatnak is szeretnék gratulálni. Nem volt ma meg nekem a tempó. rajtnál ugye kicsit bemozdultam, jött egy 5 másodperces büntetés, de Sár gyorsabb volt ma nálam, én szenvedtem, az autóban nem volt meg az egyensúlya, de így is mindent beleadtam, és hálás vagyok, hogy itt lettek a dobogon. Igen, azt néztük, hogy küzdöttél, sok harcban vettél részt a futam során, de az mindenképpen ígéretes lehet az, hogy Sár ilyen jó tempót diktált, és hogy itt voltál. Szerinted kihívói lehettek a Mercedesnek? Úgy tűnik. Nem tudom, mi történt Kimivel, de a csapat hihetetlen munkát végez a háttérben. Úgyhogy még mindig dolgoznunk kell tovább, hogy ténylegesen utolérjük őket teljesítmény szempontból. De most már ez a második győzelmünk a szezonban, ez fantasztikus eredmény. Gratulálok. Charles, visszatérve hozzád. Neked sem volt ez annyira egyértelmű ez a futam. Kimi azért végig ott volt mögötted. Aztán persze volt ez a probléma, a problémája, ami segített, és végén a biztonsági autó. És akkor arra gondoltam, hogy most mit kell még tennem, mit kell csinálnom. Így van, hát Kimivel azért szoros lett volna, nagyon gyors volt, és közeledett rám elég jó tempóval, úgyhogy nehéz lett volna megtartani ezt az első helyet. Aztán szóltak, hogy problémája van, úgyhogy onnan pedig tudtam, hogy nagy előnyöm van, és azért könnyűnek ígérkezett. Ám aztán jött a biztonsági autó, ezt aztán valamilyen abból kifolyólag. Ugye jöttek a lekörözött versenyzők, úgyhogy végig ilyen 120 km/h-val mentem a biztonsági autó mögött, kihűltek a gumik, úgyhogy eléggé szkeptikus voltam az úrindítást illetően. Hát ez nem annyira jó így a szurkolóknak, nem ilyen, de én a sisak alatt nagyon boldog voltam, hogy nem indult újra a futam a végén. Úgyhogy meglett ez a győzelem, és ez egy nagyon jó érzés. Így van, itt a világ legjobb szurkolói vannak itt, úgyhogy én is szeretnék neked gratulálni a csodálatos győzelemhez. Köszönöm szépen!
1: Charles Leclerc nyerte meg a Formula 1-es brit nagydíjat, Russell a második és Hamilton a harmadik. A világbajnokság állása pedig úgy néz ki, hogy első helyen az olasz Kimi Antonelli, de a Mercedes pilótája, 5 győzelem idén ebben a versenykiírásban, 179 pont az olasz neve mellett, Russell pedig a második 154-jel, neki 2 győzelme van ebben az idényben, Hamilton és Leclerc a további során, Max Verstappen 76 ponttal, majdnem 103 pontra van, sőt, 103 pontra van Kimi Antonellitől, de például Lando Norris az 5. helyen, a címvédő is több mint 80 pontos hátrányban van, a McLaren pilótája. De egy kicsit menjünk bele a részletekbe, hogy mi is történt valójában a Formula 1-es brit nagydíjon. Frank András, az Amerikában, Nagy-Britanniában, vagy éppen Magyarországon élő lévő sportújságíró mondja el önöknek, hogy valójában mi is történt a mai nap folyamán.
5: Hát ez az a kérdés, kérlek szépen, amire az égvilágon senki nem tud válaszolni. Elsősorban nem a pályaigazgató, mert hogy a pályaigazgató miért hagyta ezt a biztonsági autót menni körbe-körbe karibára, mikor semmi szükség nem volt rá. Ez lehetett volna az év legizgalmasabb versenye. Egészen csodálatos lett volna az utolsó kör, mert ott voltak 5 egymás hegyén hátán, és olyan drámai lett volna az utolsó 2 kör, hogy azt nem tudom neked elmondani. És sajnos, ez mindig van, tudod, manapság, hogy a biztonság, és ilyen biztonság, és olyan biztonság, már rég elvitték a Verstappen autóját, szerintem, és a nézők szerint semmi oka nem volt arra, hogy legalább az utolsó kört ne engedje meg, már csak azért is, mert ki volt írva a televízióra, hogy jön be a biztonsági autó. És mindenki várta, mert ez valóban kivételesen egy óriási dráma lett volna. És kérlek szépen előtte. Hát szóval ez van,

0: a Ferrari-ról, mert Hamilton pedig a harmadik helyen zárt. Gondolom én, hogy nem feltétlenül arra voltak a szurkolók is felkészülve, hogy majd a Ferrari az elmúlt évekről akarok leginkább rávilágítani, hogy mennyire jó autója van most az olasz istállónak.
1: Ott voltam a gyárban, kérlek szépen, 10 nappal ezelőtt, és egy hosszú-hosszú interjút csináltam a polgármesterrel. És a polgármesternek az a feladata, hogy ő, a Ferrari fölhívja őt, hogy legyen kész, ő fölhívja a papot, hogy a pap legyen kész, és ha kockás zászló jön, és egy Ferrari pilóta nyer, akkor már is már megszólalnak a harangok. És az egész kisváros összesen 17 ezeren vannak ebben a maradóban, utcát ellepik, és mindenki együtt ünnepel. Szóval ez egy egészen különleges érzés, mert ez a kis Maranello, meg a Ferrari, az szinte ugyanaz. Szóval olyan ember, aki nem dolgozik, vagy a gyárban, vagy a felesége, vagy a fia, olyan nincs. És ez egy ilyen teljes csapat, összetartás, hangulat, amit nagyon nagy, ez ott kell lenni, ezt értékelni kell. Én ott voltam az előző Hamilton versenyén, és ott is, hát szóval csodálatos a hangulat. Az történt, hogy tavaly egyrészt a Lewisnek volt egy kis baja a nyakával, amit nem mondott meg senkinek. Az most már rendben van. A másik, hogy nagyon rosszul jött ki az ő súgó emberével, mert mindenkinek van egy ilyen súgó emberem, hogy gyere be a boxba, csináld ezt, csináld azt, csináld amazt, és ezek az emberek fantasztikusan fontosak. És ilyen volt a Lewisnak a Mercedesnél a Bono, a Bonington, aki nem ment vele a Ferrarihoz, hanem ott maradt a Mercedesnél, és most dolgozik Kimi Antonellival. Idén a Ferrari, hál' Istennek, talált egy olyan embert, a súgó embert, akivel a Lewis tud kommunikálni. Tehát a kommunikáció jó, az autó jó, a Hamilton ismét megtátosult, és ahogy múlt héten is mondtam egyik kollégánknak a Kuniba, hogy a lelki világa is, hadd mondjam azt, hogy a szerelmi világa, és most egyenesben van, a mama szereti, ez a hölgy szereti, az egész világ szereti, és ez megmutatkozik, mert plusz az autó is jó. Hát szóval erre mondja azt az angol, hogy it's a total package. És ez nagyon-nagyon jó a sportnak. Nagyon-nagyon jó a sportnak, kérlek szépen. Az, hogy ő ott volt Silverstone-ban, az legalább 50 ezer embert jelentett, és tudomásom szerint Silverstone-ban idén egy világrekordot állítottak föl, 564 ezer ember. Forró hőségbe nem volt eső, annak ellenére, hogy Anglia nagyon meleg volt, ott voltak, rég boldogok voltak a britek természetesen, mert a Ferrarit szeretik. Ferrarit szeretik, a Russellt szeretik, a Leclerc-et is szeretik, szóval nem volt bubus, nem volt ki nem szeretni, értem, mondjuk a Verstappen nem szeretik. Nem lett volna nagy boldogság, ha Max nyer. Az, hogy kipördült, én nem hiszem, hogy az ő hibája volt, mert négyszeres világbajnokok egy könnyű kanyarban nem szoktak kimenni. Tehát ott valami leblokkolt szerintem a hátsó tengelyel, és ezért pörgötti. De az ilyesmi előfordul. Olyan mindenki meg volt róla győződve, hogy Kimi Ginorba nyeri, és Kimi utol is érte volna Leclerc a végén. De mit hoz a sor? Lerobbant az autója. De hát ez a szép az autóversenyben, hogy nem lehet megjósolni előre, ott tuti biztos, hogy XY nyer. Nem. Hát szóval ez van, kérlek szépen most a belga verseny lesz, magyar verseny lesz, és hál' Istennek a Mercedes nem szágúdott el, tehát lőtávolságom belül van a Ferrarinak, ami nagyon érdekes, az viszont az, hogy a McLaren, akik tavaly valóban vagy az egyik nyert, vagy a másik nyert, és a Zac Brown a főnök, az olyan beképzeltett a végére, hogy esküszöm, beleszűrök, hogy tűt, kipuffant volna, mint egy luftballon. És mit hoz a sors? Idén örülnek, ha bejönnek negyediknek, vagy ötödiknek. Szóval a szerencse forgandó, és ez nekünk

0: szurkolóknak nagyon-nagyon jó.
1: Még egy valami azért a brit nagydíjról, mert 5 brit versenyző volt a hétvége folyamán, és a második, harmadik, negyedik helyen is brit versenyző végzett. Silverstone mit jelent a briteknek? Zárójelben ugye a Wimbledoni teniszbajnokság meg jelenleg is zajlik, úgyhogy ha már 564 ezer néző, akkor még lehet, hogy ott Wimbledonban is voltak egy páran, szóval jó most angolnak, britnek lenni, ma egyébként a futballválogatott is majd játszani fog, hát magyar idő szerint egy fél után.
0: Igen. Ez, ami ott történik, ha egy pillanatra beszélhetek a fociról, amit a mexikaiak produkálnak, az teljesen felháborító, mondjuk üvöltenek a szálloda előtt, hogy az angol játékosoknak ne legyen semmi pihenni valójuk. Szóval ez fúj. Hát szóval mondani élő adásban, de ilyet nem illik csinálni. Azt hiszem az angoloknak nagyon-nagyon nehéz lesz, mert fönn van nagyon magasan, és hát a hangulat sem nagyon kedvez nekik. De említetted Wimbledon, hát ez az, hogy éppen most beszéltem, hogy mit fogok augusztusban csinálni. Mert a Forma 1 nem lesz, Wimbledon nem lesz, a focinak vége lesz. Hát szóval azt hiszem, hogy az egész világ elmegy füvet vágni, ha csak nem a 26. emeleten lakik. És ezt komolyan mondom, nem viccelek. Éppen most beszéltem párommal, hogy aggalmam sincs róla, mert egy akkora ilyen zuhanó repülésben lesz az ember, mert ha Djokovicit szeretik, mondom én, nagyon szeretjük a Djokót. Jaj, egyet hadd meséljek el az órákról. Az összes menő, nem tudom észreveszed, de a Forma 1-ben is, és a teniszben is. Az az első dolog, hogy villogtassák az órájukat. Ha megnézed, a Leclercnek már föl volt csavarva a bal karját, hogy pontosan lehetett látni, hogy milyen órája van. Ugyanezt csinálta a Russell, ugyanezt csinálta a Hamilton, és ugyanezt csinálta a Sabalenka Wimbledonba. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az óragyárak, nevet nem mondok, csinálnak szerződéseket, és ez benne van a szerződésben, hogy abban a másodpercben, amikor fel tudják mutatni, abban a másodpercben meg kell csinálni. Ez egy érdekes dolog.
1: Silverstone-i emlékek?
0: Igen, hát akkor elmesélném azt, hogy hát nem titok, hogy én, ha bár nagyon fiatal vagyok, és még fiatalabbnak érzem magam, én 56-ban ott voltam. Úgyhogy nekem az, hogy forradalom, az a véremben van. És mert ez valaki azt hiszi, hogy teljesen buta vagyok, vagy lehet, hogy az vagyok. Kérlek szépen, 1976-ban, pont 50 évvel ezelőtt volt egy csata a Niki Lauda és a James Hunt között. Elindult a brit nagydíj, és az első kanyarban volt egy összeütközés. A Hunt egy kicsit benne volt, de ebben együtt visszakoszogott a depóba, hogy a paddockba, hogy megjavítsák az autót. De állítólag nem a pályán jött körbe, hanem átvágott a füvön. Na erre a Royal Automobile Club, amelyik rendezte a versenyt, azt mondta, hát akkor őt most kizárjuk. Én meg úgy éreztem, hogy ezt 80 ezer emberrel nem lehet megtenni. Szóra-szóra így igaz. Mondom a szerelőknek, mi újság, azt mondták, szükségünk van még 5 percre, hogy megjavítsuk a Hunt autóját. Átsiltáltam a pályám, volt akkreditációm, és azt mondták ott a nézők, na, mi újság. Hát mondom, szükség lenne egy kis kiabálásra, azt kellene kiabálni, hogy we want James. És kérlek szépen, elkezdtek kiabálni, és mikor 80 ezer ember kiabál, hogy we want James, akkor megijedtek a rendezők, és félték, hogy összetörik a berendezést, ez Brands Hatchben volt, és úgy döntötték, hogy oké, hát akkor elindul. És erre nagyon büszke vagyok, ugyanis a James elindult, ha nem tévedek, az első vagy második kockából. Niki Laudát leelőste, erről is van egy fényképem, a végén megnyerte, ott volt a dobogón, feltartotta a serleget, ugyanúgy, mint most Leclerc, pontosan úgy az helyzet. 80 ezer brit boldogan hazament, és másnap reggel diszkvalifikálták. De annak már semmi jelentősége nem volt, mert 80 ezeren látták, nyert, láttak, lőttek, győztek, szóval erre nagyon büszke vagyok, és persze az automobilbukó föl volt háborodva, hogy jaj, sokkinges, rémes és borzasztó, és én megvallom őszintén, hogy én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert 80 ezer embernek azt tudtam nyújtani, amit a klub el akart, mert a klub szervezte a versenyt, el akarták tőlük venni. Ne vegyék el. Szóval erre valóban nagyon büszke vagyok, és még van egy másik dolog, ahhoz fénykép kellene, mikor 1973-ban Jody Scheckter vezetett, megperdült, lerepült a szárny, az a nagy szárny, ami a végén volt, rá volt írva, hogy Yardley, ez egy ilyen valamilyen parfümgyár, és egy hajszál hián levette a James Hunt fejét, hál' Istennek, nem? 17 autó esett ki, és senki másnak nincs meg ez a fényképe, csak nekem.
1: Frankl Andrást hallották. Stolár Fanni elkezdte a vegyes páros mérkőzését az angol nyílt teniszbajnokságon, Paviccsal az oldalán, a King Dabrowski duó ellen, 2-2 a találkozó állása. 19 óra 6 perc a pontos idő, a zenék után majd természetesen folytatjuk a technikai sportokkal, hiszen a Tour de France is már a második szakaszát tudta le a mai nap folyamán, valamint GP3 vagy GP3-mal is folytatjuk, hiszen magyar versenyzők is voltak a hétvégén a Hungaroringen. Szóval hamarosan folytatjuk itt a Körkapcsolást a Nemzeti Sportrádióban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A pontos idő 4:18, a műsorvezető Katona László, folytatjuk a technikai sportokkal, ami azt jelenti, hogy a GP3-as versenyt a Hungaroringen rendezték meg, több magyar versenyzővel. Kejsz Bálint tudósít.
3: Molnár Martin dobogóra állhatott a Hungaroringen a Brit Formula 3-as versenysorozatban. 3 héttel az idei Formula 1-es magyar nagydíj előtt a GT Open versenysorozat és annak betétfutamai köröztek a mogyoródi pályán. A hazai nézőknek a legizgalmasabb a Brit Formula 3-as bajnokság lehetett, ahol Molnár Martin a szezonban már ért el szép sikereket. A Rodem Motorsport 18 éves pilótája először ült autóba a Hungaroringen, pénteken pedig megszerezte pályafutása első időmérős győzelmét. A szombati első versenyen az élről végül a 4. helyre futott be, a mai 2. futamon pedig a 3. helyről indult. A 25 perces körözés alatt sikerült minden ütközésből kimaradnia, szép előzéseket is mutatott be, végül 2. ért célba. A magyar szurkolók tapsolva és a nevésskandálva fogadták őt, amikor a dobogóhoz érve kiszárt az autójából. A futamot az összetetben is élen álló Nikita Bedrin nyerte. Ami a többi versenysorozatot illeti, a felhozata rendkívül sokszínű. A formulautók mellett túrautókat és hosszú távversenyzésben használt prototípus autókat is figyelhetett a közönség. A hosszú távú sorozat futamát az amatőr kategóriában 3. helyen zárt a Zsigó Antal és Walter Csaba kettőse, így ők is a pódiumon ünnepelhettek. A hétvégét a Brit Formula 3-as sorozat utolsó, fordított rajtrácsos versenye zárta. Molnár Martin a 10. helyről indulhatott, az első kanyarban nagy mentéssel megúszott egy balesetet, de visszacsúszott az utolsó pozícióba, innen kellett előznie, és végül 8. intették le. Molnár Martin a bajnoki tabellán a 3., folytatás jövő hétvégén a Red Bull Ringen. Molnár Martin dobogós helyen zárta a 2. futamot itt a Hungaroringen. Kezdjük ezzel. Milyen volt a verseny? Hogyan élted meg belülről?
4: Nagyon jó verseny volt. Nagyon örülök, hogy összejött a 2. hely. Tegnap is sokáig ott voltam a 2. helyen, de végül egy hiba miatt buktam pár pozíciót. Viszont ma összejött, úgyhogy nagyon örülök ennek. Tényleg elképesztő itt a magyar szurkolók előtt versenyezni, és hatalmas érzés volt.
3: Amikor először kiment a safety car, nagyjából 10 másodpercig volt ez a zászló. Belülről ez mennyire volt egy furcsa jelenet, hogy igazából nem is történt semmi, amivel újra pályára jöhetett a biztonsági autó.
4: Igen, kicsit fura volt, nem is értettük, hogy ott mi történt, viszont utána elrendezték, hogy tudjunk újra versenyezni, úgyhogy nem volt ebből nagy probléma, csak egy-két perc értetlenség, de igen, igazából jó volt nagyon a versenyünk, és tényleg örülök annak, hogy végződött.
3: A körülményekkel hogy tudtál megbarátkozni itt azért, amikor elkezdődött a nap, kicsit szemerkélt az első, aztán elkezdett kisütni a nap, ez mennyire volt rád hatása a futam közben?
4: Hát futam előtt egy kicsit azért néztem az egét, hogy ebből mi lesz. Futam közben is elkezdett egy kicsit szemerkélni az eső, de igazából nem zavart meg, úgyhogy meg nem lett végül változó körülményű verseny, maradt a száraz pálya, úgyhogy ebben ezzel nem volt így problémánk, de nagyon élveztem a versenyt, és tényleg nagyon jó hangulata volt.
3: A közönséget mennyire tudod hallani mondjuk a verseny előtt? Mert egyértelmű, amikor kiszállsz az autóval, akkor mindent hallasz, de előtte, amikor odamész a rajthoz, akkor tudsz ezekre figyelni?
4: Igen, a rajtrácson még hallok mindent, és elég elképesztő úgy állni ott a rajtrácson, hogy tényleg ekkora hangzavar van. Nagyon sok extra, nagyon nagy extra löketet adott, és tényleg nagyon jó érzés volt.
3: Hogyan vágsz majd neki a 3. futamnak, így, hogy már a dobogó megvan, amiért jöttél?
4: Hát most a 3. futamon indulok a leghátrébről, a 9. helyről fogok rajtolni. Nem is itt lesznek a legjobb gumiaink, azt az első és a 2. versenyre tartogattuk, úgyhogy tényleg megpróbálom a legtöbbet kihozni belőle. Szeretnék előrébb lépni egy-két pozíciót, és szerezni pár pontot. Szerintem ez a legreálisabb cél, majd meglátjuk tényleg, hogy milyen lesz a verseny.
3: Walter Csabával és Zsigó Antallal beszélgettünk, akik 3. helyen zártak a kategóriájukban, és átvehették a trófájukat ezért itt a Hungaroringen. Kezdjük magával a futammal, hogyan értékeltétek a versenyt és azt a harcot, amit ti vívtatok?
5: Alapvetően én nagyon eredményesnek tartom a versenyt, különösen abban a tekintetben, hogy azért pénteken még messziről indultunk, és a beállításokkal, meg az autóval azért volt küzdés, mire ide jutott, és azt gondolom ennek a fényében különösen büszkék lehetünk erre az eredményre, mert összeállt minden, a csapat tényleg elképesztő fejlődést mutatott be a hétvége során. Mi magunk is próbáltunk fejlődni, és ma azt gondolom a versenyben, amikor kellett, tudtunk előzni, amikor kellett, szerencsénk volt, amikor kellett, védekeztünk, úgyhogy én magam részéről nagyon, nagyon elégedett vagyok, és természetesen a győzelemre törekszik mindig az ember, de jelenlegi helyzetben én azt gondolom, ez nekünk ma a győzelemmel felért.
6: Abszolút csatlakoznak, ez abszolút a győzelemmel felért. A két pilóta, aki első két helyen végzett, régi jó barátom, nem tartom én jó magam azon a szinten, tényleg, hogy egy nagyon gyakorlott, régóta jó nevű pilótákkal lenni a dobogón, ebbe a kategóriába, ebbe a királyi gyönyörű pályán, ez szinte hihetetlen élmény, a csapatomra nagyon büszke vagyok. Nagyon jó munkát végeztek, egész hétvégén tudtunk fejlődni, szinte körről körre beállításokkal jobbak lettünk. A tegnapi napot is egy nagy tesztként fogtuk föl, de ennek a eredménye meg is mutatkozik máma, hogy egy komolyabb eredményt tudtunk futni, úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, aki eljött és szurkolt nekünk.
3: A versenysportban eltöltött hosszú évtizedek után meg lehet szokni azt az érzést, hogy hazai közönség előtt sikerült dobogóra állni, és az egész lelátó tapsol nektek, és akár még a neveteket is kiáltja?
5: Nem lehet megszokni, ez mindig különleges érzés és elképesztő motiváció, úgyhogy nem, én részemről nem tudom megszokni, úgyhogy szeretném még néhányszor átélni, mert még mert távol vagyok attól, hogy megszokjam.
6: Hát ez az a utca, miért ezt nyomjuk. Rövidre zárva, hogy csak ezért, hogy ott legyünk a dobogón, a pódiumon. Ezért áldozunk fel ennyi energiát, időt és egyebet. És köszönjük a családunknak.
2: A Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszát rendezték, és az Emirates versenyzője Aisék del Toro nyerte meg a mai szakaszt. Az összetetben pedig az éllovas egyelőre Vingegaard, a Team Visma Lease a Bike csapatának tagja, Pogacar 6 másodpercre van az éllovastól. Most hallgassák meg a mai szakasz győztesét, Várhegyi Benjamin kérdezte Aisék del Torót.
7: Hát ez tényleg mindent jelent, mondtam korábban, és óriási megtiszteltetés. Nem tudom elmondani, nem is hiszik, hogy mennyire keményen dolgoztunk, itt legyünk, óriási bizalom az egész csapat részéről. Mindenkinek a munkája, a családomé, a barátaimé, amikor felnőttem. Egyszerűen nem tudom elhinni azt, hogy itt tartok. És ez tényleg hihetetlen. Nagyon értékelem. Szeretném megköszönni természetesen Tadejnek, a világjobb csapatában tekerhettek vele, és láttuk, hogy milyen érzelmek szabadultak fel. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy mit jelent ez nekem, a hazámnak és mindennek, ami történik. Ez tényleg őrület. Nagyon szépen köszönöm a csapattársaimnak. Mesélj kérlek, mi történt itt az utolsó kilométeren. Hát mentünk nagyon-nagyon tempóban. Sok minden történt ilyenkor az emelkedő tetején. Nem tudtam ott tenni legelől. Aztán utána próbáltam visszahozni Skelmosét, aztán egy tervünk volt Tadejre, megcsináltam, de aztán a végén a távolság nagyobb volt, úgyhogy egyszerűen csak mentem a lendülettel a célig. És megnyerted a szakaszt, itt van Renan McNulty is.
8: Nem ez volt a terv, ez így alakult.
7: Nagyon büszke vagyok rá, ennyit mondott. Sokat jelent, nem? Hogy itt van Brandon is, és ennyire boldog. Igen, ezek a lehetőségek nem jönnek sűrűn igazából soha, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy végül sikerült így megoldani ezt a helyzetet. Említetted Mexikót, nyilvánvaló, azt gondolom, hogy most megőrülnek az emberek, kit érdekel a foci VB, hogyha itt van Aisék del Toro kerékpárban. Nem, hát nyilván itt nagyon sokan vannak, és nagyon sokan élnek a labdarúgással is. A csapat, a válogatott nagyon jó teljesítményt nyújt, teljesít, de most itt vagyunk a kerékpárban ugyanazon szinten, mint a foci VB, és hát ez tényleg hihetetlen. Viva Mexico!
2: Lehet, hogy ma Mexikó, vagyis valójában holnap Angliát verve bejutott a legjobb 8 közé, labdarúgó világbajnokságról tettem említést. A telefonvonal túlvégén pedig Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Szervusz, szia! Hát ez a Mexikó-Anglia mérkőzés valószínűleg a holnapi lapszáma nem lesz benne, de mi az, ami igen?
9: Nem lesz benne, szia, de a Nemzeti Sport online-on természetesen élő közvetítésben nyomon követhető. Hát teljes várakozással nyilván a portugál-spanyol rangadó felé fordulunk mi is, ami egyfelől ilyen generációs csata is a még nem egészen 19 éves Lamine Yamal és a 41 éves Cristiano Ronaldo között, hát az egyik majd szépen utazik haza. Borsos László Mexikóban, városban meglátogatta Mexikóváros Real Madrid specifikus tapaszbárját, amit a latin-amerikaiak szokásos név átvételével nem Bernabeu-nak, hanem Barnabeu-nak hívnak, de Hugo Sanchez-tól Butragényon át Di Stefanoig és Puskás Ferencig mindenféle tapaszbáros emlékekkel találkozott. A Vikingur Reykjavikkal kezdi ugye a Győri Eto majd kedden a Bajnokok Ligája selejtezőt, itt az izlandi ellenfél Opta elemzésével szolgálunk az olvasóknak, van egy interjú Szongó Dománnal, aki fantasztikusan érzi magát, ugye a Buffalo Sabres draftolta az NHL-es csapata a fiatal magyar csatárt, de Hanga Ádámmal és Vojvoda Dáviddal is van egy páros interjú, hiszen őket holnap búcsúztatják a magyar-belga kosárlabda világbajnoki selejtező előtt, és ha a hétfő, akkor népsport melléklet, benne a 80 éves Sylvester Stallone-nal, aki ugye a Rocky filmek sztárja, tehát bőven van sportvonatkozása, a 66-os angliai labdarúgó VB-vel, a 90 éves Fábián Lászlóval, nem az öttusázóról, hanem a kajakkenusról van szó, akinek a felesége ugye Fábián Né, Rozsnyói Katalin, úgyhogy ezzel várja a Nemzeti Sport holnap az olvasókat.
2: Elpap István, vezető szerkesztő, köszönjük szépen. Stolár Fanni a pályán, vegyes párosban, wimbledoni tenisztorna, és az első játszmát elvesztette a King Dabrowski kettőssel szemben, 6-4 ugyanis az amerikai-kanadai kettősnek. A pontos idő 19 óra 26 perc, egy kis zene után jönnek a friss hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrail Makrekis. Kritikusan alacsony a vízállás a Tiszánszolnoknál. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Noha a bosnyákok ellen piros lapot kapott, Folarin Balogun pályára léphet a társrendező amerikai válogatott belgák elleni nyolcaddöntőjében a labdarúgó világbajnokságon. A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett-német Szebrail Makrekis, akit a Karabag be is jelentett és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette az Alaegerszektől. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, ma délelőtt a Hungaroringen. A kora esti futamban ezután a 8. lett. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett, a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba, a másik Ferrarival. Michaelis Norbert 7. helyen végzett, a TCR World Tour túraautós sorozat franciaországi verseny hétvégéjének 2. futamán. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 2. szakaszán. A sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos. A torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Alternatív növények várhatóan a cirok, őszi borsó, olajretek, mustár lehetnek. Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Idéglenesen korlátozták a szicíliai Catania repülőterének forgalmát, mert ismét hamut szórt az Etna. A korlátozás miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. Amint egy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre.
0: Közlekedés.
1: 2 motoros és egy autó ütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és a mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú a torlódás. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Polgárdi és Szabadbattyán között, a 80-as és a 70-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 34 perc a pontos idő, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Tegnap is volt, ma is lesz, labdarúgó világbajnokságról van szó. Egy kicsit menjünk vissza a múltba, hogy mi is történt az előző játéknapon, a krónikás Nyágúj Gergely.
3: Marokkó és Franciaország is a nyolc között, Kanada az első búcsúzó házigazda. Újabb két nyolcad döntővel folytatódott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A társrendező Kanada a legutóbb elődöntős Marokkóval találkozott. Halljuk, mi történt a mérkőzésen.
4: حمله مضاد للطالبي يلا يا طالبي يلا الطالبي طالبي يقود الهجمه طالبي عنده الكره موجود لاعبين مساحه فارغه طالبي لدياز اللي كيتوغل دياز دياز كيراوغ يمر الرحيمي جول هدف للمنتخب الوطني المغربي ثالث تمريره حاسمه لابراهيم دياز
5: Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bono kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugás, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz, azonban ívelés helyett visszagurította a labdát, a 16-os vonalához érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó, ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadai futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője, Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta még, aztán két Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően Marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van, a legjobb 8 között.
3: Edvi László összefoglalója után következzen Bene Ferenc értékelése.
6: Nagyon érdekes, és két ellentétes fél időt láthattunk, mert ugye a 3-0-ás gólkülönbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt, de az első fél időben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat, egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőből lóg a kanadai gól, viszont ez nem született meg, és egy egészen más második fél időt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia, ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második fél alapján megérdemelten jutott tovább. Az első félidőben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat, a kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanattól kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első félidőben, akkor az a marokkói válogatott miatt volt. A szünet azért az mindig alkalmas arra, hogy egy csapatot akár szakmailag, akár a vezetőedző által rendbe lehessen tenni, úgymond, és mindig egy fordulópontot jelenthet az, ami elhangzik a szünetben egyrésztről. A másrésztről a kanadai válogatottnak a lendületét kétségkívül megtörte a szünet, tehát gyakorlatilag az egész mérkőzésnek abban a mederben kellett volna folyni a véleményem szerint, ahogy a második félidő zajlott. Én gyanítom, ha 10-szer játszanak Kanada Marokkóval, azért szerintem 8-szor Marokkó hasonló mérkőzésen megnyerni a találkozót. A fordulópont az igazából az első gól volt, mert onnantól kezdve játszhatta Marokkó kedvenc játékát, és onnantól volt lépéskényszerben Kanada. Én úgy gondolom, hogy a kanadai válogatott így is azért a várakozásokon felül teljesített, tehát gyakorlatilag bejutott a legjobb 16 közé, voltak közönségszórakoztató mérkőzései is, sok gólos mérkőzései is. Szerintem a kanadai népnek, a kanadai szurkolóknak egy nagyon-nagyon jó propagandáját jelentették a futball szempontjából, de én véleményem szerint azért a legjobb 16 közé, pláne nem a legjobb 8 közé, azért nem kell, hogy kanadai válogatott bejusson. Én úgy gondolom, hogy a jobbik csapat jutott tovább, de Kanada is szerintem büszkén gondolhat vissza erre a világbajnokságra. Ami a folytatást illeti, nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár Marokkóra, hiszen az ütőképes és lendületes francia támadójáték fog összecsapni egy nagyon-nagyon szervezett marokkói védekezéssel és veszélyes kontrajátékkal.
3: A marokkóiaknál Azedine Unahi tehát duplázott, következzen a mérkőzés utáni nyilatkozata.
7: Büszke vagyok a csapatra, rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl, az ellenfelünk az életéért harcolt a pályán és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
3: A két gólos Unahi után jöjjön a marokkói szövetségi kapitány Mohamed Wahbi értékelése.
8: Nagyon boldogok vagyunk. Ez egy világbajnoki mérkőzés volt. Az ilyen találkozók mindig rendkívül nehezek, hiszen minden csapat az életéért küzd. A második fél időben nagyon jól reagáltunk, különösen a második labdáknál és a párharcokban. El kell ismernem, hogy Kanada nagyszerűen futballozott, kiváló mérkőzést játszott. Ez egyáltalán nem lepett meg minket. A második fél időben azonban ki tudtuk használni azokat a területeket, amelyeket maguk mögött hagytak. És ez jelentette a különbséget.
3: Marokkó megérdemelte jutott tovább, Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya, mégis saját csapatát dicsérte.
9: Mi voltunk a jobbik csapat? Nyilván volt egy-két jobb játékok és befejezésük, de hogyha az ütközlást nézzük, nem ez a gond, egész egyszer a minőség a kapu előtt jobb volt, ebben egy kicsit hiányoztunk, nem tudtuk befejezni az akciókat, amiket kellett volna, de ami a tervet, a felfogásos, hogy akarunk focizni, a srácok hittét saját magukkal kapcsolatban, és egy ilyen top csapattal felvették a versenyt, amelyik nem tudom mióta nem kapott ki, és hogy egy ekkora szintre vittük ezt a csatát, és sokkal jobbak voltunk az első fél időben. Ez tényleg elképesztő dolog volt. Egy helyzet az elmendeket, miénk volt a meccs.
3: Marokkó-Kanada 3-0, a juharleveleseknek a 16 jelentette a végállomást, míg a legutóbb elődöntős Marokkó készülhet a franciák ellen, a gallok nyerő embere ugyanis Paraguay ellen ki más, mint ismét Kylian Mbappé volt.

0: l'équipe de France, provoquée par le joker ce soir, Désiré Doué, sorti de banc, quelques ballons touchés. Allez, Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, tout le monde est en dehors de la surface de réparation. Kylian Mbappé pour enfin aller forcer le mur de l'équipe de France. Kylian Mbappé face au gardien paraguayen, c'est en fait, mais oui, Kylian Mbappé qui vient libérer l'équipe de France, le petit ballon sur la gauche de Vlodoki. France 1, Paraguay 0, 77 minutes de jeu, la lumière respire beaucoup mieux dans la chaleur.
1: Küzdelmes mérkőzésen, a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay, Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8-at döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygóljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első félidőben, a kaput egyszer sem találta el. Koné és Dembélé egy-egy megpattanó próbálkozása surrant a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a léc fölé tenyerelte, majd a második félidő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
2: A mérkőzésről Tóth Béla tudósított, most pedig halljuk, hogyan látta a találkozót Bene Ferenc szakértőnk.
3: Kevés szépséget vonultatott fel ez a találkozó a labdarúgásból, bár taktikai szempontból nagyon-nagyon jól indult a találkozó, tehát Paraguay ezzel az 5-4-1-es védőharmadba visszahúzódó nagyon fegyelmezett és nagyon egységes játékával azért gyakorlatilag azt az irányvonalat indította el, ahogyan Németországot legyőzték, és hát valljuk meg őszintén, egy francia válogatottal szemben nem is lehet nyíltan futballozni, ez teljesen jogos volt és teljesen vállalható és reális mérkőzésterv volt. A francia válogatott megpróbált átlövéseket, megpróbált sorok közötti bepasszokkal, megpróbált szélső beadásokkal érvényesülni, ez mind nem működött egészen a második félidő elejéig, amikor történt egy kulcs momentum, Deschamps cseréjének köszönhetően Barcola helyett Doué cseréje jelentette a fordulópontot. Becserélése után nem sokkal Doué második cselsorozatából 11-est harcolt ki, ezt Mbappé értékesítette, és innentől kezdve igazából az ember azt várta volna, hogy a paraguayi válogatott, ha nem is aránytalanul nagyot kockáztatva, de mivel tele van igazi klasszikus dél-amerikai jó futballistákkal, talán egy picivel nyíltabb futballt hoz elő, és bátrabban futballozik, vagy azt is mondhatnám, hogy futballozik végre, hiszen eddig semmi mással nem törődtek egészen az első gólig, csak a játék tördelésével. Elég sok tisztátalan dolog volt a mérkőzésen, elég sok szabálytalanság, és próbálták kizökkenteni a franciákat. Hát ez a paraguayi válogatott meglepő módon 0-1 után sem változtatott a stratégiáján, a harcmodorán, a játékmodorán, és ennek teret adott az üzbég játékvezető, úgyhogy sajnos a francia válogatott nem volt képes újabb gólt szerezni és látványos kontrákat vezetni, a paraguayi válogatott pedig igaz, Franciaországgal összehasonlítva nem rendelkezett olyan minőséggel, hogy mondjuk beszorítsa a francia válogatottat, de nekem személy szerint furcsa volt, hogy tovább továbbra is nagyon tisztátalanul futballoztak, és nagyon kevés energiát fektettek a támadásokba, így borítékolható volt, hogy újabb gól nem születik a mérkőzésen, talán a francia válogatottól elvárható lett volna, hogy esetleg egy kontratámadás befejez, de igazából mindvégig kontroll alatt tartották a találkozót, és gyakorlatilag, ha nem is volt egy látványos mérkőzés, én úgy gondolom, hogy a sikert elérték, hiszen megúszták sérülés nélkül, és egy minimális egygólos győzelmet arattak. Úgy gondolom, hogy megérdemelten. Deschampsnak azért nagyon-nagyon komoly kerete van, és most is meghúzta azokat a cseréket, hogy a padról meg tudták nyerni a mérkőzést. Továbbra is mondom, hogy a mérkőzés fordulópontja az Doué becserélése volt. Gratulálunk Deschampsnak. A francia válogatott készülhet Marokkóra. Egy olyan marokkói csapat ellen, amelyik szintén hasonlóan védekező felfogásban futballozik, de sokkal több jó játékossal rendelkezik, és egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés előtt állunk, hiszen a francia lendületes, attraktív támadójáték fog egy nagyon-nagyon szervezett, és hát úgy gondolom szimpatikus marokkói csapattal szemben állni.
2: Kylian Mbappé a tornán 7., a VB-ken összesen 19. gólját szerezte, tovább tart tehát a versenyfutás közte és a 20 góllal az örök rangsort vezető Lionel Messi között. Mégsem erről, hanem a Paraguay elleni nehézségekről beszélt Kylian Mbappé.
4: Ittünk magunkban, tudtuk, hogy egy ilyen mérkőzés lesz, egy ilyen mérkőzést játszunk majd Paraguayjal, mindent ki kell tennünk a pályára ellenük, de megmutattuk, hogy nem csak egy olyan csapat vagyunk, aki csak támadni tud, hanem segíteni egymásnak, besegíteni, ahol lehet. A 11-es szituáció előtt voltak érdekes szituációk, ők a saját fegyveréket alkalmazták ellenünk, ők ebben jók, mi nem vagyunk jók abban, hogy üljük a futballt, próbáltak minket provokálni, azt akarták, hogy válaszoljunk erre, ezt nem engedtük.
2: Kylian Mbappé után hallgassuk meg a szövetségi kapitányokat. Előbb a francia Didier Deschamps, majd a paraguayi Gustavo Alfaro értékelt.
5: Minden az apró részleteken múlik. Nagyon örülök, hogy a játékosok megőrizték a hideg vérüket, mert kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor könnyen kicsúszhat a kezedből az irányítás. Nyilvánvaló, hogy ha az ember belekeveredik ebbe, akkor, ahogy láthattuk, Németország is búcsúzott, mert beleesett ebbe a csapdába. Ilyenkor a dolgok rosszul is elsülhetnek. Én mindig azt tanácsolom, hogy tartsunk ki a játékterv mellett, és azt csináljuk, amiben a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor rengeteg apró dolog létezik, ami irritáló vagy provokatív lehet, szóval nem könnyű, de a játékosaim meg tudták oldani most. Ezt látni és érezni nagyon jó volt. Volt néhány lehetőségünk a mérkőzésen, és bíztunk abban, hogy tovább tudunk jutni. Úgy gondolom, hogy meg tudtuk nehezíteni a franciák dolgát. Németország ellen is hasonló szituációban voltunk. Akkor Sanéval és Virccel kellett felvennünk a versenyt. Ezen a mérkőzésen pedig Bappéval, Dembélével, Doué-val, Olise-vel és Barcolával kellett farkas szemet néznünk.
2: Franciaország, Paraguay 1-0, a legjobb négy közéjutásért jöhet Marokkó, ami igazi csemegének ígérkezik. Akárcsak a két mai összecsapás, magyar idő szerint 22 órakor kezdődik a Brazília-Norvégia mérkőzés, hajnali 2-től pedig Mexikó Anglia ellen juthat be a legjobb 8 közé, a két győztes pedig egymás ellen nézhet majd farkas szemet az elődöntőért.

0: Nyágúi Gergely összeállítását hallották, amelyből megtudhatták, hogy ma éjjel 2-kor Mexikó-Anglia világbajnoki 8-ad döntőt rendeznek, ráadásul az Azték stadionban. Az ikonikus helyszín egyedülálló jelentőséggel bír a sportág történetében. Ráadásul Mexikó válogatottja ebben a stadionban lehengerlő mutatóval rendelkezik. Somogyi Zsófia összeállítása.
1: Van valami egészen megmagyarázhatatlan és különleges az Aztékában. Ott kell lenned bent, érezned kell a falakat, hogy megértsd. Ez a hely egyszerűen utánozhatatlan. Így jellemezte egykor a brazil legenda, a háromszoros világbajnok Pelé, a mexikói Azték stadiont. Pelé a brazil válogatottal 1970-ben megnyerte a mexikói labdarúgó világbajnokságot, és ezzel a sikerrel a történelemben mindmáig egyedüliként lett háromszoros világbajnok. A döntőt a mexikóvárosi Estadio Aztékában rendezték, Brazília Pelé góljának is köszönhetően 4-1-re győzte le Olaszországot. Az ikonikus helyszín egyedülálló történelmi jelentőséggel bír. Ez az egyetlen stadion, amely három futball világbajnokságnak is és három nyitó mérkőzésnek is otthont adott. Az 1970-es, az 1986-os és a 2026-os tornának is. Ehhez a stadionhoz kötődik több legendás mérkőzés is. Peléjék VB címe mellett itt rendezték az 1968-as olimpia magyar sikerrel végződő labdarúgó tornájának számos összecsapását is, de itt esett meg 1986-ban Argentina bámulatos győzelme az angolok ellen a VB negyed döntőben, és persze Maradona Isten keze gólja is. De nem csak ezek miatt rendkívüli helyszín. Az Azték stadion kegyetlen légkört áraszt a vendégcsapat számára. A földbe vájt építmény 2240 méterrel a tengerszint felett található. A katlanszerű körülmények és a több mint 80 ezer szurkoló által keltett félelmetes hangulat lebilincselő atmoszférát teremt. Nekünk, magyaroknak szép emlékeink is lehetnek az Azték stadionról, ugyanis a már említett 1968-as mexikóvárosi olimpia labdarúgó tornáját Magyarország nyerte. A döntőt ezen a helyszínen rendezték, a magyar válogatott 4-1-es győzelmet aratott Bulgária felett, megszerezve ezzel harmadik olimpiai bajnoki címét. A legendás rádióriporter Novotny Zoltán többször is járt a stadionban, ő így emlékezett vissza az ottani élményeire.
2: 1968-ban voltam először az Azték stadionban, ugye

0: mennyire színes és milyen hangulatot tud kelteni. Amúgy nehéz eldönteni, hogy maga a stadion egyáltalán miért is épült. Az építkezési dátuma ugye 1966-67, így világos, hogy az olimpiára, a 68-as mexikói olimpiára. Igen ám, de az olimpián tulajdonképpen csak a labdarúgásnak adott otthont ez a stadion, és itt mindjárt érezni lehet azt, hogy mivel 1970-re megkapták a labdarúgó világbajnokság rendezésének jogát, hogy inkább ez a 70-es VB-re épült, amelyen aztán Pelé is játszott, és amelyen a brazilok hihetetlen fölénnyel győztek. Talán lehet mondani, hogy minden idők legjobb, vagy egyik legjobb brazil csapata volt az. Hát visszatérve, a stadion atmoszféráját nézem, és itt keverem 68-at és 86-ot, inkább 86-ról beszélek, mert 68-ban egy mérkőzést közvetítettem onnan Szepesi Györggyel a japán-magyar olimpiai elődöntőt. Az első fél idő volt az enyém, 1-0-ra vezettünk, a vége 5-0, és Szűcs Lajos lőtt 3 gólt, meg Novák Dezső 2-t azon a mérkőzésen. De hogyha már a hangulatot vagy atmoszférát, hát mexikói, a mexikói hullámzás, ami 1970-ben indult el, a nézők, a 115 ezer néző egymásba karolva indítja meg ezt a hullámot, tehát olyan, mint a tenger, vagy mint a folyó hullámzása, és ezt egy megfelelő hanggal is kíséri. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes, üdvös, jó dolog, serkenti a játékosokat, lelkesíti, szórakoztatja a nézőket. Aztán megvan a felelgetés. A nézőtér egyik oldala elkezdi a verset, a másik oldala válaszol rá, vagy csak egyszerűen a hajrá, és utána a csapat, vagy a játékos neve, és aztán a keresztneve, vagy éppen fordítva. Az éneklés. Hiszen első perctől az utolsóig énekelnek, ha kell. Maga a szurkolás is érdekes. Hát van egy ilyen, ami azt mondjuk, hogy hajrá magyarok, önálluk ez valahogy úgy hangzik, hogy ala vio, ala vajo, bim bom bam, Mexico, Mexico, ra ra ra. És aztán emlék élmény 86-ból a fiesta, az ünneplés, az öröm, ami aztán az egész városra kiterjed. Molnár Dániellel a Mexikó-Bulgária 8-at döntő mérkőzést közvetítettük, amelyet a mexikóiak 2-0-ra nyertek meg, és utána autóval, hogy jöttünk volna vissza a rádióközpontba, egyszerűen az úton nem lehetett menni, tele volt emberrel, mexikói zászlóval, mexikói kalappal, lelkesedéssel, örömmel, ugrálással is, de olyannyira, hogy a kocsi tetején is ugráltak a szurkolók. Ami pedig azt illeti, hogy ez a katlan, meg a 2000 vagy a 2240 méter magasság mit jelent, hát az bizony, hogy elfogy a levegő. Tehát ugye nagyon-nagyon készülni kell, és nagyon-nagyon be kell tudni osztani az erőt, hogy 90-120 vagy akárhány percen ott jól szerepeljen az éppen ott játszó csapat.
1: Novotny Zoltán ott volt a sportág történetének egyik legtöbbet emlegetett mérkőzésén, az Azték stadionban, az 1986-os Argentina-Anglia világbajnoki negyeddöntő mérkőzésen is. Ráadásul ő közvetítette Maradona legendás góljait.
0: A 86-os világbajnokságon, mondtam, hogy a 8-at döntőt Mexikóvárosban az Azték stadionból közvetítettük, azt megnyerték 2-0-ra a mexikóiak, de a negyeddöntőt nem az Azték stadionban játszották, hanem Monterreyben. És ott már 0-0-ra végzett a Német Szövetségi Köztársaság ellen a mexikói válogatott, a 11-es rúgásokkal szenvedtek vereséget. Visszatérek még 86-ra egy kicsit, hiszen én magam sem tudom megmondani, hiszen két csoport meccseit is játszották Mexikóvárosban. Én magam sem tudom megmondani, hogy hány mérkőzést közvetítettem onnan, hiszen az olimpiai stadionban volt a megnyitó, és az olimpiai stadionban játszott az egyik csoport. Az Azték stadionban megjátszottak a mexikóiak, meg ott volt aztán ugye 8-at döntő mérkőzés, meg negyed döntő, meg elődöntő, meg döntő is. De a lényeg, amire én emlékezem, az utolsó három mérkőzés, aminek kapcsán rögtön az első mondatom az, hogy a 86-os világbajnokságon Diego Maradona egyéni játékká tette a futballt. Azt meg úgy zárójelbe teszem, hogy ezen a világbajnokságon szenvedte el a magyar labdarúgás máig kideríthetetlen okokból legsúlyosabb vereségét a világbajnokságok történetében. Visszatérve Maradonára. egymaga ejtette ki Angliát a negyeddöntőben, majd Belgiumot az elődöntőben. 2-2 góllal terhelve a rivális.

0: kapuját. A döntőben pedig az ő zseniális szöktetésével roboghatott a kapuik búrútsága a mindent eldöntő gólnál. Maradona gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett, és ballábával félelmetes előtt. Ő szerezte az angolok ellen a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Az évszázad legszebb, mármint a 20. évszázad legszebb, valamint a legcsibészebb találatát. Ami a csibészséget illeti, az 51. percben Shilton kapust megelőzve fejelt a hálóba. A tunéziai játékvezető, a 115 ezer néző többsége és a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, hogy Maradona tulajdonképpen a karjával ütötte a hálóba a labdát. Én közvetítettem, és jó magam is teljesnek ítéltem, és akkor, amikor láttam, hogy az angol kapus megkergeti a játékvezetőt, meg amikor láttam, hogy kicsit értetlen a közönség, meg láttam, hogy a csapatok is úgy furcsán állnak szembe egymással, akkor én még mindig nem tudtam, hogy mi lehet az oka, és Vas István Zoltán, aki mellettem ült, már szívta a cigarettáját, az első félidőt közvetítette ő emlékeim szerint, és egyszerűen így mutatott az alkarjára. Ő is csak sejtette. Aztán a bíró megadta a gólt, és amikor később Maradonát faggatták a kezezett fejesről, elhangzott az egész világon elhíresült mondat, amit azóta is idéznek, mindenhogyan kiforgatva, úgy, ahogy volt, ahogy nem. A gólhoz kellett egy kicsit Maradona feje, és egy kicsit Isten keze. És 4 perccel később Maradona a felező vonalon túlról indult, egy mozdulattal 3 angol csapott be, a fél angol válogatottat kicselezte, gyorsabb volt a labdával, mint üldözői labda nélkül, és meg sem állt a kapuig. És ezt a gólt máig is a 20. század legszebb góljának tartják. És hogy nem a véletlen műve volt ez, az elődöntőben a belgák ellen ugyanezt megismételte, a felező vonalon túlról indulva, nehogy azt higgyük, hogy az angolok elleni cselsorát a véletlen műve volt. Egyébként érdekes az is, hogy 2022-ben az argentin angol után az öltöző folyosón Hodgyal elcserélt Maradona mezt több mint 7 millió angol fontért elárverezték, és kalapács elé került az Isten kezéhez érő labda is. És akkor volt a döntő, mert azt se felejtsük ki, ugye a németekkel játszotta ezt a döntőt az argentin válogatott. Az első félidő aránylag unalmas volt, az argentinok felállása olyan szempontból volt érdekes, hogy 3 védővel és 1 csatárral játszottak, és középen pedig 6 föllezakatoló játékossal, köztük Maradonával. Az argentinok az 55. percben Brown és Valdano góljával már 2-0-ra vezettek. Tehát nagyjából el lehetett könyvelni az argentin világbajnoki győzelmet. A nyugatnémetek, hát nem véletlen, hogy németek, szívósak, Rummenigge és Föller révén a 81. percre egyenlítettek. Ekkor már mindenki elkönyvelte a hosszabbítást. De jött Maradonának egy zseniális álompassza, hosszan előrelőtt labda, és burúcsága ezzel a kapuig gyalogolhatott. Az argentinok ekkor másodszor nyertek világbajnokságot. Tehát nekem ilyen élményeim vannak. Az, hogy aztán a mexikói stadionban Zagallóval is sikerült találkoznunk, a brazilok világbajnoki játékosával és világbajnok szövetségi kapitányával is, Molnár Dániel ott interjút is készített vele, és sok minden ilyesmi az ember eszébe juthat.
1: Borsos László, a Nemzeti Sport a labdarúgással foglalkozó szakírója jelenleg is kint tartózkodik Mexikóban a világbajnokság helyszínén. Ő is megosztotta tapasztalatait és gondolatait az Azték stadionról.
2: Azt mondanám, ami rögtön szembetűnik itt Mexikóban járva, hogy mindenki rendkívül büszke a stadionra. A beszélgetésben legyedek futball kapcsán bárkivel, és elmondom neki, hogy tudósító vagyok, akkor rögtön ez az első kérdés, hogy ja, igen, és akkor az Azték stadionba mész, és akkor mondom, hogy igen, igen, megyek, vagyok olyan szerencsés, itt nagyon-nagyon sokakkal ellentétben, tehát sok 10 millióan cserélnének velem helyet, és mindenki azt kérdezi, hogy voltam más stadionban is, akkor mondom, hogy igen, voltam Guadalajara-ban és Monterrey-ben is, de hogy ugye az Azték stadion az a non plus ultra, és hát mondom, hogy természetesen igen, annak ellenére, hogy azért ez egy olyan stadion, aminek a befogadó képessége a csúcsidőszakában a 108 ezret, a 110 ezret is megközelítette, meghaladta, most a hivatalos adatok szerint már csak 81 ezren nézhetik a VB meccseket, de a hangulata az bár nyilván 40 évvel ezelőtt nem voltam ott, de gyanítom, hogy mit sem kapott, mert egészen fergeteges a légkör ennek a stadionnak. Azért az is hozzátartozik, hogy ehhez olyan habitusú emberek is kellenek, mint a mexikóiak, tehát igazi fesztivál hangulatot teremtenek minden meccs előtt. Tehát jellemzően, amikor egy világbajnoki csoportmeccs volt, a kiesés és szakaszbéli meccs az Azték stadionban, akkor én már egy 4 órával, vagy akár 5 órával korábban is megérkeztem a helyszínre, és már a környező utcákban is abszolút ilyen parádi hangulat volt, és aztán ez természetesen az emberek átmentik a stadionban is, ami egyébként egy ilyen rendkívül meredek lelátójú stadion. A sajtó részleg is egyébként a legfelső karénak a legtetején van kialakítva, de mégis az az ember érzése ott ülve, hogy rendkívül közel van a pályához, nagyon jól rá lehet látni az egész játéktérre, és tetőszerkezet is olyan, hogy az akusztikája fergeteges a stadionnak, amikor 80 ezer ember egyszerre kiállt gólörömnél, az egészen frenetikus, úgyhogy tényleg nem véletlenül ez a földkerekség egyik legikonikusabb stadionja. Hozzá kell tennem, hogy egyébként miután Mexikó elnyerte a VB rendezést, volt egy 2-2,5 éves felújítási munkálat, amin átesett a stadion. Nagyjából 3 milliárd pezót költöttek rá, ami forintra átszámolva majdnem megközelíti a 60 milliárdot, olyan 55 és 60 milliárd között lehet. És nagyon sok kritikát kapott a stadion, mert voltak olyan hiányosságok, amit a tornanyitányai előtt néhány nappal javítottak csak ki. Jellemzően beázások voltak a stadionba, illetve voltak olyan ülőhelyek, ahol hogyha az ember egyet vásárolt, akkor onnan nem látta a játékteret, és volt be is járt az internetet elég sok ilyen videó, hogy már pedig ezért súlyos 10 meg 100 ezer forintokat elkérni. Nem annyira tisztességes, de ezeket aztán kijavították, úgyhogy most per pillanat ott tartunk, hogy a rendezést ott az Azték stadionban semmilyen kritika nem érheti. Legfeljebb az, ami miatt elég bosszúsak az emberek, hogy nagyjából 6-7-szer annyiba kerül mondjuk a sör ezeken a meccseken, mint a belvárosban, ahol amúgy is drágább, mint az ország többi részén, de hát talán megbarátkoznak ezzel is az emberek, hogyha már ott lehetnek ilyen fontos meccseken, mint ami akár az angolok elleni lesz majd a 8-at döntőben.
1: Hamar István 1994. decemberében léphetett pályára az Azték stadionban, amikor is a magyar válogatott a barátságos mérkőzésen 5-1-es vereséget szenvedett Mexikótól. Az ottani emlékeit osztotta meg velünk, melyben vannak szép és kevésbé szép emlékek is.
3: Nagyon sok emléket fölvett bennem most ez a 94-es találkozó, meg valami őszintén nagyon régen nem gondoltam rá. Így a VB idej alatt most már igen, én is gondoltam, amikor néztem az Azték stadionban játszó mérkőzéseket, hogy úgy, de valamikor én is itt még pályára léptem, és nagyon sok emlék tudom most felvennem. Hát az egész hangulata a stadionnak, az nagyon egyezi a város hangulatával, ugye. Egy lüktető, egy nagyon nagy életet élő város, emóciózus emberekkel, kifejeződnek mindenben, a mozdulataikban, a hangrejtésükben, hogy szinte kiabálva beszélnek, élvezik az életet, kiadják a magukban lévő feszültséget, illetve érzelmeket, és ez így volt ugye a mérkőzésen is, pokoli hangulatot teremtenek, és úgy, hogy hozzá kell tennem, hogy az nem egyszerűen, emlékeim szerint 60 ezer néző volt, és az akkor félháznak minősült, tehát mikor kimentünk és nézzük, olyan először, hát itt alig lesznek ezen a meccsen, eltűnt az a 60 ezer ember szinte abban az óriási stadionba, mert akkor még azt hiszem 120 ezer volt a kapacitása az Azték stadionnak. Nagy hangulatot teremtettek a nézők, és annak ennére, hogy vezettünk egy módon a mérkőzés elején, belehajszolták a mexikai válogatottat egy 5-1-es győzelmükbe. Szünetbe álltam be, melegítettem ott végig, hergeltek, fricskáztak, ami azért nem minden országban jellemző, de ott Közép-Amerikában, Dél-Amerikában ez megszokott dolog, hogy már kispécsizik maguknak az újabb pályára lépőt, és azt már megpróbálják terrorizálni, és elvenni a kedvét a játéktól. Ez valamilyen borra sikerült is nekik, mert nem élet a mérkőzése volt. Nekem se többek között az a mexikói második félidő. De mindent összevetve, nagyon szép emlék, nagyon jó stadion, nagyon jó játszani benne, viszont az tényleg az akklimatizálódás, az nekünk, az a két nappal, három nap előtte mentünk, az kevés volt. Éreztük, hogy nincs levegő, hogy mondta, több mint 2000 méter fölött van ugye a stadion, maga Mexikóváros, ugye, és a labda úgy repült, tehát az oxigén hiányos környezetben minden gyorsabb volt, minden nehezebb volt lereagálni, tehát teljesen más világ. Ez a hazai csapatnak ez azért előny. Jó, most már eltelt ugye több hét a VB-ből, tehát most már azért tudnak aklimatizálódni, ez majd az ellenfeleik is szerintem, az elején még látszott, hogy Mexikónak azért hazai pálya volt ez. Kívülről például, mikor mentünk a mérkőzésre, és megláttam, hát mondom, elalatt is, hát hogy fél ebbe 120 ezer ember, és lefelé, tényleg kanyarogtunk a busszal, ilyen sötét sikátoron lefelé az öltöző épületekbe, ahol ugye a stadion aljában található meg ugye mindenki szolgáló személyzet és helyiség, és sokat mentünk le a föld alá, tehát nagyon, nagyon érdekes maga az egész stadion elhelyezkedése, elrendezése, hangulata, tényleg Európában ilyet nem találunk. És még ami nagyon megragadott, hogy volt ott a lejáratnál, a öltözőjüket bejárata mellett egy kápolna, ott a barlangba bájva, szinte oda föld, egy alagút rendszeren, ahogy mentünk le, és ott volt egy kápolna, és ott imádkoztak a játékosok, a személyzet, tehát mindenki, aki szerette van Isten segítségét kérni, lehetősége volt rá. Sajnálatos módon kirabolták a szállodánkat a mérkőzés alatt. 5 csillagos szálloda, ugye 10 méterenként biztonsági emberek álltak a szállodán belül is, mert a közbiztonság azért tudjuk, hogy Latin-Amerikában, Közép- és Dél-Amerikában nem a legjobb. Meg is voltunk győződve, hogy itt nem érhet minket semmi meglepetés, és a 20 ezer dollárt, amit előtte adtak a mérkőzésre nekünk, mert egy felkészülési mérkőzés volt, és a Mexikói Szövetség fizetett, hogy mi pályára lépünk ellenük, azt a pénzt is ellopták. Figyelte ezt a Mexikói Szövetség az egészet, és még egyszer kifizették, ez Benkő Laci bácsi volt az elnök, az ő szobáját is ugye föltötték, és ellopták a táskát, ami a pénz volt, és az a Mexikói Szövetség kártalanított a Magyar Labdarúgó Szövetséget, tehát az 20 dollárt utolg elküldték, elutalták és kifizették még egyszer. Hát nekünk sajnos a játékosoknak nem lettünk átpotolva, a mi pénzünk meg a mi értékeink azok örökre oda vesztek, vagy mexikai kartel birtokában vannak a dolgai. És az estét ugye a mérkőzés után még jött ez a fájó veresség, utána jött ez az észlelés, hogy ugye kidobolták a szobáinkat, és akkor mehettünk még a rendőrségre bejelentést tenni, persze mondták ott is, hogy ne nagyon reménykedjünk itt bármiféle megtalálásába a dolgainknak, hát nem is történt ez meg később se, de tehát ilyen intermezzo is történt még a kintlétünk alatt, ami azért meglehetősen érdekes fejlemény.
1: Hamar István 1994. decemberében léphetett pályára az Azték stadionban, amikor is a magyar válogatott a barátságos mérkőzésen 5-1-es vereséget szenvedett Mexikótól. Az ottani emlékeit osztotta meg velünk, melyben vannak szép és kevésbé szép emlékek is.
3: Nagyon sok emléket fölvett bennem most ez a 94-es találkozó, meg valami őszintén nagyon régen nem gondoltam rá. Így a VB ideje alatt most már igen, én is gondoltam, amikor néztem a Azték stadionban játszó mérkőzéseket, hogy jó, de valamikor én is itt még pályára léptem, és nagyon sok emlék tudom most felvennem. Hát az egész hangulata a stadionnak, az nagyon egyezi a város hangulatával, ugye. Egy lüktető, egy nagyon nagy életet élő város, emóciózus emberekkel, kifejeződnek mindenben, a mozdulataikban, a hangrejtésükben, hogy szinte kiabálva beszélnek, élvezik az életet, kiadják a magukban lévő feszültséget, illetve érzelmeket, és ez így volt ugye a mérkőzésen is, pokoli hangulatot teremtenek, és úgy, hogy hozzá kell tennem, hogy az nem egy ilyen, emlékeim szerint 60 ezer néző volt, és az akkor félháznak minősült, tehát mikor kimentünk és nézzük, hogy olyan is, hát itt alig lesznek ezen a meccsen, eltűnt az a 60 ezer ember szinte abban az óriási stadionban, mert akkor még azt hiszem 120 ezer volt a kapacitása az Azték stadionnak. Nagy hangulatot teremtettek a nézők, és annak ennére, hogy vezettünk egy módon a mérkőzés elején, belehajszolták a mexikai válogatottat egy 5-1-es győzelmükbe. Szünetbe álltam be, melegítettem ott végig ergeltek, fricskáztak, ami azért nem minden országban jellemző, de ott Közép-Amerikában, Dél-Amerikában ez megszokott dolog, hogy már kispécizik maguknak az újabb pályára lépőt, és azt már megpróbálják terrorizálni, és elvenni a kedvét a játéktól. Ez hát valamilyen volna sikerült is nekik, mert nem élet a mérkőzése volt. Nekem sem többek között az a mexikói második félidő. De mindent összevetve, nagyon szép emlék, nagyon jó stadion, nagyon jó játszani benne, viszont az tényleg az akklimatizálódás az nekünk, az a két nappal, három nap előtte mentünk, az kevés volt. Éreztük, hogy nincs levegő, hogy mondta, több mint 2000 méter fölött van ugye a stadion, maga Mexikóváros, ugye, és a labda úgy repült, tehát az oxigén hiányos környezetben minden gyorsabb volt, minden nehezebb volt lereagálni, tehát teljesen más világ. Ez a hazai csapatnak ez azért előny. Jó, most már eltett ugye több hét a VB-ből, tehát most már azért tudnak akklimatizálódni, ez majd az ellenfeleik is szerintem, de az elején még látszott, hogy Mexikónak azért a hazai pálya volt ez. Kívülről például, amikor mentünk a mérkőzésre, és megláttam, hát mondom, elalaszt is, de hát hogy fél ebbe 120 ember, és lefelé tényleg kanyarogtunk a busszal, ilyen sötét sikátoron lefelé az öltöző épületekbe, ahol ugye a stadion aljában található meg ugye minden kiszolgáló személyzet és helyiség, és sokat mentünk le a föld alá, tehát nagyon, nagyon érdekes maga az egész stadion elhelyezkedése, elrendezése, hangulata, tényleg Európában ilyet nem találunk. És még ami nagyon megragadott, hogy volt ott a lejáratnál, a öltözőjüket bejárata mellett egy kápolna, ott a barlangba bájva, szinte oda föld, egy alagút rendszeren, hogy mentünk le, és ott volt egy kápon, és ott imádkoztak a játékosok, a személyzet, tehát mindenki, aki szerette van Isten segítségét kérni, lehetősége volt rá. Sajnálatos módon kirabolták a szállodánkat a mérkőzés alatt. 5 csillagos szálloda, ugye 10 méterenként biztonsági emberek álltak a szállodán belül is, mert a közbiztonság azért tudjuk, hogy Latin-Amerikában, Közép- és Dél-Amerikában nem a legjobb. Meg is voltunk győződve, hogy itt nem érhet minket semmi meglepetés, és a 20 ezer dollárt, amit előtte adtak a mérkőzésre nekünk, mert egy felkészülési mérkőzés volt, és a Mexikói Szövetség fizetett, hogy mi pályára lépünk ellenük, azt a pénzt is ellopták, szégyelte ezt a Mexikói Szövetség az egészet, és még egyszer kifizették, ez a Benkő Laci bácsi volt az elnök, az ő szobáját is ugye föltötték, és ellopták a táskát, ami a pénz volt, és az a Mexikói Szövetség áttalanította a Magyar Labdarúgó Szövetséget, tehát az 20 ezer dollárt utolg elküldték, elutalták, és kifizették még egyszer. Hát nekünk sajnos a játékosoknak nem lettünk átpotolva, a mi pénzünk, meg a mi értékeink azok örökre oda vesztek, vagy a mexikói kartel birtokában vannak a dolgait, és az estét ugye a mérkőzés után még jött ez a fájó veresség, utána jött ez az értlelés, hogy ugye kidobolták a szobáinkat, és akkor mehettünk még a rendőrségre bejelentést tenni, persze mondták ott is, hogy ne nagyon reménykedjünk itt bármiféle megtalálásába a dolgainknak, hát nem is történt ez meg később se, de tehát ilyen intermezzo is történt még a kintlétünk alatt, ami azért meglehetősen érdekes fejlemény.
1: A helyi emberek Santa Ursula kolosszusának nevezik a stadiont, melyben a mexikói válogatott lenyűgöző veretlenségi adattal rendelkezik. 89 tétmérkőzésből mindössze 2-szer szenvedett vereséget, 75 győzelem és 17 döntetlen mellett. A két vereséget, melyet Azteca szó néven illetnek, 2001-ben és 2013-ban szenvedte el a csapat, előbbit Costa Rica ellen, utóbbit Amerika ellen, mindkétszer 2-1-re kaptak ki. Ha a barátságos találkozókat is beleszámítjuk, akkor 145 mérkőzésből mindössze 12-szer kaptak ki. 2013 óta 26 mérkőzés játszott a mexikói válogatott, ám fontos annyiban árnyalni a képet, hogy az ellenfeleket tekintve a csapatok közül Portugália volt a legerősebb ellenfél, ellenük még 2026 márciusában egy 0-0-ás döntetlent játszottak. Mexikó világbajnokságon azonban még soha nem kapott ki. Az Azték stadionban 10 mérkőzésen 7 győzelem és 3 döntetlen a mérlegük. Ezen a világbajnokságon 4 találkozójukból 3-at játszottak ott, összességében pedig még gólt sem kaptak a tornán. Nem meglepő, hogy a szövetségi kapitányuk Javier Aguirre a 12. emberének nevezi a létesítményt. Mexikó számára tehát az Azték stadion olyan erődöt jelent, amellyel nehéz lesz megküzdenie bármely ellenfélnek is, aki odalátogat. Már pedig éjjel 2 órakor Mexikó-Anglia találkozót rendeznek, a tét a világbajnoki negyed döntő. Anglia csapata 40 év után tér vissza a helyszínre, ahol 1986-ban Maradona kiütötte őket a VB-ről, Mexikó pedig egy lépésre van attól, hogy 40 év után ismét a legjobb 8 közé jusson egy VB-n. Novotny Zoltán szerint angol siker születik, de nem tartaná óriási meglepetésnek, ha esetleg Mexikó győzne.
0: A mexikói csapat jól szervezett, szívós. Ne feledjük, hogy az eddigi 4 mérkőzésükön még gólt sem kaptak. A mérkőzésük javát Mexikóvárosban játszották. Volt Guadalajarában is egy mérkőzésük, de gyakorlatilag Mexikóvár otthon vannak. A 2240 méteres magassághoz teljesen hozzászokva. Hátuk mögött, ha nem is 115 ezer nézővel, mert az eredetileg épült stadionban 80 ezer ülőhely volt, és 30-valahány ezer állóhely. Aztán idővel ezt átalakították, módosították az állóhelyeket, megszüntették, úgyhogy most 87.523 néző fél el a stadionban. Kíváncsi vagyok, hogy ő ennyi, vagy ennél több lesz a döntő mérkőzésen. És hát ennek a jelentős része, gondolom, Mexikónak szurkol. Ugye a FIFA azért szépen osztja el a jegyeket a döntőbe jutott csapatok között, meg egyéb csapatok között, tehát nem lehet azt mondani, hogy 87 ezer mexikói fog tombolni, de hogy legalább 50 ezer bejut, érzésem szerint az biztos, és ezek megteremtik azt a hangulatot, ami a semleges számára kedves, kellemes, a nem semleges számára pedig esetleg félelmetes is. És ne feledjük azt sem, hogy az angolok, akik ugyan helyjel közel jól játszottak ezen a világbajnokságon, hiszen az egyik legjobb, hanem a legjobb mérkőzést vívták Horvátországgal, amelyen 4-2-re győztek, és legutóbb már vesztesnek látszottak Kongó ellen, amikor jött Harry Kane fejes gólja, és néhány perccel a befejezés előtt megint csak a gólgyártó hosszú csatárnak a szépségdíjas gólja, amikor a kapunak háttalálva vette át a labdát, az alapvonallal párhuzamosan elvezette 3 védő mellett, és amikor tehette, megfordult, és hatalmas gólt bombázott az ellenfél kapujába. Tehát az angolok sem piskóta. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy mik az esélyek, hát a hazai pálya, a magaslati levegő, a jóval kevesebb utazás, a közönség, mindez Mexikó mellett szól. Az angoloknak hátránya az is, hogy jóformán egész Amerikát, mármint az Egyesült Államokat beutazták a csoportmérkőzések és az egyenes kieséses mérkőzések között, és most még eljutnak Mexikóvárosba is a 2240 méter magasságba. De azt mondom ezzel együtt, hogy is. Furcsa mód, árnyalatnyilag az angolokat tartom esélyesebbnek, de azon sem lepődnék meg, ha a mexikóiak jutnának tovább. És ami szintén elképzelhető és várható, hogy 11-es rúgások fognak dönteni. Nem szeretném. Jobban szeretem, hogy a 90 vagy 120 perc alatt dől el a mérkőzés sorsa, nem pedig az úgynevezett ruletben, vagy orosz ruletben, ha úgy tetszik.
1: Borsos László is mesélt a szurkolói szokásokról és az általuk keltett hangulatról, de nem csak ebben és a magaslaton található Azték stadionban látja a mexikóiak sikerességét, hanem szerinte a jelenlegi csapat igenis komoly erőt képvisel.
2: Mexikóban nagyon jellemző, és ezt egy picit irigylem is, hogy itt az egész stadion csatlakozik a szurkolói rigmusokba, mindenki ugrál, mindenki beszáll, úgyhogy itt 80 ezer ember énekel teli torokból, ami azért nagyon más, és talán még mondhatom azt, hogy nálunk sem jellemző, de azt gondolom, hogy ezért elsősorban nem a szurkolók miatt nyeri itt a meccseket sorra Mexikó. Megutóbb egyébként 2013-ban Egyesült Államok ellen szenvedett vereséget az Azték stadionban, úgyhogy ez is elég rég volt már. Inkább én annak tulajdonítanám, hogy egyfelől szerintem a mexikói futball jó, tehát itt a helyiekkel is nagyon sokat beszélgettem erről, és egyébként a torna előtt mindenki rendkívül pesszimista volt és szkeptikus, hogy itt a csapat egyáltalán eljuthat-e a kieséses szakaszig, mondván ez az elmúlt 20 év leggyengébb válogatottja. Én láttam azt a bizonyos portugál meccset, vagy portugálok elleni meccset, meg aztán egyébként márciusban volt meg Chicagóban egy Belgium elleni meccs, és ott én az alapján azt mondtam mindenkinek, hogy szerintem itt mindenki lebecsüli ezt a csapatot, és most úgy látszik, hogy az idő engem igazol, hogy egyrészt szerintem ez egy jó válogatott, és másrészt pedig azt a körülményt sem szabad elfelejteni, hogy tényleg 2240 méter magasan van a a stadion még úgy is, hogy Mexikóban azért elég komoly problémák vannak, és a városnak vannak olyan pontjai, amelyek évente fél métert is süllyednek. Lehet, hogy az Azték stadion 10 évvel ezelőtt még 2245 méteren volt, most meg már csak 2240-en, de hát ez mit sem számít, mert azért ezen a magasságon oxigén sokkal kevesebb a levegőben, egyszerűen a csapatok nem tudják annyira erővel bírni, mint normál körülmények között. A labda is valamelyes, ezt már kimutatták, hogy gyorsabban száll, és szerintem nagyon jó példa az, hogyha idehozzuk azt, hogy a csehek hogyan játszottak az Azték stadionba. Tehát a cseh futballról mindenki azt mondja évek, évtizedek óta, hogy az egyik legintenzívebb futballt ők játsszák. Ha megnézzük a saját bajnokságukat, a cseh Fortuna Ligát, akkor az a Premier League után a legintenzívebb bajnokságnak számít egész Európában, és a cseh válogatott játékosainak is a fele az a hazai bajnokságból érkezett. Most ehhez képest a második fél időre, úgyhogy Mexikó egyébként olyan őrült tempót nem diktált, tehát teljesen elfogytak a cseh játékosok. Úgyhogy ha ez őket megviselte, akkor még az is benne van a pakliba, hogy egy olyan kaliberű válogatottat is megfog, mint amilyen az angol, akik egyébként két nappal a mérkőzés előtt érkeztek, pont abból a célból, hogy valamennyire azért aklimatizálódjanak, de azt mondják itt a helyiek, hogy erre a két nap kevés, ráadásul beszéltem olyan szakemberrel is, aki tudományos indokokra hivatkozva, aminek a részleteit ugyan nem bontottak ide, azt mondta, hogy azt olvasta, hogy ez még rosszabb is lehet az emberi szervezetnek, hogyha két napja van aklimatizálódni, mint hogyha csak egy lenne, úgyhogy ő emiatt is bizakodó a tekintetben, hogy Mexikó sokkal jobban fogja bírni, sokkal jobban hozzá van szokva ezekhez a körülményekhez. Szóval egyébként az, hogy Javier Aguirre szövetségi kapitány egyébként a torna előtt 5 hetes felkészülést csinált Mexikóvárosban a csapattal, lehet, hogy ez is kifizetődő most itt a tornán, mert eddig egyébként Mexikó lehengerlően teljesít, főleg Ecuador ellen mondanám azt, hogy olyan játékot vezetett elő, ami még magam is meglepődtem, és rá is kellett szólnom magam, mert a sajtópárhogyban bizony előfordult 2-3 alkalommal is, hogy elkezdtem tapsolni, amire aztán rájöttem, hogy ez nem igazán illik, főleg úgy, hogy lehetnek ott a környéken ekvádori kollégák is, úgyhogy igen, magamba szálltam, magamra szóltam, és onnantól már csak elégedetten néztem, ahogy Mexikó tényleg csodálatos játékot csináltotta az első fél időben, és a másodikban is nagyon profi módjára lehozta a meccset, úgyhogy teljesen megérdemelt eddig ez a pazar mexikói szereplés.
1: Bizonyítani akarnak a mexikóiak, így fogalmazott Novotny Zoltán, aki arról is mesélt, mit jelent a helyi emberek számára a labdarúgás.
4: Hát a mexikói válogatottól az egész mexikói nép alapállása jellemző, tehát ők bizonyítani akarnak, és lelkesednek, és készülnek, és a labdarúgást hihetetlen mód szeretik, tehát rendkívül népszerű sportág a labdarúgás. Egyébként erről jut eszembe, hogy 68-ban, amikor ott jártunk, és a mérkőzések 12 óra, déli 12 órakor kezdődtek, jóformán a legmelegebb időben. A 86-os világbajnokságon is akkor még nem húzták így el a televíziós közvetítések miatt, hogy egy időben jóformán csak egy mérkőzést játszottak, hanem a csoportmérkőzések nagyjából egy időben játszottak. 12 óra volt akkor is a kezdés, és akkor volt egy olyan 3/4-4-es kezdés is délután. Amikor rákérdeztünk, hogy miért 12 óra, akkor azt mondták, hogy a Mexikóban kronológiailag nagy hagyományok vannak. Az egyik a vallás, a katolicizmus, a másik a bikaviadal, ami egy különleges szertartás, és hozzátartozik a mexikói, vagy hozzátartozott a mexikói ember létéhez, és a harmadik, a legfiatalabb a futball, a labdarúgás. És ennek egy vasárnap eltérő időben kell megtörténni egymástól, hogy egy ember akár mind a hármon részt vehessen. Az Isten tisztelet, a mise az volt reggel, a bikaviadal délután, és éppen ezért a futballra dél 12 maradt, mert ugyebár akkor még nem volt világítás a labdarúgó pályákon. Aztán minden felborult, megváltozott ezekben a helyzetekben, ezekben az esetekben. Tehát a mexikóiaknál elsősorban a labdarúgás népszerűsége, szeretete, a csapat egysége, a csapat bizonyítási vágya, hogy jól akarunk szerepelni, és maga az Azték hangulat,
0: Azték stadion hangulata, a nézők biztatása, hogy a nézők előtt nem akarunk leégni, bizonyítani akarunk mindenféleképpen.
1: Borsos László legalább 30% esélyt ad a mexikói sikerre az angolok elleni találkozón.
2: Nem nagyon tudom, hogy a mexikóiak milyen meccsfervel készülnek, és szerintem ez nagyon befolyásolhatja majd a meccset, mert hogyha Mexikó olyan hozzáállást tanúsít, hogy fölvállalja a nyílt meccset, és egy csapongó játékba belemegy, akkor szerintem kódolható a veresége. És feltételezve, hogy ezt a mexikói szakmai stáb tagja is így látják, én arra gyanakszom, hogy itt Mexikó majd annak ellenére, hogy hazai pályán játszik, azért visszábbáll majd, és nem fog fejetlenül előre menni. Hozzáteszem, lehet, hogy ezzel is meg lehet lepni az angolokat, de szerintem egy ilyen, ahogy mondtam, egy csapongó meccsből szerintem az angolok azért jobban jönnének ki alapvetően. Úgyhogy én arra számítok, hogy mi mexikóiak majd inkább kontrázni fognak, ehhez megvannak a megfelelő játékosai, Roberto Alvarado vagy Julián Quiñones.
5: Somogyi Zsófiának az összeállítását hallották az Azték stadionról. Éjjel 2 órakor Anglia, Mexikó, és majd 22 órától jön a Norvégia-Brazília mérkőzés. A pontos idő 20 óra 30 perc.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítés. Műsorajánló.
7: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
8: Nagyon jó megúszó voltam.
9: Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
10: Mondom, hát ez nem lehet.
11: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
12: Imogoszú!
13: Úszogumi!
12: Pontos!
14: Ó, magyarul!
15: A nyelvújítás előtt!
16: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
6: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sport Rádióban!
17: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrail Makrekis. Folytatódik a munka az országgyűlésben, marad az enyhe időzáporokkal. Jó estét kívánok, jönnek a részletek!
6: Sporthírek.
17: Noha a bosnyákok ellen piros lapot kapott, Folarinból Balogun pályára léphet a társrendező amerikai válogatott belgák elleni 8-at döntőjében a labdarúgó világbajnokságon. A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett-német Szebrail Makrekis, akit a Karabag be is jelentett és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette a Zalaegerszektől. Novák Djokovic az első negyed döntős Wimbledonban, mivel 4 játszmában fölülmúlt a román Safiullint. A nőknél a 4. kiemelt Jessica Pegula és a 10. kiemelt Karolina Muchová is döntőszedben jutott be a 8 közé. A 3. helyről rajtolva 2. lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának 2. futamán, ma délelőtt a Hungaroringen. A kora esti futamban ezután a 8. lett. Mihelis Norbert 3. és 7. helyen végzett, a TCR World Tour túraautós sorozat franciaországi verseny hétvégéjének 1. és 2. futamán. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 2. szakaszán. A sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
17: Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Isztambulba utazik holnap hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi 2 napos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napirend előtt felszólalni. A miniszterelnök csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos program után 4 napig a fiaival lesz a török tengerparton. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Korlátozták a szicíliai Catania repülőterének forgalmát, mert ismét hamut szórt az Etna. A korlátozás miatt este 9-ig óránként mindössze 5 érkezőjáratot fogad a repülőtér. A 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lehetett leletet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványait is előkerítették. Feltehetően az ókori Leukaspis kikötővárosát sikerült megtalálni. A városi úthálózattal, közterekkel, lakóházakkal, templommal és védelmi építményekkel is rendelkezett. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Polgárdi és Szabadbattyán a 80-as és a 70-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
17: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 40 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A wimbledoni tenisztornán Djokovic 4 játszmában vette Szafjulint és a 8 közé jutott. Jelenleg is tart az Ožer Aliassime Davidovics Fokina mérkőzés a 4. játszmában járva. Egyébként rövidítésben az urak, azt jelenti valójában, hogy a kanadai 2-1-re vezet a játszmákat illetően, és 4-2-re Davidovics Fokina pedig a tiebreakben. Hurkács Struff mérkőzés itt 2-1 a lengyelnek, a 4. játszmában pedig 4-3-ra vezet a német teniszező. Sinner pedig 3-1-re vezet az első játszmában a japán Mochizuki ellen. A hölgyeknél pedig meglepetés, a Sabalenka 2 játszmában kikapott 6-2-7-6-ra Naomi Osakától, így nem jutott be a legjobb 8 közé a világ első fehér orosz. Muhova 3 játszmában, Pegula szintén 3 játszmában verte ellenfelét, már a legjobb 8 között vannak a versenyzők. Bencsics, Koko Goff hamarosan kezdődik 9 óra után majd Wimbledonban. Stolár Fanni duplázott, ami azt jelenti, hogy a női páros mellett a vegyes párosban is tudott nyerni 3 játszmában, ráadásul a King-Dabrowski duót verve győzött Pavics oldalán. Stolár Fanni pedig még az első játszmát 6-4-re nyerte, az ellenfél 7-5-6-3, aztán a folytatásban így a legjobbak közé, valójában a legjobb 8 közé került a Pavics Stolár 2, és majd a Skupski Kravski duó ellen folytathatja majd Stolár Fanni és Pavics. No de ennyit teniszről, hiszen irány ismét a labdarúgás, hiszen hamarosan majd 22 órákkor rendezik a Brazília-Norvégia világbajnoki 8-ad döntőt. A mérkőzéssel kapcsolatban a Brazíliában edzősködő Pap Marcelo mondta el a gondolatait, és nem csak a találkozóról, hanem a brazil emberek várakozásairól is mesélt. A riporter Somogyi Zsófia.
2: Sok szempontból érdekes mérkőzésnek ígérkezik a ma esti Brazília-Norvégia találkozó a világbajnokságon a legjobb 16 között. Sokan a norvégokat meglepetés csapatnak tartják, bár papíron azért az ötszörös győztes brazilok a favoritok. Ugye te ott dolgozol most Brazíliában, mesélj, hogy miként látják a helyiek a brazilok eddigi teljesítményét, és hogyan várják a találkozót, illetve te mit vársz ettől a mérkőzéstől?
3: Én mindenkinek javaslom, hogy egyszer az életébe tapasztaljon egy VB szereplést Brazíliában, mert egyszerűen a hangulat az teljesen más, mint ahhoz, amihez mi európaiak hozzá vagyunk szokva. Persze mi is nagyon éljük, persze országonként más az érzés, meg az érzelem, de én ugye Portugáliában már éltem EB-t, VB-t, Magyarországon is már éltem egy EB-t, de azért itt ez egészen különleges. A csapatnak a szereplésével kapcsolatban az a helyzet, hogy sok kérdés felvetődik itt a helyieknél a mostani szerepléssel, ugye főleg itt a keret kiválasztásával, tehát itt néhány kérdés felmerül, például a Casemiro használatával, persze szerencsére az utolsó meccsen annak ellenére, hogy sárgalapot kapott az első fél időben, még aztán döntőjátékos volt. De van itt néhány kérdés, ugye a jobb hátvéd szerepben, ugye sajnos a Wesley megsérült a VB előtti utolsó mérkőzésen, úgyhogy a Danilo játszott most, ugye tudjuk, hogy ő is már nem a fiatal korát éli a futball karrierjén belül, úgyhogy van néhány pozíció, ahol szerintem kérdőjel van, tehát abban az értelemben, hogy mennyire megbízhatóak a játékosok erre a szintre. A norvégok viszont teljesen máshogy közelítik meg szerintem a meccset, mert szerintem egyrészt valószínűleg az eddigi talán legerősebb generációval rendelkeznek, nem ismerem mélyen a norvég futball történelmet, de azt, amit én ismerek, szerintem nehezen tudtak eddig ennyi spanyol élvonalbeli, vagy angol élvonalbeli, vagy olasz élvonalbeli játékost egy keretbe összezsúfolni, és ez most megtörténik, hogyha most megnézzük a várható kezdő 11-et, akkor mindegyik játékos ebben a három bajnokságban játszik, vagy a németben, ugye, hogyha a Nuzára gondolunk. Úgyhogy szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy akármennyire is meglepő lehet ez a mondat, hogy én azt gondolom, hogy a norvég csapat az egy érettebb csapat ebben a szakaszban, tehát felkészültebb, mondjuk úgy, tehát akár futball filozófiai szempontból is szerintem azonosabb háttérből jönnek, mert ugye, ahogy mondtam, szinte mindegyik vagy Angliába, vagy Spanyolországba, vagy Olaszországba, néhány Németországban játszik, és talán még ott van a Schelderup, aki a Benficában játszik Portugáliába, de összesítve én azt gondolom, hogy nem lesz egy könnyű meccs, és azért szerintem itt izgulnak ki Brazíliában a norvégok elleni összecsapásra.
2: Azt elmondtad, hogy mik szólhatnak a norvégok mellett, de hogy látod a brazilok esélyt azért a Carlo Ancelotti vezette csapatban? Vinicius Junior, ha nem is volt a klub szezonjában olyan sok sikere, de itt a válogatottban most szárnyal. Tehát brazil szempontból egyébként hogy látod az esélyeket?
3: Én azt gondolom, hogy a braziloknak nyílt játékban van a legnagyobb esélye eredményesnek lenni, és ez azt jelenti, hogy konkrétan gyors átmenetekben, kontratámadásokban szerintem érdemes gondolkodni, ugyanis ugye a Vinicius valószínűleg a világ leggyorsabb játékosa, vagy a top 3-ba valószínűleg. A játék, tehát ilyen kontratámadásokban nagyobb területek vannak, akkor ugye ott felmerül az 1v1-es erőssége a braziloknak, ami ugye egy kulturális jellemvonás. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy mindegyik játékos, aki elő játszik, tehát akár a Ryan, akár a Luis Enrique, aki általában most gyerekként állt be, akár az Endrick, akár a Mateus Cunha, de főleg a Vinicius, szerintem ebben a formában tudhat eredményesnek lenni, mert ugye azt gondolja alapvetően az ember, hogy egyénileg a braziloknak jobb csapatuk van, és hogyha felépített támadással lejátszák a több időt a meccsen, akkor ugye a norvégok, mint vélhetőleg a gyengébb oldal, ők beállnak védekezni, mert ugye ez általában az észak-európaiaknak a stílusa, ugye a finneknek, mert ugye nagyok, erősek, hogyha így rá gondolunk, akkor erre vagy ehhez vagyunk hozzászokva, és ilyen szempontból nehezebb lehet a braziloknak, mellesleg azért is, mert én nem hiszem, hogy akkora egyéni kapacitású játékosok lennének most a brazil csapatban, hogy ezt a felállt védelmet át tudják törni. Úgyhogy főleg azért, mert a norvégok azok nem ez a megszokott észak-európai csapat, hanem egy egészen modern és nagyon veszélyes csapatról beszélünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy a braziloknak tényleg ez az átmenet, ez egy fontos momentum lehet a játékban. Te mondtad jól az első kérdése előtt, hogy a felvezetésben, hogy a norvég csapat az valószínűleg a meglepetés eddig. Én azt gondolom, hogy a meglepetés az egyértelműen ebből az előző meccsből alakult ki, tehát mert én azt mondtam, hogy az elefántcsontpart vagy a norvégok azok lehetnek egy meglepetés csapat. Ugye, mivel a norvégok nyertek, ők nyerték meg ezt a kinevezést. Én azt gondolom, hogy ők egy nagyon modern csapatnak néznek ki, tehát ugye, ahogy mondtam, mindegyik játékos szinte elit bajnokságban játszik, és többen nagyon jó csapatokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős középpályájuk, mindegy az, hogy ki kezd, mert a kispadon is vannak nagyon jó játékosaik, ugye nem is beszéltem az Aursnesről, aki a középpályás, aki a Benficában játszik. Én azt gondolom, hogy a norvég bal szélen, brazil jobb szélen ott nagy veszély lehet, játszon akárki játszon ott, tehát lehet a Nuzza, lehet a Schielderup, szerintem ott a Danilónak, hogyha ő játszik megint, akkor ott szerintem egy nehéz estéje lesz. És persze nem beszélünk Odegaardról, meg Hollandról, akik természetesen egyénileg a legjobb játékosaik a norvégoknak.
2: Jól gondolom akkor, hogy te úgy látod, hogy a norvégok meglephetik a brazilokat?
3: Én azt mondom, hogy meg tudják lepni, igen. Azt mondom, hogy igen. Mert az a helyzet, hogy a megközelítése ennek a meccsnek szerintem mentálisan teljesen más a két oldalról. Tehát a brazil oldalon van egy nyomás abban az irányban, hogy meglegyen a 6. világbajnokság. Ugyanakkor ugye több játékos viszonylag debütáló, akár a válogatottban, de főleg egy ilyen nagy eseményen. Ugye a Ryan, a Luis Enrique, a Endrick, a Mateus Cunha is mondjuk ott volt szerintem az utolsó VB-n, de nem hiszem, hogy nagy szerepe lett volna, mert akkor a Richarlison játszott inkább. Úgyhogy a brazil válogatott jelenleg egy olyan nyomással rendelkezik, amire talán nincsenek még felkészülve, mert ugye van egyfajta generációváltás, ami még folyamatban van. Másik oldalon pedig ugye a norvégok semmi nyomással nem rendelkeznek, valójában ők csak játsszák a játékot a játékért, mert szerintem bármit, amit elérnek, az egy óriási siker lesz, főleg ha nyernek. Én azt érzem, hogy igen, lehet ez a fajta izgalom ezzel a nagy téttel, de ugyanakkor én azt mondom, hogy ők fel vannak készülve, mert hozzá vannak szokva ezekhez a pillanatokhoz a csapataiknál. Tehát ugye a Holland meg a Odegaard, azokról nem kell beszélni, mert ők folyamatosan kupákért játszanak, meg tétmérkőzéseket játszanak, de vannak különböző játékosok, akik például a Brentfordban játszanak, a Sevillában például, mondjuk a Nyland nem nagyon véd a Sevillában, de ott játszik, aztán azt kell majd bemérni, hogy ők hogyan válaszolnak együtt csapatként, de én azt gondolom, hogy mind a két csapatnak megvannak a feltételeik, az egyiknek talán inkább egy történelmi oldalról, a másiknak meg ugye a meglepetés faktor, meg az a kérdés, hogy meddig juthatnak. Tehát az a kérdés, hogy és ha jól megy, akkor mi van? Úgyhogy ez a vágy, meg ez a pozitív izgalom szerintem előre lökheti a norvégokat ilyen szempontból.
2: Beszéljünk Neymarról, ugye Brazília 4 mérkőzést játszott le, Neymar pedig a skótok ellen kapott 14 percet, ugye ő vádli sérüléssel bajlódik, úgyhogy valahol talán azért ez is beleszámít abba, hogy mikor mennyi szerephez jut. Mit gondolsz, hogy ő mit tehet hozzá most a csapat szerepléshez, a leginkább miben tud segíteni?
3: Igen, a nagy értéke a Neymarnak, meg nem csak a Neymarnak, hanem ugye beszéltünk a Cristiano Ronaldóról is, meg talán a Messiről, de azért a Messi egy kicsit továbbra is egy más szinten van, hogyha erről a témáról beszélünk, de ezek a játékosok, ezek mindig fontosak a keretnek a légköre kialakítása szempontjából. Tehát ilyen szempontból ugye egy ilyen játékos, mint a Neymar, akinek ilyen tapasztalata van, mint neki, az nagyon fontos, hogy egyrészt segítsen például a fiataloknak, a debütálóknak megnyugodni, vagy mégis normalizálni ezeket a fontos pillanatokat. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon fontos. A csapat teljesítménye szempontjából pedig szerintem az a nehéz gyakorlat, hogy mikor alkalmazni a képességeit. Nekem konkrétan Neymarról pontosan ugyanaz a véleményem, mint hogyha ezt a kérdést Ronaldóval kapcsolatban tetted volna fel. Én azt gondolom, hogy mind a két játékos fontos, hogy a keretben legyen, de azt gondolom, hogy 90 percet játszani ezen a színvonalon, főleg, hogyha ugyan erős csapatok ellen játszunk, és egy döntő mérkőzés. Én azt gondolom, hogy jelenleg legtöbbször ők nincsenek már felkészülve erre a úgymond felkérésre. Tehát én azt gondolom, hogy ők jelenleg ilyen fél óra, 20 perc fajta játékosok, mert ugye ebben az időben tudják magukból a lehető legjobbat kihozni, mert van még bennük nagyon sok jó dolog, és ugye láthattuk ugye Ronaldótól is, hogyha már említettem a nevét, hogy ő még mindig képes gólokat lőni, de az is érződik, hogy az intenzitása az már nem ugyanaz, mint volt, és főleg, hogy csökken a meccs közben, és az megkárosíthatja a csapatnak a teljesítményét. Úgyhogy a Neymarral ez szerintem, én azt gondolom, hogy ha ő játszik egy 20 percet, fél órát, amikor már az ellenfél is már jobban el van fáradva, főleg úgy, hogy ő egy 10-es szerepet vállal, már nem szélen játszik, ott lehet, hogy nagyobb területek nyílnak meg, a technikai kapacitása az egyedülálló, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen megközelítéssel lehet a lehető legtöbbet kihozni belőle, hogyha persze az ő teste is bírja ezt a kihívást.
2: Zárjuk azzal, amivel kezdtük, hogy hát mégis hogyan élik meg ott a világbajnokságot Brazíliában az emberek, hogyan szurkolnak, hogyan követik a találkozókat.
3: Igen, nagyon nagy az eufória, tehát azt kell tudni, hogy itt még az utcákat is kifestik ilyen brazil szimbólumokkal, vagy a játékosok nevével, vagy játékosoknak a, nem tudom, rajzaival. Úgyhogy ez számomra teljesen más, mint amit én eddig láttam, és ugye Portugáliában is, ahol eddig a legtöbb időt éltem, ott is azért nagy az érzelem a futball iránt. Aztán meg ugye abban mutatkozik meg itt Brazíliában, hogy nagyon nagy a zaj, tehát úgy képzeld el, hogy most az utolsó meccs az itt brazil idő szerint 2-kor volt, és nap végén, mit tudom én, 9-kor még mindig dudáltak meg kiabáltak az utcán, meg ment a zene az utcán itt a bárokban, meg az éttermeknél, tehát ugye bár itt nincs nyár, de szerencsére nagyon jó idő van most is, ez is elősegíti, hogy az emberek kimenjenek az utcára, teljesen tele vannak az éttermek, meg ezek a bárok, ahol akár állva is nézik az emberek a meccset, tehát nem kell, sőt, inkább állva nézik a meccset, mint ülve. Úgyhogy szurkolnak végig, az autók szintén zászlókkal járkálnak, vagy akár ki vannak festve az eleje, vagy a hátulja, az ablakokra kinézel, akkor szinte mindegyik ilyen épületen van brazil zászló kitéve az ablakba, vagy az ajtónál, hogyha egy házról beszélünk. Úgyhogy nagyon jó a hangulat, és teljesen más tényleg, ahogy ők ezt érzik, mert ugye nagyon várják a 6. világbajnoki kupát.
2: De ott akkor amúgy bíznak abban, vagy hisznek abban, hogy most meg lehet a 6. világbajnoki cím?
3: Ez egy jó kérdés, de jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ők nagyon szeretnék, hogy meglegyen, viszont azt is tudják, hogy talán a jelenlegi keret az nem nincs olyan színvonalon, mint például a 2002-es keret, aki megnyerte az utolsót, vagy akár a 2006-os is, mert ugye nagyon várták 2006-ban is, hogy megnyerik, és aztán a franciák kiütötték őket. Én azt gondolom, hogy ők mindig várják, mert itt ugye van egy óriási hit, ugye, tehát a braziloknak nagyon nagy a kapcsolatuk Istennel, meg úgyhogy ők mindig várják, ők ugye imádkoznak ezért, meg tényleg ők beleélik magukat ebbe a elvárásba, álomba, úgyhogy ők mindig várják. Szerintem tudják nagyjából, hogy azért lehet, hogy ők nem a legnagyobb esélyesek jelenleg, de addig is, és főleg ők kiélvezik minden pillanatot, tehát minden meccsen őrjöngenek, és ez is egy nagyon érdekes, hogy ahogyan ők vidáman átítják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sportvilág.
2: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrair Makrekis. 100%-os mérleggel tornagyőztes a magyar férfi vízilabda válogatott. Dobogóra állt Molnár Martin a Hungaroringen. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
2: Noha a bosnyákok ellen piros lapot kapott, Folarin Balogun pályára léphet a társrendező amerikai válogatott belgák elleni nyolcad döntőjében a labdarúgó világbajnokságon. A világbajnokság következő nyolcad döntőjében ma 22 órától Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti így várja a mérkőzést.
3: Notemos a no elenco jogador con la calidad de Lucas Paqueta.
4: Nem áll rendelkezésünkre egy Lucas Paqueta tulajdonságaival rendelkező játékos a keretben, így őt egy másik játékossal kell pótolnunk, és ebből a szempontból különböző karakterisztikájú játékosaink vannak. Danilo más, mint Gabriel, ahogy más, mint Mateusz Kunya, és más, mint Ederson. De ki fogom választani a játékost a csapatunk játéka alapján, természetesen figyelembe véve az ellenfél erejét is, mert mindig számításba kell venni az ellenfél erejét, de a döntés igazodni fog ahhoz az elképzeléshez, amit a mérkőzésen szeretnénk megvalósítani. Védekezésben olyan játékosra van szükség, aki képes a bal oldalon védekezni, ahogy Paqueta tette, még ha nem is szélső, amikor a csapatnál nem volt ott a labda, a bal oldalon ő védekezett. Ez meg tudja tenni Martinelli és Danilo is. Labdával birtokunkban jól kell elfoglalni a baloldali belső pozíciót, amit néha Vini foglalhat el, és ebben az esetben Douglas Santos előrébb lép. Néha pedig egy másik játékos is elfoglalhatja, aki ebben az esetben Martinelli lehet. Tehát védekezésben és támadásban ez nem változik, ami változik, az természetesen a játékos egyéni játéka a saját jellemzőitől függően. Danilo más, mint Martinelli.
3: Dependiente das características. Danilo è differente de Martinelli.
2: Norvégia szövetségi kapitánya Solbakken arról is nyilatkozott a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, hogy a brazilok elleni mérkőzés a válogatott történetének egyik legfontosabb találkozója.
5: Nekünk a mérkőzést kell játszanunk, és nem a körülményekkel foglalkozni. Szóval a meccsre kell koncentrálnunk. Nem szabad, hogy a rendezvény, a körítés elvonja a figyelmünket. Nekünk a játékkal kell törődnünk. Aztán persze lehet amellett érvelni, hogy ez egy különleges alkalom, de mivel Norvégia legutóbb megszerezte a legelső csoportmérkőzéses győzelmét a története során, teljesen természetes, hogy így tekintenek rá. A legfontosabb azonban az, hogy magára a mérkőzés. És a fókuszáljunk, és ne a külsőségekre. Erről feltétlenül gondoskodnunk kell. Szerintem rengeteg edző aggódhatott már Vinicius Junior miatt az idők során, ebben egészen biztos vagyok. Az egyértelmű, hogy rendkívül jó formában van, kifejezetten erősnek tűnik ezen a világbajnokságon, és láthatóan kicsattan a fizikai erőtől. Ugyanakkor ez a helyzet természetesen a szélső védőkre is hatalmas felelősséget ró. De ez nem csak róluk szól, hanem arról is, hogy segítsük a szélső védőt. Mind a középpályások, mind a szélsők játékában. labdával, nehogy az egész mérkőzés folyamán egy az egy elleni szituációba kényszerüljön. Persze adódnak majd olyan helyzetek, amelyeket meg kell oldani, oda kell állni és egyedül kell helytállni, mert ez elkerülhetetlen. Ezzel együtt bízom benne, hogy a területvédekezésünk révén bárki is játszan a szélső védő posztokon, a játékosok megfelelő támogatást kapnak a mellettük lévő társtól. Ezt a felfogást Bob Hutton és Roy Hodgson hozta be Skandináviába, és mi is megpróbáljuk ezt a lehető legtökéletesebben megvalósítani a pályán.
2: 22 órától tehát Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében, majd hajnali 2 órától Mexikóvárosban játsszák a Mexikó-Anglia találkozót. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Olaszországból igazolt védőt a Real Madrid. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő klub bejelentette, hogy Denzel Dumfries, aki a világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott, 2030-ig szóló szerződést írt alá. A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett német Szebrail Makrekis. A labdarúgó szerződtetését az azeri Karabag be is jelentette és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette az Zalaegerszegtől. Elutazott a Győr férfi labdarúgó csapata az első bajnokok ligája selejtezős mérkőzésre. Az Eto a Vikingur elleni párharc első mérkőzését július 7-én Izlandon játssza. Az indulás előtt Csinger Márk nyilatkozott a közmédiának.
6: Azt látom, hogy egész jó a hangulat, ez minek köszönhető, jól sikerült a felkészülés?
7: Mindenképp tudom mondani, igen, szerencsére nem volt hosszú, mindig az a legjobb, mikor rövid, és egyből jönnek a mérkőzések, de mivel maradt az ugyanaz a csapat nagyjából, ami tavaly volt, vagyis szerintem a légkör az ugyanúgy megmaradt.
6: Mennyire volt tartalmas, mennyire volt hasznos ez az elmúlt néhány hét? Voltatok egy Dunakupán is, ott harmadik helyezést ért el a csapat, az mennyiben segítette a felkészüléseteket?
7: Mindenképpen. Az, hogy összeszoktunk az új edzői stábbal is, mert azért az fontos volt, de kemény edzések voltak, szerintem, mint egy fölkészülés az ilyennek kell lenni, de most már végén csak arra mentünk rá, hogy jól tudjunk szerepelni, és meg fogunk mindent tenni ennek érdekében.
6: Mit érdemes, vagy ti mit tudtok arról az ellenfélről, akihez utaztok? Ugye idegenben kezditek ezt a párharcot ezzel az izlandi csapattal, mennyire készültetek fel, illetve mit érdemes tudni az ottani körülményekről, ezekhez hogy álltok hozzá?
7: Mindenképpen készültünk, mert szerintem videózások ilyenek mindenképp megvannak, de mi azt szeretnénk csinálni, mint a pályán szoktunk, mi szeretnénk irányítani a mérkőzést, de mindenképp kicsit adottálni kell az időjáráshoz is, mert azért itt 30 fokok, ott meg azért hidegek lesznek, műfű is, lehet mondani, hogy zavarok, de ha azt tudjuk hozni, amit a bajnokságból hoztunk tavaly, szerintem akkor nem lesz probléma.
6: Itt már szóba hoztad az új edzői stábot, nem tudom, hogy milyen plusz impulzusokat hozott a csapatnak, te hogy vetted észre, milyen változások lettek?
7: Egy plusz hozott, mert amit tudtunk, azt nem is kért mást, hogy amit tudunk, azt csináljuk nyugodtan. Ő egy-két dologgal kiegészítette, de szerintem ez így normális.
6: Még egy picit a szerződésedről, ugye nem napokban lett hivatalos, hogy a Győri Etóhoz tartozol, most már hivatalosan is. Mennyit gondolkodtál ezen a döntésen, vagy mennyire volt egyszerű a döntés, és miért döntöttél így?
7: Én mindenképpen azért gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, hogy legyen a jövőm, de tudom, hogy jó csapatunk van, tudom, hogy most bajnokok ligája selejtezőt játszunk, és tudom, hogy ha oda teszem magamat, akkor innen is tudok akár feljebb lépni, akár tovább menni, de mivel itt vagyok, erre fogok koncentrálni 100%-osan is, mindig oda teszem majd magam.
6: Visszakanyarodva a keddi mérkőzésre, mennyire lesz nehéz ellenfél ez az izlandi csapat? Ugye azt mondtad, hogy felkészültetek belőlük, videón is néztétek őket. Milyen célokkal érkeztek ti oda Izlandra?
7: Mindenképp lehet megnéztük őket, de aztán lehet, hogy valami teljesen más hoznak, mint amit eddig csináltak, az bármikor benne a futballba. Én azt tudom garantálni, hogy mi úgy fogunk kijönni a mérkőzésre, hogy meg szeretnénk nyerni, de persze, hogy gondolkodnunk kell is, mert 2 mérkőzés van, nem csak egy. Ha ott nem sikerül nyerni, akár itthon is beúszhatjuk, de én azt tudom mondani, hogy kintre is úgy fogunk menni, hogy nyerni szeretnénk.
0: Ez a Sportvilág.
2: 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikerét követően a 6 gólos Vígvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. Varga Vincét kérdezte a mérkőzés után Török Olivér.
8: Gergő, 3 gól a neved mellett, kulcspasszok, gólpassz, elég jól sikerült ez a találkozó is. Tapadtak a grúzok, de sikerült őket is legyőzni. Tornagyőztes a magyar válogatott, amihez gratulálunk. Milyen volt ez a 3 nap összességében?
9: Fárasztó, köszönjük szépen. Nyilván örülök, hogy mind a 3 meccset megnyertük, és voltak jó teljesítmények, de nyilván egyhete kezdtük az edzéseket, azért meglátszik még rajtunk. Például ma nagyon sok gólt kaptunk Nyilván sok gólos meccs volt, tehát rengeteget is lőttünk, tehát úgy gondolom támadásban rendben voltunk, de később azért nagy tornákon mindig a védekezés dönti el a fontos párharcokat, és nyilván sok mindent le kell még tisztázni, mert voltak nagyon jó védekezések, de voltak azért elváltások, össze-vissza ugrások, kevesebbet kommunikáltunk, de még van egy hetünk az utazásig, úgyhogy még azért van időnk ezen csiszolni, de összességében szerintem jó úton vagyunk, meg azért egy elég fiatal csapat játszott ma is, meg az elég forgatta Zsolt a csapatot, úgyhogy de szerintem mindenki kiadta magából szerintem a maximumot, és megmutatta magát a Zsoltnak, és tényleg boldogok vagyunk, hogy három ilyen jó meccset játszottunk egy ilyen jó közönség előtt, az egy vízlabdázónak, egy magyar válogatott vízlabdázónak a Margit szigeten mindig a nagy élmény játszott, hogy köszönjük a szurkolást, és tényleg gratulálok mindenkinek, de még azért van hova fejlődnünk.
8: Neked lelki szempontból mennyire sikerült feldolgozni a barcelonai időszakot, azt soha senki nem fogja elfelejteni, hogy milyen játékot nyújtottál a BL döntőben, és szerintem azt sem felejtik el, hogy a te góloddal nyerte meg a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléje.
9: Így utólag nagyon jól hangzik, meg jó érzés természetesen. Hát nehéz volt feldolgozni, ezért kellett ez idő, de nyilván voltak csapattársaim, családom, szeretteim, akik ezen átlendítettek. Emiatt büszke vagyok magamra, hogy így alakult ez az egész, mert azért voltak olyan periódusok ott a szezon végén, amikor nem éreztem azt magamban, hogy én ebből föl tudok állni, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy a szezon végén a spanyol bajnoki döntő is, meg a BL döntő is jól alakult, úgyhogy nagyon örülök, hogy bebizonyítottam azt magamnak, meg a Barcelonának is, hogy én a végsőkig küzdöttem a történtek ellenére, és nem tudok semmi rosszat mondani, mert tényleg egy igazi család alakult ott, és mi lettünk a világ legjobb csapata idén, úgyhogy ez, ami történt velem, ez erre nem tudok negatívként tekinteni. Biztos vagyok benne, hogy ennek így kellett lennie, és nem titkolom, azért fog dolgozni, hogy majd még tudjak ott játszani.
2: Hallgassuk meg a szövetségi kapitány Varga Zsolt értékelését is.
8: Utazás az ismeretlenben, nekem ez a Tátrai Bent szám jutott eszembe a tegnapi meccs kapcsán. Volt benne némi kockázat, hogy egy kevésbé ismert szerb csapattal találkoztok, de szépen megoldottátok a feladatot. Előtte elkalapáltátok alaposan Hollandiát, ma pedig Grúziát, vagy mondjuk más néven Georgiát, akik tapadtak a magyar válogatottra, okoztak kellemetlen perceket, de azért sikerült őket is legyőzni. 100%-os teljesítmény, amihez gratulálunk. Összességében milyen képet festett ez a válogatott ezen a tornán?
10: Úgy gondolom, hogy pont azt mutatta vissza, ahol ebben a pillanatban, ebben a felkészülésben tartunk. Ugye sokat cseréltem a csapatokat. Én a mai napot úgy foglalnám össze, mert a tegnapról, meg a tegnap előttről már ugye beszéltünk, hogy ha a lőtt gólokat nézem, az úgy rendben van. A kapott gólokban mondhatnám azt is, hogy akár 10-zel többet kaptunk, mint amit egy ilyen mérkőzésen mondjuk úgy elfogadhatónak gondolok, de mondjuk legyen, ha kapunk 10-et, akkor azt mondom, hogy az a rendben tudok lenni. Szóval ebből látszik azoknak a hibáknak a mennyisége, ami mindenféleképpen kell dolgoznunk. Tehát ez a plusz 7 gól, amit mindenféleképpen oda kell tennünk, az biztos, hogy az a része. De megint volt sok rossz passz elől, elkapkodó szituáció, és a védekezésben meg blokkhibák, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy tudnunk kell, hogy igen, a támadás az jó volt, de ami a jó, azt meg kell tartani, ami a kevésbé jó, illetve nem volt jó, kifejezetten akár rossz is lehet valami, azon viszont tisztában kell lennünk, és dolgoznunk kell rajta tovább. Ez volt igazából egy kicsit a mai napnak a, hogy mondjam, csak az értékítélete.
8: Szövetségi kapitányként most jön a nehezeg, mert ki kell jelölni azt a 15 főt, aki elutazik Sydneybe ebből a 24 fős társaságból.
10: Igen, ez mindig egy nehéz fázis, már csak a csapat hirdetés is, mert nyilván minden játékos utazni szeretne, minden játékos beleteszi a szívét, ilyenkor ez egy nehéz érzelmi állapotot tud generálni, bárhogyan is csináljuk a csapathirdetést. Ez mindig egy nehéz pillanata, igen, a felkészülésnek, vagy szerintem igazából ez minden szövetségi kapitányra igaz.
8: Sydney amúgy is közel áll a szívedhez, ilyenkor előjönnek majd a régi emlékek?
10: Annyira régen történt, hogy és annyira gondolom más is lesz a környezet, meg azóta már voltam Ausztráliában is, úgyhogy de biztos, hogy egy jó érzés lesz visszatérni arra a színhelyre, ahol olimpiát nyertünk 2000-ben.
2: Sportvilág. Bejutott a legjobb 16 közé Stoller Fanni és a Mohamed oldalán a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. Stoller ezt követően a horvát Pavic-sal továbbított a 8-at döntőből vegyes párosban, miután 6-4-7-5-6-3-ra győzött egy amerikai-kanadai duó ellen. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel. Míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célbe a másik Ferrarival. Max Verstappen kiesett, míg Andrea Kimi Antonelli pont nélkül maradt. A dobogósok interjúi következnek.
11: Charles, you just won the British Grand Prix.
12: Charles, megnyerted a brit nagy díjat. Milyen érzés?
11: Yeah, it feels incredible. I mean,
12: hihetetlen jó érzés. Sajnos a vége, hát az nem olyan volt, amiről álmodtam volna. De az, hogy az elmúlt hétvég után most sikerült nyernem, nagyon nehéz hétvég után, és rengeteg munkát tettem bele abba, hogy végre jól érezzem magam ismét az autóban. Úgy éreztem, hogy tegnap találtam valamit, hogy a sprint után az időmérőre, de ezt ma megerősítést nyert, és újra jól éreztem magam, és úgy éreztem magam, ahogy kell. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Elég érzelemdús évezedik neked, hogy ott van Monaco, Barcelona, kis balesettek, úgyhogy most egy picit, mint a fellélegez, és hogy tényleg így újra kalibráltad magad, és most itt harca készen érkeztél ide. Így van, ahogy mondtad, Monaco-nál utána nem volt nagyon, meg az érzés Monaco-ban, Q3-ban hibáztam, és volt problémák ott a futamon, estem ki Barcelonában, jobban éreztem magam, de aztán megint kicsúsztam, és ez mentálisan is megviselt, aztán vasárnap is volt probléma az autóval, Ausztria sem sikerült túl jól, de itt most végre sikerült mindent összeraknem, és nagyon remélem, hogy ezt a lendületet tovább tudom vinni a következő hétvégékre. Nagyon köszönöm a csapat, mert amiért annyira keményen dolgoztak. George, hát ez nem volt egy sima futam neked, de gondolom boldog vagy, hogy végül a második hely meg lett neked. Először is gratulálok Charlesnak, mert nagyon jó teljesítmény nyújtott, és nagyon jó itt lenni Silverstone-ban. Ez az első dobogós helyezésem, itt nagyon örülök, hogy itt lehetek. Még úgy is, hogy szerencsém volt. Ugye volt egy lassú defektem, a végén pedig szerencsém volt. A mellén pártolt a biztonsági autóval. Úgyhogy jéghidegek voltak a gumi, amit a végén. És végül is így sikerült második helyet megszereznem. Nehéz hétvége volt, örülök, hogy itt állhattak. Szerinted miért volt ennyire nehéz neked ez a hétvége, hogy a tempód nem volt meg? Nem tudom, az időmérőn ugye nem volt meg a tempóm az egyenesekben, és ez még a futam is így volt, de dolgozunk tovább a csapattal együtt, mert ezek a Ferrari srácok elég gyorsnak tűnnek. Úgyhogy ez öt meccsben vannak, abszolút. Ugye nem akartál volna, gondolom, újraindítást, hogy ott van mögötted, Lewis. Lewis, gondolom, kicsit keserédes. Hazai futam ez most neked. Ott vagy a dobogón, de nyilván a legfelső fokára vágytál, és a vége se alakult jól, neked pedig új gumikkal mentél. De hát hallgass a szurkolókat. Először is szeretnék gratulálni Sarnak, hogy megnyerte ezt a nagy díjat. Ez különleges élmény, és ez egy fantasztikus eredmény a csapatnak, hogy a csapatnak is szeretnék gratulálni. Nem volt ma meg nekem a tempó. Rajtnál ugye kicsit bemozdultam, jött egy 5 másodperces büntetés, de Sár gyorsabb volt ma nálam, én szenvedtem, az autóban nem volt meg az egyensúlya, de így is mindent beleadtam, és hálás vagyok, hogy itt lehetek a dobogon. Igen, azt néztük, hogy küzdöttél, sok harcban vettél részt a futam során, de az mindenképpen ígéretes lehet az, hogy Sár ilyen jó tempót diktált, és itt voltál. Szerinted kihívói lehettek a Mercedesnek? Úgy tűnik. Nem tudom, mi történt Kimivel, de a csapat hihetetlen munkát végez a hát. Úgyhogy még mindig dolgozzunk kell tovább, hogy ténylegesen utolérjük őket teljesítmény szempontból, de most már ez a második győzelem, amikor szezonban ez fantasztikus eredmény. Gratulálok. Charles, visszatérve hozzád. Neked sem volt ez annyira egyértelmű ez a futam. Kimi azért végig ott volt mögötted, aztán persze volt ez a problémája, ami segített, és végén a biztonsági autó, és akkor arra gondolt, hogy most mit kell még tennem, mit kell csinálnom. Így van, hát Kimivel azért szoros lett volna, nagyon gyors volt. És közeledett rám elég jó tempóval, úgyhogy nehéz lett volna megtartani ezt az első helyet. Aztán szóltak, hogy problémája van, úgyhogy onnan pedig tudtam, hogy nagy előnyöm van, és azért könnyűnek ígérkezett. Ám aztán jött a biztonsági autó, és aztán valamilyen abból kifolyólag. Ugye jöttek a lekörözött versenyzők, úgyhogy végig ilyen 100-120 km/h-val mentem a biztonsági autó mögött, kihűltek a gumik, úgyhogy eléggé szkeptikus voltam az újraindítást illetően. Hát ez nem annyira jó így a szurkolóknak, nem ilyen, de én a sisak alatt nagyon boldog voltam, hogy nem indult újra a futam a végén. Úgyhogy meglett ez a győzelem, és ez a nagyon jó érzés. Így van, itt a világ legjobb szurkolói vannak itt, úgyhogy én is szeretnék neked gratulálni a csodálatos győzelemhez. Köszönöm szépen!
2: Mi történt ma Hungaroringen? Kreisz Bálint tudósít.
13: Molnár Martin dobogóra állhatott a Hungaroringen a brit Formula 3-as versenysorozatban. 3 héttel az idei Formula 1-es magyar nagydíj előtt a GT Open versenysorozat és annak betétfutamai köröztek a Mogyoródi pályán. A hazai nézőknek a legizgalmasabb a brit Formula 3-as bajnokság lehetett, ahol Molnár Martin a szezonban már ért el szép sikereket. A Rodem Motorsport 18 éves pilótája először ült autóba a Hungaroringen, pénteken pedig megszerezte pályafutása első időmérős győzelmét. A szombati első versenyen az élről végül a 4. helyre futott be, a mai 2. futamon pedig a 3. helyre indult. A 25 perces körözés alatt sikerült minden ütközésből kimaradnia, szép előzéseket is mutatott be, végül 2. ért célba. A magyar szurkolók tapsolva és a nevésskandálva fogadták őt, amikor a dobogóhoz érve kiszárt az autójából. A futamot az összetettben is élen álló Nikita Petri nyerte. Ami a többi versenysorozatot illeti, a felhozata rendkívül sokszínű. A formulautók mellett túrautókat és hosszú távversenyzésben használt prototípus autókat is figyelhetett a közönség. A hosszú távú sorozat futamát az amatőr kategóriában 3. helyen zárt a Zsigó Antal és Walter Csaba kettőse, így ők is a pódiumon ünnepelhettek. A hétvégét a brit Formula 3-as sorozat utolsó, fordított rajtrácsos versenye zárta, Molnár Martin a 10. helyről indulhatott, az első kanyarban nagy mentéssel megúszott még balesetet, de visszacsúszott az utolsó pozícióba, innen kellett előznie, és végül 8. intették le. Molnár Martin a bajnoki tabellán a 3., folytatás jövő hétvégén a Red Bull Ringen.
2: Az első futama után Molnár Martin Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
13: Molnár Martin dobogós helyen zárta a 2. futamot itt a Hungaroringen. Kezdjük ezzel. Milyen volt a verseny? Hogyan élted meg belülről?
14: Nagyon jó verseny volt. Nagyon örülök, hogy összejött a 2. hely. Tegnap is sokáig ott voltam a 2. helyen, de végül egy hiba miatt buktam pár pozíciót. Viszont ma összejött, úgyhogy nagyon örülök ennek. Tényleg elképesztő itt a magyar szurkolók kellett versenyezni, és hatalmas érzés volt.
13: Amikor először kiment a safety car, nagyjából 10 másodpercig volt ez a zászló. Belülről ez mennyire volt egy furcsa jelenet, hogy igazából nem is történt semmi, amivel újra pályára jöhetett a biztonsági autó.
14: Igen, kicsit fura volt, nem is értettük, hogy ott mi történt, viszont utána elrendezték, hogy tudjunk újra versenyezni, úgyhogy nem volt ebből nagyobb probléma, csak egy-két perc értetlenség, de igen, igazából jó volt nagyon a versenyünk, és tényleg örülök annak, hogy végződött.
13: A körülményekkel hogy tudtál megbarátkozni itt azért, amikor elkezdődött a nap, kicsit szemerkélt az első, aztán elkezdett kisütni a nap, ez mennyire volt rád hatással futam közben?
14: Hát futam előtt egy kicsit azért néztem az egét, hogy ebből mi lesz. Futam közben is elkezdett egy kicsit szemerkélni az eső, de igazából nem zavart meg, úgyhogy még nem lett végül változó körülményű verseny, maradt a száraz pálya, úgyhogy ebben ezzel nem volt így problémánk, de nagyon élveztem a versenyt, és nagyon jó hangulata volt.
13: A közönséget mennyire tudod hallani mondjuk a verseny előtt? Mert egyértelmű, amikor kiszállsz az autóval, akkor mindent hallasz, de előtte, amikor odamész a rajthoz, akkor tudsz ezekre figyelni?
14: Igen, a rajtrácson még hallok mindent, és elég elképesztő úgy állni ott a rajtrácson, hogy tényleg ekkora hangzavar van. Nagyon sok extra, nagyon nagy extra lökezet adott, és tényleg nagyon jó érzés volt.
13: Walter Csabával és Zsigó Antallal beszélgettünk, akik 3. helyen zártak a kategóriájukban, és átvehették a trófájukat ezért itt a Hungaroringen. Kezdjük magával a futammal, hogyan értékeltétek a versenyt és azt a harcot, amit ti vívtatok?
15: Alapvetően én nagyon eredményesnek tartom a versenyt, különösen abban a tekintetben, hogy azért pénteken még messziről indultunk, és a beállításokkal, meg az autóval azért volt küzdés, mire ide jutott, és azt gondolom ennek a fényében különösen büszkék lehetünk erre az eredményre, mert összeállt minden, a csapat tényleg elképesztő fejlődést mutatott be a hétvége során, mi magunk is próbáltunk fejlődni, és ma azt gondolom a versenyben, amikor kellett, tudtunk előzni, amikor kellett, szerencsénk volt, amikor kellett, védekeztünk, úgyhogy én magam részéről nagyon, nagyon elégedett vagyok, és természetesen a győzelemre törekszik mindig az ember, de jelenlegi helyzetben én azt gondolom, ez nekünk ma a győzelemmel felért.
16: Abszolút csatlakoznak, ez abszolút a győzelemmel felért. A két pilóta, aki első két helyen végzett, régi jó barátom, nem tartom én jó magam azon a szinten, tényleg, hogy egy nagyon gyakorlott, régóta jó nevű pilótákkal lenni a dobogón, ebbe a kategóriába, ebbe a királyi gyönyörű pályán, ez szinte hihetetlen élmény, a csapatomra nagyon büszke vagyok. Nagyon jó munkát végeztek, egész hétvégén tudtunk fejlődni, szinte körről körre beállításokkal jobbak lettünk. A tegnapi napot is egy nagy tesztként fogtuk föl, de ennek a eredménye meg is mutatkozik máma, hogy egy komolyabb eredményt tudtunk futni, úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, aki eljött és szurkolt nekünk.
13: A versenysportban eltöltött hosszú évtizedek után meg lehet szokni azt az érzést, hogy hazai közönség előtt sikerül dobogóra állni, és az egész látó tapsol nektek, és akár még a neveteket is kiáltja?
15: Nem lehet megszokni, ez mindig különleges érzés és elképesztő motiváció, úgyhogy nem. Én részemről nem tudom megszokni, úgyhogy szeretném még néhányszor átélni, mert még mert távol vagyok attól, hogy megszokjam.
16: Hát ez az az utca, miért ezt nyomjuk. Rövidre zárva, hogy csak ezért, hogy ott legyünk a dobogón, a pódiumon. Ezért áldozunk fel ennyi energiát, időt és egyebet.
2: Mihálisz Norbert a harmadik és a hetedik helyen végzett a TCR World Tour túra autós sorozat franciaországi verseny hétvégéjének első és második futamán. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsert megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard. A szakasz győztest hallják.
17: Hát ez tényleg mindent jelent, mondtam korábban, és óriási megtiszteltetés. Nem tudom elmondani, nem is hiszik, hogy mennyire keményen dolgoztunk, itt legyünk, óriási bizalom az egész csapat részéről. Mindenkinek a munkája, a családomé, a barátaimé, amikor felnőttem. Egyszerűen nem tudom elhinni azt, hogy itt tartok. És ez tényleg hihetetlen. Nagyon értékelem. Szeretném megköszönni természetesen Tadejnek, a világjobb csapatában tekerhettek vele, és láttuk, hogy milyen érzelmek szabadultak fel. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy mit jelent ez nekem, a hazámnak és mindennek, ami történik. Ez tényleg őrület. Nagyon szépen köszönöm a csapattársaimnak. Mesélj kérlek, mi történt itt az utolsó kilométeren. Hát mentünk nagyon-nagyon tempóban. Sok minden történt ilyenkor az emelkedő tetején. Nem tudtam ott tenni legelől. Aztán utána próbáltam visszahozni Skelmoszét, aztán egy tervünk volt Tadejre. Megcsináltam, de aztán a végén a távolság nagyobb volt, úgyhogy egyszerűen csak mentem a lendülettel a célig. És megnyerted a szakaszt, itt van René McNulty is.
18: Nem ez volt a terv, ez így alakult.
17: Nagyon büszke vagyok rá, ennyit mondott. Sokat jelent, nem, hogy itt van Brandon is, és ennyire boldog. Igen, ezek a lehetőségek nem jönnek sűrűn igazából soha, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy végül sikerült így megoldani ezt a helyzetet. Említetted Mexikót, nyilvánvaló, azt gondolom, hogy most megőrülnek az emberek, itt érdekel a foci VB, hogyha itt van Isaac Del Toro kerékpárban. Nem, hát nyilván itt nagyon sokan vannak, és nagyon sokan élnek a labdarúgással is. A csapat, a válogatott nagyon jó teljesítmény. Itt, de most itt vagyunk a kerékpárban ugyanazon a szinten, mint a foci VB, és hát ez tényleg hihetetlen.
2: A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, 22 órától Brazília-Norvégia labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében, élőben az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
19: Stollárék negyeddöntősök vegyes párosban a wimbledoni teniszbajnokságon. Folytatódik a munka az országgyűlésben, marad az enyhe idő záporokkal. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
19: Noha a bosnyákok ellen piros lapot kapott, Folarin Balogun pályára léphet a társrendező amerikai válogatott belgák elleni 8. döntőjében, a labdarúgó világbajnokságon. Negyed döntőbe jutott Stollár Fanni és Pavic a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, mivel döntőszedben 4-6, 7-5, 6-3-ra legyőzött egy kanadai-amerikai duót. Női párosban Aisha Muhammad oldalán 16 közé került, miután 6-1-6-4-re vert egy ukrán-amerikai kettőst. Novák Djokovic az első negyeddöntős Wimbledonban, mivel 4 játszmában fölülmúlt a Roman Safiullint. A nőknél a negyedik kiemelt Jessica Pegula és a tizedik kiemelt Karolina Muchová is döntőszedben jutott be a 8 közé. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, ma délelőtt a Hungaroringen. A kora esti futamban ezután a 8. lett. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett, a Mercedes-szel. Míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba, a másik Ferrarival. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya az agyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést. A talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Alternatív növények várhatóan a cirok, őszi borsó, olajretek, mustár lehetnek. A szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból, ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Ez a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható. Óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot.
0: Közlekedés.
19: A 22-es főúton Széchény közelében a 37-es kilométernél egy autó árokba hajtott, a helyszínelést félpályás lezárás mellett folytatják. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
19: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A műsorvezető Katona László, pontos idő 21 óra 40 perc. Hamarosan majd este 10-től a Brazília-Norvégia labdarúgó világbajnoki 8-a döntő mérkőzést élőben közvetítjük, valamint éjjel 2-től Mexikó-Anglia, szintén itt a Nemzeti Sportrádióban. A stúdióban majd ezeken a mérkőzéseken szakértő Vukovics László, korábbi válogatott labdarúgó, szervusz, szia, üdvözöllek. Mit vársz? Mondjuk a Mexikó-Anglia találkozóról, távolról kezdjük.
2: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A Mexikó-Anglia mérkőzés olyan szempontból lesz érdekes, hogy ugye három rendező ország van most ezen a világbajnokságon, Kanada búcsúzott, de a másik kettő még életben van, és Mexikó a saját pályáján, az Azték stadionban 80 ezer néző előtt fogadhatja Angliát, ami óriási esély neki, tehát ez plusz egy gólt minimum jelent a mexikóiaknak. Ez nem jelenti azt, hogy 1-0-ról indul a mérkőzés, mert ha az erőviszonyokat nézzük, azért erősebbnek gondolnám Angliát. Viszont ez így kiegyenlíti egymást a kettő. Arra leszek kíváncsi, hogy az angolok mennyire tudják függetleníteni magukat attól a közönségtől, attól a hangulattól, ami most ott vár rájuk, és hogy milyen játékvezetői felfogás fogja kísérni a mérkőzést. Az rendkívül fontos az angolok szempontjából, mert ha engedi a kemény, már-már a durvaság határát feszegető játékot a játékvezető, az a mexikóiaknak kedvez, viszont ha besárgázza őket elég hamar, az meg Angliának.
1: Mexikó egyelőre 100%-os, illetve gólt sem kapott, egyedülálló ez a tornát illetően, de azért nagy csapat ellen még nem játszott. Ecuador volt a legutóbbi körben az ellenfele a társházigazdának, a csoportban pedig Csehország, Dél-Korea és Dél-Afrika volt az ellenfél, úgyhogy ez a mostani lesz az igazi erőfelmérő?
2: Így van, hát most már 8 közé jutás a tét, ugye Quiñonesnek fantasztikus VB-je van eddig, vagy Jiménez, pontják a gólokat, előrefele jól néz ki Romo, jól néz ki Mexikó. A védelem még nem volt igazán próbára téve, de én nem bontanám így teljesen szét a csapatrészeket, mert ugye a modern futballban együtt védekezik egy csapat, és együtt támad, mert a támadók sem lennének annyira hatékonyak, a hátulról nem segítenék, és ez viszont is igaz. Itt most a Harry Kane-nel felálló Anglia, azért emelem őt ki külön, hát gondoljunk csak a Kongó mérkőzésre, vagy hányszor megmentette már Angliát, azon gondolkoznak, és be is terjesztették egyébként az angol parlamentbe, hogy Beckham mintájára, őt is lovaggá üssék, hogy Sir Harry Kane. Hát, ha valaki megérdemli, akkor ő az.
1: Hát, ami késik, nem múlik. Egyébként az angolokra rátérve csak annyi, hogy hát Harry Kane 5 góljával azért termeli rendesen a... meg hát az előző mérkőzésen is 2 gólt lőve Kongó ellen, de Kongói Demokratikus Köztársaság ellen tovább ment az angol válogatott, de figyelve a cserepadot, Watkins-t vagy Tonyt, egyikük se, hát Tony még nem is lépett pályára, Watkinsnak van 6 perce Panama ellen, szóval, és felmerül az, hogy például más egyéb támadó, Cole Palmer nem került be a keretbe. Nagyon Kane központú ez az angol válogatott?
2: Azt gondolom, hogy rettentő sok klasszisuk van, de Kane az fantasztikus. Most például Gordon remekül szállt be a mérkőzésbe, 2 gólpaszt adott, úgy tudták megfordítani a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzést. Tehát azért Rashford, Saka, Madueke, fantasztikus játékosaik vannak az angoloknak, akik szerintem olyan bajnokságba edződnek, a Premier League, ami a legkomolyabb bajnokság, és ha az elején meg is fogja fogni őket egy 5-10 percig ez a hangulat, ha ott Mexikó meg tudja szerezni a vezetést, az nagy lökést adhat a hazai csapatnak, de az angolok, ha egyénileg végigmennénk, azért legalább 8 poszton, 6-7 poszton biztos jobb játékosok alkotják, mint a mexikóiakat. Itt most az a kíváncsiság van bennem, hogy kiöli egymást a közép-amerikai csapat fantasztikus hozzáállásbeli különbsége, az, amit ők képviselnek a hazai pálya, és az angol hideg vér az, hogy ezek a játékosok tényleg vérprofik, az Arsenaltól kezdve a Bayern Münchenen át, most nem sorolom végig, tehát United City, a legjobb csapatokba játszó futballistákról beszélünk, hogy ki tudja-e oltani Mexikó ezt a különbséget a pályán, el tudja-e tüntetni.
1: No, de ez a mérkőzés, a Mexikó-Anglia találkozó majd 20, vagy éjjel 2 órakor kezdődik, és majd 10 órától, tehát kevesebb mint 4 óra múlva a Brazília-Norvégia összecsapással folytatódik a 8-ad döntők sora. Megvannak a kezdőcsapatok. Brazil oldalról apró érdekesség, hogy Paqueta nincs, azaz sérüléssel bajlódik a Flamengo játékos. Alisson a kapuban, Danilo Marquinhos Gabriel, illetve Douglas Santos a védelemben, a középpályán Ryan, Bruno Guimarães, Casemiro és Martinelli. Előfordulhat, hogy az Arsenal játékosa inkább előrébb helyezkedik, egyfajta baloldali támadó, hiszen előre a Cunha Vinicius kettős. Ez az egy változtatás, tehát Martinelli jön be Paqueta helyett. Nagyon nem meglepő, hogy Ancelotti mit lép, vagy mit nem lép?
2: Nagyon fontos gólt szerzett Martinelli, szerintem ezért került a csapatba. Ancelotti ötszörös BL győztes, minden hájjal megkent, nagyon dörzsölt edző, aki a legnehezebb pillanatokban is tudja, hogy mit kell csinálni. Ez a mérkőzés úgy van beharangozva, és egyet is értek vele, hogy Vinicius Junior kontra Haaland. Haaland szerintem ezen a mérkőzésen is fog gólt lőni. Nem tudom, hogy elég lesz a Norvégiának ahhoz, hogy legalább a hosszabbításig eljusson, vagy legyőzze Brazíliát. Hát ha kimondjuk azt, hogy Brazília, akkor mindenki abban gondolkozik, hogy ötszörös világbajnok, neki mindig ott kell lenni, és tudjuk most már zágakat, hogy Brazília, ha úgy megy, akkor tud találkozni az elődöntőbe Argentinával, ha másik ágon is papírforma szerint alakulnak a dolgok, na de ebbe az angoloknak azért még lesz beleszólása, vagy a Mexikónak, attól függ, ki jut tovább, mert ugye a mai két meccs, akit fölvezettél, ugye a Brazília-Norvégia meccs győztese játszik a Mexikó-Anglia győztesével, és annak a győztese az Argentinággal, tehát innen ezek közül lesz valaki a világbajnoki döntőbe, a másik ágat most nem taglaljuk, de én nagyon jó mérkőzést várok. Brazília, ez a csapat, azért legyünk tárgyilagosak, nincs azon a szinten, mint Ronaldoék, Ronaldinhoék, Cafuék, azok a világbajnok csapatok, hogy sokkal több klasszis volt. Itt a legnagyobb klasszis most Vinicius Junior, aki egymaga el tud dönteni mérkőzéseket. Van több jó játékosuk, de én nem gondolnám, hogy ha bár rám cáfolhatnak a brazilok, de én nem gondolnám, hogy ők megnyerik idén a világbajnokságot.
1: A norvégok pedig úgy jönnek ebbe a mai mérkőzésbe, hogy elefántcsontpartot győzték le az előző körben, és így a legjobb 16 között, majd a brazilok ellen Nyland a kapuban, a védelemben Wolf, Eggem, Ayer és Rierson, a középpályán Berg, Berge és Ødegaard, elő pedig a Nusa, Holland és Sörloth hármas. Itt Rierson a jobb hátvéd az, aki bekerült valójában. Nagy változtatásokat nem eszközölt Solbakken szövetségi kapitány. De hát mit gondolsz, hogy Hollandnak mennyi lehetősége lesz, miközben azért elefántcsontpart ellen a kevésből sikerült egyszer gólt lőnie?
2: Csak még egy érdekességgel kezdeném, hogy a norvégoknál két olyan játékos is van, Haaland és Sörloth, akiknek az édesapja is válogatott futballista volt, és ugye Haaland apját többször mutatják is a lelátón, fantasztikus, büszke a fiára. Én azt gondolom, hogy említettem az előbbi kérdésednél is, hogy Haaland egy gólgép. Érzésem szerint ma is be fog találni, mert egyszerűen olyan sebessége van, olyan helyekre tud érkezni, amit nem lehet tanítani, mert a futballban egy csomó mindent, sőt, majdnem mindent meg lehet tanítani. Tudod fokozni a gyorsaságot, a technikát, a lövőkészséget, az erőt, de azt, hogy gólt lőni hogy kell, hova kell érkezni, mikor, arra születni kell. Természetesen gyakorlod az érkezéseket, a helyezkedéseket, de Haaland, nem tudok más szót használni, mert ez írja a legjobban, mint Harry Kane is, egy gólgép, akiben minden mérkőzésen benne van a gól, és ő az a játékos, aki csak akkor cserélnek le, ha azt mondja, hogy megsérültem, nem tudok tovább játszani.
1: Sörlothról egy pár gondolat, ő az elefántcsontpart elleni mérkőzésen a jobb szélen volt, néha ő adta be a labdát, de valójában neki kellene lehet érkezni. Klasszikus jobb szélsővel nem játszik a norvég válogatott, azaz nem két csatáros a játék, de előfordulhat, hogy majd valami taktikai mahináció lesz, csak az előre megadott taktikai ábra szerint nem úgy néz ki, mert amikor az Irak ellen 4-1-re nyert Norvégia, akkor Haaland Sörlothtal együtt volt két csatáros játékkal. Mit gondolsz, hogy két csatáros játék, vagy Sörloth a szélen, mi az, ami jobban állhat majd a norvégoknak?
2: Én azt gondolom, hogy Sörloth a szélről fog indulni, Haaland lesz egyedül elől, föl fog zárkozni hozzá, hát a brazilok ellen vétek lenne teljesen kitámadni, és ebben nem is fog beleesni Norvégia. A norvég, most már a skandináv focit sokan leírják, hogy unalmas, nézhetetlen, ugye régen még abban vannak, hogy ívelgetnek csak. Ez a norvég csapat már nem ezt a futballt játsza, teljesen modern európai focit játszanak, nagyon jó játékosokkal teletűzdelve, nyilván nincsenek akkora klasszisaik, mint mondjuk Angliának, vagy a Franciaországnak, de a posztjukon, hát nézzük csak meg a Bodo Glimt menetelését, hát fantasztikus, és abban a csapatban a 90% norvég játékos, tehát nem véletlen az, hogy a norvégok most itt vannak a 16 között, ez egy kemény rágos falatnak tűnik Brazília, de milyen érdekes, hogyha beszélsz mondjuk 10 emberrel, 3-4 már azt mondja, hogy lehet esélye Norvégiának, és ez egy ilyen elképzelhetetlen lett volna akár 5-10 évvel ezelőtt, hogy azt mondjuk, hogy a Brazil-Norvégon esélyes lehet Norvégia.
1: Labdabirtoklás, helyzetek kialakítása, mit tippelsz, mire gondolsz, ki fog egyáltalán majd a labdával többet találkozni?
2: Hát véleményem szerint Brazíliánál lesz többet a labda, a norvégok kontrára fognak úgy berendezkedni, hogy amikor a lehetőség adja, tehát vannak olyan játékhelyzetek, amikor letámadnak, fönn vannak 5-6 emberrel és az ellenfél tér felén, ezeknek megvannak a jelei, hogy mikor kell indítani ezeket a letámadásokat, akkor fönn fognak maradni a norvégok, de mivel a brazilok labdaügyesebb játékosok alkotják, ők sokat meg tudják tartani a labdát, ott azért vannak már idősebb játékosok, hát most ez furcsán hangzik egy Messi vagy egy Ronaldo távlatába, vagy Modricnál, akik fantasztikus futballisták, de nem mindenki ugyanúgy hat az életkor, tehát nem mindenki tud ilyen teljesítményt leadni, mint az előbb említett urak. Ott azért a braziloknál érzek egy kis generációváltást, hogy Ancelotti még mindig ragaszkodik olyan emberekhez, ha bár a múltkor a Real Madrid sztárja, aki a Real Madrid sztárja volt, most már Manchester United betalált fejjel a mérkőzésen, amikor sárgalapot is kapott, előtte sárgalapot kapott, le kellett volna cserélni a védekező középpályását, de nem tette meg, és utána milyen jól tette, mert ugye gólt fejelt.
1: Casemiro,
2: pontosan.
1: Hát meglátjuk. Az biztos, hogy jó kis mérkőzés lesz, szűk 8 perc múlva kezdődik majd a Brazília-Norvégia találkozó. Egyben a körkapcsolás véget ért. A szerkesztő Jó András nevében is köszönöm a figyelmüket, a műsorvezető Katona László volt. Két zenével azért folytatjuk, hangolódva a találkozóra egy norvég, valamint egy brazil kis dallamot hallhatnak. Még egyszer tehát 22 órától tehát Brazília-Norvégia. Én köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Brazília, Norvégia ellen Vinícius Junior, Holland ellen nagy tisztelettel és szerelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Brazília, Norvégia mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságról. Szalai Kristóf, illetve állandó szakértőnk Vukovics László nevében is köszöntök mindenkit. Egy dél-amerikai európai csata, amiben előzetesen jósolni talán lehetetlen, hiszen a brazilok egyelőre nem voltak túlságosan meggyőzőek ezen a tornán. Míg a norvég támadó szekció Sörlottal, Hollanda, illetve Nusszával elég félelmetesnek tűnik, de ismerkedjünk is meg a főszereplőkkel, elsőként a brazil csapat összeállítását ismertetem. Alisson védi a dél-amerikaiak kapuját, a védelem bal oldalán Douglas Santos, a jobb oldalon Danilo, középen Gabriel, valamint Marquinhos van a két védő. Eredetileg egy 4-4-2-es hadrendet adtak meg Carlo Ancelotti, egy 4-4-2-es hadrendet vizionált vagy rajzolt föl a FIFA illetékeseinek, Martinellivel a bal oldalon, Ryannel a jobb oldalon, Casemiroval vagy Bruno Guimaraes-sel középen, Vinicius Junior égtársa pedig Cunha lesz majd elő.
3: Solbakken pedig egy helyen változtatott, a norvég szövetségkapitányról beszélünk, Nyland természetesen a kapuban, Ryerson az, aki visszakerült a Dortmundnak a védője, Ayer, Lissaker és Wolfe a négy hátvéd, Berge és Berg a két középpályás előttük, Martin Ødegaard irányít, Sörloth hát most is jobb oldalra írták ki nekünk Hollandnak a csatártárs, tehát Nusza balról rohamoz, elő pedig Erling Braut, Holland, Norvégia és a Manchester City gólgyárosa. És akkor ebben a pillanatban útjára indult a labda New Jersey-ben, az East Rutherford stadionban. Norvégia kezdte a mérkőzést pirosban, Brazília természetesen a szokásos sárga színű felszerelésében ezen a mérkőzésen is, mint ahogy a világbajnokságon eddig mindig. És hát érdekes
2: már
3: volt ez a Norvégia, akkor lehet, hogy már a következő színösszeállítással foglalkozik. Sárgában, szokásos, hagyományos összeállításban pedig Brazília válogatottja. Érdekes volt a középkezdés Norvégia részéről, hazapasszolták Nyulannak, ő pedig olyannyira előre jövelte, hogy kirúgással folytatódik a játék, amit nem is sikerült elsőre elvégeznie Brazíliának. Alisson, Gabriel, talán másodjára sikerül elvégezni, Ødegaard és Holland már szeretné elnyitani a letámadást, ez most ebben a pillanatban meg is történt. Alisson pedig szépen lassan játékba hozza a labdát itt a első perc legvégén.
2: Azt mondtam, hogy a brazil csapat meglehetősen visszafogottan teljesít eddig ezen a tornán, ennek némileg ellentmond, hogy a legutóbbi 6 tétmérkőzéséből minden sorozatot figyelembe véve 5-öt is megnyert Carlo Ancelotti csapata, és egyszer játszott döntetlen, 17 rúgott gól mellett 5 kapott találat. Vukovics László állandó szakértőnk mit olvas ki ezekből a számokból, vagy egyáltalán, mert normál esetben nem alul értékelve a norvégokat, de egy brazil-norvég párosításban nem nagyon kellene, hogy kérdés legyen, hogy melyik csapat az esélyesebb. Na ez most itt szerintem egyáltalán nincs így.
4: Pontosan erről beszéltem a felvezetésben az előbb, hogy Brazília a Norvégiát minden körülmények között le kéne, hogy győzze, de most, hogy tudjuk, hogy van a norvégoknál egy Haaland, egy Ødegaard, hát Haaland önmagában minden mérkőzésen egy gól adott. Tehát én azt gondolom, hogy ma is be fog találni. Tehát a braziloknak

0: győzelem, ez minimum két gólt kell rugni. Norvégia remek futballt játszik ezen a világbajnokságon, és itt most már az emberek is jogosan mondják azt, és többekbe fölmerült az, hogy reális esélye lehet Norvégiának, és az óriási dicséret Norvégiának. Brazíliának meg a pályán kell bizonyítani, hogy föl tudnak nőni a régi elődökhöz.
1: 2006. augusztusában találkoztak, legutóbb akkor 1-1-es döntetlent játszott a két csapat.
2: Erling Haaland pedig 5 gólt termelt eddig a világbajnokságon, úgyhogy Franciaország ellen nem játszott a csoportkör harmadik fordulójában. Ugye Kylian Mbappé és Lionel Messi 7-7 találattal vezeti a világbajnoki góllövő listát, és ehhez csatlakozhat majd, érheti utol őket Erling Haaland, hogyha egy duplát minimum szerez a mai mérkőzésen is. A brazilok legeredményesebb játékosa pedig Vinicius Junior 4 találattal. Rafinhát lehetett volna még kiemelni az első mérkőzések után, azonban ő megsérült, viszont most már ott van a kispadon. Ödegaard kontrázik Norvégia, Sörloth a 16-oson belül, Sörloth megbillentik, Sörloth vissza a másik hullámba, Berge helyzetben is megszerzi a vezetés Norvégia! Rögtön a mérkőzés harmadik percében egy norvég kontra, és Berg révén megvan a találat, de hogy annulálják-e vagy megadják a norvég vezetőgolt, az még a jövő és az elkövetkezendő néhány perc kérdése, ugyanis az asszisztens azt mutatta, hogy les volt. Hát Ödegaard kiugratása, les, igen, a Sörloth kapja. Elsőre azt mondtuk volna, hogy les, de hát itt ültünk már itt Vukovics Laci, amikor a horvátok megszerezték a második gólt Sucsics révén, és akkor az is úgy nézett ki Portugália, nem tudom, te voltál itt akkor, te voltál itt, hogy úgy nézett ki, hogy Nuno Mendes nagyon belóg, és hogy nincsen les, és végül megadták. Mármint, hogy les miatt annulálták azt a találatot.
0: Ez egy más szituáció, itt elég egyértelműen előrébb helyezkedett Sörloth, közben nem is adták meg a gólt, de Sörlothot attól függetlenül nagyon meg kell dicsérni, mert parádésan tette vissza a labdát, csak sajnos nem volt már értelme. Akkor ő még ezt nem tudta, de lesállás miatt 0-0-ról folytatódik.
1: Óriási norvég támadás volt, és mindaz, amiről beszéltünk, hogy ez a brazil csapat bizony sebezhető, ez ezekben a másodpercekben ki is derült. 3 perc, 40 másodperc telik el a mérkőzésből. Brazília-Norvégia tehát 0-0, egy lesgól az, amivel úgy tűnt, hogy a norvégok előnybe kerülhetnek, és egyelőre hatalmas fölényben egyébként, nem csak labdabirtoklást tekintve, hanem úgy a játékképét is nézve, hogy nyilván azért 4 perc játék az még nem egy hosszú idő, de egyértelműen támadólag lép fel Norvégia, egyértelműen az észak-európai csapat próbálja ráerőltetni, sőt nem csak, hogy próbálja, hanem rá is erőlteti akaratát Brazíliára. Most telik el 4 perc az összecsapásból, Heggemnél a labda, aztán ő teszi ki a bal oldalra Wolfe, és akkor úgy kerül hátra Nylandhoz. Nyland egyelőre várja a társakat, Brazília részéről sem Cunha, sem Vinicius Junior nem támadja a norvég kapust, aki viszont megnyújtja most, és Sörlothot keresi a norvég szekció, támadó szekció jobb oldalán. Sörloth Douglas Santos-szal nagy csatában, aztán utána a norvég támadó visszafelé teszi a labdát. Lassan közelítünk az első 5 perc végéhez a mérkőzésen. Norvégia, hát Laci, csak röviden, ez meglepett téged, hogy Norvégia ennyire támadólag lép fel, vagy nem is az, hogy ennyire támadólag lép fel, hanem ennyire rá tudja erőltetni az akaratát Brazíliára. Mindjárt tudsz majd válaszolni, de a 16-oshoz ér a norvég támadás, szépen teszik lábról lábra a labdát Sörlothnál most. A jobb oldalon Sörloth beadásába Douglas Santos belelép, jön majd az első szöglet, szóval röviden, mennyire lepez meg téged?
0: Hát ez a skandináv foci már nem az, amiről régen beszéltünk, hogy ívelgetnek, nem tudnak focizni, és csak az erejükbe bíznak. Az meglepető, hogy a brazilok nem tudják birtokolni a labdát, ez változni fog. A brazilok át fogják venni előbb-utóbb a labdabirtoklási fölényt, de a norvégoknak ebbe a periódusban nagyon megy a játék, és az nagyon bánhatják azt, mert gyönyörű találatot szereztek, millimétereken múlott. A norvégok eddig tényleg uralják a mérkőzést.
2: Norvég szöglet, Martin Ödegaard a labda mögött az Arsenalnak a középpályása. Bent Haaland és Sörloth is természetesen már helyezkedik. Jön a beadás középre, viszont a játékvezető az amerikai bíró közbeszól. Hát a nemzetiségileg amerikai, azon feltüntetve a neve mellett. A játékvezetőnek ő állította meg most ezt a szögletrúgást, és látott bent egy szabálytalanságot, és akkor figyelmezteti még a brazil védőket, hogy következőre pedig, hogyha lesz szabálytalanság, vagy 11-est, illetve hogyha norvég faltól, akkor pedig kifele szabadrúgást fog eszközölni Elfat játékvezető. Na akkor másodjára Martin Ödegaard sarokrúgása, megint csak bal lábbal, Martin Ödegaard jobb kéz a magasba, és akkor most szalad neki a középpályás át a hosszú oldalra. Lesz-e csúsztatás? Nincsen csúsztatás, legalábbis brazil részről, maximum norvég nem. Danilo pedig köszönte szépen, kivágta a labdát, de inkább magas volt, mint erős. Nusza fejeli vissza a mezőnybe, Berge fölött elszalad, a Martin Ödegaard összeszedhetné, de csapattársa Gabriel Martinelli ellopja előle. Vinicius Junior két ember között, tolná meg a labdát, a norvégok révén pedig Bergen visszaszerzi még a brazil térfélen a labdát, Martin Ødegaard pedig hozhatja újra a norvég támadásnál. Berge odaadja a labdát Bergnek, Berg pedig kiteszi jobbra Sörlottnak, Sörlott továbbra is a jobb szélen játszik, hiába center az ő igazi pozíciója az Atletico Madridban. Diego Simeone rendre olyan a 60-70. Perc körül becserélte a Barcelona elleni mérkőzéseken, és mindig legalább egy, de volt, hogy két góllal szomorította a katalán szurkolókat. 8. perc legelején járunk, Brazília-Norvégia 0-0.
1: És a labda a norvégoknál 85%-ban birtokolja 7 perc után a labdát Norvégia. Ez egy brutálisan magas szám, még akkor is, hogyha nyilván az ivószünetig hátralévő idős azért még több mint kétszer ennyi, de ez bevallom őszintén engem nagyon-nagyon meglep, és kíváncsian várom, hogy mikor lehet majd az a fordulat, amiről Vukovics László az imént beszélt. Az biztos, hogy Ayerről most kiment a labda, és így a brazilok jöhetnek, és talán először a mérkőzésen jöhet egy brazil labdajáratás. Norvégia, ahogy labdát vesztett, visszahúzódik saját térfelére. Holland az egy szem előre tolt csatár, aki elől marad ilyenkor, és a másik 9 mezőnyjátékos visszahúzódik saját 16-osa előterébe. Holland marad egyelőre a kezdőkörben. Hát ezt a védelmet feltörni, finoman szóval sem lesz egy könnyű feladat Brazília számára. Ehhez képest ez most egy gyönyörű akció a 16-oson belül, egy szép csel, lesz a lövés, egy levágódó lövés lett végül is belőle. Ryan próbálkozását követően marad a labda Brazíliánál. Bruno Guimarães jobb lábán a labda, aztán utána most végül is ballal fordít át a baloldalra Vinicius Junior. Nagyon-nagyon átlátszó volt, hogy mit szeretett volna, és végül is másodjára is megpróbálhatja a norvég ellen. Aztán Vinicius Junior kicserezi magát az alapvonalon túlra. Ez pedig azt jelenti, hogy Nyland hozhatja majd játékba a labdát. Ott tartunk, hogy 8,5 perc telik el a mérkőzésből. 0-0-ra áll a Brazília-Norvégia mérkőzés, úgyhogy a norvégoknak volt egy lesgólya rögtön a meccs elején, egy gyönyörűen felépített támadás végén, de egyelőre ugye az a találat les miatt érvénytelen, tehát nincs gól. Az biztos, és akkor erről is egy pár szóban, vagy pár gondolattal, mert hogy Nyland most vágja előre a labdát, hogy olyannyira nem lehetett egyértelmű esélyes megnevezni ezen a mérkőzésen, hogy a fogadóirodák persze a brazilokat hozzák esélyesebbként, de majdnem kétszeres pénzt ért a brazil csapat győzelme, ami egy nagyon-nagyon magas szám, pláne úgy, hogy amiről ugye beszéltünk már, azért korábban, ha ez a két együttes találkozott volna, biztos, hogy jelentősen nagyobb lett volna a különbség, ez viszont a norvégok dicsérete is egyben. 9,5 perc telik el az összecsapásból, Brazília-Norvégia 0-0.
2: Berge a saját tér felénél kocog a labdával, mellette Vinicius nem támadja őt le, Berge hátra passzolja, inkább elől keveselte a mozgást, Ødegaard a karmester lép hátra, tízes mezben tőle várják a kulcspasszokat Erling Hollandék elől. Nussá könnyelmű volt, megelőzi őt, Ryan labdát szerez Brazília, Ryan Bruno Guimaraesnek mellé jobbra, és egy nagyon jó kiugratás a 16-osom elő, Martinelli Vinicius hozzá helyzetbe helyette, Mateusz Kunyát, az pedig elsőre 11-esnek tűnt, a bíró azt mutatja a pályáhozott ítélet neki az, hogy kirúgás, nincsen 11-es. Mateusz Kunyán nagyon reklamálnála, meg kell dicsérni Martinellit is, hogy nem lőtte el a 16-oson belül, hanem talán a jobbnál is egy még jobb opciót tudott így eszközölni. Nem Vinicius zárta be a hosszúna támadás, hanem Kunyá, és akkor Mateusz Kunyá egyértelműen megtolja a labdát, természetesen későn jön a becsúszó szerelés Ayertől, úgyhogy szerintem, de fordulok és Vukovics Laci, az nálam ez 11-es.
0: Ezt meg fogja nézni a játékvezető, de érdekes, hogy nagyon picit hozzáér a labdához, utána viszont elkaszálja, mert a labda tényleg irányt vált, hogy becsúszik a játékos, de utána meg telibe elkaszálja. Egy nagyon érdekes bírói ítélet lesz, aki hívják. Viszont Martinellit én is nagyon megdicsérem, fantasztikus, ellőhette volna 15 méterről, de nagyon szép paszt adott keresztbe, Kunyá pedig jól tolta meg a labdát. Itt érdekes ítélet következik majd.
1: Labdát, babát, ahogy szoktuk volt mondani, ugye mindent vitt, az tény és való, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy több kamerállásból is meg tudtuk nézni a visszajátszást, úgyhogy ez alapján, amit Kristóf említett, napnál világosabb, egyértelmű volt, hogy Kunyá lábát elérte a norvég védő, viszont az is igaz, amit Vukovics László említett, hogy a védő lába hozzáért a labdához. Na és akkor az van, hogyha kihívják, már pedig kihívják az amerikai sportot, akkor ez azt jelenti, hogy
2: hogy 11-es? Valószínűleg. Nicaraguai a videóbíró szobában, nicaraguai bíró hívja ki most az amerikait, hogy nézze vissza az esetet, és mivel a pályán hozott ítéletet szerinte meg kell változtatni, már pedig mégpedig a videóbíró szerint, akkor így valószínűleg miután megbeszélik, és közben meg is nézheti, újra nézheti Elfat játékvezető, nem is nézte sokáig, már jön is vissza,
0: hát
2: és
0: akkor igen.
2: Hallhatjuk is majd, hogy mit jelent be az amerikai játékvezető, neki nem lesz gondja az angollal. Így van, azt mondta, hogy a hármas számú játékos faltot követett el a 16-oson belül, így a végső ítélet 11-es. Ayert hát nem fogják megdicsérni, Solbakken nem fogja őt dicsérni az öltözőben, amikor majd visszanézik ők is ezt az esetet, ő követte el a szabálytalanságot Mateusz Cunhával szemben, így 11-eshez jött Brazília. Hát, hogy ezt a büntetőt ki fogja elvégezni, hogyha Neymar pályán lenne, egészen biztosan ő rúgná. Közben azt lehet látni, hogy Ryan visszaszerezte a labdát a félpályánál, őt is meg kell dicsérni, tőle indult az akció, és aztán pár passzból Brazília, Seleção végvitte ezt a kontratámadást, aminek a végén 11-est rúghatnak majd Carlo Ancelottiék. A 16-oson belül ott volt Gabriel Magalhães, hát ő a Bajnokok Ligája döntőjében néhány héttel ezelőtt kihagyta maga büntetőjét, amivel ki is kapott az Arsenal a PSG-től. Ő egészen biztosan nem fog előni, el is sétált onnan. Bruno Guimarães, illetve Martinelli van még Vinicius körül, Nyland próbálja babonázni Vinicius, és ebben a pillanatban talán meglepő döntést hoznak a brazilok. Vinicius átadja a labdát Bruno Guimaraesnek, úgyhogy a Newcastle középpályás rúghatja majd ezt a 11-es Nyland-nak. Nyland természetesen elkezdte ostromolni szavakkal saját kapujából Bruno Guimaraes, nálam ez már most meglepő, hogy nem Vinicius rúgja ezt a 11-est. Minden esetre leteszi a labdát Bruno Guimaraes, és amint megkapja az engedélyt az amerikai játékvezetőtől, neki szalad és elvégzi majd a 11-est. Ebben a pillanatban meg is kapja az engedélyt Bruno Guimaraes, még fújtat egyet. Megtorpan, Bruno Guimaraes kihagyja a 11-est! Az a szokásos megmozdulás az idei VB-n, mondhatni, hogy megtorpannak a játékosok, mielőtt elrúgnák a labdát, és ez általában nem szokott sikerülni, és most sem sikerült. A 14. percben Nyland 11-est hárít, és akit szintén nem fognak megdicsérni, ez Bruno Guimaraes. Oda lőtte Nylandnak a bal kezéhez a labdát, laposan, rendkívül jól olvasta a játékot Nyland. Marad a 0-0 a mérkőzésen a 14. percben, Nyland tehát 11-est hárít.
1: Látszott Guimaraesen, hogy nagyon nagyokat fújtatott, iszonyatosan feszült volt, elképesztően izgult. Én nálam ez egyértelműen elizgult a kategória, Laci, Vukovics Laci.
0: Én láttam azt, hogy a szemével lenézett a jobb alsó sarokba, próbálta befolyásolni a kapust, de a kapus meg nem ette ezt meg, hanem megvárta, hogy a játékos lassít és balra vetődött. Hát egy rosszul elvégzett 11-es volt, félmagasan is, nagyon szép védés. Hát most itt lehet mondani, miért nem ez rúgta, miért nem az rúgta, hát valamiért ő volt kijelölve, de ez a 11-es nagyon rosszul végezte el.
1: No hát az a helyzet egyébként, hogy Norvégia amúgy minden sorozatot figyelembe véve, barátságos meccseket is figyelembe véve, most találkozik 5-5-ször Brazíliával, és eddig egyszer sem kapott ki a braziloktól. A 98-as világbajnokságon már VB-n is egymásnak feszültek, akkor bizony 2-1-re egyébként Norvégia tudott nyerni, és összességében 2 győzelem, 2 döntetlen ennek a 4 mérkőzésnek az eredménye. Tehát Norvégia amúgy, ha így akarom fogalmazni, hogyha ilyen irányból közelítem meg, mumusa a brazil csapatnak, és egyelőre úgy kezdődik a mérkőzés, hogy mind a két oldalon volt már nagyon-nagyon komoly lehetőség, egy norvég lesgól, illetve kihagyott brazil 11-es, és még csak negyed óra telik el, hát ez labdarúgás is foci a javából.
2: Hát lehet, hogy Neymar be kellett volna cserélni a 11-esre, hát most már Carlo Ancelotti lehet, hogy megváltoztatná azt, hogy kirúgja, kivégzi el a büntetőt. Minden esetre meglepő, hiszen Vinicius a Real Madrid is első számú rúgójaként tekintette Mbappéval, felváltva szokták lőni a 11-eseket. Ryan most már a 16-oson belül jobb oldalt, a brazil jobb oldalt, Ryan gyengébbik lábával jobbal tüzelt, ez jócskán elkerülte Nylandnak a kapuját, Ancelotti pedig elégedetlenül kortyol, kicsit dühösen huppant vissza a székére az olasz mester, a brazilok szövetségkapitánya, Solbakken pedig már újabb instrukciókkal látja el Nussát. 2015. november közepén 15-én volt az a mérkőzés, amikor Magyarország Norvégiát megverte az EB pótselejtező visszavágón a Grupama Arénában Priskin Tamás hathatós közreműködésével. Kettő darab játékos volt akkor ott abban a norvég csapatban, aki most is itt van a pályán. Az egyik a kapus Nyland, aki most védett 11-est, a másik pedig Martin Ødegaard, egykor egy nagyon-nagyon fiatal 16 éves Ødegaard volt, akkor még a Real Madridban játszott, akkor ha játszott, hát akkor inkább még csak kiegészítő ember volt, és Cristiano Ronaldo-éktól tanulhatott a Valdebebas edzőközpontban. Norvégia tartja a labdát hátul, és kicsit megpróbálják megnyugtatni a játék tempóját. A 17. percben járunk, Brazília-Norvégia 0-0.
1: És aztán a saját térfeléről hozhatja most előre az európai csapat. Nem áll jól a szekere vagy a szénája a braziloknak egyébként európai csapatokkal szemben. Azok után, hogy 2002-ben a döntőben Brazília legyőzte Németországot, amikor az ezt követő világbajnokságokon európai csapattal találkozott, mindig a rövidebbet húzta, hiszen hogyha végignézzük a sort, 2006-ban a franciák ellen a negyed döntőben, 2010-ben a hollandok ellen szintén a negyed döntőben, 2014-ben a németek ellen emlékezetes mérkőzésen az elődöntőben, aztán utána ráadásul a bronz mérkőzésen a Hollandia ellen, 2018-ban Belgium ellen a negyed döntőben, és aztán 2022-ben Horvátország ellen a negyed döntőben pottyant ki Brazília. Ez kicsit emlékeztet egyébként így most felsorolva, ez a nagyon-nagyon hosszú felsorolás a németek szenvedésére, miközben labdát szerez Brazília, és 3-3 ellen hozhatja most a dél-amerikai csapat. Vinicius kapja a bal oldalon a labdát, Vinicius Junior leviszi az alapvonal felé, most jön a beadás, és egy nagyon-nagyon nagy mentés középen, Nusza pedig most már fordulhat. Norvégia, Nusza egyelőre nagyon magányos, Holland próbál középen teret csinálni, szóval egy picit emlékeztet a németek szenvedésére, hiszen a német csapat is tulajdonképpen a 2014-es világbajnoki címe óta, hát érdemi eredményt világbajnokságon nem nagyon tudott felmutatni, megkoronázva, most a koronázást tessék idézőjelbe tenni, persze a mostani világbajnokságon is a Paraguay elleni búcsújával, szóval átalakuló félben a világ labdarúgása, és a régi nagyágyúk, vagy a klasszikus nagyágyúk, így például Brazília, vagy így például Németország nem minden esetben hozzák most már, és tudják hozni.
2: Olaszország szintén.
1: Igen, Olaszország ki se jutott, ugye. Nem, hogy a mostani világbajnokságra, hanem az elmúlt világbajnokságokon nem is kellett velük számolni. Szóval érdekes a helyzet, illetve a helyzet a pályán most az, hogy Brazília építget egy támadást, a jobb oldalon Ryan hozza a labdát.
2: Ryan pedig visszaadja a labdát Danilónak, Danilo tovább folytatja Cunha, Cunha Casemiro, így passzolgatnak a brazilok, középen megkapja a labdát Douglas Santos, Cunhát hozná játékba, aztán mutatja a Manchester United támadója, hogy legközelebb lábra kérni, jó volt az elgondolás, de hogy ne futassák ott őt Ayer mellett. Milyen érdekes látni, amikor a norvégok támadnak Erling Haaland és Gabrielnek azt a test a test elleni küzdelmét. Tehát a Manchester City, illetve az Arsenal játékosáról beszélünk, ők a szezonban, amikor egymás ellen játszottak, hát abból olyan mémek születtek, hogy milyen keményen játszanak egymás ellen, nem kímélik egyáltalán sem a lábukat, sem a testüket, amikor fedezni kell, vagy meg kell szerezni a labdát egymás ellen. Hihetetlen párharc lesz az övéjük is. A mérkőzésen pontosan ismerik egymást, hogy ki mit szeret, ki mit nem szeret a futballpályán. Martin Ødegaard után Sörloth passzolja vissza a labdát, és akkor most újra eljut a norvég csapat kapitányhoz Berge, a labdával Berge vissza Ødegaardhoz, a brazil térfélen passzolgat Norvégia, de mégis ott a körívhez közel a brazil térfélen, Cunha is visszazár, Vinicius is visszazár, 4-4-2-t védekezik ilyenkor Brazília, a közönségnek, a New Jersey közönségnek pedig nem tetszik az, hogy Norvégia most már percek óta passzolgat, Brazília pedig meg sem támadja őket. Sörloth, hát tőle nem várhatunk olyan cseleket, mint mondjuk Viniciustól várhatunk ott a brazil bal oldalon. Sörlothnak nem az az erőssége, inkább az, hogy majd bezárja a támadásokat a hosszú oldalon, érkezzen, fejeljen, próbálja fárasztani a brazil védőket. Egészen visszajut a labda Nylandig, a norvég kapusig, úgyhogy hát nem éppen a legacélosabb norvégok támadásainak lehetünk most szemtanúi. Lassan elérünk pedig az első negyed végéhez, amerikai nyelven szólva. A 21. percben járunk most, pár perc múlva pedig jön az első hidratációs szünet, az első kereskedelmi szünet. A mérkőzés továbbra is 0-0, Bruno Guimaresnek pedig már van egy kihagyott 11-ese.
1: 20 perc telik el a mérkőzésből, és ha még egyszer negyedet mersz mondani a technikai kollégákkal, a mikrofonodat biztos, hogy kikapcsoltatom. Tiszteld meg a labdarúgást, és ne amerikaiasítsuk el ezt a sztorit. Így is már egészen döbbenetes. Nem tudom, megvan-e a sztori nektek Maradona 2015-ös, 6-os valami korábbi, van csak 10 évvel ezelőtti interjúja, amikor bemondta, pacekba egyértelműen, hogy ez lesz majd, és az amerikaiak ezt akarják véghezni, valamilyen talkshowban volt emlékeim szerint. Szóval véghez vitték egyébként, én még mindig nem vagyok hajlandó negyedekről beszélni, hanem ez két félülő benne egy kötelező időkérésen, inkább így mondanám, mint hogy ivószünet vagy frissítőszünet ez, hiszen amikor 16 fok van, akkor nem nagyon volt egyébként erre érdemi szükség, inkább egy kötelező időkérésnek lehet nevezni, ami sokszor egyébként hatásos. És továbbra is Norvégia óriási mezőnyfölényben, ami a labdabirtoklást illeti, a brazilok sok esetben csak nyomozzák a labdát, minden esetre gól nincs, Brazília-Norvégia 0-0.
2: És Nilánnál a labda a változatosság kedvéért megint hátul. A Norvégia nem nagyon próbálja ezt a támadást erőltetni. Hogyha nincsen nekik helyük, hogy beszúrják a labdát vagy Hollandnak vagy Sörlottnak, vagy éppen Nusa sem tud bontani a norvég baloldalon, akkor egészen egyszerűen hiába járnak a brazil térfél felénél, akkor is visszaviszik akár a kapusig, és kezdik újra a támadás építést. Egyáltalán nem unják a játékukat a norvégok, de hát a labdabirtokló csapatnak általában azt szokták mondani, hogy ne ők unják meg először, hogy náluk van a labda, majd felidegesítik ezzel az ellenfelt, és akkor elkezdenek előbb-utóbb odapakolgatni nekik. Na most a norvégok megint átlépik Brazília térfelének a vonalát, Nusa kapja meg a labdát, előtte viszont Wolfét faultolták, úgyhogy Ryan ért oda, mind a ketten a Premier League-ben játszanak, az egyik a brazil játékos Ryan a Bournemouth erősíti, Wolfe pedig a Premier League-ből búcsúzó Wolverhampton Wanderersnek a játékosa volt a mögöttünk hagyott idényben. Ryan tehát oda pakolt egyet, jöhet egy norvég oldalsú szabadrugás, szinte pontosan a brazil térfél feléről, bár még a játékvezető néhány méterre hátrébb viteti a labdát Martin Ödegárral, bent Heggem, bent Berge, bent Erling Haaland, Sörlott természetesen, Haaland segít Sörlottnak, hogy merre szeretné, hogy mozogjon. Martin Ödegár pedig, hát minden attól függ majd, hogy Ödegár hova rúgja a labdát. Ödegár meg a kispadot nézi, most mindenki várja a másiktól a legjobb információkat, a legjobb instrukciókat. Haaland óriási lesen van Bergével, nyilván majd ki fog mozogni. Ödegár pedig elvégezte kicsibe Bergel. Ödegár megint a ballábára cselez, a norvég baloldalt a támadás most már. Nusa kapja a labdát, Nusával szemben Ryan egy könnyed cselel, viszi befele, Nusa tolja befele. Odaadja Ryerssonnak, Ryerson nem veszít labdát, az ott kulcsfontosságú volt Berg. Berkapja hatossal, szintén megint a norvég baloldalon. Nusa, eladta Nusa a labdát, és akkor kontrázhat Brazília. 2-2-vel Mateusz Kunya és Vinicius Junior vezetik a kontrát. Kunya kihasználhatja lendületbeli előnyét. Mateusz Kunya 16-osra belül megint elesik. És a játékvezető megint nem ad elsőre. 11-es talán itt most nem is fog büntetőt adni. Videózás után sem az amerikai játékvezető Norvégia. Hát elaltatta saját magát a szabadrugás figura közben. 24. perc, továbbra is gól nélküli döntetlen.
1: Pedig Nusa, amikor elindult befelé, egy picit elkezdett emlékeztetni a jelenet az elefántcsontpart elleni mérkőzés, ugye a 32 között az elefántokat győzték le a norvégok, és Nuszának volt egy bődületesen nagy gólja azon a találkozón, hasonló helyzetből a 16-os baloldaláról történt, ugye ott is az alakítás, vagy indult az alakítás, aztán most az eladott labdából pedig egy villámdől gyors brazil kontra, nem lesz belőle 11-es, és egyelőre nem is áll meg a játék, az amerikai spori, mint hogyha elfelejtette volna, hogy bizony meg kell szakítani a játékot, és kötelező módon meg kell állítania majd a játékot, úgyhogy ez nem a félidő felénél történik meg, ez most már teljesen biztos. Mint ahogy az is biztos, hogy Norvégia a jobb oldalon vezet támadást a labda, a brazilok térfelének közepén most már Berg teszi hátrafelé minden mezőnyjátékos Brazília térfelén ezekben a másodpercekben. Most kerül hátra vissza a labda, a kezdőkörben a két norvég középsővédő Ayer, valamint Heggem játszanak össze. Nusa kéri most már a brazil kispad előterében, tehát a norvégok bal oldalánál a labdát. Ancelotti is talpon, norvég kollégája is talpon, mind a két edző folyamatosan mondja a magáét. Mint hogyha a csapatok már egyébként a játék megszakítást várnák, a norvégok részéről Ayer nem nagyon tud kihez passzolni, úgyhogy egészen hátra vezeti a labdát saját kapusához, Nylandhoz. Mivel játékban a labda, nem lehet arról szó, hogy játék megszakítás jön, pedig most már ez a 26. perc a mérkőzésen egészen eltolja ezt a bizonyos szünetet az amerikai spori, és még mindig nem állítja meg a játékot, pedig kiment a labda az oldalvonalon túlra, és bedobással jöhetett Brazília. Douglas Santos volt az, aki gyorsan elvégezte a bedobást. Na, ilyet sem nagyon látni, nem, gyerekek? Hogy mindenki azt várja már, hogy akkor meg kellene állítani a játékot, és az amerikai spori meg úgy van vele, hogy oké, menjünk tovább.
2: Már a rendező is egyébként a bírót kezdi elmutatni közelébe, a közeli kameraképen. De még mindig
1: amit
2: nem,
1: mi látunk, ugye amit a hallgatók nem, igen. De hát, hogy ez számunkra inkább egy érdekesebb információ volt.
2: Ryan kényszerítőznek, Bruno Guimaraes-sel, ezt jól olvassák a norvég hátvédek, Heggen volt az, aki szerencsétlen, Nusa pedig labdát lop, és akkor indult ezzel a norvég kontra, nagyon mélyről, nagyon messziről, Casemiro rögtön visszaszerzi a labdát, picit csapkodó volt az elmúlt néhány másodperc, na és akkor most. Igen, ez azért érdekes, mert néhány másodperccel ezelőtt is bedobással jött volna, folytatódhatott volna a mérkőzés, folytatódott is, akkor nem állította meg, most pedig szintén bedobás van, és a játékvezető pedig megállította a kötelezően kimondott időkérésre, most kerül 26-10-nél. Úgyhogy Vukovics Lászlóhoz fordulok, hogy elemezze az elmúlt 25-26 percben látottakat.
0: Norvégia fantasztikusan kezdte a mérkőzést, hát ha egy brazil-norvég párharcot hallunk mércselőtt, akkor azt gondoljuk, hogy a brazilok óriási labdabirtoklási fölénybe lesznek, a norvégok védekeznek és berendezkednek kontrára. Na most ennek az ellenkezőjét látjuk a pályán. Ancelotti, az elején azt hittem, hogy beszorítja őket Norvégia, de Ancelottinak tényleg az a meccs terve, hogy ők kontrázzanak, mert Vinicius Junior a leggyorsabb a mezőnybe, és Cunha is rettentő gyors, és ott a labdaszerzésekből próbál Brazília, aki ugye a futball varázslóiról beszélünk, ugye a régmúltból, azt gondolnánk, hogy ők alakítják a futballt, de helyett berendezkedtek kontrára Norvégia ellen, akinek viszont arra kell vigyázni, hogy labdavesztésnél tényleg ezek a brazil csapat, ez nagyon gyorsan meg tud indulni. Kettő ilyen volt a mérkőzésen eddig, az egyikből 11-es csinált Cunha, azt kihagyták a brazilok, a másiknál pedig Vinicius Junior és Cunha 2-2-be vitték rá a labdát. Cunha tudta a védő, hogy merre fogja tolni a labdát, remekül levédekezte. Na de vissza a mérkőzés elejére, ahol a harmadik percben Sörloth fantasztikus labdát kapott a jobb szélen, gyönyörűen visszacenterezett, be is rúgták a norvégok, megünnepelték a gólt, de a VAR elvette, hogy egy minimális lesen volt Sörloth. A meccset, aki most látja, és nem tudja, hogy melyik csapat milyen színű mezbe van, nem tudná, hogy melyik Brazília, melyik Norvégia, könnyen lehet, hogy összekeverni őket, mert Norvégiánál van a labda, ők kezdeményeznek, ők csinálják a futballt. Hollandot még nem tudták helyzetbe hozni, de ez nem jelent semmit az ő játékában, mert ő pillanat alatt ott tud teremni. A norvégok fizikálisan erősebbek, a pontrugásoknál ennek lehet jelentősége. Még egyszer mondom, Holland még nem került helyzetbe, de ő minden meccsen oda kerül. A brazilok nagyon keveset nyújtottak az első Kornél kollégánk, nem szeretném, hogy negyedet mondunk, de hát valahogy sajnos mégiscsak az. A mérkőzés első negyedében egyszerűen nem találják a játék ritmusát, attól függetlenül, hogy most már látom, hogy Ancelotti tudatosan engedi át a területet, és azért van a mérkőzésen olyan fázisok, mintha azt látnánk, hogy a csapatok várják már, hogy mikor lesz az ivószünet, vagy lassítják a játékot. A norvégok attól félnek, hogy ne veszítsenek labdát, és ha egy pici esély is van erre, hogy egyszer Nusa elcselezte, abból majdnem gólt kaptak, akkor inkább visszaviszik a saját kapusukig, inkább, mint hogy eladják.
1: Na, egy kis játékra invitálok benneteket. Mikor veszített legutóbb, legjobb 16 között világbajnokságon meccset Brazília? Egy tippet szeretnék kérni.
2: 22-ben ugye a Horvátországon negyed döntő, 2014-ben elődöntőben, Kolumbiának kaptak ki negyed döntő, elődöntőben Németország ellen, legyen 2018 Oroszország.
1: Laci?
0: Igen, ilyesmi. Én is ezt gondolom.
1: 1990 Argentina ellen az olaszországi világbajnokságon.
2: Hát én akkor még nem éltem, úgyhogy azt el lehet nézni nekem a rossz tépet.
0: Hát a Puskás öcsiné se éltünk, de tudjuk ki az, hogy Albert Lóriát.
1: Ez Kristóf, ez nagyon gyenge volt. Úgyhogy 10 guggolás majd a szünetben, légy szíves, végezze itt a hallgatók is, biztos, hogy felszólítanának. Erre 30. perc a mérkőzésen megkomolyodunk a késői órán, mert hogy brazil támadás kibontakozóban, méghozzá a jobb oldalon. Most jön az ívelés Vinicius felé a 16-oson belülre, ez egy gyengécske labda volt, Vinicius viszont összeszedi, és a szögletzászlótól elindul visszafelé, aztán utána Vinicius nagyon jól játsza meg, egy óriási lehetőség Brazília előtt, elmegy keresztbe a labda a gólvonalon, aztán egy ritkán látható suta megmozdulás, Nusa szedi össze a lecsorgót, és Nusa harcol ki egy szabadrúgást. 30. perc, brazil lehetőség marad viszont a 0-0.
2: Elaltatták magukat a norvégok, nem volt leshihetetlen mennyivel gyorsabbak a brazil játékosok, de hát olyan jó volt a zene itt a hidratációs szünet alatt a Los de Rios-tól a Macarena, hogy talán a norvégok még mindig annak a hatás alatt vannak, és nem értek vissza a második, már akkor nem mondom a másik negyedre, a fél idő hátralévő 25 percére. Ryerson a labdával, köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. Brazília-Norvégia mérkőzés a világbajnokság 8. döntőjében, a 31. percben járunk, 0-0 a találkozó állása. A 14. percben volt a mérkőzés eddigi legnagyobb eseménye, Brazília 11-eshez jutott, közben Erling Haaland szaporázza, most Alisson jól olvassa a játékot, kijön és tisztázni tud a 16-oson kívül a brazilok kapusa. Szóval vissza a 14. perchez, ugyanis akkor Mateusz Kunyát a 16-oson belül szabálytalanul állította meg Ayer, a norvégok belső védője, a játékvezető pedig rövid varozás után 11-est ítélt a Seleção-nak, a brazil válogatottnak, ami érdekesség volt, hogy nem Vinicius Junior állt a labda mögé, holott sokáig tartogatta a kezében a labdát, az utolsó másodpercekben pedig átadta csapattársának, Bruno Guimaraesnek a labdát, hogy ő végezze el majd a 11-es, Bruno Guimaraes pedig a norvég kapus bal kezéhez lőtt laposan, talán kicsit gyengén, és Nyland pedig eltalálta az irányt és hárítani tudott, tehát kimaradt a brazilok 11-ese, ez még a 14. perc eseménye volt, azóta pedig nincsen gól, viszont összességében Norvégia jobban futballozik Brazíliával szemben, és ez talán meglepetés az előre várt, előre látható eredménnyel, mérkőzésképhez képest. Martin Ødegaard a norvég jobb oldal, most aki aktivizálja magát, Sørloth vissza Ødegaardhoz, Berge, és így forgunk át a bal oldalra egészen Nussához. Nussa egyezne most Danilóval, Nussa jönnek az ördöngös biciklicselek, Bruno Guimaraes pedig, hogyha elő nem is tudott gólt lőni, hátul azért igyekszik, és szerel. Casemiro kontrázhatna Brazília, Vinicius Juniort keresik, és jól jön hozzá játékba Vinicius Danilót. Danilo visszafogja, hiszen ő a brazil jobb hátvéd, neki azért hátul is lesz feladat. A Vinicius neki megy a falnak, önkényesen egy az egyben, túl hosszattól kirúgással folytatódik majd a mérkőzés a 33. percben.
1: Így van, egészen pontosan 32,5 perc telik el a mérkőzésből. Ancelotti nagyon-nagyon mérges, a brazilok kapitánya. Vinicius alig ha dicséri meg ennél az alakítását. Tényleg úgy gondolta Vinicius, hogy a babis hús és egymaga elnézést meg tudja oldani. Ezt viszont nem járt sikerrel. Ugye az óriási fölény, amiről beszéltünk már korábban, vagy tettünk említést, nem változik. 70%-ban, 33,5 perc alatt 70%-ban birtokolja a labdát Brazília-Norvégia ellen. Ez akárhogy is csűrjük, csavarjuk, nézzük, ez egészen hihetetlen. Ellenben nincs Norvégiának próbálkozása a meccsen, tehát a labdabirtoklási fölény itt sem ér. A brazilok háromszor próbálkoztak, egy pedig ugye kaput is talált, ugye van egy kihagyott 11-ese Brazíliának. Danilo teszi tovább a labdát, a 34. percben a kezdőkörből épülhet most egy brazil támadás. Vinicius felé a labda, a bal oldalra nem jut el Viniciushoz, cserébe viszont Norvégia meg tud indulni. Haaland kéri a labdát a kezdőkörben, Haaland kér, brazil azonnal ott van rajta, Haaland viszont nagyon erőszakos, és megtartja Sørloth, Nussához nem jó, illetve dicsérjük a brazil védelmet, nagyon jól olvasta a dél-amerikai csapat ezt a játékot most, hogy mi következik. Vinicius Junior tovább teszi, Bruno Guimaraes jobb lábán a labda, a 16-oshoz ér a brazil támadás, szépen lábról lábra Vinicius lövése, lepattan a blokkról, a lecsorgót pedig összeszedi Norvégia, viszont csak másodpercekre tudja megtartani a labdát most az európai csapat. Danilo érkezik, Danilo 20 méter, hát nem 20, ez 25, bocsánat, középen volt, de csalóka volt egy pillanatra a kép. Szóval Danilo nagyon közel a norvég 16-oshoz, aztán Ryan most már a jobb oldalon. Nincs még brazil szöglet a meccsen, Ryan megint csak lepattant a blokkról a labda, Danilo lábról lábra, pontatlan megoldás brazil részről. Indulhat Norvégia. Haaland az egyetlen, akinek nincs védő feladata a norvégoknál. Ez viszont azt jelenti, hogy ő két brazil hátvédet is leköt. Nussa teljesen tisztán volt egy pillanatra a 16-osnál. Nussa nem lőtt el, hanem inkább bepasszolja a 16-oson belülre. Ígéretes norvég támadás kibontakozóban. Most jön egy lövés! Oldalháló! Ødegaard volt az, jól láttam?
2: Igen.
1: Ő volt az, a norvég csapat kapitány. Egy ballábas löket és a baloldali oldalhálót csípi a labda, az elképzelés nem volt rossz, Alisson egyébként rajta volt, tehát hogyha ez egy picivel beljebb megy, akkor a kapus kiütötte volna szögletre. Ez pedig azt jelenti, kedves hallgatók, hogy kereken 35 perc játék után nincs gól a mérkőzésen, Brazília-Norvégia 0-0.
2: Danilo adta el a labdát még a norvég térfél közepén, abból indulhatott meg a skandináv együttes, nem fogják őt sem megdicsérni az öltözőben. Danilo már túl van karrierje csúcsán, ő azért játszott európai top csapatokban is, amikor még a reneszánszát élt a 20-as évei közepén, volt a Real Madridban, volt a Manchester Cityben, játszott a Juventusban is, most a Flamengót erősíti, tehát hazája bajnokságában. Brazília megint könnyelmű a labdát veszít saját térfele felénél, Norvégia hozhatja újra, de ők is nagyon komótosan, ráérősen vezetik, nekik egyelőre tetszik ez a meccskép, tetszik, ahogy amilyen tempóban folyik a mérkőzés. Egy meg nem értés most ott Ryerson és Sörloth között a norvég jobb oldalon, visszakerül a labda megint a kezdőkörbe, sőt át is csusszan a norvég térfélre, de csak néhány másodperc erejéig, ugyanis visszamozog a labdáért Ayer, és újra folytatódhat a skandináv támadásépítés. Heggem odaadja a labdát Bergének, ő Bergnek, és akkor most a norvég baloldalt, Nussa egyezik Danilóval, rengeteg támadás, itt Hollandot keresik, Holland csúsztat, a beadás után egy érintőből bal belsővel tessékelte tovább Erling Holland a kapu irányába a labdát, nagyjából 10 méterre, 11 méterre, így van a kaputól, szépen beszaladt területbe, meg is kapta Nussától, de talán nem a legjobb mozdulatot választotta ki Erling Holland. Alisson lehúzta a labdát, és akkor Brazília újra építkezhet Danilo révén. Szóval a norvégok inkább itt a saját bal oldalon próbálnak támadásokat építeni, nem véletlen Nussa gyorsaságára alapoznak, Danilo pedig, hát ő már, ahogy mondtam, nem a leggyorsabb játékos a brazil keretben, és talán az egyik leggyengébb pontja is Ancelotti válogatottjának, nem csak a jobb hátvéd, hanem a bal hátvéd pozíció is. A bal hátvéd Douglas Santos pedig a Zenitben futballozik. Egy kiugratás most jó volt Wolfétől, az a tisztázó fejelés, oda fejelt a Bergének, a játékvezető pedig azért várt ki, hiába volt egyértelmű a szabálytalanság ténye, hogy előnyszabályt tud-e majd alkalmazni, nem kellett. Berge lent maradt a földön, viszont azóta már feltápászkodott, norvég szabadrugásra folytatódik, a mérkőzés saját térfelük felétől jönnek majd a skandinávok a 38. percben, továbbra is gól nélküli döntetlen a Brazília-Norvégia találkozó.
1: Laci, hogy látod a játékvezetést a világbajnokságon? Most itt erről a szituációról jutott eszembe a tegnap esti francia mérkőzés, ahol az üzbék spori hát minősíthetetlen volt, vagy kritikánuli volt. Azt, hogy az üzbégek nem hogy piros lapokat, vagy a paragvájak legalább 3 vagy 4 piros lapot kellett volna, hogy kapjanak. Nem, hogy piros lapokat nem kaptak, hanem egy darab lapot nem kaptak, ami szerintem egyszerűen vérlázító.
0: Ez nagyon nehéz a játékosoknak, mert föl kell készülni, mert nem következetes a játékvezetés, hát mindenféle földrészről vannak, teljesen más futballkultúrákból jönnek a játékvezetők, nagyon nehéz alkalmazkodni a játékosoknak. Én a támadó futball híve vagyok, meg hogy a játékosokat védjük, és ahhoz muszáj sárgázni, ha olyan sárgalap van. Természetesen a kemény játék a futball velejárója, na de nem mindegy, hogy hol a határ, tehát a durvaságot meg kell fékezni.
1: A Kanada Marokkó mérkőzésen úgy volt 10 darab sárgalap, hogy fele annyira nem volt durva, szerintem, mint a Franciaország-Paraguay meccs.
0: És akkor a Paraguay azt mondja, hogy mi így játszunk. Hát úgy játszanak, ahogy a játékvezető engedi. Hát ha a szabályok szerint lefújja a sárgalapokkal, akkor nem tudnak
1: hát
0: úgy játszani.
1: Egyértelmű.
0: Mert akkor kiállítják előbb-utóbb őket, akkor nem ismernek így játszani, és védve vannak a játékosok. Ebben nem a kemény futball ellen vagyunk, hanem a durvaság ellen.
1: Persze, tehát azért, és ezt nem, most ha valaki tőlünk nem fogadja el, szíve joga, de például Zlatan Ibrahimovic mondta azt, hogy nem egy, nem kettő, hanem szerinte legalább 3 piros lap maradt el tegnap Paraguay részéről, és itt is volt az amerikai sportnak az imént egy érthetetlen döntése, amikor nagyon-nagyon későn hújt le egy teljesen egyértelmű szabálytalanságot. Volt időnk erről egy picit elmélkedni, mert hogy a mezőnyben gyűrték egymást a felek, most érkezik meg a brazil csapat a norvég 16-oshoz, akkor amikor a 40. percben járunk a mérkőzésen, egy Casemiro lövés, egy ballábas lövés 25-26 méterről a jobb alsót vette volna célba, de nem jutott el a labda végül is Nyland kapujához, mert hogy blokkolt a norvég védelem. 5 perc ugye a rendes játékidőből, plusz ugye kötelező 3 perces szünet miatt annyi ráadás biztos, hogy lesz a 11-esnél, állt a videózás miatt a játék, tehát ott biztos, hogy lesz még legalább 1 perc ráadás. Hát, mindent egybevetve, nagyon maximum 10 perc az első fél időből. Hátralévő idő, Vinicius, egy ballábas lövés, Nyland kirúgja a jobb alsóból, Vinicius először villan a meccsen, és ez egy brazil szögletet eredményez. A Real Madrid kiválósága gyönyörűen csinálja a 16-oson belül, zsebkendőnyi területen, elhúzza jobban a védő mellett, és ballal lő. Nem volt ez egy rossz lövés, sőt, Nylandot meg kell dicsérni ennél a helyzetnél. Nussa szerez labdát, a szöglet után itt most Hollandnak is vissza kellett jönni, hát az ő fejelő készségére, meg termetére egy légi párbajban, na náhogy szüksége van a norvégoknak, hiába mondtuk azt, hogy Holland az egyetlen, aki a védekezés alól mindenféle felmentést kapott ezen a mérkőzésen. 40 perc, 40 másodperc játék után Brazília-Norvégia 0-0.
2: Ödegár hívázott óriási, de 16-osra belül nem szabad labdát veszíteni, amikor a védelem nincs a labda vonala mögött. Ezt azonnal Vinicius ki is használta. Nylandot már másodjára kell megdicsérni. Amikor visszajöttünk a hidratációs szünet után, akkor is volt egy nagy bravúrja, akkor nagyon szerencsésen ért a labdába, gyakorlatilag ha bárhova máshol pattan róla a labda, akkor vagy öngól, vagy olyan helyzetbe hozza a bent érkező Mateus Cunhát, hogy könnyedén megszerezhette volna a brazilok vezetését. Szóval Nyland egyenlőre, amikor Brazília eljut a norvég 16-os környékére, rendre tartja, és nem engedi csapatának, hogy hátrányba kerüljön. Most megint nála a labda, a norvég kapusnál, Brazília tessék-lássék módon, de letámad Vinicius Junior vezetésével, kénytelen kirúgni Nyland Holland irányába. Holland és Marquinhos volt, akik vívtak egyet a labdáért test a test ellen, Gabriel Magalhães kisegítette védőpárját, Marquinhos hazafejelt a labdát, Alissonnak Erling Holland talán először, hát vagy másodszor volt egy kapura lövése is az imént, másodjára ért labdába a Manchester City játékosa. A brazil bal oldalon építkeznek a dél-amerikaiak, aki megpöcköli a labdát, az Douglas Santos Montamol első, Martinelli volt az. Labdát veszít Martinelli, Nussa, Hollandot egy az egybe helyzetben hozza Erling Holland. Holland a 16-oson belül Ödegaardhoz passzol, Ödegaard 5 méterről lő egyet, az Danilo blokkolja. Nem kellett Alissonnak védést bemutatnia. Hollandot most figyelmen kívül hagyták a brazil hátvédek, 16-17 méterre volt a kaputól, nem lőtt, pedig csak egy ember állt vele szembe, inkább a mellette területet nyitó Martin Ödegaardhoz passzolta Erling Holland, őt pedig jól blokkolta, mármint lövését jól blokkolta Danilo, úgyhogy újabb norvég sarokrúgásra folytatódik a mérkőzés. 43. perc, érdekes felállásban a skandinávok Holland szörlott mögött, és az ötös túloldalán állnak föl, ötös túloldalára állnak föl a norvégok, de most már ott vannak 4-5-en, onnan fognak bemozogni a rövid oldalra Erling Hollandék. Most fent a Kézberg rúgja majd a szögletet, most jön középre az első brazil ember, a röviden kifejeli a labdát, úgyhogy ebből nem sikerült a norvégoknak veszélyeztetni. Rövid a fejes, de még nem elég rövid, Ryerson felküldi az égbe, hát az egyértelműen Alissoni, az ötösön belül megfogja a Liverpoolnak a kapusa. Alisson nem dobja ki gyorsan, csak most, amiután megnézte, hogy hova adja Danilo, a brazil jobb oldalon fejlődik fel. A dél-amerikaiak újabb támadása, elkéri a labdát Bruno Guimarães, aki kihagyta a 11-est a 14. minutumban. Casemiro azt teszi tovább a labdát. Casemiro és Ancelotti nagypáros, nem véletlenül hisz az olasz mester Casemiro játékában, hiába már olszegű, és túl van a csúcson. Az egy eladott labda megint a 16-oson belül, Vinicius Junior szaporázza, visszaér. Visszaér megint Ryerson, és külsővel indít. Sörlott, mondtam, hogy nem a gyorsaságáról híres, felborul kicsit most a pálya, és nincsen meg a középpálya. Sörlott, hát ő is megállt. A norvégok nem szeretnének kontrázni, inkább megfogják a labdát, Brazília pedig visszaáll szépen, és így lassan elvickélünk a hosszabbításig, ami az első félidőt illeti. 44. perc, Brazília-Norvégia 0-0.
1: Igen, nagy kérdés, hogy mennyi lesz át a ráadás. Ugye én nagyjából ilyen 5 perc körül vizionáltam, és valahol e környékén is lesz a megfejtés, 4-5 perc közé teszem a megfejtést. Ezt hamarosan megtudjuk, mert hogy elkezdődik a rendes játékidőben az utolsó perc, és a meccs nagy részében látott forgatókönyv alapján megint csak a norvégok tartják a labdát, most épp a kezdőkörben, Brazília pedig illedelmesen és türelmesen vár, hogy hát ha labdát tud szerezni, ugye amire Vukovics László is többször utalt, és villámgyors, szélvészgyors csatáraik lendületét, gyorsaságát hát ha ki tudja használni a brazil nemzeti 11. Egyelőre úgy nincs esély erre, hogyha a labda a norvég csapatnál. A világbajnokság egyik üdeszínfoltja, Norvégia, legalábbis a norvég szurkolók mindenképpen bejárták a közösségi médiát. Én azt hiszem, hogy a hallgatóink jelentős része is találkozott ezzel a jelenséggel, ezzel az evezős, mozdulatos szurkolással. Tényleg legyenek bárhol lelátón, a nyílt utcán, mindenhol hallatják a hangukat, és nagyon látványos is ez. Most labdát szerez a brazil térfélen Norvégia, a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a norvégok megérkeznek a brazil 16-oshoz, letelt a rendes játékidő, egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, lesz egy bedobás Norvégia részéről, méghozzá a jobb oldalon építkezik a norvég csapat, és érdekes módon hiába 6 perc lesz a hosszabbítás, pont akartam mondani, hogy szépen lassan azért közölhetnék. Szóval 45 és fél perc után 0-0 az állás, egy norvég bedobás jöhet, és a 4-5 perces általam előrevetített hosszabbítás végül is 6 perc, úgyhogy van még idő az első félidőből, bő 5 perc játékra van lehetőség, hogy valamelyik csapat gólt szerezzen. Jelen esetben Norvégia állhat ehhez közelebb, ugyanis jön majd a harmadik norvég szöglet a mérkőzésen, összességében ez lesz a negyedik sarokrúgás, 0-0 az állás.
2: Jalen Brunson is ott van a helyszínen, természetesen New Yorkban rendezik a mérkőzést, a New York Knicks pedig 53 év után lett bajnok az NBA-ben, tiszteletét teszi, ha már ugyanabban a városban rendezik ezt a mérkőzést is, a Knicksnek a sztárja, franchise arca. Mivel telt akkor a sarokrúgás, természetesen Martin Ødegaard a labda mögött megint, Hollandék pedig az ötös egyik vonaláról, egyik oldaláról átkocognak, átsétálnak az ötös másik oldalára, a labda pedig a hosszúra, Hollandot kikerüli, viszont van fejes, de brazil fejes van, megint ebből megjöhet a kontra, Martinelli, Vinicius hozná játékba, szépen olvasta ezt is, Wolf-e, hogy hova fog jönni Martinelli, passza Vinicius Junior irányába, és most már Nyland, a norvég kapus hozza játékba, akitől kapta Wolfét, a norvég balon, folytatódik a játék, Berge, meg nagyon komótos megint ez a norvég támadás építés. Igen, a mérkőzésképpen nem változott, a 25. percen volt az első hidratációs szünet, akkor valószínűleg megerősítette Solbakken a norvég szövetség kapitány játékosait abban, hogy jó, amit csinálnak, neki tetszik, amit csinálnak és amit lát. Norvégia birtokolja a labdát, nagyon magas százalék van, 60 pluszos 6, százalékban, 66 százalékban Brazília visszaáll, mélyen a saját tér felére és onnan próbálnak kontrázni Viniciusék. 48. percet ütjük, van hátra még a 6 perces hosszabbításból, 4-3 és fél, továbbra is gól nélküli döntetlen a Brazília-Norvégia összecsapáson.
1: Norvégia saját tér felén, és amiről Vukovics László állandó szakértőnk is beszélt, ha nincs megfejtés előre, semmi gond, bevonják Nylandot is, Nyland megnyújtja, Holland felé, Holland két brazil védő között, a lecsorgóból ott a norvég Zicser, Alisson! Egy lapos lövés! Ødegaard! Megpróbálta Holland két brazilt is, lekölt, ugye erről már többször is volt szó, Gabriel valamit Marquinhos nem tudják megoldani, és a lecsorgó labdából 11 méterről, majd csak teljesen középről jön a lövés, óriási norvég helyzet, hatalmas Alisson védés. Én továbbra is dörzsölöm a szemem, hogy jól látok, de biztos, hogy jól látok, hogy Norvégia fölényben. Brazíliának ugye volt a 11-es, a kimaradt 11-es, illetve ezt követően volt még egy gyors kontra ugye Cunha révén, amikor érdemi helyzete volt, illetve egy veszélyes baloldali keresztbe lőtt labda, ami elment a kapu előtt, tehát ennyit tud felmutatni a brazil csapat.
0: Egy Vinicius lövés.
1: Ja igen, bocsánat, tényleg így van, köszönöm Laci, amit ugye kiszedett Nyland. A veszélyesebb és nagyobb helyzetei szerintem Norvégiának vannak, vagy a szebben felépített támadásokat, nem is tudom, hogy lenne igazán helyes a mondat. A norvégok játsszák ezen a meccsen. Bruno Guimaraes volt az, aki eleresztett egy sistergős bombát 24-25 méterről! Na most Casemiro, a frajdi elszólás végül is majdnem, hogy jó volt. Martinelli robban be. Helyzetre, helyzetféleséggel válaszolnak a brazilok. Nem volt les Casemiro ívelésénél. Martinelli nem éri el a labdát, ha egy picivel magasabb, vagy egy picivel hamarabb indul. Tehát a fociban nincsen ha, akkor ez bizony Zicser lett volna. Hát így nincs gól továbbra sem. Brazília, Norvégia 0-0.
2: Hihetetlen, milyen erős Erling Haaland. Gabriel neki, hát nem neki rohant, meg akart állni előtte, mint egy fal. Haaland rohant neki Gabrielnek, de mégis aki lepattant Haalandról, az Gabriel volt, és ebből tudta helyzetbe hozni aztán később Ødegaard csapattársát, és Marquinhos pedig rohant vissza, mint hogyha a várát védené, mert érezte, hogy valószínűleg baj lesz ebből. Brazília megint vissza a saját térfelére, megkezdődik az utolsó perc, a jelzett 6 perces hosszabb bításból. Berge, norvég jobb oldal, Sörlott, hát ott a jobb oldal abszolút nem tudja olyan részben kivenni magát a támadó játékból, mint szerintem azt szeretné Solbakken szövetségi kapitány a norvégoknál. Sörlott nálam nem tudja azt hozni, amit egy szélső tudna ott hozni, hogyha valóban egy tipikus szélső játékos vagy tükörszélső játszana. Egy Berg ívelés, nagyon mélyen az ötösön belülre, és megint Ödegaardt vették célba, Gabriel viszont most testét használta, kihasználta Alissonnál a labda, ő kidobja a brazil félpályánál, a braziloknál a félpályán a labda, Casemiro kidobja Viniciusnak, Vinicius egyezne most Ayerrel egyet, viszi befele a Real Madrid csatára, jönnek a biciklik, Ryerson is lepatta Viniciusról, kitolja Vinicius már az alapvonal környékén, elesik, Ayer pedig azonnal rohan oda Viniciushoz, és kéri, fejezze be a színészkedést és a műeséseket, a meccs hátra lévő részére, eddig nem volt jellemző ez a találkozóra, Ayernek igaza van, és a játékvezető nem változtat az ítéleten, kirúgással folytatódik majd a mérkőzés, és néhány másodperc múlva pedig le is telik az a jelzett 6 perces hosszabbítás, nem lennék meglepve, hogy a Nyland kirúgás után a bíró le is fújná az első játékrészt. Ez meg is történt, miközben Vinicius Junior ballag befele az öltözőbe, a kapus pedig felszedi hát azt a kis itókáját, aminek a hátulján lehet, hogy rá volt írva, hogyha Bruno Guimaraes lövi a 11-est, akkor ő hova fogja rúgni, ugyanis a 14. percben Bruno Guimaraes révén van egy kimaradt brazil 11-es, a norvégok kapusát kell megdicsérni ennél a játékszituációnál. Gól nélküli döntetlen, tehát 15 perc múlva jön a folytatás, Brazília-Norvégia 0-0.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Másodperceken belül jön a második félidő, 0-0-ról megyünk tovább a Norvégia-Brazília mérkőzésen. Egy norvég csere szinte biztos, hogy lesz, viszont egy picit az első félidőről Vukovic Laci még. Beszélgettünk, nem titok itt ugye a szünetben, hogy elképesztően meglepőnek látjuk, és az, hogy én meglepőnek látom, az egy dolog, de hogy te korábbi kiváló játékosként azért az már sokkal beszédesebb a brazilok passzivitását Norvégia ellen.
3: Hát ha hallja valaki, hogy Brazília-Norvégia, akkor azt úgy képzeli el, gondolom a rádió előtt is, hogy óriási brazil fölény. Ha 0-0-át hall a fél időben, akkor kimarad sok brazil helyzet. A norvégok meg egyszer-egyszer talán tudnak kontrázni. Na most ehhez képest majdnem 70%-os labdabirtoklási fölénye volt Norvégiának. Az elején rúgtak egy gólt, de a slash miatt érvénytelenítették. Nagyon szép találat volt egyébként. Utána egy kontrából, amire berendezkedtek teljesen a brazilok, hogy arra várnak, hogy a norvégok belecselezzenek ott a 16-os körül, vagy a félpályán a labdát veszítsenek, és itt egy kontránál Kunyát buktatták, 11-es, de Bruno Grémares 11-esét védte a norvég kapus, a 14. percben volt ez. Utána egy-egy kósza brazil helyzet volt csak, de úgy, hogy Viniciusnak volt egyszer egy ballábas lövés, amit
2: igen, védett. Igen, bocsak, közben szólt, Laci, minden két csapatnak két-két kaput általáló lövése van. Tehát, hogy ez mutatja azt, hogy hiába összességében több brazil próbálkozás jelenik meg a statisztikai mutatóban, de a kaput eltaláló az teljesen egyforma.
3: De az csalóka a kaput eltaláló, én azt nem szoktam figyelni, én a szememnek hiszek, meg hogy hány olyan szituáció van, ami helyzet, vagy olyan szituáció, amikor 2-1-be viszik a labdát, 3-2-be, vagy akár 2-2-be, vagy utolsó passzos szituáció. Norvégia jobban nézett ki az első fél időben, és a braziloktól azt nem kaptam én meg, amit a, ha azt mondjuk, hogy Brazília várna az ember, a látványos cselek, azok az egyezések, Viniciuson kívül nem nagyon láttam Kunyánál a 11-esnél, de egyébként a védők nem tudnak úgy belépni a játékba, hogy létszámfölényt csináljanak, a középpályán nincs egy levétel, csellel, Casemiro, egy rendkívül rutinos játékos, Ancelotti imádja, a múlt meccsen gólt is fejelt, de nem az igazi.
2: Na Laci, két csere a norvégoknál, Nusa helyén Bob folytatja a játékot, Sørlottot pedig Sjelderup váltja, tehát a két szélső támadóját kapta le a norvég kapitány. Miért?
3: Igen, mert Sørlottról beszéltünk, hogy neki az igazi posztja az, ami Hollandé, ugye középpen szeret játszani, és jobb oldalt nem érezte annyira jól magát. Habár ennek az a momentum, ha azt megadták volna, akkor nem cseréli le azt a gólt az elején, ami a harmadik percben született, Sørlott fantasztikus beadása után, de minimális slash miatt érvénytelenítették. Hát ott szeretne, gyorsabb szeretne lenni a széleken, jobban mögé kerülni a braziloknak.
2: Nusa nem játszott rosszul az első fél időben.
3: Igen, de egyszer, amikor elcselezte, abból megkontrázták őket, és Solbakken pont erre pont próbálta fölhívni a figyelmet, hogy inkább tízszer vigyük vissza hátra a labdát, mint hogy egyszer elcselezzük. Mert ez a brazil csapat nem elég kreatív ahhoz képest, hogy Brazília, csak a gyorsaságba és a kontrába bíztak az első fél időbe. Ha ez nem fog változni, akkor Norvégia meglepetést okozhat.
2: Na, elkezdődött a második játékrész, jobbról balra támad a brazil együttes szokásos sárga-kék-fehér szerelésében. Gól nélküli döntetlenről megy a folytatás.
4: És azért jó játékosok érkeztek. A pályára a Bob, ugye a Manchester City nevelése Guardiola alatt mutatkozott be a felnőtt csapatban, a legutóbbi idén pedig a Fulhamben töltött el, gólt nem szerzett, de volt azért a Manchester Cityben olyan találkozó, sőt győztes gólya is, amikor 3 ponttal gazdagította, akkor még Pep Guardiola vezette manchesteri X-in kékeket. Andreas Sjelderup pedig ugye José Mourinho irányítása alatt játszott a Benficában, 28 meccsen 7 gólt szerzett, 5 assziszt mellett, tehát ez az imént említett két játékossal erősödik a skandináv csapat Solbakken legényei. Na, brazil bedobás akkor rögtön itt a másik fél idő legelején, 50 másodperc telt el a játékból, Danilo bedobja a labdát, Bruno Guimaraes előre küldi, most ide-oda pattog a labda, fejjel próbálnak a norvégok előrébb jutni, viszont eladják, elvesztik a labdát Martinelli. Ő is érdekes, hogy nem szélen, hanem középen játszik Gabriel Martinelli, olyan hamis 9-es szerepkörben. Casemiro a labdával, a norvégok visszaállnak védekezni, ritkán látható jelenet volt ez az első fél időben. Gabriel kidobja balra Vinicius Juniornak, Vinicius visszaadja a labdát Casemirohoz, Casemiro forgatná, forgatja is a labdát Danilohoz, Danilo behelyezkedett szinte belső védő pozícióba, nagyobb helyet hagyva Ryannak, Ryan a 16-os csücskénél, befele hozza Ryan, ballal teszi közép Ryer, aki Heggen volt az, aki felszabadított ott Bergének is, Bergnek is adhatta volna a labdát, inkább kivágta bedobásra, Danilo végzi el ezt a touchot, hátra teszi Ryannak, Ryan még hátrébb Gabrielhez, visszacsorognak a brazilok saját térfelükre, ebben a pillanatban Gabriel labdával, labda vezetéssel átviszi a norvég térfélre, és oda visszarúgja, onnan kapta Ryan megint, mint a kézzel venné le, az asszisztens pedig segít a játékvezetőnek, amerikai bírók vannak a mai mérkőzésen itt New Jersey-ben, norvég szabadrugás a mérkőzés 48. percében a 16-osuk előteréből. 0-0, gól nélküli döntetlen eddig az állás.
2: Brazília már a japánok ellen is alaposan megszenvedett, a legjobb 32 között Vukovics Lászlóra nézek, és ez a szenvedés, ez, hát ha ezen a mai meccsen, ha nem is annyira szenved, mert ugye azt mondod, Laci, hogy tudatosan állnak vissza, de hogy mondjam, tényleg nem ezt szoktuk meg Brazíliától. Sokat gyára mondom már, de tényleg nem ezt szoktuk meg.
3: Hát meg van a futballban a brazilos stílus, a brazil kör, ugye, amikor körbeviszik a labdát a testükön a játékosok. Az, hogy kézzel ér hozzá a labdához, az valami hihetetlen, egy brazil játékos, hogy jön egy 20 méteres ívelés, és nem tudja jól levenni a labdát, ez számomra óriási meglepetés, és azért válaszol ezt a taktikát Ancelotti, mert ez a mai csapata nem képes arra, hogy kreatív futballt nyújtson, csak a gyorsaságban, meg Viníciusban, vagy Cunhába bízik.
2: Szóval ugye a brazilok a japánokat ütötték el, Norvégia ezzel szemben sokkal egyértelműbben úgy csúsztatta elefántcsontpartot. Ennek a mérkőzésnek a továbbjutója majd a hajnali, magyar idő szerint hajnali Anglia-Mexikó mérkőzés győztesével találkozik. Az angolokat is látva Kongó ellen, Mexikó hazai pályájával egyáltalán nem adom, vagy veszem biztosra, hogy ott angol továbbjutás jön, és bármelyik csapat is lép tovább, nem lesz esélytelen, akármelyik ellen, amelyik ebből a párosításból tovább megy nálam.
4: Martin Ødegaard most már megtámadja a brazil térfelet. Ødegaard Bergnek passzol a hatos pozíciójába. Berg egy csállal leveszi Casemirót Berg távolról. Micsoda lövés, de hát egy 20-25 méterre ment fölé. Lehet, hogy túloztam. De amerikai fociban field goal révén adnának 3 pontot erre a próbálkozásra. Itt futballban nem, Solbakken is csalódottan sétál a kispad végéhez. Hú, Berg, szépen leszette Casemirót mindössze egy testcsellnek mondható hamis testcsellel, ha már bevezettem a hamis féloló fogalmát is, hamis testcsellel Casemirót, hát mindegy, de menjünk bele, és egy testcsellszerűség, maradjunk annyival, de nem az a testcsell, amit Viniciustól megszokhattunk.
2: Pillanatokon belül magyar időszerűen nem jogosít fel arra, hogy blödségeket beszél.
4: Testcsellnek testcsell volt. Berg megint a labdával, még mindig a brazil térfélen pattog a labda. Berge, Ødegaard, most a norvég jobb oldalt a labda Martin Ødegaard révén, az Arsenal és a norvég válogatott csapatkapitánya Ryerssonhoz passzol a Dortmund szélső hátvédje Ryerson, Ødegaard sarokkal, szép volt, talán kötényben is átment Casemiro lábai között Bob. Oscar Bob forgolódik, a jobb oldalon Ødegaard nagyon közel most Bob és Ødegaard a két ballábas labda zsonglőr, bedobás az eredménye, de még mindig a norvégoknál a labda, Ryerson lesz a nagy bedobás, célba veszi esetleg Hollandot, tehát nem, Ryersonnak nincs nagy bedobókája, inkább piciben fogja oda tenni Martin Ødegaard elé. Ødegaard Ryersonnak vissza, megemelik, kicsiben kényszerítőznének, Martin Ødegaard pedig Gabriel Martinellit szerette volna kijátszani, a játékvezető azt mondja, hogy nincsen szabálytalanság, Douglas Santos fogja majd bedobni újra, de most már Brazília következik labdabirtoklással.
2: Teltház természetesen New Jersey-ben, de hát ezen a legkevésbé sem lehet meglepődni, azért most már a világbajnokságnak abban a szakaszában vagyunk, ahol a fanyalgók sem nagyon tudnak mit mondani, tehát itt már minden mérkőzés élet-halálharc, és az a helyzet egyébként, hogy én magam is szkeptikus voltam, és nagyon-nagyon felhúzott szemöldökkel figyeltem sok esetben itt a létszámbővítés miatti mérkőzéseket. Az argentin, a zöldfoki köztársaság meccs erősített meg abban, hogy maga az elképzelés a bővítéssel kapcsolatban egyáltalán nem alaptalan, hogy jó, nem jó, azon lehet vitázni, de az, amit a zöldfokiak ezen a világbajnokságon műveltek,
4: én azt
2: hiszem, hogy a torna legkellemesebb meglepetése, legnagyobb meglepetése, egy csupa-csupa legkategóriát kiérdemel ez az együttes. Érdemes megnézni, például a Nemzeti Sport online felületén is fönt van az a videó, amikor hazaér a csapat, és a repülőtéren a gépet fogadó irányító személyzet a földön, akik mutatják a pilótának, hogy meddig jöhet, térdre ereszkednek is úgy, és miközben ezt mondom itt a két kollégának a stúdióban, hogy kiráz a hideg, és áll a szőr a karomon, tehát elképesztő, tehát tényleg minden dicséretet megérdemelnek, de azért is mondom ezt ennyire hosszan, mert hogy a norvégok felállt brazil fallal szemben adogatnak a brazil térfélen a kezdőkör környékén, tehát a pályán nem történik semmi, de tehát itt most már nincs olyan párosítás, amire fanyarogni lehet, óriási, hatalmas csaták várhatóak, és nem csak a hajnali Anglia-Mexikó mérkőzés, hanem gondoljunk bele a holnap esti Portugália-Spanyolország mérkőzés is, micsoda meccsnek ígérkezik, és csak egy adalék, hogy mekkora nagy csata, a legutóbbi 10 egymás elleni portugál-spanyol csatából 9-szer nem bírtak egymással a rendes játékidőben, tehát hogy mi alapja, tehát tényleg annyira pici nüanszok fognak dönteni minden esetben, hogy ez elképesztő. Ezen a meccsen is nem, Laci, rád nézek, mert hogy egy perce sztorizunk másról, de nem tudunk miről beszámolni, mert a pályán nem történik semmi érdemleges.
3: Hát a nézőket egy kicsit sajnálom. Most a mérkőzés előtt, amikor indultam a stúdióba, volt 3 jegy 2000 dollárért erre a mérkőzésre, de végül is ide jöttem a stúdióba.
2: Megtisztelsz, Laci, megtisztelsz.
3: De arra akartam kiukadni, hogy a nézők annyira nem élvezik ezt a mérkőzést, mert nem történik tényleg semmi. A norvégok a félpályánál passzogatnak, a brazilok berendezkedtek kontrára, most talán a bal szélen elmennek a norvégok.
4: Jöhet egy Schilderup beadás, a második hullámban laposan jött vissza a labda, Erling Haalandot vette volna célba, Schilderup labdája, Haaland a hosszú oldalon sétálgatott éppen. Talán a norvég, pont azt kezdtem mondani, hogyha nem élvezik, akkor a mexikói hullám szokott ilyenkor segítséget nyújtani a nézőknek, de egyből egy hangos hú kiáltással elkezdték magukat olyan szinten szórakoztatni a norvégok, hogy amit mi most valószínűleg nem látunk, semmiért nem is tudjuk átadni a hallgatóknak, de a kenúzó kajakos mozdulatok, valószínűleg evezős mozdulatok, azok meg lehetnek már New Jersey stadionjában, az East Rutherford stadionban. Na nézzük, Schilderup igyekszik ott a norvég bal oldalon, azonnal Danilo odaért és elvette tőle labdát. Martinelli, neki abszolút idegen az a 8-as pozíció ott, a hamis 9-es talán. Martinelli, ő bal szélsőt szokott játszani Mikel Artétánál, mint ahol most Vinicius kapja a labdát a brazil válogatottban. Vinicius, jó, két csel, 16-osan belül Vinicius, még tologatja, az 5-ösön belül Vinicius, és az Ayerről pattant ki, vagy Viniciusról. Ayer heves reakciójából azt lehet kivenni, hogy szöglettel folytatódik majd a mérkőzés, jönnek előre Marquinhosék is, úgyhogy a második félidő első brazil sarokrugásával folytatjuk. Hát, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, úgy ment el Ryerson mellett Vinicius. Valóban ott hozzáért Ayer is, de aztán rápattant Viniciusra, hogy hol, kívül vagy belül, a játékvezető azt mondja, hogy maradjon a szöglet. A VAR ugye elveheti a szögletet, nem adhat szögletet, de sarokrugást elvehet, most ebben az esetben ez sem történik meg. Kunya azért kivár, az asszisztens, a játékvezető már befele nézeget, úgyhogy lassan jöhet Mateusz Kunyától ez a szögletrugás. Na most a bal kéz az égbe, ugyanúgy, mint Ödegaardnál a túloldalt. Brazil szöglet, Kunya, a rövidre érkezik a labda, van lecsorgó, rosszul ért hozzá ott Ayer, nem érkezett brazil játékos, viszont a második hullámmal Schilderup. Hát ők nem fognak kontrázni, mint ahogy eddig sem tették a mai mérkőzésen, inkább hátra, az a biztos, abból nem lehet veszély.
2: És akkor megint jöhet az, ami az elmúlt perceket is jellemezte, a norvégok megindulnak, jutnak, ameddig jutnak, hogyha nincs rés a pajzson, akkor szépen türelmesen tartják a labdát. Ez annyira igaz, hogy egyébként kereken 10 perc eltelt a második félidőből. Komoly érdemi történésről nem nagyon tudunk beszámolni. A második félidőben, ha csak a második félidőt nézzük is, 70%-os norvég labdabirtoklás, de ez összképet tekintve 65-66% lehet. Az első félidőben nagyjából itt volt a történet, tehát egy picivel, hogyha följebb ment, nem változik. Elnézést érdemben a játékképe Bob a labdával. A norvégok a jobb oldalon építenek most egy támadást. A 16-os csücskéhez ér a labda, Ødegaard viszont nem tud befelé menni vele, és elindul vele hátra. Most már a kezdőkörnél a norvég csapatkapitány. A klasszikus szó szerinti álló háború, minden brazil játékos megszállta a saját térfelét, Vinicius Juniornak is vissza kell jönnie védekezni, Bob, ezúttal egy jó labdát kap ki a bal oldalra, most már ott épül a norvégok támadása. A labda 16-oson belül, két brazil is ott van azonban, és jön a blokk, illetve Danilo Rábáról lecsúszik a labda, illetve ott jön a blokk, aztán utána Brazília megszerzi a labdát, és újra próbálkozhatnak támadással a dél-amerikaiak. Hát itt tartunk, 11 perc játék után a második félidőben. Nem, hogy gól nincs a fordulás óta, hanem helyzet sem. Brazília-Norvégia 0-0.
4: Woody Harrelson is a nézőtéren tekinti meg ezt a találkozót, amerikai színész, a Szemfényvesztők című trilógiából ismert művész. Norvég bedobással folytatjuk, ugyanis a brazilok elkutyavetjelték ezt a tacsot. Egyből érkezik is hatossal Berge, mondom én, aztán az Wolf elnézést, Erling Haalandot pedig már a 16-oson belül próbálják majd játékba hozni, ehelyett egy hátra bedobás, Martin Ødegaard most már a labdával, Neymarért kiállt ez a játékvezető, jó hangosan még hozzá, úgyhogy a Carlo Ancelotti...
2: Már ugye a játék, nem a játékvezető, miért bárki
4: is félre. A játék, így van. Lehet, hogy a játékvezető is, hogyha szeretné egy kis szórakozást belevinni a találkozóba. Mindenesetre Neymar játéka valószínűleg dobna valamit még ezen a találkozón, mert ez a meccs így hosszú lesz, mint a hétvégéig pénz nélkül. Mindössze az 57. percben járunk még csak, továbbra is 0-0 a mérkőzés állás, és Jelderup kavargat a norvég balon, Danilo megint szerel, és aztán jön egy norvég bedobás, viszont érkezik az első brazil csere, nem Neymar, hiába megénekeltem. Micsoda forgatókönyv lett volna, ha ezek után Neymar beáll. Endriki az, aki érkezik a pályára, Mateusz Kunya pedig elhagyja a játékteret. A túloldalon nem fog lepacsizni Endrikivel, 10 másodperccel el kell hagyja a pályát, és mivel a jobb oldalon, a brazil jobb oldalon, a norvég bal oldalon volt éppen a támadás, és onnan jön majd egy bedobás, emiatt nem tud találkozni a két brazil támadó. Endriki viszont jön, ő veszi át Mateusz Kunya helyét, Neymar továbbra sem érkezik, pedig már lassan a 60. perchez érünk, és tudjuk, hogy Carlo Ancelotti akkor szokott cserélni.
3: Norvégiában a mesnapot Kámdágnak hívják, ők nagyon várták ezt, hát gondolom, mint Paraguayban munkaszüneti napot kapnának, a kivernék Brazíliát, de gondoljunk bele, mi lenne Brazíliában, hogyha ez kiesne, ott meg szerintem gyásznap lenne, nem tudnák fölfogni, hogy kiesnek Norvégiától, és ez a meccs teljesen egyenlő, itt bárki tovább juthat, a külső szemlélőnek nem élvezhető egyelőre a játék, de óriási a tét.
2: Nagy taktikai csata? Úgy mondjuk szépen?
3: Hát nagyon nagy a tét, inkább úgy mondjuk, és a brazilok most a berendezkedett kontrából egyet végigvihettek.
2: Na vártak. És akkor Vinicius Junior! Lesz-e csoda csere? Lesz csoda, nem lesz csoda csere! Óriási lehetőség az első labda érintéséből, Endrik, viszont elpöcköli a labdát Milan mellett is, meg a kapu mellett is. 14-15 Péterről Vinicius, dicsérjük meg, brazil labdaszerzés után jobb külsővel belövi a norvég védelem mögé, Nyland jól jön ki a kapujából, a brazil cserecsatár pedig elpöcköli a labdát bal külsővel a jobb oldali kapufa mellé.
3: Azért nem rúgta be ezt Erik, Vinicius Junior parádés labdát adott, az átvétel után hosszú tolt. Ha nem tol hosszút, akkor el tudta volna passzolni a kapus mellett, de a második tolása hosszú volt, túl közel került a kapushoz, és nem volt már ideje elpöckölni mellette, 100%-os óriási lehetőség volt. Egy braziltól azért azt elvárná az ember, ilyen focistától, hogy úgy vegyen, az első érintés jó volt, a második hosszú, oda lett a helyzet.
2: Hát gondoljatok bele, volt valamelyik brazilok, a brazil csapat valamelyik mérkőzés előtt Ronaldinho pacsizott lenne a játékos kiáróban. Most, ha csak őt említem, vagy a hagyományos brazil Ronaldót, ugye nem Cristiano.
3: Hát ő a csúcs, hát a fenomén.
2: Tehát egyértelmű. Tehát olyan csatárai, vagy olyan támadói voltak ennek a nemzetnek, csak a közelmúltban, és akkor nem akarok visszamenni, mert tényleg nagyjából bármelyik korszakból zseniket nevezhetnénk meg. Most
3: Romário,
2: mindenféle sértés nélkül azért a mostaniak nem, nincsenek ezen a szinten. Viszont Vinicius olyan zsugát adott, hogy az tényleg zseniális volt, úgyhogy lehet, ezekben lehet bízni, amire berendezkedett egyébként.
4: Hát talán amikor Igor Thiago kezdett 9-esként az első brazil meccsen Marokkó ellen, és mutatták a VIP pályában Ronaldót, Ronaldinho-t és Bebétót, nem véletlenül, hát akkor jött ki a legnagyobb kontraszt talán, hogy akkor milyen 9-es. A Brentford támadója volt a brazil nyitó meccsen a Seleção-nak a kezdő csatára. Endriki próbálkozott megint egy távoli lövéssel, most 25-ről ballábbal kínálta meg Nylandot, nem jutott el a norvég kapushoz a labda. Jó volt a blokk Heggemtől, egy újabb dél-amerikai szlovákai sarokrúgás a mérkőzés 61. percében. Hát Endriki behozatala azért változtatott a brazil támadójátékon, már csak azért is, mert jóval mozgékonyabb játékosról beszélünk, mint Mateus Cunha, és így Endrick és Vinicius azért a labdaszerzések után néhány másodperc után helyzetbe tudnak kerülni, a kapu előtt tudnak lenni egy-két jó passz után. Bruno Guimarães most a sarokrúgással, az előbb Mateus Cunha adta be, most Bruno Guimarães 11-esből nem ment neki, szöglet, kavarodik befele a labda, csavarodik befele a labda, Nyilán dűti ki az ötösen belül, Bob csúsztat picit hosszan, Douglas Santos nézi a hosszú oldalon, ott van Gabriel megcsúsztatja a labdát, Ryan neki a bal az erősebbik, jobban lő Ryan, kijön a labda Nylandról, nagy védés, középre ment laposan, de közelről viszonylag, és erős volt a próbálkozás, nem az első, szám szerint a harmadik Nyland védés, most kontrázhatna Norvégia Erling Hollandot, viszont nem sikerül megtalálni, és Oscar Bobnak pedig túl hosszú volt az a labda, Douglas Santos visszaért, és hazapasszolja a labdát Alissonhoz, és akkor újra építkezhet szépen lassan Brazília, Martinelli veszi föl a labdát, Gabriel odaadja Casemironak, talán picit most felpörgött a mérkőzés, bár hát nem az argentin zöldfoki szigetekére, vagy nem is az Anglia-Horvátország szintjére, de önmagához képest mindenféleképpen most mozgékonyabb néhány percen vagyunk túl, eseménydúsabb néhány percen vagyunk túl. Vinicius egy csel megint, a második csel is jó, Ryerson visszaér, Vinicius jó a passz, Casemiro 25 méterre a kaputól középen, egy ívelés, lesz gyanús pozícióban, Ryan Bruno Guimarães helyzetben véd Nyland, de lesz volt. Azért sem emeltem annyira hangomat, hiába lehetett látni, hogy nagy brazil helyzet kibontakozóban, szabad szemmel is úgy lehetett látni elsőre, hogy lesen van Ryan, amikor megkapta a labdát Casemirótól, és valóban lesen volt. Bár lehet, hogy visszavarozták volna, és elkezdtek volna vonalazgatni, de így másodjára is azt mondom, hogy lesen volt Ryan. Bruno Guimaraesnek viszont egyelőre nem megy a gólszerzés, Nylandnak viszont azzal szemben a védések, hát annál inkább. 63. perc, Brazília-Norvégia 0-0.
2: Ilyet sem hallottam, hogy visszavarozták volna. Ez egy egészen új megközelítés.
4: Nem az első.
2: Videóbíró.
4: Nem az első. Új fogalom.
2: Az, hogy igen, amiket itt bevezetsz itt a mai éjszakán egyébként. Vagy nagyon keveset, vagy túl sokat aludtál egyébként a hétvégén, ebből erre következtetek. Na de, hogy mi történik a pályán? 63 perc játék után csere a norvég válogatottban, méghozzá a jobboldali védő pozíciójába érkezik Aursnes, és Ryerson hagyja el a pályát. A teljes jobb oldalát most már támadó védőt kicserélte a norvég kapitány. Hát a brazilok bal oldalán egy bizonyos Vinicius Junior futballozik, úgyhogy kell a friss erő, kell az új erő, hogy Vinicius fékkel lehessen tartani. Nagyon figyelnek rá a norvégok, ez teljesen egyértelműen látszik. Aursnes a labdával, és akkor most ő indul meg. Középre teszi Holland. Ő rá legalább ugyanannyira figyelnek a brazil védők egyébként, hadd ne mondjam. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon nagy csata. Hiába kérte volna Berge a bal oldalon a labdát teljesen tisztán, kristálytisztán kirajzolódott, amiről Vukovics László beszélt, hogyha nincs teljesen 100%-os tuti passz lehetőség előre, semmi gond, inkább hátra. Egy másodpercig nem idegeskednek rajta. Északi hidegvérrel, most, amíg erről beszélek, Nylandhoz egészen hátra kerül a labda. Tehát akkor, amikor 64 perc és 20 másodperc telik el a meccsből, bár veszélyesebb, most már egyértelműen veszélyesebb Brazília, több helyzete is van a dél-amerikai csapatnak. A táblán két darab nulla szerepel, mind a két ország neve mellett, Brazília, Norvégia 0-0.
4: Aursnes révén pedig már két Benfica játékos erősíti a norvég válogatottat. Aursnes passzolja tovább Ødegaardhoz, Ødegaard Berg a kezdő kör felé viszi a labdát, Berg a jobb oldalról, norvég jobbról, a norvég balra megkapja a labdát Wolfétől, Schilderup, a másik benficás, Schilderup, neki a ballába az erősebbik, onnan várják tőle a beadásokat, legalábbis Solbakken mester valószínűleg ezért küldte a pályára. Wolfe kiteszi Schilderupnak, Schilderup jobban most a becenterez, és Alisson elmérte, majdnem öngól! De jó ég, mit csinált Alisson, hova jött ki, és még ő veszekszik védőtársaival, Gabriel és Marquinhos-szal. Sehol nem volt valóban Marquinhos és Gabriel között, majd 10 méter van, az nagyon sok, de hát Alisson, hogyha nem éri el, akkor miért paskolt bele? Hát így majdnem helyzetbe hozta Hollandot, de hát ha már azt mondom, majdnem ráütötte Gabrielre, onnan pedig akárhová is pattanhatott volna a labda, szerencsére elkerülte a brazil kaput, ez az Alisson hiba, szöglettel folytatódik a játék, Ødegaard megint a labda mögött. A jobb kezét emelje a magasban, akkor Hollandék átsétálnak középre az ötös hosszú oldaláról. középen. Most már nincs ott Sörloth, viszont ott van Holland és Berge is. Ödegár, most jön középre a labda. Ő is van fejes, de megint brazil fejes van. Egyszerre emelkedett ott Kjær. Elnézést, nem Kjær, hanem ő Dániában játszik a dán válogatottban, hanem Ayer. Ayer helyett pedig Gabriel fejelte ki a labdát. Most Schilderup megint a 16-os szélénél. Schilderup visszateszi a labdát Bobnak. Most a két norvég szélső egymás mellett két méterre a norvég bal oldalon. Wolfe, Bob, jó a testcsel. Bob, az egy jó kiugratás, ott a helyzet. Erling Haaland lemarad a labdáról a beadás után. Hát a norvégok pontosan ezért játszanak ilyen játékot, csak akkor mennek előre, ha tuti. Ayer pedig adott egy fantasztikus labdát Erling Haalandnak egy picivel, néhány centiméterrel maradt le csak Erling Haaland, viszont az innentől kezdve az ő sara, tehát hogyha eljuttatják a társak a hosszúra a labdát, neki ott valahogy érkeznie kell, lehetőleg úgy, hogy betegye a labdát a kapuba, tényleg néhány centiméter hiányzott. Ayer a 16-os bal oldaláról külsővel tette be a labdát, de Erling Haaland lemaradt róla, úgyhogy marad a gól nélküli döntetlen a 67. percben.
3: Ez egy nagyon tudatos beadás volt, de nem Haaland marad le, hanem egy picit hosszú volt a beadás, mert nagyon mély le sikerült. Előbb egyébként az Ellison szituációt én másképp láttam. Ha Ellison nem üt bele a labdába, az lett volna Haalandnak óriási helyzet, és így óriási mentés volt végül, szöglet lett belőle. Nagyon szerencséje volt a braziloknak, hogy nem pattant be, közben pedig Neymar a pályán.
2: Mert hogy a két középső, bocsánat, a két szélső középpályását lehozza Ancelotti, Ryan, illetve Martinelli hagyta el a pályát. Na mit várunk Neymartól? Most lesz egy picit idő hosszabban elmélkedni, hiszen a 68. percben azt jelzi az amerikai spori, hogy lehet menni szusszanni, egy picit lehet frissíteni. Tud-e akkora változást hozni Neymar a brazil csapatban, mint amekkorát Kristóf remél?
3: Hát ebbe bízik Ancelotti, hát Neymart ismerjük, csak arra vagyok kíváncsi, hogy most hol tart ahhoz a formájához, ami a csúcs volt, mert ha csak 70%-ot hozzá tud tenni, és egyet villan, de az berúgják a brazilok, és megnyerik a meccset, akkor bejött Ancelotti húzása. Hát a brazilok szeretnék eldönteni a rendes játékidőben nyilván. A norvégok a második félidőben nagyon biztonsági játékot játszanak. A brazilok nem nagyon mennek előre, viszont most 2-3-szor meg tudták kontrázni őket. Volt az a lövés, amin nagyon nagyot védett a norvég kapus, utána volt még egy keveredés, aztán Casemiro egyel később adta a labdát, azért lett lesz szituáció. De a brazilok nem játszanak jól, egyáltalán nem játszanak jól önmagukhoz képest szerintem, sőt, úgy mondanám, hogy önmagukhoz képest gyengén játszanak, és teljesen berendezkednek arra, hogy egy kontrát végig tudnak vinni, és csak a sztárjukba bíznak, aki eddig Vinicius Junior volt, Cunhát már lecserélték, jött Enrique, aki óriási labdát kapott Vinicius Juniortól, az volt addig a mérkőzés toronymagas legnagyobb helyzete, teljesen egyedül vitte a kapusra a labdát, az első átvitele parádés volt, a másodikra hosszat tolt, így lehetőséget kínált a kapusnak arra, hogy zárja a szöget, nem tudta már elrugni mellette, oda lett a helyzet. Utána Haaland, akit ugye beharangoztunk az elején, hogy Haaland-Vinicius párharc, eddig nem nagyon tudott helyzetbe kerülni, de most két percen belül kétszer oda került abba a szituációba, hogy ha a társai jól teszik be neki a labdát, akkor abból gólt tudna elérni. De kanyarodjunk vissza Neymarhoz, hát ő egy akkora egyénisége a futballnak, akkora sztár Brazíliában, hogyha ő egészséges, és tényleg hozzá tud tenni a játékhoz, márpedig ha egészséges, akkor hozzá tud tenni. Ancelotti erre appellál, hogy akár egy pontrugás, akár egy utolsó passz. De hát kérdéses, hogy el tudják-e dönteni a rendes játékidőbe ezt, mert erre már csak 22 perce maradt Brazíliának, ugyanígy Norvégiának is. A mérkőzés egyébként az semleges nézőknek szerintem roppant unalmas, mert nagyon sok a mezőnyjáték, a tili-toli, a labdatartás. A brazilok eddig nem mutatták meg, hogy miért brazilok. Helyzeteik most már vannak egy-kettő, de a mérkőzés egészében alul marad annak, amit vártunk.
2: Danilo Santos a másik játékos, aki érkezett. Isten őriz, hogy bár vegyem a bátorságot, hogy bármelyik brazilt is kritizáljam, de azért az, hogy a Botafogóból, a Zenitből,
4: Brentfordból.
2: Igen, tehát hogy csupa olyan csapatból jönnek a válogatottba játékosok, és most tényleg ne a Pelé féle, hogy a Zico féle csapathoz menjünk vissza, akkor más volt a foci, meg nyilván nem tudtak ennyien Európában játszani, de mondjuk a 90-es évek, ugye a Romário, Ronaldo, Ronaldinho féle időszakot, ha nézzük, hát most mindenféle bántás nélkül, tehát az, aki, az a brazil játékos, aki tényleg kiemelkedett, és a jó csapat a Botafogo, a Palmeiras is, az összes brazil bajnokságban szereplő klubcsapatot elismerem, de tehát nevén kell nevezni a gyereket, egy Palmeiras vagy egy Botafogóból nem tudtak volna ebbe a csapatba bekerülni.
3: Hát a válogatottsági csúcstartó, ugye Cafu 142-szeres válogatott, Neymar eddig 128 volt, most 129-szeres, ő a második. Hát azért ezt nem bíráljuk ebben a brazilokat, tehát nem azt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy ahhoz képest, ami ez a csapatok hát, voltak, ez a csapat nem tartott, attól függetlenül bejuthat a nyolc közé, és ott még tovább is juthat, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy francia, spanyol, meg stb. Argentin csapatokat, tehát hogy megnyeri a világbajnokságot, ahhoz kevésnek tartom.
2: A brazilok egyébként Neymar, Pistóf?
4: Hát két rossz a labdaérintés eddig, de még ízlelgetni kell neki a pályát, meg kell nézni, mennyire csúszik a fű a labdának, milyen a tapintása ezért.
2: Oké, legyen így. Szóval tehát ezen az ágon, ha és amennyiben a brazilok most túlélik ezt a Norvégia elleni párharcot, és a következő kanyart a nyolc között, ugye az Anglia-Mexikó páros továbbjutóját is esetleg maguk alá tudnák gyűrni, vélhetően Argentínával találkoznának az elődöntőben, ugye a másik ágon lesz majd az argentinoknak jelenése Holland közben a 16-osnál, Holland Ödegorra, ő már a 16-oson belül, kicsi a rakás, nagyon sok brazil védő előtte, és aztán végül is felszabadít a brazil védelem. Szóval, hogy ez egy ilyen dél-amerikai ág is lehet, akkor erre mondjuk egy brazil-argentin páros is kikerekedhet ebből, sőt az egyik legnagyobb realitása, amikor kialakult az ágra, ez azt mondtam volna, hogy ennek van, látva a brazilok mostani játékát, vagy a japánok elleni játékát, azért erre mérget nem mernék venni. Hozzáteszem, az argentin az öltfoki köztársaság mérkőzésből azért az argentinokat sem
3: hát emelni, ezért szép a futball, nem?
2: Az egekig, de mondjuk 4 évvel ezelőtt volt egy argentina-ausztrália párharc, ugye tudjuk a történet végét, Argentina világbajnok lett, ugyanúgy szenvedtek az ausztrálok ellen, mint most az öltfokiak ellen, tehát azért egy tornát lejátszani úgy, hogy nincs rossz meccsed, azt nagyjából lehetetlen. Na, megint tudtunk egy picit sztorizni, megint tudtunk egy picit elmélkedni dolgokról, vagy beszélni nem kimondottan a meccsen történés, a meccs történéseiről. Miért tudjuk ezt megtenni? Azért tudjuk megtenni, mert hogy Nylandnál ugyan a labda, ez azt jelenti, hogy a norvégok kapusa játékban, de hát megint megy, ahogy Vukovics László fogalmazott, a tiritoli, és már a 73. perc végén járunk a meccsen.
4: Vinicius Neymart hozná játékba, Zepreli Bergi ezt az átadást, a brazilok most elkezdtek picit letámadni önmagukhoz képest aktívabban. Berg kap egy pofont, Bruno Guimarestől a játékvezető lefújja. Hát igazából miután Leonardo DiCaprio is kint van a mérkőzésen, sőt Pókember is alatta, mármint nem a pókemberes jelmező embert kell érteni ez idő alatt, de minden esetre színészek tömkelege itt az amerikai lelátókon ezekben a pillanatokban is. Szóval itt a 74. percen továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Norvégia birtokolja hátul a labdát, Berge őt szeretné Arsnest játékba hozni, és amikor a közönség felherdül, az eddig azért szokott lenni, mert Neymar labdába ér, most nem emiatt. Most nem emiatt. Berge a labdával, még mindig Norvégia saját tér felén passzolgat, Sjelderup is állva várja kint a szélen, Wolfe, még mindig. Na most Sjelderup egy előre passz, a brazilok azonnal négyen körbeveszik, Douglas Santos majdnem eladta, Douglas Santos forgulódik a labdával, na és akkor most Neymar, felhördül a közönség, Neymar Viniciushoz passzol, támad Brazília, egy az egyben Vinicius Orsnesre viszi rá, egy bicikli, aztán befele, a hosszú oldalt üres Casemiro leteszi, Bruno Guimarães-ek tovább teszi, megint lesz gyanús, Danilo, és visszaért Wolfe, leblokkolják ezt is a norvégok, Casemiro, jön egy beadás, azt már csirájában el tudta folytani Norvégia, egy baktában előre vágott labda Erling Haaland irányába, hárman küzdenek Haaland ellen, megtartja a labdát Erling Haaland, Oscar Bob, és ebből fordulhat Norvégia, Orsnes segít Bobnak, elvisz egy embert, Ødegaard, folyik a játéka tovább, Haaland, Sjelderup a 16-oson belül, micsoda támadás, ez Sjelderup, Alisson! A kipattanó pedig túl hosszú, nem megy el Martin Ødegaardig. Na hát az előbb szittam Alisson, most meg kell dicsérni, de nem csak Alisson, hanem Erling Haalandot is, hiszen az ő 6-6-os közreműködésével indult meg a félpályától ez a norvég támadás, és nagyon szépen vitték. Végigvitték a skandinávok ezt a kontrát.
2: És a norvégok brazilos megoldásra. Sjelderup kötényben lövi el a labdát, ami után Alissonnak egy nagy védésre van szüksége.
4: Norvég bedobás, Wolfe játékba hozza a labdát, Berge, csak nehogy hátra vigyék most Nylandhoz a kapushoz. a labdát, mert általában ez szokott lenni. Wolfe talán most nem, megkapja a labdát Ødegaard forgolódik, hiszen Endrik letámadta a norvég bal szélen most a játék. A 16-os meghosszabbított vonalával egy vonalban. Wolfe, Schilderu, Ødegaard. Norvég lábakon, ide-oda a labda, Martin Ødegaard nem fordul be, ugyanúgy visszaadja a labdát Schilderupnak, Oscar Bob, most megint a két szélső a norvég bal oldalon, hova fogják átforgatni, hogyha áthozzák jobbra. Nem is hozzáér át, marad inkább a labda a norvég bal oldalt. Wolfe, oda teszi a labdát Schilderupnak. Schilderup, na most akkor megint egy beadás Erling Haalandra, ketten is figyelnek, a labda pedig nem fog kigurulni szögletre, hiszen Marquinhos odaér és megállítja a játékszert Neymar irányába. Hát Neymarnak nem a fejjátéka és a fizikális a fizikalitás az erőssége, úgyhogy nem is tudták így most, nem is tudta Neymar Junior megtartani a labdát. Ide-oda poroszkál Neymar, ő most a center, amikor védekezik Brazília, támadásban viszont hát neki inkább irányító szerepe lesz. A 77. percben járunk, Norvégia ráült megint a labdára, és keresik a rést a pajzson Martin Ødegaardék.
2: 20 perc hosszabbításostól mindenestől, ami a rendes játékidőt illeti. Ennyi ideje maradt egyik vagy másik csapatnak, hogy dűlőre vigye a történetet, ha és amennyiben nem, akkor jöhet a 2x15 perc ráadás. Ha ott sincs döntés, akkor pedig 11-es párbajra kerülhet sor. Tehát egyelőre attól még azért messze vagyunk. Kristóf, hogy áll a fű csúszása Neymarral kapcsolatban?
4: Nem jól egyelőre alkalmazkodik Neymar a játékhoz. Hát neki ez a világbajnoksága...
2: Poroszkál, vagy mit mondtál?
4: Igen, poroszkálott védekezéssel. Neki ugye még szoknia kell a VB légkörét, ez a második mérkőzése az idei kontinens tornán, 14 percet kapott Skócia ellen, és aztán pedig a japán meccs áldozatául esett Neymar, hiszen sokáig, sőt a 96. percig 0-0 volt, 1-1 volt, amikor is labdát szerzett a 16-os környékén Brazília, gólt lőttek. Neymar a hosszabbításba jött volna. Igen, 503 norvég passz, 230 Brazíllal szemben, talán fordítva képzeltük volna el ezt a meccs előtt. Hollandot játékba hoznák, de a játékvezető pedig nem ad neki szabálytalanságot.
3: Nagyon nehéz helyzetben van Brazília a norvégoknál a labda, azért, mert Neymar most már nem a labda szerzéséről híres, ő bejött, ő tényleg csak ott áll elől, amikor nincs náluk a labda, és Vinicius Junior se túl hasznos, amikor nincs náluk a labda, tehát 10-8 ellen tartják, amit nagyon nehéz megszerezni, és a norvégok nem is feltétlen mennek kapu felé, hanem van, hogy oldalra játszanak, visszajönnek, addig is nem tudnak kontrázni a brazilok, gondolják a norvégok. Ha esetleg adódik lehetőség, mennek előre, de 10-8-ba kell megtartaniuk a labdát, mert kevesebben védekeznek a brazilok.
2: Lacikám, neked játszik ez a két csapat, tehát össze fog érni a brazil, norvég és az Anglia-Mexikó párosítás, és hát így
3: az... Egy volt lehet találni bármikor.
2: Igen, tehát így ott tartunk, hogy bár Kristóffal mi nem maradunk, hanem Regős László kollégánk érkezik majd, te viszont lendületből egyik meccsből ülhetsz a másikra. Brazil csere, a 11-est elpuskázó Bruno Guimarães hagyja el a pályát, és Ederson Silva érkezik a helyére kettessel. Mit szólsz ehhez a cseréhez, Laci?
3: Hát várható volt, hát Ancelotti most már mindent elkövet, hát őt nem kritizálhatjuk semmilyen formában, nem is venném a bátorságot, ötszörös B1 győztes edző, biztos, hogy ismeri a csapatot, de ezt mindig el szoktam mondani, és nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy teljesen más egy szövetségkapitánynak, mint egy klubedzőnek. Ő erre a két hétre kapta meg a csapatot, vagy három hétre a VB előtt, úgy sokkal nehezebb, hogy összeszokott. Közben hol
2: itt van, amiről
3: beszéltünk, tessék!
2: A semmiből gyakorlatilag jön egy beadás, Haalandot nem nagyon tudták eddig megtalálni a mérkőzésen. Most viszont a 80. percben megszerzi a vezetést Erling Haaland góljával Norvégia a kiesés szélére sodorva Brazíliát. Negyed órája maradt a braziloknak arra, hogy hosszabbításra mentse ezt a párosítást, illetve ezt a mérkőzést. És az, amiről beszéltünk, hogy ott lehet a Haaland gól, tessék, ott van az Erling Haaland gól.
3: Haaland tényleg egy gólgép, így fogalmaztam a mérkőzés elején, hogy a braziloknak minimum kettőt kell rúgni, hogy nyerjenek. Első fél időben még Kristóf mondta is a 35-40 perc, hogy kétszer ért labdához, mert nem tudták megjátszani. Most már volt egy félpályán megtartott labda, most a bal szíren gyönyörűen megy el a csapattársa, visszaveszi a jobb lábára a Schilderup. Gyönyörűen adja keresztbe, Haaland a hosszú ötös sarkáról keresztbe mozog, megelőzi a védőjét, és a bal alsó sarokba fejel 6 méterről, gyönyörű gól, és ez az a faktor, amit nem lehet megfizetni. Tehát a Haaland ezért kerül ennyibe, ezért rúg ennyi gólt, ezért játszik olyan helyen, ahol játszik. Tehát fantasztikus csatár, és ilyen szinten is bizonyítja. Na most föl van adva a braziloknak, kíváncsi vagyok, hogy tudnak-e váltani.
4: Erling Haaland a hatodik gólját szerezte az idei világbajnokságon, felzárkózik harmadikként Kylian Mbappé és Lionel Messi mögé a góllövő listán. Erling Haaland édesapja is ott örül természetesen fia góljának a leláton, Haaland pedig kimosolyog a norvég szurkolókra. Folytatódik a mérkőzés a 81. percben, Brazíliának el kell kezdeni eszeveszett módon támadni, és most már meg is van a támadó minősége, a támadó arzenálja is a Seleção-nak, ehhez Endrick Neymar és Vinicius Junior személyében. Úgyhogy nem meglennék lepve, hogyha közben Marquinhos pedig eladja, majdnem eladja a labdát, Haaland csapott volna le rá, de Marquinhos megoldja. Ó, aztán Haaland micsoda üvöltéssel ott a zajmikrofon mellett, és aztán oda is pakolt egy jó nagyot Marquinhosnak úgy lendületből. Nagyon boldog most Erling Haaland, magasan van a pulzusa valószínűleg. Carlo Ancelottinak pedig a tudása, hát legmélyebb ujjraiból kell előszednie most a tanácsokat Viniciusék felé. Elkezd támadni Brazília mérkőzésen, ilyet még nem láttunk, hogy Norvégia visszazár a saját tér felére, mindössze Erling Haaland közben bocsánatot kér Marquinhostól az iménti közjátékért. Na és akkor nézzük, elindul a Seleção, hiszen el kell indulnia. Danilo Santos dobja ki Viniciusnak. Vinicius egy az egyezik, eddig mindig mindenkit megvert, akit táncra hívott. Vinicius Bobot is, és Osnest is átverte Brazília szöglettel. Folytatódik a mérkőzés. 82. percben járunk. Norvégia megszállja saját 16-osának előterét. 16-osán belül védekeznek, de hát hol máshol lennének a skandinávok, amikor vezetnek és szögletet rúgnak a dél-amerikaiak. Hát, hogyha kiesne Brazília. 1990-kornél azt mondtad, akkor estek ki legutóbb a nyolcaddöntőben. Carlo Ancelotti a VB előtt hosszabbítottak vele. Aztán lehet, hogy nem is éli meg csapata a negyeddöntőt. Neymar a labda mögött. Eddig Bruno Guimarães lőtte a szögletet, vagy Mateusz Cunha, most Neymar. Tól várják megint a csodát. Csak úgy, mint 2014-ben, vagy 18-ban, vagy 22-ben. Akkor nem tudta Neymar sikerre vezetni a brazil válogatottat. Most szöglettel segíthet. Neymar, jön be a labda, van fejes. Kicsúsztatják a norvégok, újabb szöglet. Aki fogja a fejét, az pedig Ayer. Neymar újra próbálkozhat. Ugyanúgy a brazil tízes. Hát az ő játéka is. Felépült a világbajnokságra, aztán rögtön megsérült a torna legelején. Nem tudta őt használni Carlo Ancelotti, és Kulci ellen játszott 14 percet, most pedig a pályán van. Neymar megint a rövidre élesen, Osnest csúsztatja ki. A hosszú lesz a brazil, Casemiro gyűjti össze. Egy az egyeznek Casemiro, vagy inkább kiengedi? Ó, igen, majdnem kiengedte, és akkor a norvégok jöttek volna. Danilótól egy beadás, a hosszúra Haaland csúsztatja ki, Neymar a 16-oson belül. Neymar mellen leveszi, aztán Osnestre rávezeti, Neymar egy csel. Neymar még mindig, még egy cse Neymartól, még egy Neymar, ezt túlhúzta most már. Háromszor cselezett Neymar, Schilderupért vissza, Vinicius. A brazil nyomás abszolút érezhető a norvég gólóta. Vinicius kérik bent középen, inkább cselez, Bob mellett elviszi, és el is hagyja a labdát. Oscar Bob pedig elindul kontrázni, megkapja segítségül Schilderupot. Három brazil védő, három norvég támadó, akar-e még előre menni Schilderup, hogy ne akarna? Oscar Bob a 16-oson belül, és visszafogja a labdát. Nem akarta Norvégia megadni a kegyelemdöfést Brazíliának. 84. percben járunk, 1-0-ra vezet továbbra is Norvégia-Brazília ellen.
2: Ödegor, a norvég csapatkapitány, teszi hátrafelé a labdát. Neymar valamit megvillantott a zseniális képességéből, de aztán igazi brazilos módon túlcselezte magát. A norvégok pedig vezetnek és tartják a labdát akkor, amikor 84 perc, kereken 84 perc eltelt az összecsapásból. 6 perc a rendes játékidőből, legalább 5 perc hosszabbítással számolni lehet, nem elképzelhetetlen, hogy 6 lesz belőle, bő 10 perc, akárhogy csűröm, csavarom, bő 10 perc. Laci, látod ebben a brazil csapatban? Bő 10 perc alatt a... Ugye mondtad, hogy egy gólt bármikor lehet találni, most ez volt a Haaland-féle találat. Most már szűkül a kör. A brazilok találhatnak-e szerinted? Benne lehet ebben a brazil csapatban?
3: Benne lehet. Nem azért, mert megérdemelnék, mert nem játszanak jól, hanem azért, mert a norvégok nagyon visszaálltak, ők most mindent egy lapra tettek föl, de az is benne van a mérkőzésben, hogy elaltatják őket a norvégok, ők jönnek előre, és Haaland még egyszer elszarad a Schilderuppal vagy Bobbal, és le tudja zárni Norvégia meccset. Most arról szól a meccs, aminek kellett volna végig szólnia, hogy Brazília...
4: Te jó majdnem ilyen csoda öngól lett volna ez. Hát a világbajnokság történetének legabszurdabb öngólja lett volna. Megmenti a kapufa Norvégiát. Hát ez hihetetlen volt. Brazília támad továbbra is. Nem szabadul fel a norvég kapu, Neymar. A 16-oson belül jön a beadása hosszúra, azt Ayer csúsztatja ki oldalra, Vinicius. Oly, micsoda brazil nyomás van most a norvégokon, Vini. Leteszi a labdát Danilo Santos, Casemiro zicserben, Casemiro elmegy keresztbe, a labda hihetetlen. Olyannyira elmegy, hogy bedobással folytatódik a meccs. Hát mit láttunk itt most az elmúlt néhány másodpercben?
2: Azt, hogy Milan lemaradt a földön első körből, őt kell majd ápolni.
3: De sebeadás, sellövés nem volt. Gyönyörűen kijátszották Casemiro-ra, és sebeadás, sellövés nem lett, hanem keresztbe rúgta úgy a kapu előtt, hogy a kapufa mellett gól nem lehetett, mert nagyon éles volt a szög, beadásnak mély volt. Gyönyörűen kijátszott lehetőség. Én most jogosan teszem fel a kérdést, hogy mit csinált Brazília 80 percig, ha így tud játszani. És egyébként ez az öngól, ami lett volna, óriásit védett a norvég kapus, és egy kicsit neki csúszott a kapufának, ezért szorul most ápolásra.
2: Elképesztő jelenetsorok, viszont újabb perc eltelt, úgyhogy 4 maradt hátra a rendes játékidőből. Most már egyértelműen kimerem jelenteni, hogy minimum 6 perc lesz szerintem a ráadás, tehát a 3 kötelező mellé 3-at biztos, hogy hozzátesz majd. A Spori ugye cserékkel, most a hosszú játék megszakítással. Szóval 4 plusz 6 az azt jelenti, hogy 10. Nagyságrendileg ennyi van hátra. És a brazilok megint csak megpróbálják megtartani a labdát a norvég 16-os környékén, nem jár sikerrel ezúttal a dél-amerikai csapat. Berg és Berge játszanak össze, aztán most már Holland, és indulhat egy norvég támadás, mivel Holland tette ki a labdát a bal oldalra, ezért ő neki kellett volna jönnie középen. Most zárkóznak a társak, Ödegor 30 méterre középen a brazil kaputól, aztán Aursnes a jobb oldalon, és aztán Bobby is a jobb oldalon kapja a labdát szépen, lábról lábra teszi-veszi a labdát az észak-európai csapat, mindez történik a brazil 16-os környékén, a jobb oldali oldalvonal környékén. Bob, aztán Ödegor a 16-oson belül, Ödegor, és kiharcol egy szögletet, méghozzá azt mondja, hogy a második félidőben a második, összességében az 5. norvég szöglet jön majd. Hát ennél jobb forgatókönyv Norvégia számára alig, ha létezik. És ugye említettem még az első félidőben, hogy ez az 5. egymásnak feszülése a két országnak. Brazília soha nem tudta még legyőzni Norvégiát. Tessék!
4: Szögletrugással folytatódik, tehát most is úgy áll a játék, hogy Norvégia megint kiüti Brazíliát, és lehet, hogyha ez a végeredmény, akkor Neymar Junior utoljára látjuk világbajnokságon, Brazília színeiben. Norvégia a szögletet hátra viszi egészen hegge még, és most már Nilandnál, a norvég kapusnál a labda. Le kellene támadni a braziloknak, már a 88. percen is túl vagyunk, a 89. kezdődik a mérkőzésen. A brazil kispad pedig innentől kezdve, a brazil kispadon lévő játékosok szemei pedig a 4. játékvezető felé kell, hogy vegyék az irányt, és meg kell nézni majd, hogy hanyas számot emelt fel, mit gondolt az amerikai játékvezető hosszabbításnak. Neymar és Oscar Bob között óriási sebességbeli különbség a fiatal norvég javára, Neymar nem is próbálkozott meg az 1-1-ezéssel. Danilo Santos menti meg a labdát, Marquinhos, Neymar, ő szedi föl mélységben a 6-os pozíciójában középen a labdát. Neymar kiteszi Viniciusnak, benne bíznak a dél-amerikaiak. Vinicius Bobra vezeti rá, Orsnes rá segít, egy mutatós csel Viniciustól, de semmire. Nem megy vele a Real Madrid támadója, norvég kirúgás, és Nyland el fog időzni ezzel a kirúgással, most a kirúgás elvégzésével. A játékvezető azonnal figyelmezteti, de hát figyelmeztetheti. Micsoda bravúr, hát az abszurd öngól lett volna a VB-k történetének legnagyobb öngólja, de így egy óriási védés, és hanyadik Nylandtól, ami megmenti egyelőre Norvégiát Brazíliától. Schilderup kap egy labdát Erling Haalandtól. Haaland 17 méter a kaputól, megtolja, Haaland ő eldönti! Erling Haaland eldönti és kiejti Brazíliát a VB-ről! Álló helyzetből 17 méterről, elemi erővel Erling Haaland véget vett Neymarnak a világbajnokságokon lévő pályafutásának. Alisson erről nem tehetett, ez a mérkőzés így pedig Erling Haalandról szól, aki így utoléri Lionel Messit és Kylian Mbappét a góllövő listán. Haaland is immár 7 gólos ezen a világbajnokságon. Carlo Ancelotti és csapata pedig csomagolhat.
2: Hát Laci, találd a szavakat?
3: Hát én Haalandtól hallottátok, hogy vártam a gólt, de az, hogy a brazilok ennyire nem tudnak a kapuba találni, ennyire alárendelt szerepet játszanak az első fél időben, attól függetlenül, hogy berendezkednek kontrajátékra, de hogy nem is akarnak letámadni a meccs egyetlen szakaszában sem, csak miután hátrányba kerültek. Utána a gól után tettek sok mindent, de addig mit csináltak? Tehát eltelt 80 perc, és a futball büntet. Hollandnak meg elég egy zsebkendőnyi terület, igaz, hogy a védő lába között megy el a labda, de olyan erejű, elemi erejű lövés, ez a bal összekötő helyéről, 22 méterről, olyan erővel vágódik a bal alsó sarokba, hogy az oldalhálóba teljesen a kapufa tövébe. A brazilok maguknak köszönhetik, most már én is azt merem mondani, ha már a fociban lehet két gólt rúgni pillanat alatt, de azt gondolom, hogy Norvégia fantasztikus tettet hajt végre, ez akkora bravúr, mint amikor Paraguay kiverte Németországot, ez még talán annál is nagyobb bravúr, vagy ha betegszik vele, hát itt munkaszüneti nap kezd kirajzolódni Norvégiában.
2: Erling Haaland kis túlzással azt lehet mondani, hogy egymaga elintézi Carlo Ancelotti csapatát, és akkor tessék belegondolni abba, hogy mit gondolnak most Mexikóban, ahol azt látják, hogy Brazília csomagol és megy haza, tehát ott vért fognak inni a szó majdnem, hogy szoros értelmében, hogy kiejtsék Angliát, mert hogy azt látják maguk előtt, hogy megnyílhat az út az elődöntőbe. Döbbenet, döbbenet. Nem, mint hogyha Brazília ellen feltartott kézzel mentek volna, ha és amennyiben ugye ott rengeteg, ha meg sok ismeretlen az egyenlet, először ugye még Anglia ellen kell valahogy továbbjutni. Aztán az is egy igazán pikáns történet lehet, ha mondjuk egy angol-norvég csata jön majd ezen az ágon. Brazil támadásocska kibontakozóban, tehát igazi átütő erő nincs ebben a brazil támadásban, bár jön előre a dél-amerikai csapat.
4: Danilo beadása, az nem volt kéz, nem emelkednek a brazil kezek, valószínűleg nem, Viniciushoz pattan a labda, Danilo Santos Neymart próbálta volna játékba hozni, Norvégia megszerzi a labdát, Danilo Santos hamar visszaszerzi Haalandtól, viszont a labda Bergnél, vagyis Norvégia birtokolja a saját térfele felénél, le is nem sikerül lefaltolnia Danilónak Bergét, Berge szinte már szórakozik, brazilos cselekkel, megmozdulásokkal próbálja hergelni a brazil játékosokat. Hát erre talán kevesen gondoltak volna. 7 perc volt a jelzett hosszabbítás, talán ennyivel még tartozunk. Úgyhogy eltelt már 1 perc a jelzett 7-ből, amikor újraindult a játék. Lehet, hogy az amerikai spori majd rátesz még pluszban 1 percet. De hát a brazilok nagyon-nagyon messze, nagyon-nagyon távol vannak attól, hogy itt legalább döntetlenre mentsék ezt a párharcot, ezt a mérkőzést. Nem is párharc ez, hanem egyenes kieséses szakasz a VB8-at döntőjében. Danilo adja Neymarnak a labdát. Neymar egyezik Ødegaardral, Neymar a jobb lábára cselez, kiteszi a szélre a labdát a 16-os csücskéről, egy beadás, a hosszon nincsen senki. Nem zárja be Vinicius, sem Endrick, a hosszú oldal Douglas Santos le volt maradva, Alissonik rúgja ki Norvégia a labdát, ő fejjel csúsztatja tovább, Danilo Santos még cserél majd egyet, Solbakken a norvég szövetségkapitány, Neymar tovább tenni Endrickinek, az nagyon rövid, Danilo Santos kétségbe esett, brazil passzolgatás a norvég térfélen. Előre ment már Gabriel is, Marquinhos gyűjti össze a legutolsó ember a brazil mezőnyjátékosok közül. Hollandot ott is hagyják. A labdát szerez Norvégia, a Holland egyedül vezetheti majd Alissonra. Mindegyik brazil elől ott hagyták teljesen Erling Haalandot. Most sétál vissza Marquinhos. Vinicius a labdával a brazil baladon. Neymar, azt el kellene lőni 20 méterről. Neymar cselezget, tovább teszi a labdát. Még egyel, egy lövés, az Berg blokkolja. Gabriel nem lövi el, Danilo Santos rosszul veszi át, norvég kirúgással folytatódik a mérkőzés, amikor már csak néhány perc, egészen pontosan 3 perc van hátra a mérkőzésből.
2: Leo Østigard fog majd érkezni a norvégoknál, ő egy védő, nem lennék meglepve, hogyha valamelyik támadóját kapná le, egyébként a kapitány is a védelmet erősítené ott hátul, a másodperceken belül okosabbak leszünk ilyen tekintetben, és hát Haaland egyébként nagy jelentősége nincs, de azért az összefogott hajkoronáját most így kiengedi a mérkőzés végére már, bármire ezt így kimondom, addigra megint egy kicsit vált a frizurán, és akkor most jött a csere, Østigard a pályán tehát, és a norvégok pedig jönnek előre, már Marquinhosnak kellett hátul figyelnie, munkában a brazil védelem, egészen komoly csodára képes a labdarúgás, de hát itt azért volt róla szó a mérkőzés előtt, a bookmakerek, akik ugye nem érzelemtől teljesen mentesen állapítják meg az esélyeket, az általuk vélt esélyeket. Szóval ötszörös pénzt ért a norvégok sikere. Ayer hagyta el a pályát.
4: Ayer elhagyta a pályát. De hát ez már csak formalitás. Berge hogy megy el ott a szélen? 16-osan belül Berge beadja a labdát. Ederson rúgja ki. Gabriel volt, bocsánat, de már Ederson is fent van a pályán jobb hátvéd pozícióban. Nem is tud Brazília labdát birtokolni. Az utolsó percekben az

0: volt a brazilok tízesétől, nála szokott el először
1: az első figyelmeztetés a mérkőzésen. Azért ez is egy, hogy milyen beszédes adat, hogy egy tét mérkőzésen, amikor tényleg nagyon komoly a tét, nincs egy darab sárga lap, tehát hogy azért persze sportszerűek, én ezt adom meg, elhiszem, de hát azért nem, tehát ezzel nem nagyon tudok azonosulni, hogy akkor, amikor egy csapat bajban van, 96. percben jön az első sárga lap. Ödegor végezte el a szabadrúgást. Hát kedves hallgatók, ugye 7 perc hosszabbítást jelzett az amerikai Spori, és megint csak Neymar az, akinél teljesen elgurult a gyógyszer. Az a helyzet, hogy Neymar egy zseniális játékos volt valaha, de kimerem jelenteni, hogy nem hogy árnyéka önmagának, hanem teljesen vállalhatatlan az, amit művel itt. És a brazilok nagyon nehezen tudják ám megemészteni azt, hogy számukra véget ért a világbajnokság. Egy nagyon méltatlan viselkedés ez a brazil csapattól. Neymar pedig azok után, hogy kapott egy sárga lapot, örüljön, hogy nem kapott még egyet. És azok után, hogy becserélték, nem megy idő előtt zuhanyozni, ez az amerikai Spori jó fejsége miatt van. Letelt, hölgyek, urak, a jelzett 7 perces ráadás. Innentől kezdve most már csak és kizárólag a játékvezető tudja, hogy meddig hagyja a brazilokat szenvedni.
0: De azért még egy utolsó támadást próbál a Seleção eszközölni. A kapu elé lövik a labdát hátulról. Aki megpróbálta megcsúsztatni, az Casemiro volt. Berg, azért őt is meg kell dicsérni. A pálya minden egyes négyzetcentiméterén ott volt, amikor kellett, a norvégok motorja volt. A bíró még rátesz, ugye ott, ahogy említettük is, a jelzett 7 perces hosszabbítás első percében született Erling Haaland második gólja, úgyhogy egy percet még ott rátesz, ami miatt ott a gólöröm is lecsengett. Carlo Ancelotti pedig csalódottan ül a székében. Egyelőre ívelt labda még a braziloktól, azt Erling Haaland fejeli ki. 11-es kap Brazília, 97-40 másodpercnél. 97 perc, 40 másodpercnél, tehát könyöklés miatt a 11-es, Casemirót könyökölte le Erling Haaland, ami azt jelenti, hogy Brazíliának, hát nem is tudom, éjfélt üt itt Magyarországon az óra, a játékvezető azt mondja, hogy lehet egy ápolás Casemironál, ha úgy nézzük, jogos, 16-oson belül nem Haaland volt, elnézést, hanem aki most állt be néhány perccel ezelőtt, Öztigor. Ő könyökölte le Casemirót, 11-es a pályához a ítélet, úgyhogy Brazíliának lesz, ha minden igaz, és berúgják a labdát, hát még 20 másodperce minimum azok után, hogy újraindul majd a játék, hiszen a játékvezetőnek egy percet még összeg rá kell tennie, hiszen említettem, hogy Haaland gólja már a ráadásban született, és ott volt egy kis ünneplés miatti állójáték. Na, hát meg tudja-e babonázni még egyszer a norvég kapus Nyland a brazil 11-es rugót, ami biztos, hogy most nem Bruno Guimarães fogja végrehajtani ezt az ítéletet. Nem csak azért nem, mert kihagyta a 14. percben még 0-0-nál saját maga a 11-esét, hanem már le is cserélte őt Carlo Ancelotti. Természetesen Neymar a labda mögött. Ugyanaz a szerepkör, akkor Vinicius adta el Bruno Guimaraesnek, most Danilo Santos adja át a labdát Neymar Juniornak. Lehet, hogy az utolsó meccs a világbajnokságok történetében Neymarnak, mármint saját maga szempontjából az utolsó mérkőzése a világbajnokságon, de ő áll oda, hogy elvégezze. És lehet, hogy az utolsó meccse, de gólt szeretne lőni. Megy a szócsata Neymar és Nyland. Hát nem tudom, milyen nyelven beszélnek. Neymar nem tud angolul például, valószínűleg norvégul sem, de meg lennék lepve, ha Nyland tudna portugálul. Mindegy, részletkérdés. Neymar hátralép, szokásosan, amennyit szokott. A játékvezető megadja neki az engedélyt. Neymar Junior néz farkas szemet Nylanddal. Még egyszer ránéz. Neymar elindul, elindítja a mozgást. Nyland kivár. Neymar megint megtoporog, Neymar belövi! Szépít Brazília, aztán kineveti Neymar a kapust, hiába mondta neki, Neymar pedig már szövegér, már kapott egyszer egy sárga lapot, folytatódik a mérkőzés, 2-1.
1: Neymarnak nem kellene a pályán lennie, tehát az amerikai játékvezető, amit elnéz neki, az szerintem minősíthetetlen. Megtáncoltatja Nylandot, aztán utána borzasztó sportszerűtlen módon kineveti, szövegel neki. Annyira, de olyan szinten méltatlan és szint alá viszi a korábbi világbajnokot Neymar, amit művel, hogy egyszerűen felháborító.
2: Igen, egyetértek, most lement a saját maga szintje alá Neymar. Itt a kapus azt mondta neki, hogy jó van, legyél boldog a 11-eseddel, mi megyünk a 8 közé, ti meg utaztok haza. Itt óriási szócsata volt, nagyon cukkolták egymást, a 11-es jogos volt. Én azt gondolom, hogy a játékvezető még egy percet fog talán engedni maximum, de én félek, hogy itt eldurvulnak a dolgok.

0: Odahívta a két csapatkapitányt, tisztázni akarja az amerikai. Véleményem szerint egy perc van hátra, de itt nagy adok-kapok lesz, és attól félek, hogy a végén be fog jönni a brazil kispad, mert nem fogják tudni elviselni, ami történik.
1: Hát egyértelműen látszik, hogy nem tudják elviselni, hogy mi történik egyébként, és tényleg csak az amerikai spori tudja. Nem fogják kitalálni, kedves hallgatók, kit kell figyelmeztetni, Neymar cirkuszol a változatosság kedvéért. Az a helyzet, hogy ezen a meccsen a brazil válogatott nem érdemelt továbbjutást. Ez teljesen egyértelmű. És csak saját maguknak, illetve a teszetosza antifociuknak köszönhetik azt, hogyha kiesnek. Ha kiesnek, mert hogy most még egy támadást vezetnek a bal oldalon, jön középre a labda, Nyland viszont leszedi, aztán utána ráfekszik a labdára Danilo Santos, hiába téblából ott a norvég 16-os környékén. Nyland egy életerőset belerúg a labdába, természetesen Holland felé.
2: 102. perc most már a mérkőzésen, a brazil kispad pedig most omlik össze. Mi lefújja a játékvezető a mérkőzést Erling Haaland duplájával. Norvégia 2-1-re megveri Brazíliát, és ezzel vége ennek a mérkőzésnek. Norvégia jut be a negyed döntőbe. Neymart utoljára láthattuk világbajnokságon, Norvégia pedig meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság 8. döntőjében. Norvégia, Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig milyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát. A játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályásra. Nyland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első félidőben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játékrészben a norvégok szövetségkapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megerezte tett egy lövést, álló pozícióba, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Nyland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia pedig várja negyeddöntős ellenfelét, amely vagy Mexikó, vagy Anglia csapata lesz. Még egyszer a végeredmény Erling Haaland duplájával, illetve Neymar gólja. Norvégia, Brazília 2-1.
1: Vukovics László, egy rövid értékelés kérlek. Mekkora meglepetés, milyen volt ez a meccs?
0: Abban kezdeném, hogy Brazíliának ez a július 5-e, ez egy nagyon pekhes nap. 1982-ben Paolo Rossi mesterhármasával pont ezen a napon hiába rugott Szokratesz és Falcao gólt, 3-2-re legyőzte Olaszország akkor Brazíliát, és most ezen a napon egy jóval kisebb nemzet Norvégia, aki abszolút esélytelennek tűnt a mérkőzés előtt, de nem azoknak, akik látták az eddigi mérkőzéseket, hanem azoknak, akik azt mondják, hogy Brazília játszik Norvégiával, lehetetlen, hogy kiejtse Norvégia Brazíliát, és megtörtént. A norvégok teljesen megérdemelten jutottak tovább, azt kell, hogy mondjam. Tartották a labdát, és nem csak hátul, hanem az ellenfél térfelén is bátran játszottak, attól függetlenül, hogy Haalandot az első fél időben nem tudták megtalálni, ott középen nagyon figyeltek rá, és a norvégok semmit sem kockáztattak, a biztonságra törekedtek, tehát olyan szituáció volt, ami kétes labdavesztés adódhatott volna belőle, akkor inkább visszavitték a labdát többször is. A brazilok teljesen érthetetlen módon a 80. percig csak kontrára rendezkedtek be. Abba gondolkoztak, hogyha tudnak szerezni labdát, Vinicius Junior-t elindítják, és majd ő megoldja, hogy eddig nagyon sokszor megoldotta. Na most egy Brazíliától ez édes kevés. Akik a ötszörös világbajnokok, és nem sorolom megint föl, hogy micsoda játékosokat adtak a világnak, hogy nincsen olyan kreatív játékosuk, ugye Rafinha sérült, tehát ott van Endrick, aki bejött csereként, mondjuk ő pont egy perc alatt eldönthette volna a mérkőzés, az 0-0-nál volt, Vinicius Junior szenzációs labdát adott neki a félpályától jobb külsővel, egyedül vitte kapusra, az első átvétele jó volt, de utána hosszú szöktetett, az meccslabda volt, azt berúgják a brazilok, azt gondolom, akkor megnyerték volna a mérkőzést, ezt mindig elmondjuk, hogy ha nincs a fociba, utána jött Haaland, balról Schelderup gyönyörűen visszafelé cselezett a balszéről a jobb lábára, 7 méterre az alapvonaltól beadta, és Haaland keresztbe mozogva a labda felé jött előre, 6 méterről gyönyörű gólt fejelt a balalsó sarokba. Akkor a brazilok ritmust váltottak, próbáltak, bejött Neymar is, de igazán már nem nagyon tudott hozzátenni, Vinicius próbálta balszélen meghúzni, de mindig lekettőzték, sőt volt, hogy 3 norvég volt rajta. Akkor Nyland fantasztikusan védett, majdnem egy öngóllal egyenlíteni tudott Brazília, de ott a kapus és a kapufa megmentette Norvégiát. De ha az egész mérkőzést nézem, ugye Haaland megrúgta a második gólját utána gyönyörűen, egy kontratámadás után, de az egész mérkőzés alapján Norvégia teljesen megérdemelte jut a 8 közé, és itt a Mexikó-Anglia mérkőzés győztesével fog találkozni, a másik ágon meg Argentina a főesélyes, tehát itt már kezd kirajzolódni, hogy innen ki lehet az elődöntős, majd a döntős. Norvégiának ez egy félelmetesen nagy eredmény, ezt még most föl se fogják talán, persze megünneplik, meg ott a közönség, ott van. Én azt gondolom, hogy itt a norvég király el fogja rendelni a szünnapot, mert ezek most megérdemlik. Kiverték még egyszer az ötszörös világbajnok csapatot.
1: És akkor jön a szokásos koreográfia, a norvég vezérszurkolótól a dob, már bekerült a pályára Ødegaard kezében a dobverő, és akkor jöhet a nagy evezés, jöhet a tombolás norvég módra. Neymar pedig, mint egy hisztis kisgyerek, elkezd sírni, őt a brazilok vigasztalják a pályán. Ødegaard pedig átadja annak az Erling Haalandnak a dobverőt, aki most vezényelheti a közös ünneplést. Hát sok mindent láttunk már világbajnokságok történetében, de hogy a legnagyobb csillagok, Haaland, Mbappé, aztán ugye Lionel Messi szakmányban termelik a gólokat, ez valami egészen zseniális.
0: És bocsánat, úgy, hogy előre tudtok, hogy ők lesznek a sztárok, és tudják az ellenfelek is, és mégis
1: megcsinálják. És mégis, 7-nél jár. És ugye sokkal kisebb név, ugye Oyarzabal például, de hát ugye még itt a portugálok ellen akár ő is gyarapíthatja a gólyai számát, Vinicius már nem. Mi viszont nem szaporítjuk tovább a szót, hanem a legendás norvég szurkolás hangjaival, a háttérből beszűrődő hangokkal, az evezős mozdulatokat tessék hozzáképzelni. Szóval ezekkel a hangokkal búcsúzunk, zseniális egyébként, amit művelnek a norvégok. Norvégia óriási meglepetésre kiütötte Brazíliát, és bejutott a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Szalai Kristófnak, illetve állandó szakértőnknek, Vukovics Lászlónak köszönöm szépen. Ez volt tehát a Brazília-Norvégia mérkőzés közvetítése. A legkitartóbbaknak kellemes további estét kívánok. Hajnali 2-től magyar idő szerint jön majd az Anglia-Mexikó mérkőzés közvetítése. Viszont hallásra, Németh Kornélt hallották.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Elbert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
4: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
3: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
4: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
3: több mint tükör simázott
4: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
3: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett itt a nyári időszaka, náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
4: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
3: Az MTK-ra is.
4: Az MTK-nál ezt játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
3: Én úgy tudom, hogy igen.
4: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel erősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótláskor játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még kit tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
3: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
4: Igen, hát abban teljesen igazad van, és sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Roll is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, vagy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdő csapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász van, de elment az AS Rómába, egyelőre az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mint ha egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez, akit ugye Albert Rollen épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja használni.
3: Hóri Horgas termetét
4: igen.
3: Írom.
4: Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy de hogy te segítettél, hogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
3: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
4: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
3: hiszen a Fradi nagyon jó szezont ment is, nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
4: Bajnok lett, kupagyőztes lett,
3: a BL táblára... Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
4: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
3: Mondjuk ez egy elég nehéz társaság jött
4: össze. Hát az egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtező, akkor ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
3: így van.
4: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban része, hanem második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
3: Brambergen.
4: Bergen nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtező körből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtező körébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát, szomorú számomra, hogy a költségvetése az ennyi csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
3: érni. És ráadásul én úgy tudom a számokat, nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
4: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
3: de ezzel most mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
4: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az
3: Mission Impossible, a lehetetlen kategória, igen.
4: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi
3: világbajnokságot. Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
4: jó, de láttad
3: reálisan állunk.
4: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföki szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmi is mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon, járti a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
3: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó. Mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kiválásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
4: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza egy diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
3: Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
4: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
3: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
4: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Leger néven indul majd az eddigi EGRI csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedzője, és az EGRI-ek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
3: Több száz gyerek van, ugye?
4: Több száz gyerek, 200-300, és ez, nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
3: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, Tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
4: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
3: Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
4: Azt a női vagy a férfiről beszélt. Igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott az, arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó viszony, és egy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mind Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrült a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
3: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
4: Ugye ez a Videóton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
3: De ők vállalják a Videóton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egy előre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
4: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
3: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál. Tehát egy
4: Hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
3: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
4: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos, de ő volt az edző, és a télenük nagyon komolyan erősítettek, tehát hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
3: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simpör Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert az Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
4: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lógott. Én szerintem ezekre érdemes
3: volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve most...
4: Inkább kérés, persze. Hát, ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Igen, jó
3: ezt én,
4: volna.
3: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik az, aztán ellen meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lett.
4: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És A soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
3: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
4: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
3: Helyén van a női válogatottunk?
4: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15 most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban ma már
3: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
4: A klubokat? Tényleg, igen, várjál, klubok, látom is.
3: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
4: Nagyjából ugyanaz.
3: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, nagyon jöhetnek a nevek.
4: Tehát, hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Német Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát
3: van,
4: nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergbe volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
3: Nagyon ezt hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székét ugye a Bundesligába majd.
4: Ha minden igaz, akkor Kotbuszba, de ebbre nem mellénk megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Löwenben.
3: Sári,
4: és ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Löwenben. Vince Bari játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sipos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatát. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
3: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába, jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosok ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
4: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, mert különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzné ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
3: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye
4: az de van... szerintem ez jó.
3: De ez jó?
4: Én ezt okay. Azért látom jónak.
3: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
4: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
3: U19-es, ugye?
4: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Már volt ilyen, hogy az angolok jöttek Telkibe Európa-bajnoki selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez, hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008-2009-2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
3: Hivató szóval menedzselésben.
4: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetés tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
3: Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
4: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
3: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik. Szóval nem
4: abszolút,
3: tudom.
4: Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtök 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
3: Igen, erről sokat beszéltünk.
4: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúk erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
3: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
4: Próbálok óvatosan fogalmazni. Jó, én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson. Tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát ez hatása, abból, annyiban ez... igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha
3: igen,
4: ilyen
3: azért
4: van magyarul.
3: Úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
4: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
3: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
4: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan ország, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben. Először ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége. A másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
3: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
4: Hát egész ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Éva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és zárjába jegyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
3: Mert ha már beszéltünk az U19-ről, Gábor, és bocsa, közben szólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb. Hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
4: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
3: Létszámban, darabszámban?
4: Létszámban, darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
3: Igen, nem, ezt akartam mondani, hogy ez nem specifikus, női specifikus,
4: de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
3: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
4: Ez mindig pozitív, azért jó, csináljuk.
3: Oké, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része. A Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
4: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
3: Igen, bárki is félreértené, de függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
4: Nem tudunk róla, hogy más
3: jó,
4: lenne.
3: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint. Én csak, hogy itt volt, az egész szezonban ez volt, tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A sportág a tenisz, a sportoló Temesvári Andrea, aki ma kerek születésnapot ünnepel, én nem mondom meg a hanyadikat, de nem tiltom meg nekik, hogy elárulja, és a Nemzeti Sportrádió stábja hallgatói, és a magam nevében is, Andrea, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked.
3: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Ma te elárulod, hát amúgy meg bárki most már, hál' Istennek, ugye... Hát ez nem titok, 60 éves lettem. Bárki rámegy az internetre, és a Wikipédia elárul mindent.
2: Hát egy gyönyörű fiatal hölgy ült
3: velem
2: szemben.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hát Isten értesen, hogy itt vagy? Hogy nem családi körben, vagy valami más körben ünneped?
3: Hát ott lennék, szép... onnan jöttem el, képzeledet,
2: ja,
3: még az ebédről is fölálltam a kedvetekért, úgyhogy mivel az hiszem, hogy tényleg ez egy nekem is megtiszteltetés, hogy bejöhetek, és egy picit beszélgethetünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Én azt gondolom, hogy ezért is szakítottam el egy pici időt most ma.
2: Eddig mi volt a születésnapi ünneplés, ami már túl vagy?
3: Hát nagyon nagy meglepetés, mert már tegnap este volt egy fantasztikus vacsora, és hát mondhatom, egy kis szórakozás ott az étterembe, amit az unoka testvérem és a testvérem, meg a gyerekem, a nagylányom, mert a két fiam most még Amerikában tanul, szerveztek meg, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, és hihetetlen jól éreztem magam. De mondtam, hogy én ezt elviselem most még egy pár napig, illetve lehetne azt, hogy most egy éven keresztül ilyen kényeztetésbe legyen részem, úgyhogy elfogadom.
2: Bulizós alkat vagy egyébként?
3: Nem annyira. De szeretek táncolni, imádok táncolni, úgyhogy tegnap ezt is sikerült megvalósítani.
2: És akkor még a mai nap során is azért valami még biztos lesz, ha elengedünk innen.
3: Igen, még szerintem így a szűk családi kör.
2: Emlékszel gyerekkorod születésnapjaira? Ugye általában szívesen emlékezel születésnapokra?
3: Igen.
2: Na, mik voltak azok gyerekkorodban, amikről különösen emlékszel?
3: Hát az első pár évre arra nem annyira emlékszem, de azt tudom, hogy... ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algériába, Algérba
2: értünk. Bocsánat, aki nem tudnál, kosárlabdázott,
3: igen,
2: és kosárlabdaedzőként dolgozott.
3: Hál' Istennek még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
2: Hát hallgat bennünket, akkor innen is.

0: Karriered csúcsán voltál, tehát
1: hát akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-ben, tehát pont 21, tehát 20, igen, után, úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza, szóval hihetetlen a meccseknek a meg a versenyeknek a ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van, még hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek, meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt mondom, tényleg volt, de nem ugrik be úgy, hogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe. Meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az első, hanem amit megnyertem elsőt, arra például teljesen emlékszem, a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok, szóval...
0: Hát nagy sikereket azért majd fel fogunk említeni, aztán, hogyha esetleg nem emlékszel rá, akkor majd megpróbáljuk összerakni ezeket a sikereket. Viszont arra emlékszel-e, hogy kezdted a teniszkarrieredet, hiszen, ha jól tudom, 5 éves korodban kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszett.
1: Nem, egyáltalán nem, és ott is inkább apukámnak volt... ilyen, hát fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam. Uh-huh. És én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett. Ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és alkalmazkodni valakinek az idejához.
0: 6 éves kislány voltam?
1: Nem 6 éves voltam, hanem már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanít. Tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan... elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak meg egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést. Tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, még azt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
0: Akkor olyan 10 éves körül lehet.
1: 10 és fél éves volt, amikor visszajöttünk Budapestre.
0: Ebben az időszakban, itt a bevezetőben is említettem, ugye volt ez a bizonyos acélféle kulturpolitika, ez a 3 T betű, ez a támogat, tilt és tűr című rendszer. És akkor ezt mondtam, hogy talán a tiltva nem volt a tenisz, de úgy igazából nem is volt akkor támogatva. Gondolom, édesapád is hiába szerette.
1: Nem igazán, egyáltalán nem volt. Hát egyáltalán
0: tiltva
1: nem
0: volt,
1: igazából
0: de legalább egy tűrték
1: úgy kellene
0: akkor
1: fogalmazni, szerintem az a ahogy elhangzik, hogy ez a tenisz sportág akkor is a gazdagabbak sportága volt, vagy az úrisport.
0: A kommunisták is emiatt ugye el is nyomták
1: és az
0: egy
1: nem
0: kicsikét.
1: Volt,
0: igen,
1: nem volt támogatva. Nem. Éppen ezért is volt nehéz apunak az elején ezzel úgy mit kezdeni, mert ahova levít, ott látták az edzők, mondták, hogy jaj, hát igen, ügyes, de nem nagyon vettek külön. Kicsit más apu elkezdett, ugye akkor találta ki, hogy mi lenne az, hogyha Andi egy olyan stílus tanulna meg, amit a az akkori női tenisz nem nagyon játszott, egy kicsit férfiasabb, akkor jött a Björn.

0: borgféle nagyon kemény pörgetéseknek a dinamikus másik adogatás, kikszerve, ahogy így hívjuk. És mi lenne, hogyha az adottságom megvolt, ügyes voltam, meg tudtam tanulni, hogy azt tanítanám meg ezt a stílust. És ezt itthon még annyira nem fogadták el, a régi stílust tanították, és végtelenség próbáltak visszaállítani arra, amit ők tudtak, és apu meg nem engedte is. Az én édesapámnak nem volt soha szándéka az elején, hogy ő legyen az edzőm. De végül is ugye pénzük nem volt a szüleimnek arra, hogy egy külföldi edzőt felkérjenek. Nem is volt olyan edző itthon, aki utazott volna velem, vagy elvitt volna külön versenyekre. Mentem a nemzetközi versenyekre, amikre elküldtek, egy ilyen Európa-bajnokság, vagy amikor kimentem legelőször a Amerikába, Miami-ba volt a nem hivatalos egy kis világbajnokság. Ezekre mindig a szövetségből kiküldött egy vezetőt a szövetség, de oda még nem is tudott kikísérni apu. De utána már muszáj volt ő elkísérni, mert egyedül abba a korszakba, amit te is említettél, hát azért egyedül a világba nem nagyon engedett el.
1: Most engednék el egy 14 éves gyereket, vagy
0: azért,
1: 15 éves
0: meg azért,
1: gyereket.
0: Meg azért arról beszélünk, hogy akkor egy normális magyar állampolgár 3 évente egyszer utazódhatott ki.
1: Sikerült neked kiutatni?
0: Hát úgy, hogy mint válogatott játékos, külön engedélyeket kaptunk mindig a versenyekre, és akkor kaptunk egy olyan külön, visszakaptuk tulajdonképpen az útlevelet, tehát engedélyezve lett, hogy mi elmehetünk ezekre a versenyekre. De volt olyan, amikor már több nemzetközi versenyre, mert már nem junior, hanem felnőtt versenyekre mentünk, amikor azért csak apukámnak meg nekem adták oda az útlevelet, féltve azt, hogy anyuval megyünk, akkor nem jövünk vissza. Tehát azért nagyon sok mindent éltünk meg mi, vagy főleg én azt gondolom abban a korban, amikor azért ma egy 14-15 éves még talán a politikában úgy nincs annyira benne. Nekem azért ezt korán fel kellett fognom, hogy mivel jár, vagy mi az a fantasztikus lehetőség, amit megkaptunk ebbe az időszakban apukámmal, hogy hát engednek, hogy játszunk, vagy játszunk, tehát kikerüljek, és bármikor, bárhova tudjak elutazni. Azért azt hozzáteszem, hogy mivel mindenhova vízumot kellett kérni, nem volt könnyű egy programot megszervezni. Tehát éppen ezért, amikor a csúcs időszakomban nem is volt sajnos nekem megadatva, hogy azok a lehetőségek, kihasználjam, hogy például egy-egy verseny után voltak bemutató versenyek, ahol és ahová meghívtak, de képzeld, nem tudtam elutazni, mert nem kaptam olyan gyorsan meg a vízumot, hogy részt tudtam volna venni ilyen bemutatókon a legjobb játékosokkal a világon. Tehát egyet be tudtam vállalni, mert megkaptam időbe, amikor tudtuk, hogy ha időbe szóltak, leadtuk az útlevelet, és akkor megcsinálták. De volt olyan, hogy nem maradt már idő arra, mert egy magyar állampolgárként vettek ugye mindenhol, és annak meg volt a, hogy mennyi időt kell várni a vízumért.
1: Igen, most hirtelen számolgatok magamban, hogy nagyjából ugye a 70-es, inkább a 80-as évek elejéről beszélgetünk.
0: Igen, hát a 80-as évek végéig, hát 89-ben.
1: Nagyon sokáig még Ausztriába is vízum kellett, de Németországban mindenképp vízumkett, mindenhova. Vízum, és ráadásul más útlevelünk is volt, mert ugye volt a piros útlevél az öt szocialista országban, igen, és volt az a bizonyos kék útlevél, igen, ami az abszolút az álmok ne továbbja
0: az
1: volt.
0: És én azt kaptam meg, így van.
1: Visszatérve egy picikét még Algériából a hazatérésen. Na most, hogyha manapság eldobok egy teniszlabdát való Budapesten, biztos, hogy eltalálok egy teniszpályát. Akkoriban azért, ha jól emlékszem, így a 70-es évek második felében azért nagyon-nagyon kevés teniszpálya volt. Budapesten országos szinten meg talán még kevesebb.
0: Hát, ahogy mondod, nagyon, nem azt mondom, hogy kevés, inkább amiből kevés volt, ugye salak az európai játékosoknak, meg a játék stílusa is inkább a salakos pályához áll közelebb, mert valahogy Európában az terjedt el. De a kemény pálya, ami Amerikában vagy például a füves játék, ugye Wimbledon, meg az Ausztrál Open-t, én még játszottam, amikor füvön volt, képzeld el, megtartva, nem ezen a rebound észen, amin most. Tehát,
1: de Magyarországon volt füves pálya?
0: Nem, de hogy volt. Volt, soha nem felejtem, a Hélia, vagy a nem is tudom melyik szállodának, az Olimpia fönt a Normafánál egy ilyen rekordtánszerű pályája, ami hasonlított a legjobban ahhoz, ahova egyszer mentem, például a nizzai Európa-bajnokságon, az nem salakon, nem kemény pályán volt, és ott edzettünk, kértünk lehetőséget, úgyhogy azt el tudom mondani, hogy akkoriban is nagyon sokat segítettek, amikor tudtak ilyen lehetőségben, hogy ez a szálloda odaadta a pályát, meg persze megmondta, hogy mikor mehetünk, mikor üres, de nagyon nehezen tudta apukám megszervezni, hogy azon a pálya rendszeren tudjon engem végigvinni, ami kellett. Éppen ezért alakult az is ki, hogy amikor felajánlotta a Nick Bolitari, ugye tudjuk, hogy Nick Bolitari alapított meg egy nagyon szép, fantasztikus teniszakadémiát, és ő látott engem először 12-13 évesen, akkor rögtön felajánlotta az édesapámnak, hogy bármikor nyitva áll az ő akadémiának az ajtaja és kapui, és vendégül lát minket. Úgyhogy mi nagyon sokat mentünk oda, ami Floridába volt, mert ott tudtunk teljesen fantasztikus körülmények között felkészülni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kellett salakon, ha kellett fedett pályán, ha kellett füvön, ha kellett kemény pályán, ott minden adott volt, és a partnerek is. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt számunkra.
1: Itt a 70-es évek végéről, 80-as évek
0: elejéről. Ez nem a 70-es évek, ez a 80-as évektől egészen 80-as évek.
1: Te gondolkoztál rajta, hogyha mondjuk 300 kilométerrel nyugatabbra születsz, akkor mennyivel lett volna esetleg más a pályafutásod?
0: Hát ha azt veszük, hogy nagyon sok... Én azért a kérdésedre úgy válaszolnék, először megfordítom. Én nagyon büszke vagyok, és voltam mindig is, hogy magyarként szerepeltem, vagy képviseltem az országomat. Tehát eszembe nem jutott, hogy mást képviseljek. De azt el tudom mondani, hogy nem egyszer, nem kétszer, és nem tízszer mondták a menedzserirodám, vagy azok, akik erről beszéltek, hogyha én elmennék, és már pedig ajánlottak föl más országokból lehetőséget, akkor sokkal nagyobb szerződéseket kaptam volna, inkább így mondom. Tehát támogatói szerződések, ruha szerződések, kozmetikai szerződések, vagy bármi, ami ezzel az iparág, vagy tehát a reklám értéke ugye már akkor elkezdett főleg Amerikában a tenisznek nőni. És az egy kuriózum volt, hogy megjelent egy kis magyar kislány, aki nem csak teniszezni tud, hanem több nyelven is tud beszélni, plusz még talán a vakok között félszemű, most bocsánat, ezt úgy mondom, hogy még egy kicsit így helyeskésebb is, és azzal is foglalkozik.
1: Ezt nyugodtan mondhatod, mert nem akarok összehasonlításot tenni, de Chris Evert volt egy gyönyörű teniszező, ezt követően te még szebb voltál, és tényleg kuriózum voltál, tehát
0: igen.
1: Abszolút, tehát
0: pont ezért szerették
1: volna reklámozni minden,
0: igen,
1: mert egy gyönyörű fiatal lány
0: voltál. Pont ezért szerették volna ezt egy kicsit kihasználni, De Magyarországon a piac annyira nem volt senkinek egy olyan befektetés, hogy nem is akart. Na hát most egy magyar rendben van, de most hol, mit fog hirdetni Franciaországba? Rehet, csináltak persze mindenféle
1: hát
0: apróságokat.
1: De mondjam a nevét.
0: De, igen,
1: jól
0: de,
1: át van rajtad a krokodilos póló,
0: igen,
1: nincs
0: de,
1: adat, semmi
0: de,
1: gond.
0: De mindegyik ország azért próbálja saját versenyzőit előtérbe helyezni, tehát nem hiszem, hogy akkor azt úgy tudta volna megtenni, hogy ha mondjuk én franciává válok.
1: Nyilván ez egy egészen másik történet. Ide születtél, Magyarországot képviselted, és az megfordult a fejedbe, hogy jobb lett volna esetleg később születni, mert később születsz, beleszületsz ebbe a celeb világba, ami most van. Te egy óriási celeb lehettél volna. Ez vonzott volna téged? Ez az állandó szereplés? Ugye ez egy nagyon csúnya kifejezés. Nem
0: én
1: is
0: nem használnám
1: ezt
0: celebnek, mert én azt gondolom, hogy bennem soha nem ez is nem ez motivált, meg bennem nem ez merült fel.
1: De szeretnél
0: most lenni? Egy sportoló nem celeb egy sportoló, vagy nem tudom ennek a
1: jó,
0: szónak
1: jó,
0: a...
1: Celeb lejáratod,
0: mert azért most,
1: igaz,
0: igen, tehát most...
1: Celeb lejáratod, de értsük akkor jól a celeb
0: akkor
1: kifejezést.
0: Akkor jó értelműben...
1: Úgyhogy a médiában sokat szereplő és különböző területeken szereplő sportolót, aki egyébként megdolgozott teljesen a sport teljesítményével.
0: Igen, tehát én ezt lovagoltam volna meg, vagy örültem volna, hogyha ezt egy picit jobban kihasználják, vagy itthon egy picit jobban megkapja. És nem csak magamról beszélek, hanem nagyon sok sportoló nemzetközi színvonalú eredményei után valahogy itthon annak idején nem kapta meg ugyanazt a figyelmet szerintem, amit megérdemelt volna. És amit kérdezel, nagyon sokunkban megvolt az a vágy, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az átélt pillanatokat át tudnánk adni a fiatal nemzedéknek, és ugye mi egy példaképpé váltunk, és azért sok sportoló hasonló cipőben van úgy, mint én, hogy azért nekem sincs szereplési vágyam, akkor ha, tehát mi olyan átlag, vagy legalábbis én nem hiszem, hogy nekem, ahogy mondtad is, olyan hihetetlen módon mindig és mindenkor szeretnék szerepelni. Ha most van egy ilyen apropója, hogy meghívtatok nagyon szívesen, de a semmiről nem szeretek beszélni, mert az nem nincs itt. Ha van egy nagyon jó eredmény, van egy olyan, amit az ember szeretne elmondani a sportjával kapcsolatosan, természetesen. Tehát feleslegesen nem, de azért azt gondolom, hogy akik ebben a sportágban hihetetlen eredményeket értek el, azok tudnak segíteni a jövő fiatal sportolóért. És szerintem ezt külföldön sokkal jobban csinálták, vagy még mai napig talán csinálják.
1: Ez azért kérdem, mert hirtelen gondolkoztam, ugye Kurnyikovának hívták azt a hölgyet, aki gyönyörű volt,
0: de ő amerikai is lett nagyon igen, korán, igen. Tehát ő azért más...
1: Csak
0: ő,
1: hogy felkaptak egyébként egy olyan teniszedő hölgyet, aki tudásban...
0: Nem érte el azt az eredményt.
1: Nem érte, a bokádig sem érte el tudásban.
0: De ehhez kellett az is, hogy ahogy mondtam neked, ő nagyon korán amerikai lett, és ő e felé elment. Azért mi meg, vagy legalábbis az én stábom, a menedzserirodám, meg amikor átlátták, hogy azért Magyarország egy kis piac, és nem, akkor inkább a tenisznél maradtunk valahogy. Ami persze elestem sok-sok ilyen szerződéstől, de mégis az apukámmal így döntöttünk, és akkor ebbe bele nyugodtak, tehát talán ezért is esett volna jól akkor meg utólag, hogy azért egy ilyen sportoló, aki úgy döntött, hogy mégis megmarad magyarként, is ezt képviseli, hogy akkor egy kicsit kiemeljék, és azt mondják, hogy fú, de büszkék vagyunk rá, hogy nem hagytad el az országot.
1: Keserűséget érzek most ebben a pillanatban, a szavaidban.
0: Nem, egyáltalán. Nem? Ez nem keserűség, csak azt gondolom, hogy jól esett volna, az nem keserűség. Ha úgy mondanám, hogy fú, azt gondolom, hogy ezt nagyon rosszul éltem meg, nem, de az, hogy, hogy jó lett volna, te, miért nem mondjam ki, ha így gondolom. Tehát szerintem jól esne mindenkinek, de teljesen jól vagyok a bőrömbe, tehát nincs ilyen
1: csak
0: probléma.
1: Csak
0: az
1: milyen furcsa, hogy te hatalmas sikereket értél el, és nem tudom, hát nyilván jutottak hozzád a visszhangok, azért mondjuk a sport szaklapnak a hátsó oldalán tudtunk olvasni róla egy hatsorost például. Tehát manapság, ha valaki egy Grand Slam tornán megy egy kört, akkor az két oldalas cikk.
0: De azért
1: ez biztos kicsit hiányzik neked
0: persze,
1: is, hogy,
0: hogy a karriered,
1: ezt mondtam a bevezetőben is, hogy alig tudtuk követni a karriered.
0: De miért? Mert megint visszakanyarodva, az a sportág itthon nem volt olyan felkapott. Mi volt a futball, azok a olimpiai sportágak, ahol olimpikonok, meg olimpiai érmet szerző versenyzők szerepeltek, az volt a fontos. A teniszbe talán el se jutott nekik az, nem fogták fel, nem mérték fel azt, hogy ez mekkora eredmény, mivel nem volt ennyire elterjedve, vagy nem vették, nem volt ekkora támogatottsága, nem volt annyi pénz benne. Úgyhogy ennyi, ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hát most hál' Istennek ma már Tényleg azt gondolom, hogy ma már sokkal jobban értékelik azt, amit elértem, mert látják, hogy milyen nehéz, látják, hogy mennyire örülünk egy-egy, ahogy te is mondod, egy-egy Grand Slamen, hogyha egy-egy kanyart nyer egy magyar, és hogyha netán tényleg eljutnának még jobb eredményig, akkor tényleg kell értékelni, mert ezt a sportot hihetetlen mennyiségű sportoló űzi. És szerintem az világ egyik legnézettebb sportága.
1: És minden kontinensen népszerű. Ha már szóba hoztad az olimpiát, jól emlékszem, ugye 88-tól olimpiai sportága tenisz. Gondolom,
0: nem, volt már bőven előtte is. Előtte is volt, 84-ben újra visszahozták.
1: Bemutatós volt.
0: Én nem, játszottak már korábban is, csak 84-ben is visszahozták. Azt, és hát akkor nyerte Stefan Edberg meg Steffi Graf, amikor mi nem jutottunk ki az olimpián, a 80-ben együtt tudjuk, hogy miért, és úgyhogy régóta olimpiai sportág.
1: De az olimpia, gondolom, azért az úgy kár, hogy nem a pályafutásod csúcsán volt olimpiai.
0: Hát 84-ben lett volna, ahova nem tudtunk volna kimenni, ott voltam a legjobbak között, tehát azt nagyon sajnálom, hogy akkor nem...
1: Ott lettél volna egyébként? Tehát akkor a világranglistás alapján lehetett menni az olimpiára, ugye?
0: Hát akkor voltam a világ legjobbjai között, hát persze.
1: Tehát ott lettél volna.
0: Szerintem igen, szerintem ott nagyon nagy eséllyel lettem volna érmes, én azt gondolom.
1: Na, akkor most beszélgessünk a nagy sikerekről. Hiszen ugye nyertél Roland Garrost, ugye bár egyéniben is ott voltál mindenütt, ha jól tudom, a legjobb 16 között az összes Grand Slam tornán. Mik azok a sikerek, amik úgy elsőre beugral neked? Aztán majd helyre tesszük ezeket a sikereket, mondtad, hogy nem mindenre emlékszel.
0: Bár ahogy mindig elmondom, a Grand Slam torna győzelem az egy teniszező életében az egyik legfontosabb ilyen versenysorozat, de ettől függetlenül ugye azt párosba sikerült megnyernem Martina Navratilovával.
1: Ott voltál,
0: és ráadásul ugye a Steffi Graf Sabatinit vertük nagyon-nagyon simán meg, de tényleg azt gondolom, hogy hihetetlen jó mérkőzést játszottunk ott, és nagyon összeszedetten tudtuk őket megverni, meg az egész két hetet tulajdonképpen megvertük a világ legjobb párosait Martinával, de ettől függetlenül, amikor azt mondod, hogy egyéni eredményeim, én azért az egyéni eredményemre nem azt mondom, hogy jobban emlékszem vissza, de valahogy nekem az mindig közel állt. Közelebb állt egy picit jobban, mert én a párost, meg a vegyes párost mindig egy kicsit olyan játékszinten, meg élvezettel fogtam fel az egyéni. Az is persze élvezett, imádtam minden pillanatát, de ott tényleg csak az ember magára számíthat, és maga rontja el, vagy maga nyeri meg. Persze a csapata ott a pályán kívül segít neki, de én ezekre az egyéni torna győzelmeire nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Hát mi nagyon büszkék vagyunk azért el a Roland-Garros győzelmedre is.
0: Tudom.
1: A Navratilova akkor a kor legjobb teniszezője volt. Igen. Hogy kerültetek össze?
0: Hát ezt már elmondtam annyiszor, ez egy hihetetlen...
1: Itt még nem mondtad
0: igen,
1: el, úgyhogy
0: hihetetlen sztori.
1: Én is tudom, hogy van, nem akarom
0: de ez tényleg így történt. Egy ismerősömnél szálltam meg Los Angelesbe, és azonos menedzserirodánk volt a Martinával, az IMG, és ugyan mondta nekem, de nem árulta el, fölhívott egyik nap a hölgy, aki engem menedzselt, hogy jaj, itt vagy, ezen a számon elérhető vagy. Mondom, ugye akkor nem volt mobiltelefon, tehát azért mondjuk, tehát nem volt mobiltelefon. És mondom, igen, ezen ellej, de mondom, miért? Jaj, majd fog valaki hívni, de ne lepődj meg. Jó. Egyik nap csöng a telefon, bemutatkozik Martina, leraktam a telefont, mert én azt hittem, hogy valaki szórakozik velem, már mondom, ez nem létezik, hát mit akarhatna. Még egyszer fölhív, kerül egy perc rá, megint leraktam a telefont, és azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom, amikor már leraktam, mondta, hogy ne rakjam már le a telefont, hát hallja, hogy én vagyok, ő tényleg Martina. Utána tényleg, ahogy elkezdett beszélni, rájöttem, hogy az ő hangját ugye ismertem jól, és azt kérdezte, hogy az akkori párja lesérült. Ez ugye olyan december vége fel, január elején lehetett. Nem. December közepén, bocsánat, hogy következő évben játszanék-e vele fölme fél évig a Roland Garrosig párost. És mondom, hogy? Hát, hogy a partnere úgy néz ki, egy komolyabb sérülése van, és hogy ő engem nézett, és látott, és ugye ismert, megismert, nagyon szimpatikus az egész attitűdöm, a játékstílusom úgy érzi, hogy az ő játékstílusával abszolút egy nagyon jó párt alkotnánk, és akkor én pontosan így hangzott el, amit kérdeztem tőle, de ezt annyira, ezen mai napig, mert nagyon jóban vagyunk, mai napig a gyerekeimnek is elmondja, hogy ezen annyit nevetett, mondtam, de Martina, neked tényleg elment a józan eszed? De szó szerint ezt mondtam. Hát én nem vagyok egy páros játékos, te a világ legjobb játékosa vagy, szinglibe, párosba, Grand Slam tornákat nyertél. Én akkor talán 13. voltam a párosba, hát ami fantasztikus, de nem tartottam magam páros játékot. Én élveztem.
1: Hát de mekkora lehetőség a világ legjobbjával
0: játszani. Tudom, de reálisan, és akkor nagyon leszúrt, ő persze nevetett ezen, hogy mondhatok ki, hát ő teljesen normális. Azt mondtam neki, jó, akkor jött a következő mondatom, de mondom, Martina, ha véletlenül nem úgy sikerül, hogy te gondolod, mindenki azt fogja mondani, hogy miért választottál valaki ilyet magad mellé, amikor bárkit választottál volna. Azt mondja, igen, de az a bárki, az pont te vagy, mert én pontosan tudom, hogy te mire vagy képes, pontosan tudom, hogy lehet, hogy te még nem tudod, hogy milyen adottságaid vannak, és hogy az egy kis gyakorlással mennyire jó kis csapatot tudunk mi a pályán alkotni, úgyhogy bízz abba, hogy én nagyon jól döntöttem. És mondtam neki, jó, legfeljebb, ha nyerünk, úgyis azt mondják, hogy te egyedül is nyernél pályán, ha kikapunk meg, majd rám fogod, hogy én meg nagyon gyenge játékos vagyok, hát ez van, ez jött össze. És annyit nevetett ezen, és akkor utána elkezdtünk januártól készülni, és hát hihetetlen mennyiségű időt töltöttünk el ugye azon, hogy begyakoroljuk a dolgokat, és nagyon-nagyon bizalmat adott nekem, hogy tényleg elhitette velem, meg hát elhittem utána én is, hogy azért fel tudok nőni ehhez a feladathoz. Itt igazából azon volt a hangsúly, hogy pontosan tudtuk, hogy engem fognak elkezdeni többet játszani, tehát rám fognak játszani az egész mérkőzés alatt, úgyhogy én erre felkészültem, és amire viszont nagyon büszke vagyok, az az, hogy tényleg olyat produkáltam, amire még talán én se gondoltam, hogy képes vagyok, mert olyan ellenfeleket vertünk meg, és úgy tényleg, hogy valahogy néha próbálták kizárni, hogy őt ne nagyon játszatsák a egy-egy gémben, tehát tényleg rám játszottak végig.
1: Megvertette őket, és kész.
0: És folyamatosan, amikor leültünk a pihenőnél, mindig rám nézett, és azt mondta, na, látod, hogy te mire vagy képes? És akkor úgy elkezdtem elhinni, hogy tényleg mire vagyok képes. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, meg ennek az egész fél évnek, hogy ő ezt bevállalta velem, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Temesvári Andrea, Roland Garros győztes teniszező, ötszörös magyar bajnok, aki 1983-ban az év sportolója volt. Ez utóbbi kettő talán kevésbé ismert a közvélemény előtt. A Roland Garros győzelemről pedig már beszélgettünk itt az elmúlt percek során, leginkább arról, hogy kerültél össze Navratilovával. És hát említetted, hogy ez a kapcsolat közöttük egy fél évre szólt. Nem is került szóba, hogy Schreibernek a meggyógyulása után esetleg ti még mindig maradtok
0: együtt? Nem, mert ők szerződés alatt voltak, tehát igazából... Igen,
1: tehát akkor, amikor sérült a partnered, akkor tudsz választani magadnak egy új partnert, de utána, de sajnáltad, nem, hogy véget ért?
0: Hát
1: nyerhetettek volna még több tornát.
0: Igen, de utána ugye én, még ha meg is kért volna, pont akkor sérültem meg, és 87 és 89 között, tehát két évet nem is játszottam.
1: Említetted, hogy valamilyen szinten tartjátok ma is a kapcsolatot Navratilovával. Időnként látjuk díszpáholyba, itt-ott, amúgy egészségállapota javul?
0: Igen, abszolút. Igen, jól van, szerencsére.
1: És mit jelent, hogy havonta egyszer úgy...
0: Nem, van, hogy írogatunk, van néha minden nap, hetente, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó. Tudom, hogy miket csinál, ő is tud fiaimmal találkozik kint, úgyhogy nagyon, jó, nagyon jóban vagyunk, tehát ezt úgy lehet mondani, hogy mi tényleg baráti kapcsolatban maradtunk.
1: Ugye amikor megnyertétek együtt a Roland Garrost, így hirtelen számolgatok, hogy akkor voltál...
0: Mi közöttünk 10 év a korkülönbség.
1: De te 20 voltál.
0: És ő meg 30
1: volt. Gyakorlatilag akkor kezdted a pályafutásodat, de már a csúcson voltál, és ekkor a kellemetlen sérülés. Ez mindent megváltoztatott?
0: Hát szerintem igen.
1: De ugye ezt nem tudsz visszatérni olyan szinten?
0: Tehát nem, hát azért 87-ben, amikor kiment a bokám, és a legjobb orvosok Amerikában nem vállalták, és el kellett keresni egy olyan orvost, aki Svájcba műtött meg, aki a legjobb focistáknak volt az orvosa, és ő ilyenre specializálódott. Tulajdonképpen nekem a bokacsont és a sípcsontom, ahogy ugye össze érintkezett ott, amikor kifordult a bokám, ott tört le két csont, és ott azt le kellett szegecselni, tehát neki össze kellett valahogy rakni, és ő amikor azt mondta erre, hogy hát ő megcsinálja, de azért nem tudja garantálni, hogy olyan lesz, mint régen, és nem tudja, hogy én ezt a profi teniszt mennyire tudom, milyen magas szinten fogok tudni játszani, de hogy top 10-es játékos leszek-e újra, nem garantálja.
1: Zavart egyébként, mikor visszatértél? Tehát annyi,
0: nem. Az zavart, amikor ezt mondta. Az sokkal jobban zavart, azt hiszem egy fiatal lány, 20 évesen, 21, amikor mindent ráraksz, az életed csak arról szól, az elmúlt mondjuk 10 évben, hogy a tenisz, és mindent félretolsz, hogy és a csúcsom vagy, hogy azt mondják, hogy nem fogod tudni biztosan úgy folytatni, azért az úgy, azt hiszem, hogy melbevágja az embert. És szerencsére sikerült jól a műtét, 4 hónap múlva mondta, hogy ha összeforra az a rész, akkor ki tudja venni a csavarokat, mert már nem kell, hogy ott legyenek, akkor megcsinálta ezt a műtétet újra. És akkor utána kimentem Floridába, mert mondta, hogy melegebb éghajlatok, melegebb helyen edzek újra, és nagyon jó sikerült a felkészülés, 1,5-2 hónap ment úgy, ahogy kellett, és már azon voltunk, hogy nézzük, hogy mikor jön előbb-utóbb az az első verseny, ahol majd játszom, elkezdett fájni a vállam, a jobb vállam. És akkor megmutattuk ott orvosoknak, mindenféle alternatív próbálkoztak segíteni, de nem annyit javult, mindig valahogy visszatért, és nem tudtam úgy szerválni olyan módon, ahogy szerettem volna. Elment, de nem úgy, ahogy kellett volna, azon a szinten, és akkor meg kellett egy olyan orvos, aki ez a speciális problémához volt a legjobb, és ez Washingtonban az egyik baseball csapatnak, az Orioles-nak volt a speciális orvosa, ugye ott a dobások, ugyanez a rotátorköppenyeknek a szakembere volt, és akkor ott ő megcsinálta gyorsan ezt a kis tisztogatást, ő úgy nevezte, na de hát erre is azt mondta, hogy minimum 8-9 hónap lesz az, amire, tehát így egybe, ezt azért így azt gondolom mentálisan elfogadni, felfogni, és utána elhinni, hogy 2 év kihagyás után, amikor pont egy generációváltás volt, hogy a Navratilováék, Krisze Vörték, Andrea Jäger, Tracy Austin, Billie Jean King, Virginia Wade, ugye az idősebb generáció kiment, abba hagyta, jött a Steffi Graf, Monica Seles, Sabatini, egy jóval fiatalabb generáció, más stílusba, azt az önbizalmat, azt a tekintélyt, amit az ember elért az eredményei alapján. Én is éreztem magam olyan erősnek, meg volt egy kiállása az embernek azért a versenyeken, a pályán féltek tőle. Hát azt nem kell elmagyarázni, hiszem egy élsportoló pontosan tudja, hogy miről beszélek. Ezt így elveszíteni, és újra kezdeni a nulláról, mert akkor még a szabály az volt, hogy csak 3 lehetőséget kapott az egy ilyen versenyző, hogy úgymond lefagyasztották az akkori ranglistát, amikor megsérült, és azt igénybe veheted azt a ranglistádat 3 első versenyen, plusz akkor még kaptam talán 2-3 szabadkártyát a nevem miatt versenyekre, tehát 6 lehetőségem volt, hogy a nulláról valamilyen ranglistát elérjek, és akkor utána csináljam. És azért az a 89-es év, amikor visszakerültem, és az, hogy én a top legjobb 25-be visszakerültem, ez szerintem majdhogy nem azt mondhatom, hogy ugyanolyan nagy siker volt, mint ahogy berobbantam a nulláról, és lettem, mit tudom én, tényleg a top 10-es játékos. Egyedül egy probléma volt, és amit ma már a mai fejemmel hihetetlenül bánok, hogy türelmetlenebb voltam, és a mai énem már másképp csinálná, az az, hogy nem voltam boldog annak az eredmények eléggé eredménynek, nem, mindig tehetetlen voltam, mindig csak azt mondtam mindenkinek, hogy ezt nem hiszem el, hogy nem vagyok már hamarabb ott a legjobbak között, és hogy miért nem érek olyan eredményeket el, és hogy biztos, hogy ez a hibám, és elkezdtem nagyon negatív lenni magammal szembe. És ezt valahogy mindenki próbálta megváltoztatni bennem, és ez nagyon kihatott az eredményeimre. Meg önmagamban nem voltam sokszor olyan boldog, mert valahogy azt hitettem el magammal, hogy nekem ott kellene lenni, és ha ott voltam, és ahelyett, hogy elfogadtam volna azt, hogy mi történt, és örültem volna, hogy szerintem, nem szerintem, majdnem biztos, hogy nagyon kevés versenyző tudná két év ilyen sérülések után újra nem csak, hogy ugyanazt a munkát elvégezni, hanem hinni magába, és utána a legjobbak közé, a 25-be, ma azért ha borítékba leírnák, hogy nem tudom hány magyar női teniszező ott lenne a 25-be, azt hiszem, hogy elfogadnánk. Tehát az, hogy elégedetlenségem az
1: hát nyilván
0: az...
1: a fiatalságodból fakadt, mert a csúcson igen, voltál, csak, nagyon fiatal voltál, előtte már még 15 várható szép év. Tehát
0: így van, csak elégedetlenségem, utána hoztam rossz döntéseket én is, mert ugye apukám volt az edzőm, és valahogy ott lázadtam, hogy nem akartam őt, váltani akartam, de közben ő ismert a legjobban, azok az edzők nem úgy közelítették meg az én stílusomat, amit én játszottam, meg akartak változtatni dolgokat, közben ugye még nem volt önbizalmam, közben én is türelmetlen voltam, szóval nagyon sok minden negatív módon sült el, úgyhogy ezt nagyon bánom, hogy nem másképpen csináltam, de igazából viszont annak nagyon örülök, hogy annyi akaraterő volt bennem, és kitartás, hogy azért visszakerültem, és azért csináltam szépen a dolgom.
1: Másodszor említed a beszélgetés során ezt az önbizalom hiányt, illetve ezt a kis hitűséget. Még nem csodálkoznék, ha te ilyen lennél, mert nyilván nem lehetne elérni, mégis másodszor.
0: Azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzésem volt, hanem azt hiszem, hogy ebből az országból, ebből a kis országból, meg főleg abban a rendszerben valahogy másképp szocializálódtunk, és nem volt olyan önbizalmuk. Bárkit megkérdezel a 80-as, 90-es évekből, ha azt megemlíti, vagy a 70-es évekből,
1: focistán sokat mondják,
0: bárkit,
1: igen.
0: Kimentünk külföldre, mert ugye nekünk külföld volt, vagy nyugatra, teljesen más, egy másodosztályú versenyző közel nem volt azon a szinten, mint az a sportó, vagy mi. Hát olyan önbizalommal, olyan szerződésekkel, olyan életúttal volt és rendelkezett, hogy nem jutott eszébe, hogy ő kikaphat. Mi meg oda mentünk, és majd, hogy nem azt mondtuk, bocsánat, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez nem csak az én hibám volt, vagy nem csak az én problémám, ez egy generációs probléma volt.
1: Sportpszichológusok hiánya, akkor igen, még ilyen szakma
0: igen,
1: nem létezett
0: igen,
1: Magyarországon.
0: Nem, azért nem létezett, mert majd, hogy nem azt mondták a sportolóknak, amikor mi valahogy sírtunk azért, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni, de tudjuk, hogy talán valamit kellene, de nem tudtuk megfogalmazni, és akkor én egyszer-egyszer mondtam, hogy de jó lenne, hogyha egy pszichológussal tudnék én erről beszélni, sportpszichológusra gondoltam, és akkor azért volt olyan, hogy elhangzott, hogy miért hülye vagy. Tehát körülbelül ennyire vették komolyan a mentál problémákat, vagy azokat az akadályokat, ami egy teljesen normális dolog, hogy van egy olyan nyomás egy versenyzőn, ami néha egy olyan normálisan élő emberen nem jön elő, akinek nem kell minden nap 100%-ot teljesíteni, mert már pedig egy versenyző az edzésen is azt kell, hogy kihozza magából, hogy utána a versenypályán tudja ugyanazt előhozni. Tehát azért ez nagyon nagy nyomással jár.
1: Egy olyan teniszező hölgy, aki 12-13 éves korától fogva járja a világot, számára mit jelentenek a magyar bajnoki címek? Mit jelentenek a magyar bajnokságok? Ti hova teszitek ti világjáró teniszezők a magyar bajnokságot?
0: Hát én megint ez egy generációs kérdés, mert mi még szerintem nagyon-nagyon magasra helyezzük, vagy legalábbis én biztos. Én nagyon örültem neki mindig, hogy minden tényleg korosztályban magyar bajnok lehettem. 12, 14, 16, 18, 21 felnőtt páros, vegyes páros, amit szerintem lehetett játszani, én abba nyertem. Az, hogy ma már sokkal nehezebb a nemzetközi versenyek mellett kicsit rávenni a magyar játékosokat arra, hogy pont jó időben legyen megszervezve a magyar bajnokság és elinduljanak. Szerintem ez megint szervezés kérdése, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy akiket én ismerek, azok szeretik, és szeretnének magyar bajnokká válni, az azért egy jó érzés, és én nagyon büszke vagyok arra. És amit említettél, ezt ritkán mondják el, de én az, hogy év sportolója is lehettem egy olyan generációban, egy olyan korszakban, ahol azért pont, amiről beszélünk, olyan sportágak voltak sokkal nagyobb kiemelt helyzetben, mint egy úszás, vagy vívás, és abban nagyon jók voltak a magyarok, magyar hölgyek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy akkor engem választottak évsportolójának.
1: 1983, és nyilván ez egy szabadás, tehát ez egy különleges dolog, mint megnyerni egy mérkőzést, vagy esetleg.
0: Hát ott egy egész éves.
1: Egy tornát, úgyhogy, és ráadásul a szakmai zsűri dönt valamilyen szinten erről. Évsportolói voltál, magyar bajnoki címeid vannak, nemzetközi sikereid vannak. Az egyszer csak ez mind véget ért. Mit csináltál pályafutásod után?
0: Hát szerintem az életem, igen, hál' Istennek nagyon-nagyon nagy örömömre, én imádtam, már a pályafutásom alatt is arra vártam, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot át tudjam adni a fiataloknak, úgyhogy én nekem mindig az volt, hogy ehhez értek a legjobban, és szeretnék, mint edző is a legjobbá válni, vagy legalábbis azt át tudjam adni, abba tanuljam meg azt, hogy tudom átadni mindazt, amit jól csináltam, és mindazt, amit lehet, hogy az akkori szememmel vagy tapasztalatommal már picit lehet, hogy másképpen csinálnék, és ezt meg tudjam osztani a versenyzőkkel. De ami a legcsodálatosabb dolog volt a váltás, amit kérdeztél, hogy pályafutásom után, az az, hogy hát háromszoros anyukává váltam. Szerintem életem legboldogabb pillanatai következtek. Nagyon kis idő alatt, tehát 4 év és 3 hónap alatt szültem meg a 3 gyereket, Tímea, Márk, Oliver és Milán. Én szerintem, amikor azt mondod, hogy van egy pályafutás az embernek, szuper, de az, amikor utána én arra vágytam, hogy anyuka legyek, szóval én mai napig elolvadok tőlük, pedig most már 25 és 24 és 21 ilyen nagyok, de hát imádom minden pillanatát, hogy anyuka lehetek, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatom velük.
1: Hogy nőttek fel a gyerekek, hogy folyamatosan ott volt már járókába a teniszlabda, és a kis ágy fölött ott volt a teniszütő?
0: Nem, de ott volt mellettük, az biztos, tehát a labdát elkapták.
1: Szóval természetes volt, hogy mindeniknek adsz a kezébe teniszütőt.
0: Igen, ugyanúgy, hogy természetes volt, hogy megtanulnak úszni, elvittük őket síelni, korcsolyázni, focizni, tehát minden sportággal azért, amik ilyen főleg labdajáték, meg ami kis ügyesség, az abba benne voltak, és megtapasztalták. Hát egy időben, ahogy mondtad, Fedkupa csapatkapitány is voltam, sokat jöttek le velem a pályára, vittem magammal, volt egy kis akadémiám, amit elindítottam, ahol 150 gyerek volt, ott hát kénytelenek voltak, mert vittem magammal, tehát
1: nem
0: ők kis csipet csapat. Nem, szoktak viccelődni, amikor nagyon-nagyon viccesek akarnak lenni a gyerekem, azt mondják, hogy hát minket, nekünk kötelező volt teniszezni, nem egyáltalán. Pont azért mondják is viccesen, mert soha nem volt nálunk semmi kötelező. Persze egy rendszerbe látták, hogy élünk, meg azért én úgy lettem nevelve, hogy az életem része, ugye a sport.
1: Edzetted is őket egyébként, a gyerekeket? Vagy
0: játszottam velük, sokat,
1: de... Iskoláztál is azok szerint.
0: De iskoláztam is velük, hazudnék azt mondom, hogy nem, de mindig figyeltem arra, hogy ne legyek én az edzőjük, tehát azt nem szerettem volna. De támogattam, segítettem.
1: Tanulva abból, hogy édesapád volt a te edződ?
0: Részben az is volt, hogy nem szerettem volna túlságosan beleavatkozni, meg részben azért is, mert szerintem, mint anyuka, egy kicsit másképp éreztem ezt, hogy én nem szerettem volna elveszíteni azt a részét, hogy anyuka maradjak. Tehát azért ez nekem fontosabb volt, és nem is tudtam volna olyan keményen bánni velük szerintem, mint amilyennek lehet, hogy kell, vagy kellett volna. És ezért én ezt az edzőre hagytam, hogy utána otthon ebből ne legyen probléma, inkább versenyekre vittem, nemzetközi versenyre is elutaztam velük, tehát ez benne volt a pakliba, de nem voltam a személyi edzőjük, de hát segítettem sokat nekik.
1: A lányot, ha jól emlékszem, talán még VT a pontot is.
0: Igen, ő hamar, ő is nagyon jó eredményeket ért el, aztán 16 és fél évesen jött neki egy kisebb-nagyobb sérülése, ami után egy jó fél évet ki kellett hagyni, utána már nem érezte magába azt az erőt, hogy újra kezdje, és megbeszéltük, illetve kérte, hogyha ő így dönt, akkor ezt elfogadjuk, hogy ő abba szeretné hagyni, és ezt teljesen támogattuk, úgyhogy ez nem volt kérdés, és nagyon örülök, hogy ő megtalálta azt, amiben ő kiteljesedik, és egy szép munkája van, úgyhogy sminkmester, vagy sminkes, nem tudom, hogy hívjuk meg, most tanul mellette, úgyhogy nagyon boldog, hogy...
1: És a srácok?
0: A srácok maradtak egy picit többet a tenisznél, ők viszont a teniszt egy olyan módon űzték, hogy szerettek volna a teniszt és tanulmányi ösztöndíja kijutni Amerikába egy egyetemre, és ez sikerült is nekik. Amúgy egy hét múlva utazom ki a középső gyerekem, a nagyobbik fiam diplomaosztójára, ő végez, de marad még majd a mesteren. A Milán meg a másik évet fejezte be, és ő is szépen játszik.
1: Viszont van fiatalember, akinek a felkészülésébe te is részt veszel.
0: Igen, most már idén a 7. éve lesz, hogy Máté Gábor Siket Limpia versenyzőnek segítem a pályafutását, felkért még a Covid előtt, 2020 előtt, hogy ugyanabba hagyta egy időre 2017 és 19 között, de hogy nem segítenéke neki újra, mert készült a braziliai siketlimpiára, ami 2021-ben lett volna, vagy bocsánat, 2020-ban lett volna, de 2021-ben lett, igen. Bocsánat, rosszul mondom, 2021-ben lett volna, és 22-ben rakták át, és elvállaltam, és szerencsére nagyon-nagyon jól sikerült a felkészülés, ezüstérmes lett, és most nemrég tavaly novemberben 2025-ben Tokióba volt ugyanúgy a siketlimpia, és megint ezüstérmet szerzett, úgyhogy ez nekem nagyon nagyon nagy dolog volt, mert egy teljesen más világba csöppentem bele, és azért azt nem tudom, hogy sokan tudják-e, de ezeken a nemzetközi siket versenyeken aki egy picit hall és halló készülékkel tud rendes versenyeken is részt venni, az ezeken a siket nemzetközi versenyeken nem használhatja a halló készülékét. Ezért ugye a felkészülésünk is, meg a versenyek is úgy telnek, hogy nem hal a Gábor semmit. Na most azért, ha valaki teniszezett már, akkor tudja, hogy a labda pattogása egy olyan pörgetést, vagy egy olyan szituációban azért mi nagyon sokat nem is veszük észre, hogy mennyit számít. Az, hogy mi hallunk mindent, plusz az, hogy elszakad az ütője az ellenfélnek, nem tudja kihasználni, nem tud odafigyelni, tehát nagyon sok minden, meg az, hogy én hogy tudok vele kommunikálni, nem tudok a pálya mögé állni, más verzióba el kellett kezdenem úgy edzősködni vele, hogy tudjunk kommunikálni, és megértsük egymást. Úgyhogy ez egy nagy kihívás volt, és egy, megmondom őszintén, életem egyik legszebb periódusa is, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy ebben is kipróbálja magát. Tehát nem csak mint normális edzőként dolgoztam, meg dolgozom, hanem ezt is megtapasztaljam, milyen is egy hihetetlen, talán egyike a férfiak, akiket edzettem, legjobb tanítványom, mert az az alázat, az az akarat, az odaadás, ahogy ő ezt felfogja, és úgymond ebben a handicapjével is a magyar ranglistán az elmúlt pár év kivételével, mert nagyon rosszul jöttek ki a siket nemzetközi versenyek, úgy voltak, ahol a magyar versenyek is, ahol részt vett, nem tudott azokon részt venni, de 2-3 éve még a magyar felnőtt ranglistán, ahol Fucsovics Marci, Marozsán, Piros Zsombi, meg a legjobbak, ő hetedik volt. Ami azt jelenti, hogy azért ez egy elég nagy dolog.
1: Hát sok sikert kívánok nektek a közös munkához.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Sok sikert kívánok a gyerekeid karrierjében, illetve életében is. Hát nagyon szépen köszönöm Temesvári Andreának, hogy a születésnapján befáradt ide hozzánk, és hát további jó bulizást kívánok neked, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy végighallgattak.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, hogy!

0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Az eredetileg hajnali 2 órára, magyar idő szerint hajnali 2 órára kiírt Mexikó-Anglia világbajnoki 8-döntőt az időjárási körülmények miatt elhalasztották, így közvetítésünk is később kezdődik. A jelenlegi hírek szerint hajnali 3 órakor. Tartsanak velünk!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel vendégeimet, Monifert Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség játékvezetői albizottságának elnökét, Wiedemann Viktort, az egyszerűség kedvére azt mondom, hogy játékvezetőt, de hát játékos is voltál vagy, úgyhogy többes funkcióban is ellen lehettek, most természetesen a játékvezetés az uralkodó, ez adja a témánkat, de mielőtt ebbe belemennénk, kedden beszélgetünk, és egy nagyon friss hírünk van, hogy a férfi kézilabda világbajnokságra ugyan csapatunk nem jutott ki, de abban bíztunk, hogy úgynevezett, nevezzük az egyszerűség kedvéért, szabadkártyát, kvótát, wildcardot kapunk. Végül nem kaptuk meg, Törökország kapta meg, és Szaúd-Arábia kapta meg, ami azért a hazai kézilabdás társadalmat megrázta, nem kicsit. Azt gondol az ember, hogy a játékvezetőnek az igazságérzete még az átlagosnál is fejlettebb. Ti ezt hogyan viseltétek, ezt a hírt?
1: Hát egyrészt követjük az eseményeket, nem csak játékot vezetünk, hanem szurkolunk a válogatottnak, szurkolunk a magyar kézilabdának. És hát igen, meglepő, mert főleg a két országot hall, valószínűleg a kézilabda és a kézilabda fejlettsége, kultúrája az más szinten van Magyarországon. Biztos, hogy jóval hosszabb lehetne a mi listánk, hogy mivel vagyunk mi jobbak a két országnál. A döntés mégis más lett. Értetlenkedve állunk előtte, visszacsinálni nem lehet. Megtudni nem fogjuk tudni az okokat. Nagyon sajnáljuk, én nagyon bíztam benne, mert mindig jó egy válogatottat egy ilyen nagy eseményen követni.
0: Viktor?
2: Igazából a Feri majdnem elmondott mindent, én is úgy gondolom, hogy minden magyar embernek, aki ezt a folyamatot követte, annak ez biztos, hogy csalódás, és ha már a játékvezetők igazságérzetére is utaltál, természetesen, ha most azt a három országot egymás mellé tesszük, ahol mi vagyunk az egyik, úgy biztos, hogy a mi eredménysorunk is, a mi múltunk a kézilabdában sokkal jobban predesztinál arra, hogy mi legyünk ott a VB-n egy szabad kártya döntésnek.
0: Abban is biztos vagyok, hogyha ennek a három országnak a bajnoki döntőjét, ha van egyáltalán török meg szaudi bajnoki döntő, nem tudom, egymás mellé tesszük, és a magyar az 100 egységet ér, akkor ez a kettő, hogy 50 alatt marad, abban biztos vagyok. Szinte természetes, hogy Veszprém-Szeged bajnoki döntő zajlott, az egyik meccset azt ti vezettétek. Egyik apropónk is ez a bajnoki döntő számos témát kínál ad. Hadd kezdjek egy kicsit talán fura kérdéssel, aztán majd kifuttatjuk, hogy miért. Ha mondjuk a szegedi meccs után, Szeged-Veszprém, ti vezettétek a mérkőzést, egy igazán méltató, dicsérő jelzőt kell mondani egy játékvezetőre, hogy jól vezette ezt a meccset, és egy minősítés, egy jelző hangozhat el, akkor mit mondanátok? Milyen a jó játékvezető?
1: Hát én a végén is elmondtam a Viktoréknak, hogy ami szerintem ezen a mérkőzésen nagyon jó volt, hogy volt a mérkőzésünk olyan kritikus szakasza, a második fél idő első felében, amikor nagyon kellett küzdeni, és ott nagyon ott volt a pont, hogy hol merre fog eldőlni a mérleg nyelve a Veszprém vagy a Szeged javára, és azt gondolom, hogy ott nagyon jó döntéseket következetesen és kritikus döntéseket jól oldottak meg, megküzdöttek azért, hogy utána a második részében ennek a fél időnek már nem volt akkor a probléma, és már sokkal könnyebben lehetett kézben tartani a mérkőzést, mert ott nagyon sok minden olyan szituáció volt, amin elcsúszhatott volna, és sokkal nehezebb vége, vagy csúnyabb vége lehetett volna ennek a döntőnek.
0: Belülről?